0: A művészetek völgye látogatói július 24-e és augusztus 2-a között vehetik birtokba a teljesen újjáépített közösségi helyszínt. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsodabói-Zemplén vármegyei Lénárdarócon, ahol 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaroment ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 Celsius fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn.
1: Az időjárásról.
0: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeta.
2: A Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Kocák Szilvia, a riporter.
3: Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
3: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerő oklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
4: Ez nagyon fontos, ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
3: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
4: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
3: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
4: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
3: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
4: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig Lána Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
3: Mikor lettél vöröskeresztes?
4: 2004-től vagyok vöröskeresztes, elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
3: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
4: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ez csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
3: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
4: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
3: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a két évtized alatt?
4: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek van bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézménybe volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat, tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben, nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember, a rengeteg hátránnyal, nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam, tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért az sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésrehajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó, tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez most ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet az nagyon táplálja.
3: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
4: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon a nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaui Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabau Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A riporter továbbra is Kocák Szilvia.
2: Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
3: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elítem, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként látást a városba, és sikerült páros szobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye mi egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni, már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenben részt vesznek. Úgy, hogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járólapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi, azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
2: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
3: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápológondozók vannak, és szociális munkások vannak.
2: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
3: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 Most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
2: 2010 óta intézményvezetőként 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerte ágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család? Hogyan tud támogatni a munkádban?
3: Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy hogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvaló, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
2: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időd kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
3: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-szor körülbelül 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
2: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
3: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet, ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
2: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
3: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmennek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, tehát olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az emberi életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni, persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetős szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
2: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
3: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök, megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
1: Néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveckijevával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítok a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunavecki Évával Kocák Szilvia beszélgetett.
3: A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
4: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajlékszociális otthonunkban ott 60 férőhelyes. Ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellen. Úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajlékszociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
3: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
4: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más vármegyékből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, ez a hazaérkeztél, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre, mert tulajdonképpen, hogyha te mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni, és itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, a gyerek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor a intézményi ellátásba tudjon lenni.
3: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
4: Újra, és úgy újra a hajléktalanellátást. És talán azért is a hajléktalanellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb talán ők így a szociális területen, mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összeveszem, de összetudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most ilyen egy ilyen típusú ember vagyok, egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
3: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
4: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről, és hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom ő magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek, mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézményben is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló, azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe, mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok, kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni, ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor ahhoz most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
3: Duberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Mint arról már beszámoltunk, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Ebben az órában Duberné Dunaveczky Évát, a Borsod-Bauxemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveczky Évával Kocák Szilvia beszélgetett.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

Europa Rádió.

0: Református Értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, így Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a járatokat az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre egyebek mellett Biatorbágy, Szigethalom, Solymár és a Dunakanyar irányába is. Számos új vonal indul Kelenföldről és Újpest városkaputól, amelyekkel Pest megye távolabbi térségei, például Dabas vagy Dömsöd is elérhetők lesznek. A fejlesztéseknek köszönhetően Pomásztól Pilisszent Kereszt és Csobánka felé, valamint Veresegyház, Csömör és Nagytarcsa környékére is egyszerűbbé válik az éjszakai hazajutás. Új éjszakai járatok indulnak Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től az M4-es metrótól csatlakozva. A részletes menetrendek a MÁV csoport hivatalos felületein érhetők el a következő napokban. 10 nap alatt mintegy 4000 program várja a látogatókat a pénteken megnyílt 35. Művészetek Völgye Fesztiválon Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. Rost Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos a megnyitón a személyes jelenlét jelentőségét és a művész-néző találkozás fontosságát emelte ki. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszédében úgy fogalmazott, hogy Kapolcs a kultúrharc nélküli Magyarország csodálatos példája. Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a nyitottság és az egymásra figyelés ünnepeként méltatta a rendezvénysorozatot. A fesztivál idei kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítik. Az erdélyi magyarság riasztófogyására figyelmeztetett Tőkés László a tusványosan mondott szombati beszédében. Az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke rámutatott, hogy a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Ugyanakkor köszönetet mondott a korábbi magyar kormánynak a gyökeresen megújított nemzetpolitikájáért és a nemzetegyesítéséért. Beszédében szorgalmazta a Székelyföld területi önrendelkezését, valamint a romániai közigazgatási átszervezés elismert. Végezetül Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a jelenlegi nehéz geopolitikai helyzetben. A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik, jelentette ki Orbán Viktor tusványosan. A Fidesz elnöke beszédében ezt bűncselekménynek nevezte, aminek szerinte jelentősége lesz a jogállam későbbi visszaállításakor. Jelezte, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából, hozzátette, hogy hasonló alkotmánymódosításokkal leváltották a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét is, eltávolították továbbá a legfőbb ügyészt, és ezzel teljesen megszüntették a jogállamot az országban. A Magyarországi Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják az egyház minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A missziói szolgálat célja, hogy ez a hét a lelki megújulás és az egyházi egység megélésének kiemelt ideje legyen. A szervezők arra kérik a híveket, hogy a közösség jelenéért és jövőjéért imádkozva vállaljanak egy-egy órás időszakot. Az imolánchoz a hívek kiscsoportos, családi vagy teljes gyülekezeti keretek között egyaránt csatlakozhatnak. A felkészülést és a helyi csatlakozást segítő útmutatók, valamint az inspirációs anyagok a portálon érhetők el. A részvétel részletei és az időpontfoglalási lehetőségek a református.hu-n olvashatók. Az elmúlt 125 évben 3,3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma a Hungaromet elemzése szerint. Az idei június volt 1901 óta a második legmelegebb hónap. Június végén Széchenyben abszolút rekordot, 42 fokot mértek. A megvizsgált teljes időszakban 2024-ben fordult elő a legtöbb, összesen 15 ilyen rendkívül forró nap az országban. Területileg a délkeleti ország részben, a Kiskunságban és a Körös-Maros közén a leggyakoribbak az ilyen hőségperiódusok. A Hungaromet új éghajlati portált indított, amely 200 év adatait teszi elérhetővé.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a városi fák lesznek műsorunk fókuszában. Hogyan élik túl a klímaváltozást, a hőhullámokat, a kevés csapadékot, a damilos fűkaszákat és a csatornázást?
2: Ha végigmegyünk Szegedtől, Kecskemétig, a homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt.
1: Vendégünk Szabó József faápoló, erdőmérnök, presbiter, akit elkísérünk Szegeden, ahogy megvizsgál egy fát, vajon ki kell-e azt vágni.
2: Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szabó József, faápoló, erdőmérnök, presbiter. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lesznek fák 100 év múlva is a városainkban, mondja Szabó József, faápoló, erdőmérnök, református presbiter. Ezek nem olajfák lesznek, annyira nem módosul majd szerinte a klíma, az azonban már most látszik, hogy az Alföldön a fenyőfák feladták a harcot a hőséggel és a szárassággal. Mondok egy ellenpéldát is, a városokban jól bírják az ostorfák a körülményeket, persze nekik sem könnyű az életük. A következő percekben Szabó József, faápoló, erdőmérnök mellé szegődünk, aki az interjú közben megvizsgál egy ilyen ostorfát, vajon ki kell-e azt vágni, vagy elég egy kicsit gyógyítani, maradhat-e még Szeged forgalmas sugárútján. Közben beszélgetünk fákról, klímaváltozásról, emberekről, az életről. Tartsanak velünk!
3: Kedves Jocó, megpróbálom leírni, hogy mi van a kezedben. Olyan dolgok, mintha egy fakír lennél, ilyen tűk lógnak ki ebből, meg mindenféle kábelek. Ez a fának olyan, mintha egy fakírhoz menne, amit most csinálsz vele?
2: Hát körülbelül. Ez egy tomográfnak az érzékelői. 10 darab tomográfot használok most, mert ez körülbelül elég ehhez a fához. A kérdés az, hogy mennyire korhatta a fa, és mekkora szél töri el abban a keresztmetszetben, amit vizsgálok. Ehhez teszek fel 10 érzékelőt.
3: Most jól beledöfted a fa törzsébe, ez most bocsánat, nagyon laikus kérdés, nem fáj neki?
2: Nem tudjuk, a reakciót még nem mérték, de nagyon gyorsan kiheveri.
3: A fa ápoló mérnök Szabó József felhelyezi ezeket az érzékelőket, és aztán kíváncsian figyelem, hogy mi fog történni. Most néhányat áttesz máshova, majd mindjárt megkérdezem tőle, hogy milyen szempontok szerint kell ezeket felhelyezni.
2: Lehetőleg sorrendben, és most elrontottam a sorrendet.
3: Szám szerint sorrendben?
2: Igen,
3: mert... Soros kötésbe kell tenni?
2: Igen, soros kötésbe.
3: És közben mondom a hallgatóknak, hogy azt nem tudom, hogy milyen fát vizsgálunk, de...
2: Nyugati ostorfa.
3: És amit én meg tudok laikusként állapítani, hogy a törzsnek a fő részéről hiányzik egy hatalmas ág és egy oldalhajtás látható. Ez már arra utal egyébként, hogy valami volt ezzel a fával?
2: Levágták egy nagy oldalágát, és azt nem tudta befordni a sebet, és ott elkezdett korhadni. Vagy le volt kezelve sebkezelővel, vagy nem, de ekkora ágat hiába kezelünk sebkezelővel, egy idő után elkezd korhadni. És kérdés, hogy a fatesben mennyire hatolt be ez a korhadás, és veszélyes-e a környezetére így ez a fa.
3: Ezt tudod megállapítani ezzel a vizsgálattal, amit most csinálsz?
2: Megmérem a korhadást, és a koronafelület alapján, valamint a korona súlypontja alapján egy szilárdsági számolás, egy statikai számolás következik a mérés végén, csak az nem itt. Ugyanúgy, mint az építészetben a talajba befogott tartók esetén a szélnyomásra való méretezésnél.
3: Hagyom, hogy most bekalapáld ezeket az érzékelőket. Nem lennék meglepve, ha valaki idejön, hogy miért bántod a fát. Nem volt még ilyen?
2: Volt már ilyen sok. Sokféle ember van, ez egy szentimentális jellegű dolog, meg van, aki feltételezi, hogy vannak hülyék, akik ilyet csinálnak.
3: Akkor meg tudtad őket győzni, hogy te épp azért vagy, hogy ezek a fák jól legyenek?
2: Általában meg tudom győzni.
3: És akkor most mi fog történni? Bekalapáltad ezeket a tüskéket?
2: Meg kell mérni, hogy milyen a geometriája ennek a felületnek, mert itt nem kör alakú a fa. Ha kör lenne, akkor egyszerűbb lenne és gyorsabb lenne a mérés.
3: Mérd meg! Valamilyen rudas szerkezetet csavarít össze mellettünk Szabó József. Mi ez?
2: Ez egy átlaló, de nem szokványos erdészeti átlaló, amivel átmérőt mérünk, hanem egy direkt erre a célra a konstruktőrs dr. Dívós Ferenc által kifejlesztett átlaló, amelyik Bluetooth-on keresztül küldi az adatot a számítógéphez, ami jelen esetben az okostelefon, és így meg tudom mérni az egyes érzékeléknek a távolságát, mert utána, amikor a hangterjedési időt mérem, akkor sebességet kell, hogy számoljon a gép ezek között az érzékelők között, és csak akkor tud sebességet számolni, hogyha megvannak a pontos távolságok.
3: Most, amíg behozod ezt a programot, te, amikor elkezdtél faápolással foglalkozni, meg erdészkedéssel foglalkozni, akkor hogyan csináltatok egy ilyen faápolást, amikor még nem volt bluetoothos, nem tudom, milyen szoftverrel összekötött mérőeszköz?
2: Abban az időben kalapáccsal volt megkongatva a fa, hogy mennyire odvas, valamint ha sok fát nézett az ember, akkor egy idő után szemre ránézéssel meg tudta mondani. Most is ugyanezt meg tudja az ember mondani, de a műszer az segít ebben. 10 fából 2 esetében biztos, hogy a műszer pontosabbat mond, legalább 2 esetében.
3: Vagyis akkor 2-vel több fa maradhat meg egy városban, ami egy jó meleg augusztusi napon aranyat ér már csak az árnyéka miatt mondjuk.
2: 2-vel több maradhat meg, és kevesebb költsége lesz így a fenntartónak, mert fölöslegesen nem vág ki fát, és így fölöslegesen nem kell ültetni és ápolni fát.
3: A szoftvert nézzük, mi fog most történni, ha belenézhetek a telefonodba?
2: Kossuth 23-as fa, ezt beírom azonosítóként, utána fafajt választok. A fafaj az ostorfa, aminek a latin neve Celtis, ezt beírom. Ez nyugati ostorfa, de az ostorfák egyformán vezetik a hangot. Az egyes fák nem egyformán vezetik a hangot. Egy réteget választok, ez 190 cm magasan levő réteg. Keresztmetszete nem szabályos, ami a program kategóriája szerint irreguláris, és elindítom a mérőeszközt, amelynek segítségével végigmérem az egyes érzékelőket.
3: És mit látsz?
2: Azt látom, hogy elkészült a mérés, a gép pedig segíti ezt olyan módon, hogy egy hanggenerátor mondja, hogy melyik érzékelőtől melyikre mérjek. Ez nagyon jó akkor, amikor az ember már sokat mér, és eléggé elbambul mérés közben.
3: Azért, aki nem tudja, hogy mit csinálsz, szerintem, hogy is mondjam, attól, hogy rád néz, nem lesz sokkal előrébb a tevékenységet illetve. Tehát nagyon furcsa, ami történik, ezt akarnám kifejezni. Mintha egy ráknak a két ollója lenne a kezedben, ami olyan 4-5-szer nagyobb, mint a rák, és így a fát így tapogatod vele.
2: Ezért fontos a kalap és a zöld ruha, hogy látszódjon, hogy ez az ember egy szaki, aki fontoskodik itt ezzel a valamivel.
3: És most lesz olyan eredmény, amit te itt azonnal látni fogsz, vagy tényleg mindent ki kell otthon számolni?
2: Lesz eredmény, mert szemmel látható, hogy mennyire korhat a fa. Átszínezi a gép a keresztmetszetet az alapján, hogy milyen sebessége vezeti a hangot. Megvan a keresztmetszet alakja, mutatom is.
3: És tényleg így néz ki.
2: Egy furcsa tojás. És most következik a tényleges vizsgálat, amikor bekapcsolom az érzékelőket, és a Bluetooth kapcsolat itt is létrejön, tehát két Bluetooth kapcsolatos géppel dolgozok, az egyik az átlaló, a másik pedig maga a hangterjedési idő mérő, ami szintén az okostelefonra küldi tovább az adatot. Bekapcsoltam a jelcímkézőt, amelyik küldi az adatot a telefonra, programban kapcsolódok az eszközhöz, startoltatom.
3: Tulajdonképpen a fához kapcsolódsz.
2: Igen. És jönnek a jelek. Ez a legújabb fejlesztés ebben az évben, hogy két koppintás után a harmadik koppintásnál magas hangot ad ki.
3: Ez is az elbambulás elkerülését segíti?
2: Igen. Igen. Nagyon rossz, amikor az ember végig kopogtatta, lecsatlakozik a Bluetooth-ról, megnézi az eredményt, és rájön, hogy hopp, egy darab koppintás még hiányzott. Ez mondjuk 16 érzékelőnél, amelyikre mindegyikre 3-at kell koppintani, ami 48 koppintást jelent, és egy hiányzik, és emiatt újra be kell kapcsolni. Hát bosszantó.
3: Reméljük, a rádióinterjú nem zökkent ki téged ebben.
2: Igyekszek figyelni.
3: Ilyen, amikor az újságíró is kipróbálhatja a kopogtatást. Jól csinálom, kedves Jocó?
2: Nagyon jól csinálom. Az oklevelet később állítom ki. Végigmentem, bezöldülnek a számok jelezve, hogy mindegyik érzékelőre legalább 3-at poppintottam.
3: És ami ott kiíródott pirossal egy-két sorban, a többi zöld
2: az... Magas a szórása a mérésnek, és létrejött a mérés, és látható, hogy körülbelül a felének a fele korhat a levágották helyén. A következő mérés lejjebb egy keresztmetszet, hogy meddig hatol le a korhadás.
3: Azt, hogy korhat, azt abból tudjuk, hogy itt most mondom a hallgatóknak, hogy a fa törzsének ábráján mondjuk olyan 80% zöld van, és akkor van egy része, ahol sárga, piros, kék foltok láthatók. Az a korhadás a kék?
2: Igen, a sebesség alapján rendeli hozzá a program a szint, olyan 1700 méter per szekundum körül a zöldet rendel hozzá, és ahogy csökken egészen le, hogy 400 méter per szekundumig, sárga, piros, kék. A sárga jelöli azt, ahol a fa és a gomba küzd egymással, és a gomba szépen lassan halad előre, a fa vastagítja a törzsét, de előbb-utóbb a gomba mindig legyőzi a fát.
3: A maga a technológia, az hogy működik? Az alapján a hang hogyan tudja ezt a képet kirajzolni, ahol korhadt a fa, ott üreges, és másként terjed a hang, vagy mi alapján alkalmas ez erre?
2: Itt most 10 érzékelő van, mindegyikre 3 lett koppintva. Az 30 koppintás, és mindegyik esetén egy érzékelő a másik érzékelőhöz mér. A 30 koppintásszor 9 mérés. Az 30x9 az 270 mérés. És 270 mérésnél mindegyiknél megméri a terjedési időt. Utána, ezt már számítógép rendezi, ezt a hatalmas mennyiségű számot elrendezi úgy ezen a geometrián belül, hogy hol mennyi idő alatt ér át a hang. És így lesz olyan, ahol 1700 méter per szekundum a két érzékelő között, és lesz olyan, ahol kevesebb. És mivel keresztül egy hatalmas nagy olyan pókhálószerűség mentén mér, így a program kiszűri azokat a helyeket, ahol a legalacsonyabb a hangterjedési idő, és ezeket színnel jelöli, így mindenki számára érzékelhető, és így mindenki szereti ezt a mérést.
3: Amikor ezzel életedben először találkoztál valami szakmai konferencián, vagy nem tudom, valami külföldi dokumentumfilmbe, vagy nem tudom, tanulmányúton, azért meglepődtél, hogy ilyen létezik?
2: Nem hirtelen jött ez. A két érzékelős műszer az már nagyon régóta megvan, mint egy 20 éve megvan a két érzékelős műszer, ott még nekem kellett kiszámolni a sebességet. Feltettem a két érzékelőt, és kiszámoltam, hogy vezeti a fa a hangot, majd megint föltettem, és én hoztam létre ezt az ábrát. És az alapján következtettem. És a fejlesztő, ez magyar fejlesztés, a fejlesztő ezelőtt 12 éve jutott oda, hogy létrehozta ezt a sok érzékelőset. És eredetileg számítógépre volt elkészítve, és most már, illetve számítógépre, laptopra, most már pedig az androidos okostelefonra megvan a program. Így kényelmesebben, gyorsabban lehet mérni, egy személy is meg tudja csinálni a mérést.
3: Mi következik most? Lejjebb is kell akkor még egyet mérni?
2: Lejjebb is mérek, ez ahhoz kell, hogy ha ódukezelésre kerül a sor, az azt jelenti, hogy kivésem a korhat részt, és gombarovarölővel ellátom, hogy meddig kell kivésni, és hol lehet egy lukat csinálni a fa törzsén, hogy átszellőző legyen az odú. Egy ilyen beavatkozás 1-2 óra, költségben nem túl nagy, viszont egy 10 évet is jelent a fa életében, amivel meghosszabbítható.
3: És ez csak otthon fog kiderülni, amikor leülsz a géphez az adatokat, teljesen kiértékelni, hogy itt most ez fog-e történni, vagy kivágás fog történni?
2: Hát otthon derül ki leginkább, de körülbelül besatszolható. Ez alapján, amit látunk, nem kell kivágni, és valószínűleg egy méternél már alig lesz korhadás. Megnézzük egy méternél.
3: Nézzük meg. Mennyi a fa derékbőssége? Mert most egy mérőszalaggal ezt mérjük.
2: 155 cm, egy 15,5 cm-enként teszem fel egy méternél az érzékelőket.
3: Mert hogy el kell osztani a tizet.
2: Igen, csak utána még össze is kell adogatni, tehát 15,5, a következő az 31, és ez eleven tartja az agyat. 62.
3: Van méretbeli korlát, amit nem lehet megvizsgálni ezzel a módszerrel? Ami olyan vastag törzsű fa? Vagy meg lehet, csak kisebb lesz a...
2: Valahol két méternél van a határ, mert a kábelek azt már nem érik túl. Eddig a legnagyobb fa, amit mértem, az a deszki öreg tölgy a Marosártéren. Bővíthető a műszer 32 érzékelőig, ha jól emlékszem. Hát ott már Magyarországon nincsen akkora fa, amit nem lehetne megmérni.
3: Tehát végeztünk a méréssel, itt most teljesen zöld karikát látunk egy méternél. Ez mit mond a szakembernek?
2: Itt teljesen egészséges a fa. Egy icurka-picurka sárga folt látható ott, abban azon az oldalon, ahol a korhadás volt a korona alapban. Ez azt mutatja, hogy itt a gomba már jelen van, de még a fát nem győzte le. Valószínűleg még lejjebb, még egészségesebb a fa. Vagyis, ha odúkezelésre kerül a sor, akkor idáig már nem kell kivésni a fát, följebb kell kivésni a korhadó részeket, ott, ahol a fa védekezik, azt nem kell bántani, átszellőzővé kell tenni, befedni egy kis tetővel, hogy ne essen be az eső, és ebben az esetben megakadályoztuk a korhadás továbbterjedését. Ha egy kis gomba rovarölős kezelést is adtunk neki, akkor még inkább.
3: Amikor ezt a fának ezt az ágát levágták, akkor hibát követett el, aki ezt levágta? meglepte, hogy az a folyamat beindult, és esetleg te voltál-e ez, emlékszel minden fára, amit próbáltál gyógyítani az évek során?
2: Amikor levágták a fát, akkor különböző körülmények voltak, vagy bekenték fasebkezelővel, vagy nem. A jelenleg forgalomban levő fasebkezelőkben például nagyon kevés az, amelyikben van gomboróvarölő. Lezárják a sebet, így az fának időt adnak arra, hogy gyógyítsa belülről magát, amit a fa meg is tesz. Megosztalak a vélemények. Van olyan faápoló, aki bekeni a fát fasebkezelővel, van olyan, aki nem keni be. Most például az idén kísérlet van beállítva a faápolók egyesülete részéről. Egy hete volt egy kísérlet, hogy sok ágat levágtak, és akkor egyiket nem kenték be, másikat bekenték fasebkezelővel, harmadik pedig gázlánggal megpörkölték, mivel akkor fakátrányok keletkeznek, amik szintén gomboröverülő tulajdonsággal bírnak. A régi villanyoszlopokat is azzal kezelték.
3: Akkor majd eldől, hogy melyik a jobb?
2: Igen, valószínűleg a gázzal való kezelés a legjobb, mert ott egy komplett vegyületcsoport képződik, amelyik erős gomba és rovarölő, olyan szaga van, mint a füstölt kolbász.
3: Emlékszel, hogy ezt te vágtad el?
2: Nem én vágtam le. Én most jelenleg a városgazdálkodás, szegedi városgazdálkodás megbízásából dolgozom. Egy éves keretszerződésem van Szeged területén műszeres favizsgálatokra, és megbíztak ezzel, mint külsős. Azért külsős bíznak meg vele, hogy ne érje az a vád őket, hogy részrehajlóan mérnek, és azt hoznak ki, amit ők szeretnének. Egyesek szeretnék, ha nem vágnák ki a fát, mások szeretnék, ha kivágnák a fát, de ha nem kell kivágni, akkor mind a kettő hibás.
3: Mi a következő? Ezzel a fával végeztünk?
2: Nem, még gyökfőben is kell egy mérés, mivel leggyakrabban gyökfőben korhad a fa, mert ott van a legnagyobb sérülési esély. Fiatalkorban a damilos kaszával, ami most már egy 20 éve végzi a gyökfő megsértését, hogyha helytelenül használják, de vezetnek sokféle vezetéket a földben, akkor gyökeret vágnak el, megsértik a műkőlerakás során, sokféle módon megsértik, és akkor gyökfő felül a leggyakoribb a korhadás.
3: A gyökfő az mit jelent? A fa földtől néhány centivel lévő törzs része?
2: Igen, tehát ott, ahol a földdel találkozik. Gyakori, hogy elhordanak a talajból, hogy rátöltenek a talajba, hogy változik a város és változik a fa környezete.
3: De abból, amit az előbb mondtál, hogy itt már jobb a helyzet, azért azt gyanítjuk, hogy lent semmi probléma nem lesz? Vagy az egy másik probléma, hát abból, amiket az előbb elmondtál, még akár a csemete korából?
2: Igen, a fönti probléma miatt, a koronalabbal való áglevágás miatt lejjebb nincsen probléma, de számtalan egyéb miatt lehet probléma, hogy illő megvizsgálnom ott is, már csak azért is, hogyha ez a fa ki fog dőlni mondjuk a nyári viharban, és én vizsgáltam meg, és azt mondtam, hogy környezetére nem veszélyes, akkor az igen rossz respekt a szénvizsgálatom szempontjából.
3: Jogi felelősséged van ilyenkor, amikor egy fa sorsáról döntesz, és mondjuk tényleg egy vihar kidöntés rá dől mondjuk az én autómra, ami majd itt áll mellette augusztusban?
2: Közvetlen jogi felelősségem nincs, mert annyi minden befolyásolja egy fa kidőlését, hogy nem lehet teljes mértékben helytállni, de természetesen van felelősségem, figyelembe kell venni minden körülményt, és az alapján nyilvánvaló. Ezért létezik a felelősségbiztosítás. Tehát nyilvánvaló, hogy mint az orvosoknál, egy favizsgálónál is lehet olyan eset, ami nem állja meg a helyét, vagyis lehet műhiba. Igyekszem, hogy ne legyen műhibám. Eddig nem volt műhibám.
3: Oké, akkor nézzük meg a gyökfő eredményét, állapotát. Nézzük a gyökfőt, mit fogunk látni, vagy most mit állítasz be? Aha, hogy nem kör alakú.
2: Nem, hát majdnem kör alakú, mérhettem volna körként is, de így pontosabb.
3: Akkor most már tudom, hogy jön a gép csatlakoztatás, meg a kalapálás.
2: És akkor kapcsolódik, kapcsolódott, jön a kopácsolás. Megtalálom a kalapácsot.
3: És akkor mit látsz a gyökfővel kapcsolatban?
2: A harmadik réteg az alsó réteg, amit azért nézünk meg, mert gyökér felől is van korhadás néha, és egy picike van, nagyobb, mint egy méternél, ami azt jelenti, hogy alulról is jön fölfelé valami korhadás, aminek oka lehet valószínűleg valahol, valaki, valamikor, valamiért gyökeret vágott el.
3: Jól látom, hogy most meg vagy lepődve ezen? Erre nem számítottál.
2: Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa, vagyis megspóroltunk így egy kivágást, ami tízezrekkel mérhető, egy tuskó kiszedést, ami tízezrekkel mérhető, mondjuk 2 évre felelősséggel, ha vállalkozó elülteti a sorfát, ott a sorfa értéke tízezrekkel mérhető, az elültetés költsége tízezrekkel mérhető, de nem szokott mindig megmaradni 2-3 éven belül, akkor azt pótolni kell, tehát összességében 100 000-re menő költséget spóroltunk meg, és marad egy nagyon nagy koronájú fa, ami jelen esetben egy 8 méter átmérőjű, olyan 7 méter magas koronával bíró fa, ami szűri a zajt, árnyékol, és a többi, és a többi.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de ígérem, utána folytatjuk a szegedi utunkat Szabó József faápolóval, erdőmérnökkel, presbiterrel. Vizsgáljuk még ezt az ostorfát, utána pedig beszélgetünk fákról, klímaváltozástól, locsolásról, az életről. Maradjanak velünk!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől 3272 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein. Az intézmény történetének legmagasabb felvételi létszámát érte el, ami több mint 4,1%-os növekedést jelent. A felvett hallgatók közül több mint 2300-an állami ösztöndíjas, 944-en pedig önköltséges formában tanulhatnak. A legtöbb diákot, több mint 1600 főt a bölcsészet és társadalomtudományi karra vették fel. A pedagógiai kar három helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten összesen 512 hallgatót fogad. Az őszi fél évtől három új mesterképzés is indul, köztük a Librivel közösen szervezett könyvkiadói szak. A Nagykőrösön tanítószakos hallgatók számára havonta 1000 forintos Arany János ösztöndíjat alapítottak. A fennmaradó helyekre a pótfelvételi eljárás keretében nyílik még lehetőség jelentkezni. Rekordszámú több mint 8000 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező jutott be, így az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem. A legtöbb hallgatót a pedagógus képzési, valamint az orvos és egészségtudományi területekre vették fel. A karok közül a gazdaságtudományi kar, a szakok közül pedig az ápolás és betegellátás vonzotta a legtöbb felvételizőt. Az egyetem újonnan indított hiánypótló képzései, mint a mesterséges intelligencia, informatikus szak is sikeresen debütáltak. A felvett hallgatók túlnyomó többsége több mint 6600 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait. A székhelyen kívüli képzési helyszínek Hajdúböszörmény, Szolnok, Nyíregyháza és Siófok is kiemelkedően teljesítettek. A pótfelvételi eljárással és a doktoranduszokkal együtt az új hallgatók száma szeptemberre meghaladhatja a 12 000 főt. A Miskolci Egyetemre 3739 hallgató nyert felvételt az általános eljárásban, ami 380 fővel több a tavainál. A felvettek csaknem 77%-a, valamivel több mint 2800 diák állami ösztöndíjas képzési formában tanulhat. A pótfelvételivel a külföldi és a szakirányú hallgatókkal együtt 5800 főre nőhet az új első évesek száma. A 8 kar közül a bölcsészet és társadalomtudományi kar vette fel a legtöbb, 892 új hallgatót. A legmagasabb ponthatára a jogász szakon volt, ahová 455 ponttal lehetett a legnehezebben bejutni. A műszaki területen a műszaki föld és környezettudományi karon idén először indult építőmérnöki szak. Az egyetem kollégiumainak kapacitását a növekvő hallgatói létszám miatt folyamatosan bővítik. A Miskolci Egyetem teljes hallgatói létszáma így a mostani tanévben elérheti a 15 000 főt. A Momentum mozgalom azt kéri a kormánytól, hogy töröljék el a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződéseinél. Szilas Kincső pártelnök emlékeztetett, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével diákok tízezrei keresnek lakást. A szervezet rámutatott, hogy a magas bérleti díjak mellett a gyakran 100 000 forintot meghaladó közjegyzői díj súlyos teher. A bérbeadók ezt a pluszköltséget rendszerint teljes egészében a fiatalokra igyekeznek áthárítani. A Momentum javaslata szerint diákigazolvány felmutatásával az állam vállalhatná át a hitelesítés költségeit. A párt sürgős jogszabályalkotást sürget, hogy a segítség már a mostani tanévkezdésre életbe léphessen. A hétvégén helyére mozgatják a déli körvasút új, mintegy 2500 tonnás acél híd szerkezetét a Soroksári út felett a fővárosban. A 109 méter hosszú szerkezet centiméteres pontossággal történő beillesztése a kivitelezés legösszetettebb művelete. Az új híd szerkezetek egyben az új közvágóhíd vasúti megállóhely tartó szerkezeteit is alkotják majd. A beruházás elkészültével Budapest egyik legfontosabb intermodális közlekedési csomópontja jön létre. Vitézi Dávid miniszter kiemelte, a fejlesztés jelentősen javítja a délpesti térség és az agglomeráció közlekedését. A hétvégi munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és terelő útvonalakra kell készülni. A déli híd ideiglenes forgalomba helyezése október végén, míg az északi híd szerkezeté 2027 őszén várható.
0: Az időjárásról.
4: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szabó József faápolóval, erdőmérnökkel, református presbiterrel. Szegeden járunk, ahol egy ostorfát vizsgálunk meg Szeged egyik forgalmas pontján, a Kossuth Lajos sugárúton.
2: Meg fogod ezt még otthon nézni, vagy most ez már ilyen biztosítéletnek tűnik?
3: Megnézem otthon, mert a statikai számolás része ennek a munkának. A legkritikusabb részen egy biztonsági tényezőt fogok megadni, mert ha eltörik, akkor ott törik el, és az a biztonsági tényező legalább 1,5 kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy egy a biztonsági tényező akkor, ha 120 km-es szél eltöri a fát, számolás alapján 1,5-nek kell lennie különböző mérési pontatlanságok meg biztonság miatt, és valószínűleg jóval 1,5 fölött lesz ennek a fának a biztonsági tényezője a kritikus keresztmetszetben.
2: Vagyis az azt jelenti, hogy el kell tudnia viselni egy 120 km/órás szeles vihart, úgyhogy nem fordul ki a földből.
3: A földből való kifordulást azt nem merem garantálni, az egy másik vizsgálat, de a törzs törését azt garantálom, hogy 120 km-es széllökés nem fogja eltörni, hogyha a statikai elemzés is ezt mutatja.
2: Most, ha velem nem beszélgettél volna közben, akkor mennyi idő egy ilyen vizsgálat?
3: Fél óra, de hogyha jönnek érdeklődők, akkor hosszabb. Sok érdeklődő szokott jönni.
2: Tényleg oda lépnek hozzá, hogy mit csinálsz? De nem csak azok, akik féltik a fákat, hanem akik kíváncsiak?
3: Kíváncsiak is vannak. Van, aki minden fát ki akar vágni, mert depressziós és nem szeret levelet söprögetni, vagy a csatornájába belehullik a levél. Van, aki azért akarja kivágatni, mert nehezen áll be a garázsához. Vannak fagyűlölők is, ez a pszichológusok szerint 1%-a körülbelül az embereknek. Ez olyan, mint a macska és kutyagyűlölők, csak azok többen vannak. Tehát fagyűlölők kevesebben vannak, és vannak végleges faszeretők, akik pedig gyűlölik az autókat, és minden fát meg akarnak tartani, akkor is, hogyha az mindennapi veszélyt hordoz magával.
2: És te hogy vagy a fákkal? Melyik kategóriában vagy?
3: Középen kell állnom, vagyis igyekeznem kell érzelemhez nem kötni a favizsgálatot, hanem a tényekre szorítkozni. Környezetére veszélyes, nem veszélyes? Ha veszélyes, mit lehet csinálni, hogy megszüntessük azt a veszélyt? És amennyiben nincs értelme a fenntartásának, mert ökológiai környezeti haszna nagyon alacsony, viszont a fenntartása magas, akkor kivágni és cserélni. Kivéve, ha valaki érzelemmel kötődik hozzá. Mert például az Akadémia székház előtt Budapesten levő öreg akázhoz érzelemmel kötődünk. Egyesek azt mondják, hogy az a legöregebb akázfa, mindegy, nagyon régi akázfa, és ott százezrek vannak ráköltve, hogy fennmaradjon, de a leglátványosabb öregfa, amelyikre milliókat költöttek Magyarországon, az Budapesten a Kodály köröndön levő öreg platánfa, ahol millió fölötti a költség, amit arra költöttek, hogy a fa megmaradjon.
2: És miért fontos ez a fa ott?
3: Mert történeti, kertésztörténeti és várostörténeti értékkel bíró fa. Nagyon régen ott van például ez. Nagyon sok képen szerepel. Nagyon nagy méretű. Sokan budapestiek az alatt ismerkedtek meg. Ilyesmi.
2: De van olyan, hogy ez nem elég, vagy a természet túl tesz, az olyan szegedi példa, neked kellett kivágni a Széchenyi téren az úgynevezett malacos fát, vagy malacfát, disznófát, aminek egy olyan platánfa volt, a nem szegedi hallgatóknak mondom, mivel ezt általában most nem szegediek fogják hallani, ami egy malacnak a testét lehetett belelátni a fába olyan természetes módon, és ezt nem olyan régen ki kellett vágnod.
3: Ki kellett vágni, szerencsére nem én vágtam ki, hanem a környezetgazdálkodás szakemberei. Én már kiöregettem ebből, mert 55 év fölött tilos már magason végezni munkát. Én vizsgáltam én, és véstem ki a korhadó részét. Hát szomorú vagyok, de ezt kellett vele tenni. Vagy ugyanígy a Honvéd téren volt egy fa, amelyiknek az odvát kivéstük, és egy baglyot tettünk fel a fára, jól nézett ki, sokan szerették, de azt is ki kellett vágni, mert olyan volt, hogy önsúlyától kitörhetett volna, és balesetet okozhatott. Játszótéren volt.
2: Bocsánat, hogy rosszul mondtam, hogy te vágtad ki, viszont akkor egy kicsit bulvárosan fogalmazva, te írtad alá a halálos ítéletét.
3: Nem, a döntést nem én hozom meg. Én javaslom, hogy mit kell tenni, és ezt érzékeltetem a vizsgálatban színnel is. Pirossal színezem át azt a vizsgálatot, illetve a vonatkozó részét, a javaslatomat, amelyiknél semmi értelmét nem látom, viszont nagy a környezeti veszély. A döntést a város fáinak a fenntartói hozzák meg.
2: Tehát az elmúlt percekben Szabó József erdő mérnököt, és faápoló mérnököt, és erdészt hallották Szegeden egy nagyon forgalmas úton, a Kossuth-Lajos sugárút mentén, ahogy egy fát megvizsgált. Most egy utcával beljebb jöttünk, hogy hát, ha jobban halljuk egymást, és még néhány plusz kérdést hagyd tegyek föl. Az alapján, amiket elmondtál, én még jobban tisztelem ezeket a városi fákat, szóval, hogy miket át kell élniük a gyökereik mentén, a gyöktörzsük mentén, aztán a környezeti behatások, csapadék nélküliség, emberi behatás, és a többi, és a többi. Mennyire túlélők ezek a városi fák? Mennyire van esély egy városi fának arra, hogy szép, hosszú, egészséges élete legyen?
3: Semmi esélye nincsen, és így lehet rácsodálkozni arra, amikor 50 évet túlél egy városi fa. Nagyon ritka az ilyen, mert valami sérülést mindig szenved, és a sérülések nyomán bejutnak a gombák, és a gombák szokták tönkretenni. Gyakorlatilag félsivatagi-sivatagi körülmények között vannak, gyökér zónájuk nagy része le van bulkolva, fényvisszaverődés van valamelyik oldalról, légszárasság van, por van, zaj van, nehéz az életük. Mindig eszelnek a fenntartók, hogy milyen fafaj jöjjön, pláne amióta még szárazabb, még rosszabb a városi körülmény az elmúlt 5 éve. Ha végig megyünk Szegedtől Kecskemétig, a Homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt, és ami Szegeden viszonylag jól bírja, illetve új fajokkal is próbálkoznak, viszonylag jól bírják az ostorfák, a nyugati ostorfa, de ültettek déli ostorfát, az is jól bírja. Jól bírják a hársak, bár néha egy-egy kipusztul belőle. Jól bírja a japánakát, bár nagyon szomorú kinézetűek Szegeden, mert a japánakácok 50-60-70 évesek is, amik például a nagykörúton láthatóak, és a sok sérülés nyomán rengeteg taplógomba van rajtuk, de ahol elvágjuk a japánakácot, ott koronal fog kisaradni belőle. Platánból is vannak nagyméretűek, a nagyméretű platánokhoz nagyon ragaszkodnak az emberek, a platán is túlélőnek számít, mert a zárt felületű pangóvizes talajt is elviseli és nő.
2: És mit javasolnál, ha most téged kérdezne egy önkormányzat, vagy akár egy kert tulajdonos Magyarországon, legyen Szeged, legyen más vidék, szerintem olyan nagy különbség nincs a klímában. Mit ültessünk, hogyha szeretnénk 50-60 évig egészséges fát nevelni?
3: Örökzöldek között elég szűk választék. Újabb fajták is vannak a kertészek révén, mivel a kertészek folyamatosan újabb fajtákat hoznak létre. A borókák közül van néhány fajta, amit javasolnak. Sokan a kipusztult tuják helyére lejlanciprust ültetnek. Azok úgy tűnik, hogy öntözés nélkül is viszonylag szépen nőnek, de a tujákkal is az volt a helyzet, hogy amikor már nagyon sok tuja volt az országban, akkor jutott be, illetve jutott el minden károsító mindegyik tujafához, és így összetetten mentek tönkre a klíma által legyengülten. A tiszafa az bár van egy sárguló levélhullása, de viszonylag jól tűri az örökzöldek közül még a klímánkat. A virginiai boróka, a közönséges boróka, a virginiai boróka fajták, akkor kínai boróka fajták, amik még ígéretesek az örökzöldek közül. De a luszfenyő sem, az ezüstfenyő sem bírja, pláne jegenyefenyő nem bírja, ezeket ne ültessük, mert nem lesznek szépek.
2: És Szabó József kertjében milyen fa van?
3: Egy nagy diófa van, egy tiszafa sövény, egy birsalmafa, 2 szilvafa, 2 féle vadszőlő, japánlonc, az nagyon szépen virágzik, egy sárga barackfa, egy cseresznyefa, kicsi a kertünk.
2: De akkor azért, ha visszaugrunk arra a skálára, amiről beszéltünk, akkor azért inkább a fát kedvelő emberek irányába van ez a középérték.
3: Igen. A lombosokat nem mondtam. Lombosok közül, ami a legjobb várostűrőnek tűnik, az továbbra is az ostorfa. A nyugati ostorfa és a déli ostorfa. És ha a Kecskemétig menő Homokhátságon megyünk, akkor a fenyőerdők helyén is a nyugati ostorfa az, ami átvette a szerepet. Sok helyen zárt ostorfa erdők jöttek létre a fenyőerdők helyén.
2: Nem említetted a internet egyik sztárját az elmúlt évekből, a császárfát. Külön Facebook csoportok vannak, ahol nagyon elmérgesedő viták vannak arról, hogy császárfát ültessünk, ne ültessünk. Mit gondolsz a császárfákról? Van-e helyük városban, van-e helyük kertekben?
3: A császárfát ezelőtt vagy 10 évvel indította egy vállalkozó, rárepülve arra a közszájon forgó dologra, hogy változik a klímánk, és felelősséggel kell lennünk a jövőkért, és ennek mentén csinálta meg a marketingjét, mégpedig piramis rendszerben, multilevel marketingben árulta a császárfát. És ez egészen jól sikerült, és nagyon magas áron tudta eladni a császárfát, így más vállalkozók is ráröpültek erre a témára, szintén hivatkoztak arra, hogy milyen jó jövedelme lesz annak, aki császárfát ültet, és a jövőt szolgálja ez, hogy zöldítenek, és még ilyeneket is leírtak, hogy méregteleníti a talajt, ezzel csatlakoztak a méregtelenítő kúrákhoz, ami az ember célozta meg. Szóval egy csomó olyan dolgot állítottak, ami nincs bebizonyítva. Sokan beleugrottak, és sokan megszomorodtak miatta, mivel nem hozta a várt hasznot. Persze azok a vállalkozók, akik jelenleg is császárfában utaznak, ha ezt meghallják, akkor ősellenségnek fognak tekinteni, de a császárfa az egy jó vízellátottságú, jó tápanyagtartalmú talajon hozza azt, amit reménységként hozzáfűznek. Az USA-ban egy tagállamban van, úgy tudom, özönfafajként, invazív fafajként kikiáltva, Magyarországon eddig még az invazivitását azt nem tapasztaltuk. Fagyérzékeny, ez biztos, bár azt állítják a fajták árulói, hogy nem fagyérzékeny, de fagyérzékeny, elfagyhatnak vékony ágai. Nagyon gyorsan nő, ez igaz, nagyon szép a virága, ez igaz, szép fa, nagy fa, nincs rajta az erdőben ültethető fák listáján.
2: És az, aki nem megélni akar abból, hogy ezzel kereskedik, vagy erdőt ültet, hanem egyszerűen szeretne gyorsan árnyékot a kertjében 3-4 fával, az ültessen császárfát, vagy itt ültessen ostorfát?
3: Ültessen császárfát, mert nagyon gyorsan nő, nagyon szép fa. Érdekes, csak nagyon gyorsan nő, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar ki fogja nőni a helyét. Ágai, ha szabadállásban van, már pedig a kertbe szabadállásba ülteti az ember díszítő értékkel, akkor ágai nagyok lesznek, oldalra kimennek, és akkor kurtítani kell, metszeni, nyesni kell.
2: Ehető termést hozó fák közül van olyan, ami jól érzi magát, és most érdemes még belőle ültetni a kertünkbe? Gyümölcsfákra gondolok nyilván.
3: Gyümölcsfák közül, ami népszerű lett, itt is a vállalkozók más nevet adtak neki, úgyhogy nem a marketing nevét mondom, hanem a rendes nevét. Fanyarká fajtákból van több, ami fává nevelhető. Kis pici apró termése van, madarak is nagyon szeretik, ember is nagyon szereti. Sövény is nevelhető belőle, és egyelőre sok ellensége nincsen. Fanyarká.
2: Füge?
3: A füge hálás növény, ezelőtt 40 évvel Pécs közterületein már nagyon szépen díszlettek, most már az utóbbi 20 évben Szegeden is nagyon szépek, és nem fagynak vissza rendszeresen, és az idei tavasz kedvezett nekik. Jó növény, szép növény, egyelőre nincs komoly károsítója, termése finom, van akinek a bőre érzékeny rá a levelére, és felpirosodhat, felhólyagozhat, az zárt ujjúink veszedje a fügét. Ne bujócskázzon fügefánál.
2: Hogyan látod, vagy gondolod, ha előre tekintesz 10, 20, 30, 40, 50 évet, amennyire van kedved előre tekinteni, egy magyar nagyváros milyen fákkal lesz tele, ha lesz egyáltalán fa, ami megél benne? Fügék lesznek inkább, nem tudom, olajfák lesznek 100 év múlva? Vagy mit gondolsz?
3: Több irányba megy el, ezzel a problémával sokan szembesülnek, és Szegeden is dolgoznak sokan rajta, a környezetgazdálkodásnál is. A Gogol utca a példa rá, hogy ott hogyan próbálják megoldani, ott úgy próbálják megoldani, hogy a meglevő vizet próbálják megtartani és visszaforgatni a fák gyökeréhez. Budapesten van, ahol már zöld fallal kísérleteznek. A fának nagyon sok problémája van, hogyha egy vázat építünk és arra futtatunk fel olyan növényt, ami hajlandó erre és nagy zöld falat ad, akkor az egyik probléma ki van lőve, ez pedig a nagy ágak leesése és a folyamatos nyesés. Erre például kiválóan alkalmas a japán lonc. A fajtákkal újra meg újra próbálkoznak, hogy mi lenne a jó. Egyre nagyobb gödröt akarnak nekik csinálni, hogy legalább jól érezze magát tápanyagilag és vízileg a fa, és amikor felhozzák nagyobb fának, addig pedig ápolják őket tápanyag visszapótlással, öntözéssel. Lesz fa.
2: Olajfa lesz? 100 év múlva? Közterületem?
3: Nem valószínűsítem, hogy annyira megváltozna az éghajlat, illetve remélem, hogy nem változik meg annyira az éghajlat, akkor változna meg annyira, hogy egy kicsit megbillenne a föld. Reméljük, hogy nem lesz olyan, ami egy kicsit megbillenti a földet.
2: Mondtad az öntözést itt az előbb. Tavaly nagy civil összefogás volt, főleg Budapesten arra, hogy közterületi fákat locsoljanak emberek, mert nem győzte a főváros locsolni a fákat. Mit gondolsz erről, kell-e locsolni? Aranyos dolog-e ez, vagy ennél több? Meg lehet-e menteni egy közterületi fát azzal, hogy civilek a házuk előtt locsolnak? És hagy hozzak ide egy példát, most olvastam pár nappal ezelőtt, a Telex újságírója írta szomorúan, hogy 2-3 csemete, amit ő hetente locsolt, az kipusztultak, és szakemberekkel nézték meg, gyökér problémái voltak, tehát kívülről nem is feltétlen látszott. Az egyiknek volt lombjár is látszott, mert sárgulni kezdett, már nyáron a lombja is hullajtotta. de a másiknak meg gyökér problémái voltak, és olyan szomorúan írta, hogy fölöslegesen locsolta ott egész nyáron. Mit gondolsz az ilyen kezdeményezésekről?
3: Mindenképpen jó. Régen is volt olyan, aki segített az önkormányzat fenntartójának is locsolta a fákat, és ezen felbuzdulva több ember gondolta, hogy ezt jó lenne szervezetten csinálni, és mindenki szeret, hogyha hírt adnak róla. Ami él, az elpusztulhat sajnos. Az egyik próbálkozás irány az, hogy kisebb csemetével kezdjék az ültetést, mert jelenleg eléggé nagy sorfákat ültetnek el. Ha kisebb csemetével kezdjük az ültetést, akkor kevesebb gyökérelvágás van a csemeténél, addig, amíg kikerül a végső helyére, és úgy várható, hogy jobban megered. A nagy sorfát ültetünk, 2-3 cm átmérőjűt legalább, abban az esetben az a gyökérmennyiség, amivel odaviszik, az már elég kevés ahhoz képest, amekkora a fa, és ebből ered a megeredés hessége.
2: Találtunk fát a környezetünkben, amit nemrég ültettek, vagy akármikor ültették, akkor ha szeretjük a fákat, néha locsoljuk meg?
3: Persze, néha locsoljuk meg, mindegy, hogy kiültette, ne nézzük tétlenül, ugye, hogy a környezetünket, ha nem nézzük tétlenül, akkor jobban fogjuk érezni magunkat, ha másért nem, csupán azért, mert tettünk valamit, és akkor így saját lelkünk megnyugszik, hát ha még emiatt úgy véljük, hogy emiatt marad meg, akkor még inkább, ha meg nem marad meg, akkor megszomorodunk, de attól nem hagyjuk abba.
2: És mennyi az értelmezhető víz egy közterületi fánál? Egy vödör, 100 liter,

0: töltött egy órából itt, hogy te szereted a fákat, még ha a munkád eszköze is, meg még hogyha reálisan is látod, nem úgy, mint sokan, akik tényleg oda is kötöznénk magunkat mindegyik fához, ezt most én is mondom, amiket ki akarják vágni. Miért szereted a fákat?
1: Ezen még nem gondolkoztam, nekem úgy természetes, hogy ami élő, az szereti az embert, és ameddig lehet fenntartja, észszerűen próbálja fenntartani, de sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy van olyan eset, amikor ki kell vágni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó József faápolót, erdőmérnököt, református presbitert hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, így Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a járatokat az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre egyebek mellett Biatorbágy, Szigethalom, Solymár és a Dunakanyar irányába is. Számos új vonal indul Kelenföldről és Újpest városkaputól.

0: amelyekkel Pest megye távolabbi térségei, például Dabas vagy Dömsöd is elérhetők lesznek. A fejlesztéseknek köszönhetően Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé, valamint Veresegyház, Csömör és Nagytarcsa környékére is egyszerűbbé válik az éjszakai hazajutás. Új éjszakai járatok indulnak Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től az M4-es metrótól csatlakozva. A részletes menetrendek a MÁV csoport hivatalos felületein érhetők el a következő napokban. 10 nap alatt mintegy 4000 program várja a látogatókat a pénteken megnyílt 35. Művészetek Völgye Fesztiválon Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. Rost Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos a megnyitón a személyes jelenlét jelentőségét és a művész-néző találkozás fontosságát emelte ki. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszédében úgy fogalmazott, hogy Kapolcs a kultúrharc nélküli Magyarország csodálatos példája. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a nyitottság és az egymásra figyelés ünnepeként méltatta a rendezvény sorozatot. A fesztivál idei kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítik. Az erdélyi magyarság riasztó fogyására figyelmeztetett Tőkés László a tusványosan mondott szombati beszédében. Az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke rámutatott, hogy a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Ugyanakkor köszönetet mondott a korábbi magyar kormánynak a gyökeresen megújított nemzetpolitikájáért és a nemzetegyesítésért. Beszédében szorgalmazta a Székelyföld területi önrendelkezését, valamint a romániai közigazgatási átszervezés elismert. Végezetül Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a jelenlegi nehéz geopolitikai helyzetben. A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik, jelentette ki Orbán Viktor tusványosan. A Fidesz elnöke beszédében ezt bűncselekménynek nevezte, aminek szerinte jelentősége lesz a jogállam későbbi visszaállításakor. Jelezte, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából. Hozzátette, hogy hasonló alkotmánymódosításokkal leváltották a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét is, eltávolították továbbá a legfőbb ügyészt, és ezzel teljesen megszüntették a jogállamot az országban. A Magyarországi Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják az egyház minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A missziói szolgálat célja, hogy ez a hét a lelki megújulás és az egyházi egység megélésének kiemelt ideje legyen. A szervezők arra kérik a híveket, hogy a közösség jelenéért és jövőjéért imádkozva vállaljanak egy-egy órás időszakot. Az imolánchoz a hívek kiscsoportos, családi vagy teljes gyülekezeti keretek között egyaránt csatlakozhatnak. A felkészülést és a helyi csatlakozást segítő útmutatók, valamint az inspirációs anyagok a portálon érhetők el. A részvétel részletei és az időpontfoglalási lehetőségek a református.hu-n olvashatók. Az elmúlt 125 évben 3,3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma a Hungaromet elemzése szerint. Az idei június volt 1901 óta a második legmelegebb hónap. Június végén Széchenyben abszolút rekordot, 42 fokot mértek. A megvizsgált teljes időszakban 2024-ben fordult elő a legtöbb, összesen 15 ilyen rendkívül forró nap az országban. Területileg a délkeleti ország részben, a Kiskunságban és a Körös-Maros közén a leggyakoribbak az ilyen hőségperiódusok. A Hungaromet új éghajlati portált indított, amely 200 év adatait teszi elérhetővé.
1: Az időjárásról.
0: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
7: Közelebbről senki sem tudott róla semmit. Az asszonyok, akik dicsérték, hogy csinos ember, nem vehették hasznát, mert örökké a kocsijában ült, sebesen rohanva az utcákon és tereken, mintha mindig halálos beteghez sietne. Reggeltől egész estig látható volt, majd itt, majd ott bukkant fel a komoly, egyszerű és mégis végtelenül elegáns fogat, mindig galopban. Itt-ott megállt egy-egy villa előtt, a doktor leugrott, szép nyulánk alakja volt, és lázas sietséggel ment fel a lépcsőkön, mindig sietett. Két lépcsőt is ugrott egyszerre, rettentő sok dolga lehet. Néhány perc múlva visszajött, loholva, fújva, halántékát a kendőjével törülgetve, aztán megint megindult a fogat, száguldva valamely a fürdő túlsó részén lévő villába. Útközben kezében tartotta a napfénytől csillámló aranyóráját, mintha a másodpercek gyors eltűnése is alterálná, és gyakran kivált, ahol nagyobb közönség látta, meg-meg bíztatta a kocsisát. Csak sebesebben, mert elkésünk. A hölgyek, mondom, nem vették hasznát, mert rá nem ért, hogy velük foglalkozzék. Sajnálandó az ilyen ember, gondolták, aki a munkának rabszolgája. Délben sietve habzsolta be ételeit, aztán megint ment azon az átkozott kocsin, vajon mikor esznek a lovai. A vacsorát azonképpen behányta magába, és újra rohant. Éjjel is sokszor lehetett hallani a kocsi a robogását. Sajátszerű, extravagáns zúgása volt a fekete párnás brómerjének. A csendes alvók, ha felriadtak, a másik oldalukra fordulva mormogták, a doktor Katanginak nehéz betegjei lehetnek. Ezt reggel is fölemlegették a Früstöknél, mint éji élményt. A Katanginak nehéz betegei lehetnek, egy párszor hallottam az éjjel a kocsiját átmenni az ablakom alatt. De hát, kik voltak ezek a betegei? Az bezzeg nem tudta senki. Ám bátor, el sem jutottak ehhez a kérdéshez, mindenki megelégedett azzal, hogy sok betegje lehet, mit firtassa ő, hogy kik. Ő nem az. A pali ismerőse sem az, a győri fiskálisné sem az, de a többi ember aztán akár mind az övé is lehet. Ki gyaníthatta volna azt a turpisságot, amit csak én tudok, meg a patikárius, aki egész nyáron mindössze 5 katángi vevényt látott el, hogy katángi barátunknak egyáltalában nem voltak betegei, hanem angol ésszel játszta az elfoglalt embert oly mesterileg, hogy az ördög se vehette észre. Még a gyógyszerész is gyanakodott. Hát, ha házi szerekkel gyógyít. Igenis, Katángi menyhért a jobbik eszét vette elő, hiszen ő is a Fendőszijékül gyermeke. És végre, ha a sárosi ember amerikánus akar lenni, nem kell hozzá semmi előtanulmány, a sárosi ember készen van. Mint az elkeseredett játékos, egy blatra tette fel mindenét, a minden alatt a 2000 forintja értendő. Kivérelt Prixdorfban egy elegáns lakást, bebútorozta igen csinosan, csináltatott egy táblácskát aranybetűkkel, Dr. Melchior von Katangi Brunnenarzt. Vett egy szép fogatot, két jó szürke trappert, felültetett a bakra egy cilinderes, frakkos kocsist, a jó Varga Miskát pedig, akit felbeszélt halottaiból egykor az egyetemen, rábeszélte most, hogy borotváltassa le a bajuszát, ez utóbbi esetben csökögyösebb volt a Miska, belebújtott a pompás komornyik livrébe, így fölfegyverkezve megkezdte, amint látjuk, a merész utakat a szerencse erőszakos meghódítására, mégpedig olyan ügyesen, hogy az egész Prixdorfban rövid idő múltán őt tartották a legdivatosabb orvosnak. Nagy ügyesség kellett különösen a villágba tett látogatások markírozásához, mert ami derékföldünk természetesen nem tett látogatás senkidél, hanem csak fölment az emeletre, ott kuncsorgott, dangubált, vagy elbújt valami alkalmas helyre, hogy 20-30 perc elteljen. A szemfülles, villai cselédség könnyen észreveheti vala, hogy csak szelettol, de oly imponáló volt a tartása, méltóság teljes a megjelenése, s annyira természetes volt az ügybuzgó sietsége, hogy senkinek sem jutott volna eszébe ilyesmire gondolni. S mennyi kitartás, ugyanazt tenni napról napra következetesen, minden eredmény nélkül. Mert nem volt eredmény. A Miska, aki az alatt komolnyiki ruhájában otthon várta a pácienseket, mindig azt az egyet referálta, senki sem volt itt. És természetes is, a fürdő vendégek már a megérkezésük első napján választanak orvost, vagy a tavait, vagy akit tavaly kiszemeltek, az új doktor élelmes manővere tehát olyan vetés, amiből csak esztendőre lehet aratni. Aki esetleg most beleszeret, vagy akit elszédít divatos volta, az is csak a jövő szezonban keresi fel. De a jövő szezon messze van, addig a mi doktorunk nem bírja magát fenntartani. Egy nap azonban, mivel az orvos hazatért, mert a teljes látszat kedvéért a nagy kocsizásokból minduntalan haza kellett térnie, hogy a váró szobájában felgyűlt betegeit ellássa, voltaképpen, hogy a díványon hanyat fekve egy-két csibukot elszíjon, már messziről jelentőség teljesen kacsintott feléje a Miska. Van oda bent valaki? Kérdi halkan. Egy bárónő a leányával, súgta a bizalmas komornyik. Egy bárónő teringette. Katangi felvillanyozva nyitott be a várószobába. A pamlagról egy éltes úrnő emelkedett fel, terebélyes termettel és olyan roppant mellel, hogy az embernek önkéntelenül az a gondolata támadt, hogyan tudja vajon a tisztelt asszonysága levest enni? Bizonyosan csak úgy, ha a tányért egész az álla alá hozza fel a hegyek alól. Különben az arca igen intelligens volt, s még a toka és a hervadság sem bírta érdekességétől megfosztani, szemei pedig éppenséggel most is szépek. Blondi bárónő vagyok. Az orvos meghajtotta magát mély tisztelettel, az asszonyság pedig a távolabb álló fiatal hölgyre mutatott. Klára a leányom, akinek érdekében kívánjuk igénybe venni orvos urat. Úgy, a kisasszonya beteg? Egy futó tekintettel mérte végig, magas, nyulánk termetű, szőke kisasszony volt, nem fiatal már, de nem is vén leány még, nyugodt, méreható nézésébe egy kis ravasság vegyült. Arca kissé szenvedőnek tetszett, ajkai körül bágyas színtelen mosoly lebegett, de ez csak illett neki, és felette előkelő kinézést kölcsönzött. Méltóztassanak a dolgozószobámba befáradni, parancsoljon bárónő. Miközben elől eresztette, jól szemügyre bevé, a hölgyek öltözékét, melyik orvos ne érdekelni az első páciens kivált, ha egy blondé bárónő, de hát ha csak amolyan fürdői bárónő. A pillanatnyi szemle jól ütött ki, Menyus is értett a toalettekhez, ezek a csipkék valódiak. Az öreg bárónő fülében igen szép gyémántok fityegnek, a kisasszony egyszerű batiszt ruhája előkelő szabó műhelyéből került ki, minden igen elegáns rajtuk, és ízléses a szalmakalapoktól, a svéd kesztyűtől kezdve az utolsó zsuzsuig. Pedig az előkelőséget és a valódi jó módot az apróságokból lehet megítélni. Egy szóval, Menyus úr meg volt elégedve. Az első páciens igen kielégítő. S mint prognosztikon sokat ér. Már is az arisztokrata világ orvosának kezdte magát képzelni, és látta a fényes jövőt. Mint telik meg lakásának környéke ragyogó fogatokkal, melyekről beteges lédiket és márkinőket emelnek le fényes ruhájú lakájuk. Mi baja voltak éppen a baronessnek, kérdé, amint leültette dolgozó szobájában a hölgyeket, ő maga udvariasságból álva maradt. A leányom nem baronesz, mondá rigorózus hangon a bárónő. Ugyan? Az első férjem Bodrogszegi Pál volt. Csak jóval leányom születése után mentem férjhez báró Blandihoz. De ez éppenséggel nem lényeges ebben az esetben. A fő dolog az, hogy leányom egy idő óta folytonosan köhécsel, és némelyikor lázai vannak. Kérném őt alaposan megvizsgálni. Minden esetre, bárónő, mióta érzi a tüneteket? Körülbelül február óta, de felejt te magad, szívecském. Igen, mama. Nem szokott éjjel izzadni? Nem, felelte Klára kisasszony. Érez valamit a mellében? Semmit. Igen, helyes. A láz mikor szokott jönni? A láz sokszor hetekre elmúlik, vagy visszajön magától, vette át a szót a bárónő, folytonosan legyezve magát, ami nem volt csoda, mert a bárónő vérmes volt, kurtanyakú, s kívülről az ablakok zsaluin át, csak úgy ömlött be az augusztusi hőség, mintha kemencéből jönne. Majd rendelünk ellene egy kis kinint? Ma alig, ha nem sirokkunk van, jegyzé meg Blondi bárónő nagyot fújva. Az orvos elmosolyodott. Ha, Istenem, annyira el vagyok foglalva, hogy észre sem veszem az időjárást. A keresztényes önmegadás keserűsége érzett ki felkiáltásán, mintha mondaná, ó, asszonyom, milyen szerencsétlenség híresnek lenni. Valóban, ön túlságosan igénybe van véve. Mondták ezt nekünk a villában, de mi nem tágítottunk. Leányom mindenáron önt óhajtotta konzultálni. Nagyon lekötelező, igazán helyes. Tehát lássunk hozzá, mert az idő fogy. Izgatottan tekintette meg az óráját. Tessék, levetkőzni, kisasszony. Klára kisasszony arca merő láng lett, szemérmesen lesütötte a szemeit, igazán csinos volt most. Na, ne légy bolond, Klárika! Ne szégyeld magad az orvos úr előtt, fűsz ki fiam a ruhaderekat! De talán nem is volna szabad mindent viselnie, ugye, orvos úr? Ejnyed, de nagy gyerek vagy, Klára! Hiszen a doktor úr nem olyan szemekkel nézi azt, mint más férfi, az orvos úr jelen nem levőnek tekintetik. Persze, persze, fiatal ember még, de azt hiszem már nős. Nem, de nős már. Hogyan? Még nem nős? No, mindegy, húny be a szemedet, aztán le azzal a derékkal, egy, kettő, három. Klárika behúnyta a szemeit, mialatt gépiesen kifűzte a derekát. Szegény bárányka úgy reszketett a vérlázító művelet alatt. Mikor az orvos fülét a derekához nyomta, a vékony batisztink fölött összeszisszent, és az ajkait harapta. Vegyen nagy lélegzetet. Ne olyan nagyot. Így. Aztán megkopogtatta a mellét, hátát egy pár helyen. Itt egy kis tompulat van, mondá. Tessék felöltözni. Rá se nézett, nem mutatott semmi különös érdeklődést, nem alterálta az illat, amely a finom testből kiáradt. Hidegen, közömbösen mondá. Tessék felöltözni. Mintha 100 és 100 hölgyet is vizsgálna meg napjában. Nos, kérde a bárónő mohón. Egy kis csúcshurutot találtam a 3. és 4. borda közt, felelte a doktor bajjóslatú hangon. Szent Isten! Csak nem lesz baj, mindent el fogunk követni, hogy ne legyen. Az orvos most leült az íróasztalához, beírta egy nagy ócska könyvnek valahol a közepetájára a beteg nevét, a villát, ahol laknak, a márványasszonyban laktak, a szimptomákat, amiket talált, írt valami porokat a láz ellen, elrendelte, hogy a kisasszony minden nap igyék reggel 100 g vizet a Katalin forrásból, üljön sokat szabad levegőn, délután inhaláljon egy kis fenyőillatot, és menttől kevesebbet beszéljen. Sehol sem olyan igazi aranya hallgatás, mondá, mint kegyednél lesz. Így folyt le az első vizit. A 100-szor megálmodott első páciens egy könnyed, szinte kevés fejbiccentéssel eltávozott. 3. látogatást tett a doktor a márvány asszonynál, egyike a legdrágább villáknak. 2 igen elegáns szobában laktak blondiék az első emeleten. Klára kisasszony künn a kertben feküdt a platánok alatt egy függő ágyon, s mind a 2 kezét nyújtotta a doktor elé. Az önporai megszabadítottak a láztól. Természetesen, tehát jobban érzi magát? Összehasonlíthatatlanul jobban, mintha kicseréltek volna. Étvágya, mint a farkasé, az ön orvossága csodát tett. A kisasszony hálás szemeket vetett hősünkre, a nagy kék szemek nedves fényben úsztak, mintha könyvben fürödtek volna. Menyhért úr lesütötte a maga szemeit, bár nagy vihák volt, mégis restelte a hálának ilyen rendkívüli megnyilvánulását. Egy pár kidimporért ez mégis sok. Szót sem érdemel, mormogta, és kedvetlenül ráncolta össze a homlokát. Eszébe jutott, hogy a nagyon hálás paciensek rendesen rosszul fizetnek. Az áradozó szavak forintokat vannak hivatva pótolni. A köhögéssel hogy vagyunk? Az még tart. Magától elmaradni helyt az oka elmúlik. No és a mama? Az fent van a szobában. Éppen 7 percem van még, hogy nála is tehessem tiszteletemet. Istenem, annyira siet. Ja, a kötelesség kisasszony, de holnap után talán ráérek ismét eljönni. Nos, menjünk fel a bárónőhöz. Szabad karomat ajánlani? Sajátszerű puhaság, lágyság ömlött el Klárának egész lényén, s valami ritmikus volt a lépéseiben. Valóságos zene a járása. A márvány asszony egész homlokzata rózsa indával volt befuttatva, 1000 meg 1000 rózsa lógott a falról, a bejáratba is lecsüngtek, a doktor önkéntelenül leszakított egy félig kihasadt bimbót, és a gombjukába tűzte. Ej, menjen már, mondta durcásan Klára, amint a lépcsőn fölmentek, éppen az én bimbómat tépte le, már 2 napja aufpasszolok rá. Klára szerette vegyíteni a nyelveket, még ma tövén hagytam, hogy egy kicsint megemberesedjék, illetve megrózsásodjék, s íme elviszi az orrom elől. Erre a pajzán hangra meglepődött a mi menyusunk, de mit tehetett egyebet, kivette a gombjukából, s maga is kiesvén komor észkulapi szerepéből némi udvarlói allőrrel nyújtotta, és mondá Klárának. Itt van, né, ne sírjon. Klára mosolyogva tűzte a tömött szőke haja közé. Mikor menyus úr másnap eljött a hölgyek látogatására, egy ivópohárban találta kissé megfonnyadva a tegnapi bimbót. De menyus annyira nem gondolt helyzetében udvarlásra, szerelemre, mint ahogy az akasztandó ember a síralomházban a jövő évi termésre. Meg lehet, észesen vette a bimbó megtiszteltetését. Blandiék mint egy 6 hétig maradtak Prixdorpban, az alatt a doktorral sűrűn érintkeztek, aki majd minden másodnap bepillantott hozzájuk, de mindig az ő szokott sietségével. Némelykor találkoztak az ebédnél, az Aranyalma Hotel korridorján, persze itt is csak futólag, a doktor sebesen evett, s már a második tál ételnél rendesen jött érte szaladva nagy lihegéssel a komornyikja. A bárónő, aki bőbeszédű volt, sohasem beszélhette ki magát. Sokszor kezdett bele valami történetbe, de azt sohasem fejezhette be, mert Katángi nem maradt a végéig, amiért apródonként egészen meghűlt iránta. Ugyan, eredj a te doktorodda, mondá néhányszor a leányának, hisz az egy kellemetlen hideg fráter, és úgy oda van ragadva a foglalkozásához, mint az észkula botján a körül tekergőzött kígyó. De igen csinos ember, és bizonyára sok pénze van. Na, ki tudja. Ha nincs is még, de bizonyosan lesz, amellett anständig madarú, szép nemesi neve van, János király kezeiben hatalmas stoff lenne. No-no, kőbe találsz vágni a kapa élével, aki mer, az nyer. Az öreg bárónő rosszallóan rázta a fejét. A súlyos kő a legszebben szőtt pókhálóból is kiesik, jegyezd meg magadnak, Klára. Klára kisasszony daszosan fordította el a fejét. Nincs benned semmi kitartás, mamha. Te csak a sült galambot szereted, ha mindjárt van, de hogy meglegyen spékelve is. No, fiam, a te sült galambod nekem ugyan nem kellene, ha csak ketten volnánk is egy puszta szigeten. Az ízlés dolga, a nyelveskéd elég jól forog, magára ütöttem, mamácska. Ilyen feleselések gyakran estek anya és leánya között, mely utóbbi 2-3 hét alatt teljesen elvesztette a csúcsurutját. Üde piros szín nyert az arca, olyan lett, mint egy töltött galamb, egy katonatiszt udvarlója szerint. A fürdői embermázsálók 10 kiló pluszt jeleztek a sudár, ruganyos testen. Hát, ha még jobb kosz lenne, zsörtölődött a báróné a doktor előtt. De az borzasztó, amit itt megétettek az emberrel. Jövőre, ha élek, szakácsot szeretnék hozni magammal. A doktor élénken taszította fejebb a pápa szemét ennél a szónál. Klári pedig elérzékenyült pillantást vetett rá. Mamácskám, te segítesz engem. Blandi báróné általában nagy ungorkodással volt a Prixdorfi vendéglősök iránt, s öröme telt, ha az időjárásból előre megjósolhatta a másnapi menüt, kiismervén a vendéglősök ravasságát. Ha szél volt, másnapra almás réteseket jósolt a vendéglő étlapokra, mert a szél leverte a sok éretlen almát a fákról. Ha hirtelen eső kerekedett, esküt mert tenni a Kaiserschmarnira, a császár mazsájára, mert az asztalokon megázott zsemjék ilyetén értékesítése elmaradhatatlan ez átkozott piószáknál. Hősünk sohasem árult el kíváncsiságot a bárónő magánviszonyai iránt. Mi volt ennek oka, lehetetlennek látszott meghatározni. Egyszerű közömbössége, vagy finom modor? Nagyon ravasz volt-e, vagy abszolút-e nem érdekelték Blandiék? Százszor eltűnődött ezeken Klárika. De mert a bárónő gyakran igen közlékeny volt, szükségképp meg kellett tudnia egyecsmást. Némelykor ugyan maga is kérdezett, de mindig csak akkor, ha a társalgási téma magától hömpölyögtette a kérdéseket. Így tudta meg, hogy Blandiék Klagenfurtban laknak, rossz jel. Klagenfurt, Vicegrác, sokat mutató szegény emberek városa. Hogy Blandi báró már egy pár év előtt szíves volt meghalni, ha ugyan élt valaha, fürdőben minden ember Tamás. Hogy Blandiné gyakran fordul meg Magyarországon a fivérénél, aki gyermektelen, s úgy mellesleg az is el volt mondva, hogy Klári a keresztlánya és kizárólagos örököse. Szegény Klári, milyen kár, hogy nem férfi. A doktor mégis kíváncsi volt, hogy miért olyan nagy kár az. Mert a nagybácsi olyan portékát tart raktáron, szólt a bárónő kedélyes mosolygással, aminek csak a férfiak vehetik hasznát. Kereskedő? Inkább gyáros. A doktor nem volt kíváncsi. Gondolta magában, bizonyosan pipagyáros lesz a nagybácsiok. A báróné, mintha a lelkébe látott volna, még hozzátette Klárihoz szólva. Az öreg gyártmányai egyre kelendőbbek, ma már 20 000 forintba kerül darabja. Mindegy, a doktor mégsem tudakozódott, megelégedett azzal a tudattal, hogy akkor hát nem pipagyáros, de talán hajógyáros. A bárónő meg nem állhatta, mikor a doktor elment, hogy azt a különben jogosult megjegyzést ne tegye. Kár erre a szót vesztegetni nem fogja a szikra. Punktum! Ej, a nyírkos dohány is ég ma mácska. Láttam én a százszor is. A különbség csak az, hogy több gyufa kell hozzá. A mai gyufa nem szuperált, mert nem volt rajta elég foszfor. A tény pedig az volt, hogy dr. Katángira igen jól hatott a gyáros emlegetése, persze csak bizonyos értelemben, mert a Blandiékhoz fűzött gondolatai a honorárium keretéből nem mentek ki. Valami olyas forma forgott eszében, ezek a Blandiék szolíd népek, hogy a gyáros nagybácsit emlegetik, holott éppen abban az erővel emlegethetnék nagybácsiuknak Lobkovics herceget is. A Blandiék reális népek, és bizonyára csinos honoráriumot fognak nekem fizetni. Hogy mennyit? Hősünk 50 forintra számított, ez tisztességes lesz, de nem elegáns. Az elegáns fizetség egy százas lenne. S bizony, arra a százasra már nem sokára rászorul. A 40 darab 50-esből, amit kassáról elhozott, éppen az utolsó mohikánt költi most. Egy pár nap múlva kenőcs hiányában megakadóban lesz az egész gép. Igaz, hogy a pénzek csapját legkönnyebben a fürdőorvos eresztheti meg, azt mondván egy-egy betegének, ön már meggyógyult, holnap mehet, vagy ha kettelésből ott akarna maradni, ráijeszt. Önnek árt ez a klíma. Mire jön az elmaradhatatlan levélboríték, csak hogy ehhez páciensek kellenek. S Katángilag Blandiékon kívül alig volt 4 vagy 5 betege, s ezek is most csak utóbb jöttek. Tehát nem volt más mód, mint egy szép napon hazaküldeni Blandiékat. A kisasszony teljesen meggyógyult, orvosra nincs többé szüksége. Szomorúság öntötte el az arcát, hiába. Klára az első paciense volt, bizonyos előszeretettel viseltetett iránta. Mégtán jó is volna neki 1 vagy 2 hét a fenyvesek közt, és mégis elbocsátja. De mit csináljon? A szükség nagy úr. Klára szinte összeomlani látszott a szavai súlya alatt. Hogyan? Szólt képéből kikelve. Ön már ránk únt? No, csak az kellene, mondta a doktor vidoron, de a hangján kiérzett a zavar és kelletlenség. Az ön drága egészsége az a szempont, melyet mindenek fölébe helyezek. Önnek már nem tesz jót ez a levegő, a napok már rövidek. A harmad csapadék nagy lévén az esték igen nedvesek és ártalmasok. Ön, mint a méh a virágból, felszítta Prixdorfból, ami hasznos és élt. Tető volt, ami ártalmas, hagyja itt. Igen, helyes, orvos úr, mondta a bárónő. A jövő héten indulunk. Annyi haladékot nem adhatok. Menjenek inkább valahova, utókúrára. Hová tanácsolja? Például Magyarországra, ilyenkor legjobb az Alföld. Hát, Székelyország nem volna jó? Nem bánom. Falu vagy város? Kisváros. A leány kérdőleg nézett az anyjára, miközben egy könnycsepp gurult ki a szemeiből. János bácsihoz megyünk, mondta, mint egy válaszképpen a kérdő tekintetre. Az orvos észrevette a könycseppet a Klára szemeiben, s maga is elérzékenyült, elfordította a fejét. Látom, nagyon sajnálja Prixdorfot, és bizonyára én is sajnálom, hogy elmennek, de az egészség az első. Így lett elhatározva, hogy Blandiék holnap után indulnak. Másnap szokott szemfényvesztési kocsikázásait végezve, úgyszólván minden fél órában hazahajtatott. Türelmetlenül várta Blandiékat a honoráriummal. Orvos növendék korában leste e fajta érzelmekkel a levélhordót. A dél is elmúlt, semmi. Az uzsonna ideje is bekövetkezett, de Blandiék még mindig nem mutatkoztak. Nem voltak itt, Miska? Nem voltak. Itt voltál mindig? Itt? Nem távoztál el hazúról, csak egy persze is, de lélek szerint beszél az ember. Nem. Gyere, ide, lehelj rám! A komornyik rálehelt a gazdájára, de semmi pálinka szagot nem érzett rajta, tehát nem távozott otthonról. Megfoghatatlan!
6: Kedves hallgatóink! Mai magazinunkban Mixát Kelmen Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigél.
1: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: hogy bosszút olyak túl nyelek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.

Az Itthon ez hazában című koncertünk következő dalával a török világba látogatunk el. Tinódi Lantos Sebestyén szerzeményének egy rövid részletével az egri hősökre emlékezünk. Címe Egri Históriának Summája.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, így Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a járatokat az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre egyebek mellett Biatorbágy, Szigethalom, Solymár és a Dunakanyar irányába is. Számos új vonal indul Kelenföldről és Újpest városkaputól, amelyekkel Pest megye távolabbi térségei, például Dabas vagy Dömsöd is elérhetők lesznek. A fejlesztéseknek köszönhetően Pomásztól Pilisszent Kereszt és Csobánka felé, valamint Veresegyház, Csömör és Nagytarcsa környékére is egyszerűbbé válik az éjszakai hazajutás. Új éjszakai járatok indulnak Szigethalomra, Halásztelekre,

0: és Tökörre augusztus 11-től az M4-es metrótól csatlakozva. A részletes menetrendek a MÁV csoport hivatalos felületein érhetők el a következő napokban. 10 nap alatt mintegy 4000 program várja a látogatókat a pénteken megnyílt 35. Művészetek Völgye Fesztiválon Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. Rost Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos a megnyitón a személyes jelenlét jelentőségét és a művész-néző találkozás fontosságát emelte ki. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszédében úgy fogalmazott, hogy Kapolcs a kultúrharc nélküli Magyarország csodálatos példája. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a nyitottság és az egymásra figyelés ünnepeként méltatta a rendezvény sorozatot. A fesztivál idei kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítik. Az erdélyi magyarság riasztó fogyására figyelmeztetett Tőkés László a tusványosan mondott szombati beszédében. Az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke rámutatott, hogy a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Ugyanakkor köszönetet mondott a korábbi magyar kormánynak a gyökeresen megújított nemzetpolitikájáért és a nemzetegyesítésért. Beszédében szorgalmazta a Székelyföld területi önrendelkezését, valamint a romániai közigazgatási átszervezés elismert. Végezetül Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a jelenlegi nehéz geopolitikai helyzetben. A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik, jelentette ki Orbán Viktor tusványosan. A Fidesz elnöke beszédében ezt bűncselekménynek nevezte, aminek szerinte jelentősége lesz a jogállam későbbi visszaállításakor. Jelezte, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából. Hozzátette, hogy hasonló alkotmánymódosításokkal leváltották a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét is, eltávolították továbbá a legfőbb ügyészt, és ezzel teljesen megszüntették a jogállamot az országban. A Magyarországi Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják az egyház minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A missziói szolgálat célja, hogy ez a hét a lelki megújulás és az egyházi egység megélésének kiemelt ideje legyen. A szervezők arra kérik a híveket, hogy a közösség jelenéért és jövőjéért imádkozva vállaljanak egy-egy órás időszakot. Az imolánchoz a hívek kiscsoportos, családi vagy teljes gyülekezeti keretek között egyaránt csatlakozhatnak. A felkészülést és a helyi csatlakozást segítő útmutatók, valamint az inspirációs anyagok a portálon érhetők el. A részvétel részletei és az időpontfoglalási lehetőségek a református.hu-n olvashatók. Az elmúlt 125 évben 3,3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma a Hungaromet elemzése szerint. Az idei június volt 1901 óta a második legmelegebb hónap. Június végén Széchenyben abszolút rekordot, 42 fokot mértek. A megvizsgált teljes időszakban 2024-ben fordult elő a legtöbb, összesen 15 ilyen rendkívül forró nap az országban. Területileg a délkeleti ország részben, a Kiskunságban és a Körös-Maros közén a leggyakoribbak az ilyen hőségperiódusok. A Hungaromet új éghajlati portált indított, amely 200 év adatait teszi elérhetővé.
1: Az időjárásról.
0: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Önök ismerik a szikes tavakat, közülük is a böddi széket? Ha nem, akkor mindenképpen figyeljenek, mert ma erről a természetvédelmi szempontból különösen fontos kiskunsági vízes élőhelyről mesél nekünk Mile Orsolya, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense.
2: Maga ez a pályázat, ez már több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött, és két fő célkitűzése volt. Az egyik a böddiszék természetes vízjárásának a helyreállítása, a másik pedig a legeltetésnek az újjáélesztése. Mind a két feladat tervezése, előkészítése nagyon hosszú időt vett igénybe, és egymással össze is függtek, mert hogy ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, rendezni kellett a böddiszék környezetében a tulajdonviszonyokat, hiszen akkor tudunk tenni a vízjárás helyreállításában, hogyha megvannak ennek a feltételei. Hogyha a magyarországi szikes tavakat így a méretük és a természetvédelmi értékük alapján sorrendbe szeretnénk állítani, akkor nagyon előkelő helyen fordul elő az összes szikes tavunk itt a felső kiskunságban. Ez egyrészt abból fakad, hogy tényleg ezek a szikes tavak maradtak meg ilyen nagy kiterjedésben, szinte egyedülálló módon. Másrészt felelősséget is ró ránk, mert a szikes tavak megmaradásának ők az elsődleges zálogai egyben. Tehát a megőrzésük, védelmük a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak egy kiemelt feladata.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint egy évtizedes előkészítés és kivitelezés után sikeresen újraegyesítették a böddi szék csatornával kettévágott medrét. Ezáltal az egységes tómeder felülete 180 hektárról mintegy 400 hektárra nőtt. A természetvédelmi szempontból különösen értékes vízes élőhely helyreállítását a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Unió Life Nature alapja és a kormány támogatásával valósította meg. A munkálatok során 6 kilométer hosszan áthelyezték az ötös csatornát, amelynek új nyomvonala elkerüli a medret. Épült 4 zsilip és 3 áteresz, 800 hektáron megindult a változatos élővilággal rendelkező szikesgyepek helyreállítása, és elkészült a 4 kilométer hosszú 16 állomásból álló sóballatanösvény is. A további részletekről Mile Orsolyával, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével beszélgettem.
2: A böddiszék a felső kiskunságban helyezkedik el a Dunavölgyi síkon, és tagja egy szikes tó láncolatnak, ami szabadszállás külterületről indul, és egészen délre Miklapusztáig tart. A szikes tavak a Dunavölgyi síknak ezen a területén már nagyon régóta jelen vannak, és egészen onnan eredeztetők, amikor még a Duna vízjárása nem volt ilyen szabályozott, és szabadon áramlottak tavasszal a vizek a területen. A szikes tavak elhelyezkedése nem véletlen a térségben, mert nagyon fontos, hogy olyan vízáramlási rendszerek segítik a létrejöttüket és megmaradásukat, melyek a talaj mélyebb rétegeiből érkeznek a felszín irányába, és segítik azt, hogy a talaj sótartalma a felszín közelébe betöményedjen, és ezáltal ezek a szikes élőhelyek, ezek kivétel nélkül mind magas sótartalmúak, és az sem véletlen, hogy milyen a só összetétel, mert Magyarországon és az egész Pannon-medencében a szikes vizek azok lúgos kémhatásúak, tehát nem sósak, hanem úgynevezett sziksó vagy szóda nevű vegyület fordul elő bennük a legnagyobb mennyiségben, és ez egyedivé teszi őket egész európai viszonylatban, főleg Magyarországon, illetve itt a Kárpát-medencében találhatóak ezek a jellegzetes pannon szikesek, aminek a böddi szék az egyik kiemelkedő tagja.
1: Hogyha a magyarországi szikes tavakat nézzük, akkor egyébként a böddi szék az hol helyezkedik el, mekkora a kiterjedésű?
2: Kiterjedését tekintve előkelő helyen fordul elő. Hogyha a magyarországi szikes tavakat így a méretük és a természetvédelmi értékük alapján sorrendbe szeretnénk állítani, akkor nagyon előkelő helyen fordul elő az összes szikes tavunk itt a felső Kiskunságban. Ez egyrészt abból fakad, hogy tényleg ezek a szikes tavak maradtak meg ilyen nagy kiterjedésben szinte egyedülálló módon. Másrészt felelősséget is ró ránk, mert a szikes tavak megmaradásának ők az elsődleges zálogai egyben. Tehát a megőrzésük, védelmük a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságnak egy kiemelt feladata.
1: Védett területről van szó, ugye?
2: Igen, védett területről van szó, országos jelentőségű védett természeti területről, extége szikes tóról van szó, de tagja az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek hálózatának is, és egy speciális védelemben is részesül, ami a vizes élőhelyek leterjedt ki, ez úgynevezett Ramsári Egyezmény által kijelölt területek közé is tartozik. A vízi vadvilág védelme érdekében hozták létre ezt a speciális védett hálózatot, és ennek is tagja.
1: Ugye valaha a böddi szék az egy nagy kiterjedésű nyílt vízfelszínű szikes tó volt Magyarországon, majd jöttek az 1950-es évek, és egy változás történt a böddi szék medrében, mert hogy a Sósíri főcsatornával ketté vágták. Miért volt erre szükség? Miért tették ezt?
2: A múlt század közepén nagyon más volt a természeti körülmény, mint manapság. Tehát akkoriban nagyon sok olyan kisebb-nagyobb vízállás volt megtalálható a tájban, tehát sokkal-sokkal több víz volt a tájban, mint napjainkban. Igazából úgy kell elképzelni, hogy szinte a közlekedést is nehezítette a rengeteg kisebb-nagyobb vízfolyás vízállás. Ezt az idilli állapotot most már ugyan jó lenne visszaidézhetővé tenni, de napjainkra nagyon-nagyon megváltozott minden környezeti feltétel. Akkoriban úgy gondolták a múlt század közepén, hogy rendezni lenne szükséges ezeket a tavasszal összegyülemlő vizeket, és nagyon sok helyen csatornahálózatot építettek ki, azért egyrészt, hogy minél nagyobb legyen a művelhető termőterület, másrészt pedig, hogy ezeket a tavasszal összegyülekező vizeket egyfajta keretek közé szorítsák vissza. Ekkoriban építették ki az 5-ös számú Sósíri főcsatornát is arra a meder alakzatra, amit a legutóbbi időkig is megfigyelhettünk, és mivel a vízállásoknak a vizeit szerették volna mindenképpen terelni, ezért adott volt az a mérnöki tervezés, hogy a legmélyebb területen vezessék keresztül a csatornát, és így adódott, hogy a böddi szék medrét teljesen keresztül vágták ezzel a csatornával. Nem csak ezt az egy csatornát hozták akkoriban létre, nagyon sok másikat is, és még az is fontos, hogy ezekhez a főcsatornákhoz csatlakoznak mindenféle egyéb vízvezetésre alkalmas létesítmények, árkok, vízelvezető kisebb csatornák, melyek beletorkolnak a főcsatornákba, és ezek tovább szabdalják, tovább vezetik le a vizeket egy közös mederbe. Tehát ennek a munkának fontos lépései történtek a múlt században, viszont azóta ezek a kisebb-nagyobb oldal, csatornák, árkok funkcióikat tekintve is, meg összességében a használatukat tekintve is már nem működtek, senki nem használta, csak tájsebként ott maradtak a térségben, és nagyon sok problémát okoztak, mert a jelenlétükkel teljesen megváltozott a természetes vízjárás a területen, a vizek nem tudtak ugyanúgy összegyülekezni a meder felé, mint a múlt század elején. És ez ellen szerettünk volna tenni, hogy helyreállítsuk az eredeti vízjárást, és ezáltal kitágíthatóvá vált az a beszűkült központi meder az eredeti nagyobb víztest kiterjedésére.
1: És azért ez nem most indult, hogy ezt helyre állítsák, mert hogy 2014-ben kezdték el a munkálatokat. Hát mi mindent tettek meg azért, hogy visszaállítsák a bőtiszéknek az eredeti medrét?
2: Igen, maga ez a pályázat, ez már több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött, és két fő célkitűzése volt. Az egyik a bőtiszék természetes vízjárásának a helyreállítása, a másik pedig a legeltetésnek az újjáélesztése. Mind a két feladat tervezése, előkészítése nagyon hosszú időt vett igénybe, és egymásra össze is függtek, mert hogy ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, rendezni kellett a bődiszék környezetében a tulajdonviszonyokat, hiszen akkor tudunk tenni a vízjárás helyreállításában, hogyha megvannak ennek a feltételei.
1: Bocsánat, hogy a szavába vágok, tehát itt mezőgazdasági termelés folyt a területen, tehát ott a bőtiszék melletti területeken?
2: Igen, voltak a területen korábban is gazdálkodók, akik szántóföldi növénytermesztéssel, legeltetéssel foglalkoztak, állattartással, de pont ebben az időszakban volt egy ilyen változás, hogy például a juhászatok struktúrát váltottak, volt egy olyan gazdálkodó, aki a legeltetéses állattartás helyett istállós állattartásra tért át, mások felhagytak a gazdálkodással, és igazából az történt a területen, hogy elfogytak a legeltetéssel foglalkozó gazdálkodók, legalábbis ahhoz képest, amekkora területen ez a természetvédelmi szempontból is fontos gazdálkodásnak működnie kellett volna. Ahhoz, hogy viszont ezt meg lehessen tenni, egyfajta újjáélesztése megtörténhessen ennek a gazdálkodásnak, ki kellett tudjuk alakítani a legelő területeket. Ehhez földvásárlásra volt szükség, és a bonyolultságot az adta, hogy nagyon nehezen lehetett kialakítani, mert nagy ingatlanok voltak, és osztatlan közös ingatlanok, amiben nagyon sok olyan tulajdonos volt, aki a területét nem is használta. És ennek a tervezési és kivitelezési munkái hosszú időt vettek igénybe, de végül sikerült a két fő célkitűzés érdekében ezt megvalósítani. Egyrészt ugye szükséges volt, hogy az ötös csatorna új nyomvonalát kialakíthassuk, ezt is állami tulajdonba kellett venni, tehát megvásároltuk az új nyomvonalnak a területét, illetve a legelő területeken is szükséges volt ugyanígy, és mikor ezek megvalósulhattak, onnantól kezdődhetett egyrészt a csatorna áthelyezésnek a kivitelezése, másrészt pedig a legeltetésre, hogy folyamatosan haladt a legelő területek kialakítása, úgy szakaszosan indítottuk el a természetvédelmi szempontú legeltetési rendszernek a kialakítását a területen. És ez a kettő, ami egymást kiegészítve végül a kulcsa lesz annak, hogy a bőtiszék, mint most már egységesített természetes vízjárású terület, ezzel a legeltetéses területhasználattal úgymond megtámogatva alkalmas lesz arra, hogy a korábbi nyílt vízfelületet kitágítsuk, és az élőhelyeket pedig egy természetesebb állapotba hozzuk.
1: És ez egy nagyon nagy munkájuk volt, mert hogy 800 hektáron indult meg a szikesgyepeknek a helyreállítása, és ugye itt mondta is, hogy több mint 400 hektár földterület került állami tulajdonba. A szikesréteket és mocsarakat őshonos magyar házi állatokkal legeltetik. Magyar szürke marhán, a magyar tarka üszőkön, merinójókon, parlagi szamarakon kívül házi bivajok is dolgoznak, segítik az élőhelyek helyreállítását, nem véletlen, hiszen a szikes tavak nagyon jól együtt tudnak működni a házi bivajokkal.
2: Igen, ez így van. A Nemzeti Park egyéb területein vannak már régebbről indult olyan területkezelési tapasztalatok, amik egyértelműen mutatják, hogy a házi bivajokkal nagyon jól lehet elindítani egy szikes vizes élőhelyen a legeltetéses gazdálkodást. A bivajok ugyanis nagyon szívesen tartózkodnak azokban a mélyületekben, amiket szeretnénk megnyitni, szeretnénk, hogy a nyílt vízfelület terjeszkedni tudjon, és a bivajok a dagonyázással, taposással egy nagyon jól megnyílt, kedvezőbb állapotú területet hoznak létre, és a bivaj legeltetés nyomán aztán megindulhat az egyéb állatfajtáknak is a legeltetése, így például a magyar szürke marhájé, a területen egyébként magyar tarka, szarvasmarhák is nagyon szép munkát végeztek a szikes élőhelyek szegélyében.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mille Orsolyával, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével a böddi szék helyreállításáról. Előtte azonban még hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől 3272 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein. Az intézmény történetének legmagasabb felvételi létszámát ért el, ami több mint 4,1%-os növekedést jelent. A felvett hallgatók közül több mint 2300-an állami ösztöndíjas, 944-en pedig önköltséges formában tanulhatnak. A legtöbb diákot, több mint 1600 főt a bölcsészet és társadalomtudományi karra vették fel. A pedagógiai kar három helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten összesen 512 hallgatót fogad. Az őszi fél évtől három új mesterképzés is indul, köztük a Librivel közösen szervezett könyvkiadói szak. A Nagykőrösön tanítószakos hallgatók számára havonta 1000 forintos Arany János ösztöndíjat alapítottak. A fennmaradó helyekre a pótfelvételi eljárás keretében nyílik még lehetőség jelentkezni. Rekordszámú több mint 8000 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező jutott be, így az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem. A legtöbb hallgatót a pedagógus képzési, valamint az orvos és egészségtudományi területekre vették fel. A karok közül a gazdaságtudományi kar, a szakok közül pedig az ápolás és betegellátás vonzotta a legtöbb felvételizőt. Az egyetem újonnan indított hiánypótló képzései, mint a mesterséges intelligencia, informatikus szak is sikeresen debütáltak. A felvett hallgatók túlnyomó többsége több mint 6600 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait. A székhelyen kívüli képzési helyszínek Hajdúböszörmény, Szolnok, Nyíregyháza és Siófok is kiemelkedően teljesítettek. A pótfelvételi eljárással és a doktoranduszokkal együtt az új hallgatók száma szeptemberre meghaladhatja a 12000 főt. A Miskolci Egyetemre 3739 hallgató nyert felvételt az általános eljárásban, ami 380 fővel több a tavainál. A felvettek csaknem 77%-a, valamivel több mint 2800 diák állami ösztöndíjas képzési formában tanulhat. A pótfelvételivel a külföldi és a szakirányú hallgatókkal együtt 5800 főre nőhet az új elsőévesek száma. A 8 kar közül a bölcsészet és társadalomtudományi kar vette fel a legtöbb, 892 új hallgatót. A legmagasabb ponthatára a jogász szakon volt, ahová 455 ponttal lehetett a legnehezebben bejutni. A műszaki területen a műszaki föld és környezettudományi karon idén először indult építőmérnöki szak. Az egyetem kollégiumainak kapacitását a növekvő hallgatói létszám miatt folyamatosan bővítik. A Miskolci Egyetem teljes hallgatói létszáma így a mostani tanévben elérheti a 15000 főt. A Momentum mozgalom azt kéri a kormánytól, hogy töröljék el a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződéseinél. Szilas Kincső pártelnök emlékeztetett, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével diákok tízezrei keresnek lakást. A szervezet rámutatott, hogy a magas bérleti díjak mellett a gyakran 100000 forintot meghaladó közjegyzői díj súlyos teher. A bérbeadók ezt a pluszköltséget rendszerint teljes egészében a fiatalokra igyekeznek áthárítani. A Momentum javaslata szerint diákigazolvány felmutatásával az állam vállalhatná át a hitelesítés költségeit. A párt sürgős jogszabályalkotást sürget, hogy a segítség már a mostani tanévkezdésre életbe léphessen. A hétvégén helyére mozgatják a déli körvasút új, mintegy 2500 tonnás acél híd szerkezetét a Soroksári út felett a fővárosban. A 109 méter hosszú szerkezet centiméteres pontossággal történő beillesztése, a kivitelezés legösszetettebb művelete, az új híd szerkezetek egyben az új közvágóhíd vasúti megállóhely tartó szerkezeteit is alkotják majd. A beruházás elkészültével Budapest egyik legfontosabb intermodális közlekedési csomópontja jön létre. Vitézi Dávid miniszter kiemelte, a fejlesztés jelentősen javítja a délpesti térség és az agglomeráció közlekedését. A hétvégi munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és terelő útvonalakra kell készülni. A déli híd ideiglenes forgalomba helyezése október végén, míg az északi híd szerkezeté 2027 őszén várható.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mile Orsolyával, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensével a Böddi szék helyreállításáról. Hát a mai gyerekek már nem biztos, hogy találkoztak pásztorokkal, de az én gyerekkoromban még nagyon sok pásztorral, meg juhásszal lehetett találkozni a területeken, és most nekik is segítenek, hiszen pásztorszállásokat, nyári és téli szállásokat, karámrendszereket, utakat, itatókat alakítottak ki, és 10 gémeskutat is felújítottak. Ezen megakadt a szemem, mert hogy régen a gémeskutak tele voltak vízzel, ma meg csak max a port lehetett felhúzni belőlük. Tehát magyarán itt, ahogy helyreállítják a teljes Böddi széket, a területet, a gémeskutak is akkor megtelnek vízzel.
2: A gémeskutak több szempontból is nagyon fontosnak gondoltuk, hogy foglalkozzunk velük. Egyrészt azért, mert egy olyan tájtörténeti és kulturális örökség a gémeskút hálózat a területen, ami egyrészt azt jelzi, hogy ez a terület korábban is azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszott a legeltetéses állattartásban, hiszen egy ilyen gémeskút hálózat a területen ezt egyértelműen jelzi. Másrészt pedig, mivel a Böddi szék környéke azért még napjainkban is egy vízelásos terület, ezért a kutakban konkrétan van víz, használható jelenleg is itatásra, úgyhogy függetlenül attól, hogy furt kutak is rendelkezésre állnak a telephelyeken, de a legelő kútjai használhatóak állatok itatására.
1: De jó ezt hallani. Kutatást, ha nézzük, 10 évről van szó, ami alatt megvalósították a munkálatokat. Milyen eredményre jutottak? Mert kezdetektől, amikor még ketté volt vágva a főcsatornával, a Sósiri csatornával a Böddi szék, akkor látták, hogy ez milyen hatással volt az ottani élővilágra, és most, hogy helyreállították, megszűnt ez, áthelyezték ugye a csatornának a nyomvonalát. Milyen az élővilága most a szikestónak?
2: A kutatások a projekt során egyrészt arra terjedtek ki, hogy amit szeretnénk elérni eredményt, az először is egy ilyen nagyon részletes, megalapozó vizsgálatsorozattal egyfajta kiindulási állapotot rögzítettünk. Ennek a kiindulási állapotnak a rögzítése utána lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan vizsgálati módszertant fejleszünk ki, ami biztosan alkalmas lesz arra, hogy a hosszú távú hatásokat is ki tudjuk mutatni. A projekt keretén belül folyamatosan történt a legeltetéses gazdálkodás fejlesztése. Ennek a hatásai már most is megmutatkoztak, tehát eddig is tudtunk szép eredményeket megmutatni olyan élőhely átalakulásokkal, amelyek nem csak a növényzetben, hanem a madárvilágban is megnyilvánulnak, tehát elkezdték a madarak használni azokat a legeltetett területrészeket, amelyek korábban teljesen zárt mocsári növényzettel rendelkeztek, és megjelentek azok a vonuláskor elsősorban azok a parti madarak, amelyek a szegély növényzetet jobban kedvelik, amik így alacsonyabbak és tocsogós vízállásos területekről van szó. A madarak egyértelmű jelzői, indikátorai ezeknek az élőhely átalakulásoknak, és nagyon fontos szerepet is töltenek be a szikes tavak élővilágában, mert táplálkozó területként adja a szikes víz a szerepét, és a madarak pedig, mint fogyasztók, egyensúlyban tartják az apró gerincszelen élővilágot a szikes vizekben, és ez egy ilyen nagyon fontos ökológiai szabályozási rendszer a szikes tavaknál. Úgyhogy a madarak megjelenése az nagyon alaposan nyomon követett tevékenység volt. A növényzet átalakulását pedig szintén fontos figyelemmel kísérni, mert egy olyan stabil jelzőrendszere az élőhely átalakulásoknak nagyon pontosan, nagyon jól kimutathatóan lehet dokumentálni a területen zajló változásokat, amiket az élővilág védelme érdekében egyrészt teszünk, másrészt pedig alakul így a természetes vízjárás helyreállításával is. Igazából most majd egy izgalmas időszak következik be, hiszen a projektnek ezen a legutolsó szakaszán ebben az utolsó évben történt meg a legnagyobb beavatkozás, amire nagyon-nagyon sokat kellett készülni, és vége lesz a projektnek, de a tevékenységgel természetesen nem állunk le, hanem továbbra is figyeljük és dokumentáljuk a változásokat, amelyekre számítunk, hogy bekövetkezzen.
1: Igen, mindig szokták mondani, hogy az élőhelyeknek van jelzőfaja, és a szikes tavaknak is van jelzőfaja, ez pedig a sziki lebegő kandics, ezt még nem hallottam, de több vonuló madárnak is nagyon fontos tápláléka, és gondolom, hogy olyan a szikesekhez kötődő ritka madárfajok is újra megjelentek, amelyek azelőtt eltűntek, vagy ritkábban látogatták a helyszínt.
2: A jellemző madárfajok, amiket a madártani vizsgálatok során kitüntetett figyelemmel kezelünk, ezek megtalálhatóak voltak korábban is a területen, illetve a projekt időszak alatt is, viszont arra számítunk, hogy az egységes víz felület kialakítása segíteni fogja, hogy ne csak mint táplálkozó terület és gyülekezési terület, hanem újra egy fontos fészkelő területe is legyen ezeknek a fajoknak, így például a gulipánnak, gólyatöcsnek, piros lebúcankónak, vagy a szegélyeket is szívesen használó bíviceknek, és arra is számítunk, hogy az összefüggő, nagy kiterjedésű, érintetlen szegély területek, amik így a vízjárás helyreállításával létrejöhettek megfelelő kezelés esetén, a székilének is újra fontos élőhelyét fogják jelenteni. Előfordult székilile is a bődi széknél, korábban nagyon fontos élőhelye is volt, és a környező gyepeken most is, ha kismértékben is, de erősödik ennek a nagyon ritka madárfajnak az állománya, és azt várjuk, hogy a bődi széknél is újra stabil állománya fordul majd elő.
1: És a projekt során nagy hangsúlyt fektettek a szemlélet formálásra és a lakosság bevonására is. Elkészült a 4 kilométer hosszú 16 állomásból álló sóballa tanösvény. Mi mindenből áll itt a tanösvény, illetve mi mindennel ismerkedhetnek meg azok, akik ide ellátogatnak?
2: A tanösvény a magyar sóballáról kapta a nevét, és a magyar sóballa a szikes tavaknak szintén egy olyan karakterfaja, mint például a vízben élő kisrákfaja, már említett sziki lebegő kandics. A magyar sóballa egy húsos levelű, tehát szukkulens megjelenésű növény, ami akkor kezd el növekedni, amikor a szikes tó medrében a víz a késő tavaszi-nyári időszakban kezd leszáradni, és felszínre kerül a szikes iszap, és ezen a szikes iszapon kezd el növekedni ez a növényfaj, és a szikes tó medrét sokszor teljesen képes beborítani, és nagyon jellegzetes növényfaj, sehol máshol nem él, csak itt a pannon szikes élőhelyeken, és ezért egy fontos indikátora ezeknek a szikes élőhelyeknek. Erről a növényről kapta a nevét a tanösvényünk. A tanösvény azért egy ilyen különleges szerepet tölthet be a terület élővilágának a bemutatásában, mert közvetlenül a szikes tó partján halad végig, és aki végig sétál a tanösvényen egy szép tavaszi időben, hát első kézből szerezhet élményeket a szikes tavi élővilágból, és a tanösvény állomásain, táblain a szikes élőhelyekről, a növényekről, állatokról, a jellegzetes tápanyagforgalomról és a szikes mocsarak élővilágáról is olvashat a látogató, tehát egy teljes képet kaphat a szikes tavak élővilágáról, de megtudhatja azt is, hogy a pályázat során milyen természetvédelmi előfeszítéseket tettünk azért, hogy ezeket az élőhelyeket jobb állapotba hozzuk, megőrizzük, és ezekbe is betekintést nyújthat a tanösvényen végig látogató, kiránduló.
1: Egyébként eddig is látogatható volt a Böddi szék, vagy mostantól majd látogatható lesz?
2: A Böddi szék eddig is látogatható volt, de fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan lehetőség, ami úgymond úgy látogatható szabadon, hogy aki a területre érkezik, információhoz is juthasson, és ezért hangsúlyos szerepet töltenek be egy-egy ilyen védett természeti terület esetében a bemutatóhelyek, illetve ezek a tanösvények, a kilátók, hogy egyrészt meg tudjuk mutatni a legfontosabb természeti értékeket, jelenségeket, másrészt pedig egy olyan helyszínen lehessen nyugodtan kirándulni, ahol a területnek a zavarása az a minimálisra szorítható. És ez a kettő együtt, ez nagyon ritkán tud olyan jól megvalósulni, talán elmondható, mint itt a Böddi-széki Sóbala-tanösvénynél, mert azáltal, hogy a vizes élőhely szegélyében halad az a tanösvény, még sincs zavarással a területnek a belső részeire, ez a kettő együtt talán különleges és vonzó kiránduló helyé teszi ezt a tanösvényt.
1: És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve most már csak megfigyelni kell a területet?
2: Továbbra is folytatódik a legeltetéses területkezelés, és figyeljük, igen, hogy hogyan alakul a vízjárása ennek a szikestónak most, hogy teljesen új alapokra sikerült helyezni a területen a vízviszonyokat. Megszűntek ugye azok a víztestet szétválasztó, az élőhelyeket szétszabdaló hatások, amelyek korábban problémát jelentettek, és arra számítunk, hogy jelentősen javulni fog az élőhelyek állapota ezzel a kettő hatással, egyrészt a vízírás helyreállításával és a legeltetéses gazdálkodással. És a elsődleges szempont ennek a fenntartása, és a monitoring vizsgálatok pedig azért fontosak, hogy folytassuk, mert visszacsatolást adnak arra, hogy jó irányba zajlanak-e a tevékenységek, hol kell még javítani, hol kell még jobban oda koncentrálni a feladatokra, és egyúttal egy szép dokumentációját is jelentik ennek a nagyszabású feladat elvégzésének.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Böddi szék helyreállításáról hallhattak. A természetvédelmi szempontból különösen értékes vízes élőhely rehabilitálását a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, az Európai Unió Life Nature alapja és a kormány támogatásával valósította meg.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparági szereplőkkel. Szeptembertől 3272 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein. A tavalyihoz képest 380 fővel többen, mintegy 3700 hallgató nyert felvételt az általános eljárásban a Miskolci Egyetemre. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparági szereplőkkel. A megbeszélésen a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői is részt vesznek. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Kutak Szövetsége szerint a piaci folyamatok elfogadása jelenti az egyetlen biztonságos megoldást. A szervezet figyelmeztet, az ársapkák súlyos veszteségeket, káoszt és áruhiányt okozhatnak a piacon. Emlékeztettek arra is, hogy a 2022-es üzemanyag ársapka jelentős kárt okozott a kisebb töltőállomásoknak. Javaslatuk szerint az import engedélyezése és a rászorulók célzott támogatása biztosíthatná a stabil ellátást. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca. A megbeszélésen a gyermekvédelmi helyettes államtitkár és a bántalmazási ügyekért felelős miniszteri biztos is részt vett. A kétórás egyeztetés célja az volt, hogy első kézből ismerjék meg az ágazatban dolgozók tapasztalatát.

0: feladatait és problémáit. A résztvevők jelezték az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a kapacitás hiányt. Szóba került a bántalmazási protokollok megújítása, valamint a gondoskodásban élő gyerekek iskolai integrációja is. Kátai német Vilmos miniszter hangsúlyozta, a gyermekeket veszélyeztető visszaélések ellen határozottan fel kell lépni. A tárcavezető azt is hozzátette, hogy az elhivatott szakembereket nem szabad megbélyegezni a rendszer hibái miatt. A minisztérium közlése szerint a találkozóval egy hosszú távú rendszeres szakmai párbeszéd vette kezdetét. Szeptembertől 3272 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein. Az intézmény történetének legmagasabb felvételi létszámát ért el, ami több mint 4,1%-os növekedést jelent. A felvett hallgatók közül több mint 2300-an állami ösztöndíjas, 944-en pedig önköltséges formában tanulhatnak. A legtöbb diákot, több mint 1600 főt a bölcsészet és társadalomtudományi karra vették fel. A pedagógiai kar három helyszínen, Nagykőrösön, Budapesten és Kecskeméten összesen 512 hallgatót fogad. Az őszi fél évtől három új mesterképzés is indul, köztük a Librivel közösen szervezett könyvkiadói szak. A Nagykörösen tanítószakos hallgatók számára havonta 1000 forintos Arany János ösztöndíjat alapítottak. A fennmaradó helyekre a pótfelvételi eljárás keretében nyílik még lehetőség jelentkezni. Rekordszámú több mint 8000 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező jutott be, így az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem. A legtöbb hallgatót a pedagógus képzési, valamint az orvos és egészségtudományi területekre vették fel. A karok közül a gazdaságtudományi kar, a szakok közül pedig az ápolás és betegellátás vonzotta a legtöbb felvételizőt. Az egyetem újonnan indított hiánypótló képzései, mint a mesterséges intelligencia informatikus szak is sikeresen debütáltak. A felvett hallgatók túlnyomó többsége több mint 6600 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait. A székhelyen kívüli képzési helyszínek Hajdúböszörmény, Szolnok, Nyíregyháza és Siófok is kiemelkedően teljesítettek. A pótfelvételi eljárással és a doktoranduszokkal együtt az új hallgatók száma szeptemberre meghaladhatja a 12000 főt. A Miskolci Egyetemre 3739 hallgató nyert felvételt az általános eljárásban, ami 380 fővel több a tavainál. A felvettek csaknem 77%-a, valamivel több mint 2800 diák állami ösztöndíjas képzési formában tanulhat. A pótfelvételivel a külföldi és a szakirányú hallgatókkal együtt 5800 főre nőhet az új elsőévesek száma. A 8 kar közül a bölcsészet és társadalomtudományi kar vette fel a legtöbb, 892 új hallgatót. A legmagasabb ponthatára a jogász szakon volt, ahová 455 ponttal lehetett a legnehezebben bejutni. A műszaki területen a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon idén először indult építőmérnöki szak. Az egyetem kollégiumainak kapacitását a növekvő hallgatói létszám miatt folyamatosan bővítik. A Miskolci Egyetem teljes hallgatói létszáma így a mostani tanévben elérheti a 15000 főt. Idén is megtartják az extrém talajtani tábort. A Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar Földrajz Geoinformatika Intézete immár 8. alkalommal szervezi meg a méltán népszerű talajtani táborát. A programra 14 és 20 év közötti diákok, valamint a talajtan iránt érdeklődő pedagógusok jelentkeztek. A tábort augusztus 3-a és 6-a között Püspökladányban és Nádudvaron tartják. Szertágazó programmal várják a résztvevőket, többek között megismerkedhetnek a diákok talajszelvénykészítéssel, a talajtani térképezéssel, a drónok használatával a természettudományos kutatásokban, és még sok más érdekességgel. A részletekről professzor dr. Dobos Endre, a program kitalálója, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet oktatója számol be.
1: augusztus 3 és 6 között. Nárdudvaron, Püspökladányban lesz megszervezve, ezek az alappillérek.
2: És ugye a cél az, hogy amikor azt gondoljuk, hogy a világ homogén, hogy minden talaj ugyanolyan, ha lemegyünk Alföldre és ránézünk a térképre, ahol egy 100 000-es térképen az látszik, hogy ez az egész terület mondjuk egy mészlepedékes csernozium, aztán kimegyünk egy másfél hektáros táblára, és egymástól 50 méterre gyakorlatilag három különböző talajtípust tudunk kiásni. És azok a gyerekek, akik ilyet még nem láttak, ugye mindenki megnézi először, már az egy óriási siker, hogy kiás egy talajszelvényt, és akkor arra már nagyon büszke. És akkor utána, amikor elkezdjük, így csak állunk a szelvény mellett, és nézzük a szelvénynek a tulajdonságait, meg a tájat, és akkor elkezdjük elmondani, hogy mi történt az elmúlt 10 000 évben. És akkor úgy elvarázsolódnak, annyira boldogok, és annyira látszik az a nyílt tekintet, azért mégiscsak egy gyerektáborról van szó, tehát azért nem lehet reggeltől estig szelvényeket ásni, meg szelvényeket leírni, tehát az önvezető traktorokon, a drónozáson keresztül, a délutáni fürdőzésen át nagyon sok minden benne van a képben. Most a regisztráltak száma 17 fő. Ami ebben érdekes az az, hogy eddig gyerekekről beszéltünk, de az egyik kiemelt célunk az, hogy a gyerekek mellett nagyon szeretnénk ide csábítani a tanárokat, tanárnéniket, akik szakiskolában talajtant tanítanak, vagy éppen természetföldrajzot, vagy bármi olyasmit, amiben hasznosítani tudják.
0: Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, Vitézi Dávid tájékoztatása szerint. Az új szerelvények a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. A klímás, alacsonypadlós motorvonatok büféautomatával és kerékpártárolóval is fel lesznek szerelve. A miniszter kiemelte, a szolgáltatás bővítéséhez mozdonyos szerelvények beszerzését is tervezik. Emellett megkezdődik a régi, dízeles járművek cseréje modern, akkumulátoros motorvonatokra. Ezek a szerelvények többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé szállítják majd az utasokat. A nagy kapacitású 400-500 ülőhelyes vonatok 2030-tól, az új HÉV szerelvények pedig 2028-tól érkeznek. A Baross Gábor terv célja, hogy 10 év alatt a felére csökkentse a hazai járműpark átlag életkorát. Mérföldkőhöz érkezett a miskolci érsebészet az első alsó végtagi áterektómia elvégzésével. A Borsodabói-Zemplén vármegyei központi kórházban lezajlott műtét során egy új innovatív eljárást alkalmaztak a szakemberek. A minimálisan invazív beavatkozás során egy speciális eszközzel távolították el az érszűkületet okozó durva meszes plakkokat. Az új technológia hatékonyan javítja a végtagok vérellátását és jelentősen csökkenti a súlyos amputációk kockázatát. A sikeres műtétet az intervenciós radiológiai osztály csapata végezte el nyíregyházi konzultáns orvos szakmai támogatásával, írja a borsodihír.hu. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsodabói-Zemplén vármegyei Lénárd-Darócon, ahol 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 Celsius fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. július 26-a vasárnap van. Ma Anikó és Anna nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően dr. Bajmóczi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével hallhatnak beszélgetést, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település, városok és falvak mindegyikébe eljutott. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében, mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Dicsérjétek az Urat! Áldás békesség, Lucskiné Krokavec Márta vagyok, a tunyogi és szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, 4. fejezetének 9. és következő versei a 18. verssel bezárólag. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandros, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Miután számot vetett az apostol a saját életével, számot vett a munkatársakkal is, akik valamiképpen mellette voltak a szolgálatban. És azt látjuk, hogy vannak hűségesek, vannak elpártolók, sőt kifejezetten ellenséges indulatú is. Alexandros a rézműves, aki sokat ártott az apostolnak. De az igazság kimondása mögött nincs bosszúvágy, sőt így fogalmaz, megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Pál személye jó példája annak, hogy aki igazán az Isten embere, az minden körülmény között megőrzi a krisztusi lelkületet. Nem lehet olyan helyzet, csalódás, sérelem, amelyben az indulata elragadná, s gyűlöletnek adna helyet a szívében. Sőt, inkább a megbocsátás lesz meghatározóvá. Említi az apostol Timóteusnak, hogy Márkot hozza magával, mert hasznos lehet a szolgálatban. Nos, ez a Márk az, aki miatt a második missziói út előtt vitába került Barnabással. Márk ugyanis a szolgálat során elvált tőlük egy helyen, s nem végezte tovább a munkát. Ezt a régi sérelmet elfelejtve hívja maga mellé, esélyt adva hitének bizonyítására. Amikor ma oly gyakran végleg leírjuk, kizárjuk a vétkest az életünkből, közösségeinkből, akkor ez a páli lelkület önmérsékletre indíthat. A hibázónak esélyt kell adnunk, hogy bizonyíthasson, mert nem a tökéletességet várja el a mi Urunk, hanem a megbánást és a jobbra való igyekezetet. Mi lenne velünk, ha hibáink, vétkeink okán kiesnénk Isten szeretetéből végképp? De a kegyelem éppen a megújulásra lehetőséget adó esélyünk. Pál őszinte megnyilatkozása a vele egykor kapcsolatban lévőkről jól példázza azt, ami számunkra sem ismeretlen. Emberi kapcsolataink törékenyek, változóak. Aki ma barát, holnap ellenségé lehet. Akiről azt tartjuk, hogy szeret, holnapra elfelejthet. Házasságok megromlásán már nem is csodálkozunk. Annyira mindennapivá lett, hogy a kölcsönösség, a tiszteletben, a türelemben, a szeretetben, a ragaszkodásban úgy eltűnik, mintha soha nem is lett volna. Pál is megvallja magányát. Amikor vallatták, senki nem volt mellette, mindenki elhagyta. Milyen szomorú tapasztalás ez. Annak átélése, amit a 38 éve béna ott a Betesda tó partján Jézusnak is panaszolt. Uram, nincs emberem. Napjainkban a magány, a magára maradottság sokak lekínzóbb érzése. A digitális térben lehet akár sokszáz ismerős is, de ez csak illúzió, mert nincs valóságos kapcsolat, találkozás, s legfőképpen hiányzik a számíthatsz rám biztonsága. A magány érzése pedig szorongáshoz, depresszióhoz vezet, ami elveszi a mindennapok jó ízét. Ilyen helyzetbe sodródva erőt adhat, ha följebb emeljük a tekintetünket Isten felé, aki Krisztusban úgy lépett be a mi földi világunkba, hogy nevében hordozza állandó közelségét. Immanuel, velünk az Isten. Látjuk, hogy az apostol nem is esik kétségbe, nem szomorú, sőt vallást tesz tapasztalásáról, de az Úr mellém állt. A hívő életnek éppen ez a bizonyossága töblete. Emberek ugyan elhagyhatnak, csalódást okozhatnak, de az ilyen helyzetekben is mellettünk az Isten. Aditól gyönyörűbben ezt nem mondhatjuk. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Bizonyára volt már ilyen tapasztalásunk, s ebben az ölelésben békességet nyertünk, s erőt utunk folytatásához. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy elcsitultak a hullámok, hogy minden megoldódott, de azt igen, hogy megmaradtunk, hogy nem roskadtunk össze, hogy túl tudtunk látni a nehézen. Pál sorsa sem fordult jobbra Rómában, nem szabadult meg a fogságból, nem kerülhette el a mártíromságot, de nem erre nézett, hanem Istenre, akiről így vall, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Nietzsche a 19. század végének német filozófusa mondta, akinek van miért élnie, szinte minden hogyant kibír. Azaz, ha van egy magasabb rendű célunk, akkor bármilyen külső körülményt, még a szenvedést is el tudjuk viselni. Krisztus által kaptuk meg azt a magasabb rendű célt, amire nézve minden hogyant el tudhatunk hordozni a Szentlélek jelenléte ereje által. Ez pedig az üdvösség, az Isten örökké való királysága, ami Pál számára is a biztos kapaszkodó. Pál apostol összegző gondolatai mentén arra a kérdésre kell választ keresnünk, mi az, ki az, akinek, aminek elsőbsége van a gondolkodásunkban, az életlátásunkban. Emberek, történések, körülmények, akár saját magunk, vagy a mindent meghaladó, mindennél hatalmasabb Isten. A hiányainkat tartjuk számon, vagy látjuk az áldást. A nehézségek miatt panaszkodunk, vagy elhordozásukhoz kapott erőért vagyunk hálásak. E földi létben látjuk csupán az elérendő célokat, vagy látjuk az Isten országában kiteljesedő örök életet. Fontos kérdések, s a rájuk adott válaszainktól életünk minősége függ. Segítsen az örökkévaló az ő lelke által, hogy Krisztussal való közösségünkben legyen erőnk, békességünk, örömünk itt, s üdvösségünk oda át. Amen. Imádkozzunk a 825. ének soraival. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj. Lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
0: Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca. A megbeszélésen a gyermekvédelmi helyettes államtitkár és a bántalmazási ügyekért felelős miniszteri biztos is részt vett. A kétórás egyeztetés célja az volt, hogy első kézből ismerjék meg az ágazatban dolgozók tapasztalatait és problémáit. A résztvevők jelezték az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a kapacitás hiányt. Szóba került a bántalmazási protokollok megújítása, valamint a gondoskodásban élő gyerekek iskolai integrációja is. Kátai német Vilmos miniszter hangsúlyozta, a gyermekeket veszélyeztető visszaélések ellen határozottan fel kell lépni. A tárcavezető azt is hozzátette, hogy az elhivatott szakembereket nem szabad megbélyegezni a rendszer hibái miatt. A minisztérium közlése szerint a találkozóval egy hosszú távú, rendszeres, szakmai párbeszéd vette kezdetét. Némi meglepetést okozott az elemzőknek a foglalkoztatottság júniusi csökkenése, ami eltér a megszokott szezonális trendtől. A szakértők a bizonytalan gazdasági kilátásokat és a munkaképes korú népesség fogyását látják a háttérben. Virovácz Péter, az ING Bank fő közgazdásza kiemelte, a nők körében sokan tértek vissza álláskeresőként a munkaerőpiacra. Ezzel párhuzamosan a férfiaknál csökkent a foglalkoztatottság, ami a nyugdíjba vonuló állománnyal magyarázható. Molnár Dániel, a gazdaságfejlesztési ügynökség elemzője rámutatott, hogy a vállalati óvatosság miatt a munkanélküliek lassabban tudnak elhelyezkedni. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő szakértője szerint az új gyárak elindulása segítheti majd a munkaerőpiac bővülését. A szakértők az év egészére továbbra is 4% feletti átlagos munkanélküliségi rátát valószínűsítenek. Az MBH Bank elemzője hangsúlyozta, hogy a nemzetközi energiapiaci bizonytalanságok is óvatosságra intik a cégeket. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparági szereplőkkel. A megbeszélésen a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői is részt vesznek. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Kutak Szövetsége szerint a piaci folyamatok elfogadása jelenti az egyetlen biztonságos megoldást. A szervezet figyelmeztet, az ársapkák súlyos veszteségeket, káoszt és áruhiányt okozhatnak a piacon. Emlékeztettek arra is, hogy a 2022-es üzemanyag ársapka jelentős kárt okozott a kisebb töltőállomásoknak. Javaslatuk szerint az import engedélyezése és a rászorulók célzott támogatása biztosíthatná a stabil ellátást. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2-es atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István kiemelte, az új cégvezető több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiaszektorban. A tárcavezető szerint Ságodi Attila felkészült arra, hogy irányítsa a beruházás következő szakaszát. A miniszter elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékonyságot és a legmagasabb szintű nukleáris biztonságot. A minisztérium pénteken mentette fel a társaság előző vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt. Ságódi Attila kinevezése azonnali hatállyal lép életbe a Paks 2-es projekt élén. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja a miniszter szerint. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a gazdálkodóknak erős és független érdekképviseletre van szükségük. A klímaváltozás és a piaci kihívások miatt elengedhetetlen a termelők közös érdekérvényesítése. Az új törvénytervezet célja, hogy a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen, ne pedig megélhetés. A javaslat értelmében a pártpolitika helyett a valódi szakmai szervezetek kapnak főszerepet. A tervezet előírja a működési költségek csökkentését és a tagdíjak átlátható felülvizsgálatát. A tárcavezető szerint az átalakítással visszaadják a szervezetet a magyar agrárium szereplőinek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
4: Odafenn

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, van egy ember, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település, városok és falvak mindegyikébe eljutott. Volt, ahova szülei segítségével, volt, ahova gyalog, de a legtöbb helyre tömegközlekedési eszközzel ment el. Dr. Bajmóczi Péter, a Szegedi Tudomány Egyetem természettudományi és informatikai karának, földrajz és földtudományi intézetének egyetemi docense, akinek oktatási és kutatási területei is kapcsolódnak a településekhez. Az etnikai és vallásföldrajz, város és vidék, valamint a turizmus földrajz szakértője. Bár első hallásra a településjárás hobbinak tűnhet, annál sokkal több ez. Olyan helyeken is járt, ahol már csak egyetlen ember él, sőt olyanokon is, amelyek már kihaltak. Személyes tapasztalatait kutatásai és oktatói munkája során is kamatoztatja. Dr. Bajmóczi Péterrel Balázs Alexandra beszélget a következő percekben.
2: Eljutni, ez egy nagyon hosszú folyamat természetesen, tehát eléggé sok ez a település. Az elején egyáltalán nem így indult ez a történet, úgy indult, mint szerintem mindenki másnál. Gyermekként a szüleimmel eljutottam néhány helyre, aztán egyetemre, én Szegedre kerültem, földrajzszakra, és ott szintén voltak tanulmányutak, kirándulások, ahol egy-egy érdekes helyre szintén eljutottunk, és aztán bekerültem az egyetemre, és ezeknek a terepgyakorlatoknak a szervezését megkaptam egy kollégámmal együtt, és onnantól gyorsultak fel tulajdonképpen az események. Ott volt egy jó pár év, amikor elég sok hallgatóval nagyon sok helyre tudtunk eljutni az ország különböző részébe, itt már olyan részekbe is, amelyek nem annyira népszerűek, nem annyira populárisak, országhatár menti településeket jártuk végig például, és ennek a fázisnak a végén jutottam el oda, hogy akkor most már érdemes lenne összeszedni, hogy hol is jártam, kellően sok településen voltam már, de hát akkor is még bőven több, mint 1000 hiányzott, és onnantól indult el az, hogy próbáltam tudatosan magam által szervezett utakon leginkább eljutni azokra a helyekre, ahova addig nem sikerült, de hát még ez is egy körülbelül 10 évbe telt, mire ezt sikerült megtennem.
3: De ezek a terepgyakorlatok, ezek miről szóltak? Tehát kutatni mentek ezekre a területekre, vagy városokba, falvakba?
2: Igen. Tehát abban az időben próbáltunk részben a saját, részben a tanszék kutatásait bevonni a terepgyakorlatokba. Szerencsére akkor olyan hallgatóink voltak, akik ebben teljesen partnerek voltak, és rájuk lehetett bízni feladatokat. Ugye ez a 1990-es éveknek a legvége volt, ez 2000 környéke, akkor már az ország határmenti területek nyitottabbak, vannak hatások, és ezt próbáltuk felmérni, hogy a helyi lakosság hogyan viszonyul a országhatár kérdéséhez, vannak-e ennek előnyei, hátrányai az ország különböző részén esetleg. Máshogy zajlanak ezek az események.
3: Ugye 3155 magyar városról és faluról van szó, amelyekben járt. Ténylegesen ott is volt mindegyikben, vagy némelyiken csak keresztül haladt?
2: Némelyiken csak keresztül haladtam. Tehát nyilván magamnak kellett valamilyen módon meghatározni, definiálni, hogy mit is jelent az, hogy ott voltam. Ezt úgy határoztam meg, hogy ha keresztül haladok rajta, az már számít. Nyilván volt sok olyan, amelyikben ténylegesen le is szálltam, vagy ott is voltam. Viszont olyan esetek, amikor mondjuk egy vasútvonal elmegy egy település mellett, azt nem számítottam be. Tehát bele kellett konkrétan menni a településbe, annak a belterületére, azokat számoltam csak.
3: Mi határozta meg, hogy egy-egy településre be is megy, ott is marad, kérdezősködik, megnézi, hogy milyen a település?
2: Egyrészt meghatározta az, hogy milyen keretek között jutottam el oda. Például az előbb említett terepgyakorlatokon, amikor ott konkrétan az adott helyekre akartunk menni, és ott volt valami feladatunk, akkor természetesen mentem. Amikor pedig egyéni útvonalon és a maradék településeket próbáltam bejárni, akkor igazából elsősorban logisztikai okok határozták ezt meg, tehát mondjuk, hogyha volt egymás mellett két település, ahova el akartam jutni, akkor lehet, hogy a távolabbi volt az, ahova tényleg mentem, ahol tényleg leszálltam a járműről, a közelebbi, amelyiken meg csak keresztül megy a járat, azon csak én is keresztül mentem, és volt persze még egy másik szempont, hogy azért azokban a településekben, ahol valamiféle különlegesebb látnivaló érdekesség van, azért ott a legtöbb helyen ténylegesen is jártam.
3: És az cél volt, hogy tömegközlekedési eszközzel menjen, és ne pedig autóval?
2: Tulajdonképpen nem cél, ez inkább adottság volt, én elég sokáig nem vezettem, és emiatt ez adódott.
3: Mert hogy azért ez adott nehézséget is.
2: Ez kifejezetten sok nehézséget adott, erről mindjárt egy pár szót mondok, de természetesen azért voltak olyan helyek, olyan esetek, amikor másnak az autó segítségét vettem igénybe, kollégák, barátok, akár szüleim, tehát viszonylag sok olyan volt, ahova végül is autóval jutottam el, de egy jelentős részére meg tömegközlekedéssel. Igen, ez nagyon-nagyon komoly nehézséget jelentett. Ez úgy kell elképzelni, hogy ha kinéztem egy kisebb területet, ahova el szerettem volna jutni, nyilván aznap a lehető legtöbb helyet próbáltam berakni, úgyhogy egy nap során sokszor ilyen 8-10-12, akár 15 buszjáratot is jelentett. Ez bizony nem volt könnyű végig gondolni, nem volt könnyű megszervezni, különösen úgy, hogy ennek egy része nem napjainkban volt, hanem mondjuk egy 20 évvel korábban, amikor egészen másfajta technikai eszközök álltak rendelkezésre, tehát nem volt még okostelefon, nem volt úgy internet bárhol, hogy ezt lehessen használni, még a legelején nem voltak digitális menetrendek sem például, hanem kinyomtatott menetrendekből kellett összegyűjteni az információkat, tehát azért volt ezzel feladat.
3: És volt, hogy okozott ez problémát, tehát mondjuk valahol ott maradt, vagy lemaradt egy járatról?
2: Természetesen. Terencsére nem sok. Ugye egy idő után szerez az ember rutint abban, hogy mikor, mire számítson, bizonyos átszállási idő az vajon elég lesz-e, vagy nem, de hát ezt nem lehet mindig kiszámolni. Volt olyan is, amikor egyszerűen elszámoltam magam, pont ebben a idézett cikkben volt egy ilyen, éppen egy Borsod megyei település, Borsod-Szentgyörgyön történt ilyen, hogy oda is bemegy a busz Ózról, egy zsákfaluról beszélünk, bemegy a busz Ózról, és jön is vissza rögtön. Ilyen esetben mindig az szokott történni, hogy az a buszjárat bemegy, és azonnal fordul is vissza. Fel sem merült bennem, hogy más helyzet lenne, de itt pont nem ez történt, bement a busz, és abban a pillanatban elindult kifelé egy másik busz a faluból. Sajnos az volt a bajom, hogy az volt aznap az utolsó járat, úgyhogy ott maradtam, de hát aztán sikerült megoldani a helyzetet. Tulajdonképpen helyek vettek fel, és visszavittek Ózdig, és onnan meg már tudtam aztán menni tovább. Úgyhogy vannak ilyenek, vagy volt olyan, amikor egyik faluban úgy volt a busz megálló, hogy volt egy nagy négyes kereszteződés, és a négyes kereszteződésnek mind a négy oldalán volt egy-egy busz megálló, ugyanolyan néven, és hát logikusan, amerre gondoltam, hogy menni fog a busz, abban a megállóban vártam a buszt, de nem onnan ment. Úgyhogy ezért voltak benne ilyen kalandok, igen.
3: És akkor, amikor tervezte az utakat, akkor ez hogy történt? Tehát, hogy kiválasztott egy megyét, hogy akkor most ez a cél, és ezt fogom bejárni?
2: Igen, hát illetve nem is feltétlenül megyét, egy-egy szűkebb területet választottam ki, és tulajdonképpen az határozta meg, hogy melyek voltak azok a települések, ugye egyrészt, amik még ugye kimaradtak, tehát amiket meg kellett nézni, másrészt meg, hogy ezek közül melyik voltak azok, amiket fel lehet úgy fűzni, hogy megvalósítható legyen, és úgy felfűzni, hogy mondjuk ne kelljen két órát, három órát várni az egyik helyen, mert hát az óriási időveszteség. Sokszor volt olyan, hogy kigondoltam valamit, hogy hova szeretnék menni, az nem fért bele. Akkor próbáltam megfordítani a programot, akkor úgy sem fért bele. Akkor azt hagytam, akkor kerestem másik helyeket. Tehát amíg viszonylag sok település volt, addig ez jól működött. Aztán persze, amikor már nagyon kevés maradt, akkor már nem maradt ilyen választási lehetőség, akkor azokat kellett felfűzni.
3: Sok olyan településsel találkozott, ami már kihalt, vagy ami kihaló félben van?
2: Igen, de ezek a települések, amelyekről itt beszélünk, ez a 3155, ezek közigazgatásilag önálló települések, tehát ez azt jelenti, hogy van polgármesterük, van képviselőtestületük, teljesen de egy normál falu, vagy esetleg város működnek. Persze ezek közül is azért vannak kicsik, a legkisebb lakosságúak azok ilyen körülbelül 10 fősek.
3: És ott is van polgármester rendesen?
2: És van rendesen polgármester, testület, minden, akár Zalában, akár Borsodban vannak, Vas megyében, Baranyában vannak ilyen települések. Viszont miután ezekkel a településekkel úgymond végeztem, ezeket be tudtam járni, egy következő lépésként olyan településeket kezdtem el megnézni, amelyek jelenleg már nem önállóak közigazgatásilag, valamelyik másik településhez lettek becsatolva, de valamikor a 20. század folyamán még voltak önállóak. És hát ugye ezek között elég sok olyan van, amelyik azért lett becsatolva, mert nagyon-nagyon picivé vált, vagy akár a megszűnés szélére került. És ezek között tényleg van ilyen egyfős, kétfős lakosságú település, és van egy-kettő. Nagyon kevés van egyébként Magyarországon olyan, amelyiknek jelenleg nulla a lakossága, önálló volt, és most már nem lakik benne senki, de azért ilyen is van. Talán három van ilyen az országban.
3: És az elnéptelenedésnek leginkább az az oka, hogy a nagy öregek meghaltak, a fiatalok meg elvándoroltak a jobb megélhetés munka lehetőségek miatt?
2: Alapvetően igen, tehát most ilyen csúnyán hangzik, ez a normál, vagy ez a rendes útja ezeknek a településeknek az elnéptelenedésnek, persze ez nem normális, meg nem rendes, meg nem feltétlenül kellene ennek így zajlani, vagy kellett volna, de elsősorban igen. Van egy-két különleges eset, nagyon-nagyon ritkán előfordul olyan, amikor valami más krízis helyzet okozza ezt az elnéptelenedést, de egyébként mondtam, hogy három olyan település van, amelyik teljesen elnéptelenedett, tehát ahol ma már tényleg senki nem lakik, ebből a háromból kettő olyan, amelyik nem ezt a normál utat járta be, hanem krízis helyzet, valamiféle erőszakoltság jelent meg a településen, és ezért szűnt meg a település. Ha mondjuk borsodi példát kell hozni, akkor az aktéleti karszton Derenk egy ilyen falu Szögliget mellett, ott az 1940-es évek elején medvevadász területet létesítettek a település helyén, és ezért telepítették el a lakosokat más falvakba, és ugye azóta sem települt újjá. Tehát ilyenek is előfordulnak. Szerencsére azért a magyar történelemben, mármint a modernkori magyar történelemben ezek nem gyakoriak. Tehát azok, amelyeknek így lecsökkent a népessége pár főre, vagy pár tíz főre, azok az említett módon, tehát előregedés, fiatalok elköltözése következtében lettek ilyen kicsik.
3: Ha a diákokat nézzük, akkor ezek a legérdekesebb települések az ő szemszögükből, tehát amelyek már mondjuk kihalás közelében vannak?
2: Szerintem igen, ezek elég különlegesek. Mostanában is azért ugye viszünk terepgyakorlatokat, most már nem ilyen munkáltatókat, hanem inkább különböző jelenségeket nézünk meg, és amikor ilyen típusú helyekre megyünk, tehát ilyen kihalás közeli, vagy viszonylag pici településekre, ez azért szokta őket érdekelni, és sok kérdést tesznek fel, és látszik, hogy megfogja ez őket akár sok szempontból, nem csak szakmailag, hanem érzelmileg is.
3: Sok fényképet készített? Egyáltalán készültek fényképek ezekre a településekre? Gondolom, mert ugye dokumentált is.
2: Igen. De ugye ez megint úgy alakult, hogy természetesen azokon a helyeken, ahol csak átmentem, azok, ahol nem feltétlenül, de ahol volt lehetőség, arról igen. Hogy a mai szemmel nézzük ezeket a dolgokat, amikor egy jelentős részét jártam be még ezeknek a településeknek, akkor mondjuk például nem volt digitális fényképezőgép. Ugye papíralapú képeket kellett csinálni, ott azért mindig kétszer meggondolta az ember, hogy mit fényképezzen le, mert hogy anyagi források azok nem voltak természetesen végtelenek, sőt, majd nyilván ez már nem mondta, hogy néha tényleg hozzászokunk ezekhez a jó dolgokhoz, és utána egy visszagondolva furcsa az, hogy hát bizony akkor, és ez nem olyan nagyon nagy táv, tényleg egy 20 éves táv, mennyire más lehetőségek voltak.
3: Milyen érdekes, hogy iharkútat, ha valaki ma meghallja, akkor egyértelműen őslény kutatások helyszíneként hallja, holott az is annó település volt.
2: Így van, ugye ez egy a Bakonyban lévő kicsi falucska volt, egy egyébként németek által lakott település, és egy nagyon furcsa útja lett neki a 20. században. Egyrészt a II. Világháború után az ott élő németek egy részét kitelepítették, majd pici település révén elkezdett fogyni a népesség, innen is elköltöztek az emberek, de azért maradtak még egy 100-200 között ilyen, és az 1970-es években bauxitot találtak a település alatt, és ezt úgy tudták legegyszerűbben, legkönnyebben kibányászni, hogy egy nagy külszíni bányát csináltak, de hát a külszíni bánya tetején ott volt a falu, úgyhogy a falut azt lerombolták, a lakosokat eltelepítették, és aztán egy ipari létesítmény került a helyére, majd eltelt 20 év, már nem érte meg a bauxitot kitermelni, jelenleg már a bánya sem üzemel, viszont közben nagyon értékes ösvényleleteket találtak, és ma tulajdonképpen Iharkút, már maga a régi Iharkút nyilván nincsen, de az a környék részben ebből próbál valamit profitálni, őslényekkel kapcsolatos túrákat szerveznek, és a hazai őslény turizmusnak az egyik legfontosabb településévé vált.
3: Sok olyan település van, ahol maradandó élmény marad?
2: Ezt tudni kell azt, hogy én az egyetemen társadalomföldrajzot tanítok, ezen belül is elég sok olyan tárgy van, amelyik Magyarország földrajzával kapcsolatos, és a kutatásaim is településföldrajziak, úgyhogy ezek a települések, ezek közül nagyon-nagyon sok olyan, amelyikhez tudok kötni valamiféle olyan speciális dolgokat, folyamatokat, jelenségeket, amelyek érdekesek számomra, és ehhez adott nagyon-nagyon sokat az, hogy el is tudtam jutni a településekbe, úgyhogy vannak olyanok, amelyek szakmai szempontból lettek érdekesek, vagy lettek különlegesek, vannak olyanok, amelyek valamiféle adottság, szépség, tájszépsége, épületek, valamiféle látnivalók miatt, és persze vannak olyanok is, amelyek meg valamiféle érzelmi vagy emocionális módon, tehát hogy valami olyan esemény történt ott velem, ami különleges.
3: Ilyen volt Feked is, ahova családdal, hallgatókkal, ismerősökkel is ellátogatott?
2: Igen, igen, az egy ilyen szempontból nagyon különleges élmény volt. Ugye Fekede egy Baranya vármegyének az északi részén lévő kisebb falu, egy nagyjából 200 ember lakik benne, egy németek által lakott település. Én nagyjából ennyit tudtam róla, amikor eljutottam, pont egy ilyen saját magam által tervezett út keretében, járta ott a kis apró falvacskákat, és egyszer csak befordult Fekedre, és ahogy beért a busz, teljes mértékben tátva maradt a szám, egy gyönyörű településről beszélünk. Nagyon sok magyarországi németek által lakott településnek megvolt ez a fajta hangulata, ezek a különleges, szép nagy házak, de hát a legtöbben ez átalakult, egyes házakat lebontottak, újakat építettek a helyére. Fekeden meg nem ez történt, hanem ott megmaradt az egész, és ennek a belső részének egy nagyon-nagyon különleges hangulata van. Szerencsére azóta már a házaknak a nagy része gyönyörűen fel is van újítva, tényleg egy gyöngyszem. Ez tényleg nagyon-nagyon megtetszett, és aztán későbbiekben családdal is visszatértünk többször Fekedre, illetve amikor arrafelé szervezünk terepgyakorlatot hallgatóknak, akkor szintén útba ejtjük visszakor a hallgatókat, hiszen tényleg egy öncemről beszélünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Bajmóczi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, így Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a járatokat az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre egyebek mellett Biatorbágy, Szigethalom, Solymár és a Dunakanyar irányába is. Számos új vonal indul Kelenföldről és Újpest városkaputól, amelyekkel Pest megye távolabbi térségei, például Dabas vagy Dömsöd is elérhetők lesznek. A fejlesztéseknek köszönhetően Pomásztól Pilisszent Kereszt és Csobánka felé, valamint Veresegyház, Csömör és Nagytarcsa környékére is egyszerűbbé válik az éjszakai hazajutás. Új éjszakai járatok indulnak Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től az M4-es metrótól csatlakozva. A részletes menetrendek a MÁV csoport hivatalos felületein érhetők el a következő napokban. 10 nap alatt mintegy 4000 program várja a látogatókat a pénteken megnyílt 35. Művészetek Völgye Fesztiválon Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. Roste Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos a megnyitón a személyes jelenlét jelentőségét és a művész-néző találkozás fontosságát emelte ki. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszédében úgy fogalmazott, hogy Kapolcs a kultúrharc nélküli Magyarország csodálatos példája. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a nyitottság és az egymásra figyelés ünnepeként méltatta a rendezvény sorozatot. A fesztivál idei kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítik. Az erdélyi magyarság riasztófogyására figyelmeztetett Tőkés László a tusványosan mondott szombati beszédében. Az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke rámutatott, hogy a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik,

0: Ugyanakkor köszönetet mondott a korábbi magyar kormánynak a gyökeresen megújított nemzetpolitikájáért és a nemzetegyesítésért. Beszédében szorgalmazta a Székelyföld területi önrendelkezését, valamint a romániai közigazgatási átszervezés elismertetését. Végezetül Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a jelenlegi nehéz geopolitikai helyzetben. A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik, jelentette ki Orbán Viktor tusványosan. A Fidesz elnöke beszédében ezt bűncselekménynek nevezte, aminek szerinte jelentősége lesz a jogállam későbbi visszaállításakor. Jelezte, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából. Hozzátette, hogy hasonló alkotmánymódosításokkal leváltották a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét is, eltávolították továbbá a legfőbb ügyészt, és ezzel teljesen megszüntették a jogállamot az országban. A Magyarországi Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják az egyház minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A missziói szolgálat célja, hogy ez a hét a lelki megújulás és az egyházi egység megélésének kiemelt ideje legyen. A szervezők arra kérik a híveket, hogy a közösség jelenéért és jövőjéért imádkozva vállaljanak egy-egy órás időszakot. Az imolánchoz a hívek kis csoportos, családi vagy teljes gyülekezeti keretek között egyaránt csatlakozhatnak. A felkészülést és a helyi csatlakozást segítő útmutatók, valamint az inspirációs anyagok a portálon érhetők el. A részvétel részletei és az időpontfoglalási lehetőségek a református.hu-n olvashatók. Az elmúlt 125 évben 3,3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma a Hungaromet elemzése szerint. Az idei június volt 1901 óta a második legmelegebb hónap. Június végén Széchenyben abszolút rekordot, 42 fokot mértek. A megvizsgált teljes időszakban 2024-ben fordult elő a legtöbb, összesen 15 ilyen rendkívül forró nap az országban. Területileg a délkeleti ország részben, a Kiskunságban és a Körös-Maros közén a leggyakoribbak az ilyen hőségperiódusok. A Hungaromet új éghajlati portált indított, amely 200 év adatait teszi elérhetővé.
1: Az időjárásról.
0: Kevés fátyol felhő lehet az égen, illetve keleten nagyobb számban képződik gomoly felhő. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Déli, délnyugati lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Július 26-án vasárnap az Annák és az Anikók ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 8-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy javában tart a vízi túrák időszaka. Fodor István túravezetővel beszélgetünk majd 8:30 után nem sokkal a témában. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 26-a van, amikor az Annák és az Anikók ünneplik nevük napját. Isten éltesse a kedves ünnepelteket. 1083-ban Gellért püspököt e napon avatták szenté. 1887-ben Lázár Markovics Zamenhof kiadta az eszperantó nyelv első tankönyvét orosz nyelven. 1963-ban súlyos károkkal járó földrengés pusztított a jugoszláviai Skopjében. 1963-ban úgy szintén az első szinkron pályára állított távközlési műhold, az amerikai Syncom 2 kezdte meg útját. 1971-ben pedig e napon indult el az Apollo 15 hold expedíció. Nézzük, milyen híres emberekről kell megemlékeznünk e napon. 1854-ben született Horváth Ödön költő, irodalomtörténész. 1856-ban George Bernard Shaw drámaíró, akinek munkásságát 1925-ben irodalmi Nobel-díjjal honorálták. 1875-ben dr. Carl Gustav Jung svájci pszichiáter született. 1907-ben látta meg a napvilágot Gertler Ede, hegedűművész tanár, aki 1998-ban Brüsszelben hunyt el. 1930-ban született Servatius Tibor, nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas szobrászművészünk. 1943-ban született Mick Jagger, angol rock'n'roll énekes, a Rolling Stones frontembere, zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember egy személyben. E naponttól 1864-ben Fáy András író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja, 1837-től 41-ig a Kisfaludi Társaság igazgatója volt. 1967-ben hunyt el Füst Milán, Kossuth Díjas író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője. Kedves hallgatóink, a július 26-ai nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Iszomja az ók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem is ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehűl az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca. A megbeszélésen a gyermekvédelmi helyettes államtitkár és a bántalmazási ügyekért felelős miniszteri biztos is részt vett. A kétórás egyeztetés célja az volt, hogy első kézből ismerjék meg az ágazatban dolgozók tapasztalatait és problémáit. A résztvevők jelezték az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a kapacitás hiányt. Szóba került a bántalmazási protokollok megújítása, valamint a gondoskodásban élő gyerekek iskolai integrációja is. Kátai német Vilmos miniszter hangsúlyozta, a gyermekeket veszélyeztető visszaélések ellen határozottan fel kell lépni. A tárcavezető azt is hozzátette, hogy az elhivatott szakembereket nem szabad megbélyegezni a rendszer hibái miatt. A minisztérium közlése szerint a találkozóval egy hosszú távú, rendszeres, szakmai párbeszéd vette kezdetét. Némi meglepetést okozott az elemzőknek a foglalkoztatottság júniusi csökkenése, ami eltér a megszokott szezonális trendtől. A szakértők a bizonytalan gazdasági kilátásokat és a munkaképes korú népesség fogyását látják a háttérben. Virovácz Péter, az ING Bank főközgazdásza kiemelte, a nők körében sokan tértek vissza álláskeresőként a munkaerőpiacra. Ezzel párhuzamosan a férfiaknál csökkent a foglalkoztatottság, ami a nyugdíjba vonuló állománnyal magyarázható. Molnár Dániel, a gazdaságfejlesztési ügynökség elemzője rámutatott, hogy a vállalati óvatosság miatt a munkanélküliek lassabban tudnak elhelyezkedni. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő szakértője szerint az új gyárak elindulása segítheti majd a munkaerőpiac bővülését. A szakértők az év egészére továbbra is 4% feletti átlagos munkanélküliségi rátát valószínűsítenek. Az MBH Bank elemzője hangsúlyozta, hogy a nemzetközi energiapiaci bizonytalanságok is óvatosságra intik a cégeket. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparági szereplőkkel. A megbeszélésen a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői is részt vesznek. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Kutak Szövetsége szerint a piaci folyamatok elfogadása jelenti az egyetlen biztonságos megoldást. A szervezet figyelmeztet, az ársapkák súlyos veszteségeket, káoszt és áruhiányt okozhatnak a piacon. Emlékeztettek arra is, hogy a 2022-es üzemanyag ársapka jelentős kárt okozott a kisebb töltőállomásoknak. Javaslatuk szerint az import engedélyezése és a rászorulók célzott támogatása biztosíthatná a stabil ellátást. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2-es atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István kiemelte, az új cégvezető több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiaszektorban. A tárcavezető szerint Ságodi Attila felkészült arra, hogy irányítsa a beruházás következő szakaszát. A miniszter elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékonyságot és a legmagasabb szintű nukleáris biztonságot. A minisztérium pénteken mentette fel a társaság előző vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt. Ságodi Attila kinevezése azonnali hatállyal lép életbe a Paks 2-es projekt élén. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja a miniszter szerint. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a gazdálkodóknak erős és független érdekképviseletre van szükségük. A klímaváltozás és a piaci kihívások miatt elengedhetetlen a termelők közös érdekérvényesítése. Az új törvénytervezet célja, hogy a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen, ne pedig megélhetés. A javaslat értelmében a pártpolitika helyett a valódi szakmai szervezetek kapnak főszerepet. A tervezet előírja a működési költségek csökkentését és a tagdíjak átlátható felülvizsgálatát. A tárcavezető szerint az átalakítással visszaadják a szervezetet a magyar agrárium szereplőinek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Javában tart a vízitúrák időszaka, egy-egy túrára akár kisgyerekekkel is útra lehet kelni. A nyíregyházi Fodor István több évtizede foglalkozik vízitúrák szervezésével, Pokrovánszky Gergely beszélgetett vele.
2: Már most gyakorlatilag végigjártuk az egész országot, nem csak a Tiszán, a Bodrogon, hanem voltunk már az Ipolyon, Dunakanyarban, most éppen a sziget közben vagyunk. Hát azt kell mondanom, hogy zajlik a vízi élet. A valamivel kevesebben túráznak, mint az előző két nyáron, amit nagy valószínűséggel annak lehet betudni, hogy kinyíltak a határok, és a külföldi nyaralásokban nincsenek korlátozva az emberek, de azért elég népszerű ez az időtöltés.
3: Hogy látod, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők és a nyíregyháziak mennyire nyitottak arra, hogy nem csak a megyében, hanem megyén túl is kipróbálják a vízitúrázást?
2: Őszintén szólva, régióból, tehát nem csak Szabolcs-Szatmár megyéből, hanem a kelet-magyarországi régióból lényegesen kevesebben járják a vizeket, mint mondjuk így az ország többi részéről, pedig nagyon, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk itt a megyében, mert fantasztikus vizek vannak itt néhány, egy-két óra, sőt mondjuk a Tokajba, a Bodrog, a Tisza is járható, Nyíregyházáról egy fél óra alatt elérhető, és ennek ellenére az az igazság, hogy viszonylag kevesen vannak.
3: Nézzük meg István, hogy néz ki egy vizitúra? Bárki részt vett egy ilyen vizitúrán?
2: Családi vizitúránkat szervezünk, hogy semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Valójában annyi kérésünk van, hogyha mondjuk eszméletvesztéssel járó betegsége lenne valakinek, akkor azt jelezze a túravezetőnek, de elég ritka van, meg a mentőmellény az teljes biztonságot ad. Kisgyerekeknek kötelező a mentőmellény, nagy gyerekeknek szintén kötelező, ugye 16 éven aluliaknak a vízikressz ezt előírja, és teljesen átlagos emberek járnak velünk, tehát nem sportolók járnak velünk, nem aszkéták, hanem átlag emberek, és velük szoktunk túrázni. Valamennyi túrát úgy állítottuk össze, hogy ez kezdőknek és gyerekes családoknak szórakoztató legyen, és ne vért izzadva kelljen nekik teljesíteni. Ez vonatkozik a napi szakaszokra, tehát minden nap csak a maximum 2-3 órát töltünk a vízen. Minden túránk, vannak egynapos túrák, hétvégi túrák és ötnapos túrák. Minden túrát oktatással kezdünk, egy nagyon alapos oktatással megtanítjuk a vendégeknek, az eszközöknek a használatát, hogy kell, tehát alapból evezni, kiszállni, beszállni, kormányozni, hogyan tud együttműködni az a 2-3 vagy 4 ember, aki egy hajóban nevez, és ez tényleg nagyon szépen működik, tehát teljes kezdők csapatok járnak velünk.
3: Az előbb a vízi túrákon a vízikreszt említetted, milyen vízikresz szabályok vannak, amelynek meg kell felelni a vízitúrázóknak?
2: A vízikresz az úgy kezdődik, hogy először is van minden hajónak a kötelező felszerelése. Ennek a legfontosabb eleme a mentőmellé, amit a 16 éven aluliaknak viselni kell, tehát a testén kell, hogy legyen, a 16 éven felülieknek nem kötelező viselni, de ott kell, hogy legyen a hajóban. Kötelező tartozik még, ahány ember, annyi lapátnak kell lenni, kikötőkötélnek kell lenni. Létezik még olyan szabály is, hogy lámpának kell lenni tartalék, izzóval és elemmel, de ezt a rendőrök nem veszik komolyan, mert ennek igazából nincsen semmilyen funkciója. Tehát ez volt a kötelező felszerelés. Olyan előírások vannak még, hogy a hajózó útvonalat, ami a nagy hajókat jelenti, tehát akár személyszállító, akár mondjuk a Dunán, ott azért vannak teherszállító hajók, hajózó útvonalat, azt ki kell kerülni, ahol vannak kompok, ott elsőbséget kell adni a kompnak. Tehát valójában semmi bonyolult nincsen benne, lényegesen kevesebb és egyszerűbb a szabályozása, mint a közúti közlekedésnek, de azt viszont ugyanolyan szigorúan be kell tartani, mint a közúti közlekedés, vagy az autós közlekedés.
3: Nekem volt szerencsém a Bodrogon kajakozni, és az lenne a kérdésem hozzád, István, hogy hogyan kell akkor megfelelően hajózni és közlekedni, kajakozni, amikor jön mondjuk egy nagyobb hajó, közeledik felénk, vagy azt látjuk, hogy egy motorcsónak közeledik tényleg hozzánk, akkor hogyan kell megfelelőképpen kajakozni vagy evezni, hogy minél biztonságosabban tudjunk haladni?
2: Hát az egyik első szabály, hogy ugye a hajózó útvonal bolyákkal van kijelölve, amiről a nagy hajók, a motoros hajók nem, vagy ritkább esetben térhetne ki. Zöld és piros bolyák jelzik a hajónak a jobb és bal oldalán. A számukra is előírja a vízi közlekedés és egy szabályok, hogy hogyha ő kézi hajtású járművekkel találkozik, tehát kajakkal, kenuval, kilbóttal, akkor neki lassítani kell, csökkenteni kell a sebességét, hogy ne keltsen nagy hullámokat, mert az extra nagy hullámok felboríthatják ezeket a kicsi hajókat. Ezeknek a motoros hajó vezetőknek a döntő többsége udvarias és betartja ezt a szabályt. Van egy kisebbség, aki nem. Ők hullámokat keltenek, és ilyenkor a kenúnak, a kajaknak az irányítója, a kormányosa annyit kell tenni, hogy az érkező hullámmal szembe fordítja a hajóját. Ha előről kapunk egy ilyen hullámot, akkor előre-hátra intáztatja a hajót, ez nem tudja felborítani. Viszont, hogyha a kis hajót oldalról éri a hullám, akkor minimum egy ijegységet okozhat, mert ugye jobbra-balra, oldalra kibillenti az egy vagy több utas, vagy extrém esetben fel is boríthatja. Tehát magyarul szembe kell fordítani az érkező hullám a hajónak az orrát, hogy a balesetet elkerüljük.
3: Említetted István, hogy egy-két óra alatt Nyíregyházáról elérhetőek már olyan gyönyörű helyek, mint például Bodrog, de te mit ajánlasz itt a közelben, hová érdemes elmennünk, akár vezetett túrákra, vagy akár egyénileg kajakozni, kenúzni?
2: Nekem a személyes kedvencem az öreg túr, az is Nyíregyházától maximum másfél óra alatt megközelíthető, Vásárosnaményig autópályán lehet utazni, utána maximum egy fél órát kell. Vadregényes, kanyargós, teljesen szabályozatlan, 5-10 méter a szélessége, végig erdőben lehet evezni, tehát ez a mi vendégeink között ez az abszolút favorit, és nekünk a túravezetőnknek is ez a szívünk csücske, az öreg túr.
3: Aki esetleg távolabbra szeretne utazni, azoknak mit ajánlasz itt a megyéből?
2: Hát a megyéből elérhető még a Tisza, ami ugye klasszikus úti cél. A Tisza túrák hagyományosan Tiszabecsről indulnak. Itt annyi nehézség van, hogy nem mindenhol lehet befejezni az elkezdett túrát. Tehát azt jelenti, hogy a Tisza nem mindenhol közelíthető meg országútról. Tehát, hogyha valaki Tiszabecsen vízre száll, annak gyakorlatilag muszáj minimum 20 kilométert megtennie, be tudja fejezni a túrát. Elég népszerű az utóbbi években még a Bodrog is, akár az országhatártól, Felső-Bereckitől, 2-3 nap alatt el lehet érni Tokaig egy ilyen vízitúrán, kenutúrán.
3: Aki esetleg még nem próbálta ki a vízitúrát, azoknak miért ajánlod, milyen gyönyörű élményeket élhetnek át azok, akik elsőként kipróbálják majd ezt?
2: Hát a vendégeinknek a visszajelzése alapján a legnyomósabb ok, amiért ők visszajárnak hozzánk, az annak szinte semmi köze sincsen a túravezetőhöz, meg általában a hajókhoz, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogyha valaki beül egy kenuba, kimegy, kievez a természetbe, gyakorlatilag nincsen arra lehetősége, hogy a munkáján vagy a hétköznapi problémákon törje a fejét, mert ugye a saját karjának az erejével kell lejuttatni magát a folyón, vagy mondjuk egy állóvizen. Tehát maga a természeti hatás, a fáradtság, az időjárásnak való kitettség, tehát hogyha esik, akkor felveszük az esőkabátot, ha nagyon meleg van, akkor melegünk van. Tehát ezek együtt már nem engedik azt, hogy mi az átlagos, a hétköznapi problémákon törjük a fejünket, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen jó értelembe vett agymosás, egy nagyon szép megtisztulási folyamat.
3: És ugye gyönyörű a tájas, se felejtsük el.
2: Hát természetesen, és nagyon szép fotókat meg emlékeket vihetünk haza.
1: Kedves hallgatóink, javában tart a vízitúrák időszaka. Fodor István vízitúra szervezővel Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete Budapesten a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán számolt be az eseményről. A tárcavezető a helyszínen követte a munkálatokat és óriási előrelépésnek nevezte a beruházást. Emlékeztetett, hogy a projekt célja egy új közvágóhíd állomás létrehozása a kényelmes átszállásokért. Hangsúlyozta, hogy ez a fejlesztés Budapest belvárosának új déli kapujává válik a jövőben. Hozzátette, hogy a következő híd szerkezetet a tervek szerint jövő nyáron emelik a mostani mellé. Idén eddig 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése ezt a számot a vízbefulladás megelőzésének világnapján hozta nyilvánosságra. A balatoni vízirendészet 5 rendőrőrsön több mint 25 szolgálati hajóegységgel vigyázza a tó területét. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák zöme az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető lenne. Külön kiemelték, hogy extrém melegben érdemes kerülni a hirtelen fürdőzést, az alkoholfogyasztást pedig szigorúan mellőzni kell. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül semmiképpen ne menjenek a természetes vizekbe. Viharjelzés esetén szigorú szabályok vonatkoznak a fürdőzőkre, másodfokú jelzésnél tilos a tóba menni. A rendőrség emellett arra is kért mindenkit, hogy a szél által elsodort matracok vagy vízibiciklik mellett maradjanak a rászorulók a mentésig. Orbán Viktor a Tusványosi Szabad Egyetemen bejelentette, hogy a Fidesz ellenzéki helyett ellenállási politikát hirdet. A volt miniszterelnök szerint a Tisza párt egy új önkényuralmi

0: ami rendszert épít ki Magyarországon. Úgy fogalmazott, hogy a demokrácia és a jogállam felszámolása zajlik a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében. Hangsúlyozta, hogy a szabadság helyreállítása érdekében fel kell építeni a legszélesebb nemzeti ellenállást. A Fidesznek most nem a hatalmi kérdésekkel, hanem a szabadság szerető emberek támogatásával kell foglalkoznia. Orbán Viktor a Tusványosi Szabad Egyetemen azt is elmondta, a Fidesznek szolgáltató központként kellene a jövőben működnie. Úgy véli, inkubátorházként vagy faiskolaként is el kellene látnia a feladatát. Toroszkai László, a Mi Hazánk elnöke, a Fidesz választási rendszerét okolta az épülő önkény uralomért. A politikus Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva azt írta, hogy a volt miniszterelnök nem értette meg a vereséget. Szerinte a Fidesz által kreált rendszer tette lehetővé, hogy a Tisza párt ekkora hatalomhoz jusson. Toroszkai szerint a bukás oka a kevésség, a korrupció és a kontraszelekció volt, ami Magyar Pétert is kitermelte. Úgy véli, a Fidesz hiába reménykedik a visszatérésben, mert ahhoz elkötelezett mozgalmárokra lenne szükség. Hozzátette, hogy a Fidesz eddigi elitista politikája és hibái vezettek ide. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán reagált Orbán Viktor tusványosi beszédére, kijelentette, hogy egy bukott maffia főnökkel felesleges foglalkozni a jövőben. Bejegyzését így zárta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

amikor Isten azt kéri, hogy adj. Ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. Pál levele az Efézusiakhoz 6. fejezet 8. vers. Amikor Isten arra kér, hogy vállalj áldozatot valakiért, tedd meg. Olyan ez, mintha befizetnél egy mennyei bankszámlára. Lehet, hogy ma nincs rá szükséged, és holnap sem lesz, de ha egyszer igen, Istenre a garancia, hogy sokszorosan visszakapod. Sadhu Sundar Singh indiai keresztény misszionárius utitársával egy magas hegyi hágon haladt át a Himalájában, amikor megláttak egy embert, aki a hóban feküdt. Oda mentek hozzá, és megállapították, hogy nagyon gyengék az élet jelei. Amikor Sundar nekilátott, hogy segítsen a szerencsétlen utazon, utitársa ellenkezett. Az életünkbe kerülhet, ha őt is magunkkal cipeljük. Sundar azonban képtelen lett volna sorsára hagyni a bajba jutottat, anélkül, hogy legalább megpróbálná megmenteni. Így hát az utitársa búcsút intett neki, és tovább ment. Sundar a hátára vette a férfit. A cipeléshez minden erejét latba kellett vetnie a magaslati viszonyok és a hóval borított terep nehézségei miatt. Ahogy gyalogolt vele, a testével kezdte felmelegíteni az átfagyott embert. Az lassanként új erőre kapott, idővel pedig már egymás mellett haladtak tovább, kölcsönösen támogatva és melegítve egymást. Nem sokkal később újabb testet pillantottak meg a hóban, és közelebbről megvizsgálva látták, hogy az illető már halott. Bizony jól sejted, Sundar korábbi utitársa volt az. Hogy mi ebből a tanulság? Amiben megsegítesz másokat, abban téged is megsegít az Úr. A Bibliában így olvassuk, jó akarattal szolgáljatok, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. Az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezet 7. és 8. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Hallgassák meg magazinműsorunk második órájának kínálatát 9 óráig. A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünetegyüttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Azért lehet így nevezni, mert maga a beteg nem sok mindent tapasztal abból, ami sújtja, azok elszenvedői inkább a közeli hozzátartozók. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel beszélgetünk hamarosan.
2: Minél hamarabb elkezdünk foglalkozni az idősekkel, annál tovább lehet azt a fajta életminőséget fenntartani, ahogyan bekerül, úgymond ebbe a gondozási formában. Tehát a demenciának három fokozata van, van az enyhe, a középsúlyos és a súlyos demencia. Az enyhe fokú demenciánál még önellátásra képes az érintett. Kicsi segítséggel, egy pici irányítással, odafigyeléssel az otthonában nyugodtan tudja az saját kis megszokott életét élni. A középsúlyos demenciánál van az, hogy már segítség igényel ahhoz, hogy az otthonában maradhasson. Erre mondjuk egy nagyon jó lehetőség az alapellátás, többek között a demensnappali ellátás, mert hogy gyakorlatilag a nap folyamán, tehát napközben 8 és mondjuk 4 óra között bent tartózkodik az intézményben, ott egy állandó napi rend szerint folynak a napok, ott az étkeztetése, a gyógyszerendogolása megtörténik, társaságban van, változatos foglalkozások vannak, ami kifejezetten a kognitív funkcióknak a fejlesztésére irányul, az emlékezetnek az előhívására, tehát nagyon jó hatása van annak, hogy társaságban vannak.
1: Idén szeptemberben is megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. A kétnapos eseményről Petrusák Jánossal beszélgetünk 3:30 után nem sokkal.
3: Nyár végéig nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat, egy jelentkezés lap az honlapunkon, illetve ott a művelődési házban is ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy még el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, el lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy vissza tudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket 9 óráig a Kontinentális reggeli második órájában. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünet együttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Azért lehet így nevezni, mert maga a beteg nem sok mindent tapasztal abból, ami sújtja, azok elszenvedői inkább a közeli hozzátartozók. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel Gál Tamás beszélgetett.
2: Egy korábbi beszélgetés alkalmával már azért kijelöltük, hogy jó lenne tényleg magával ezzel a betegséggel. Lehet ezt betegségnek nevezni? Amit hogy fogunk foglalkozni?
3: Tulajdonképpen a demencia a mentális képességek leépülésével járó betegség, illetve inkább egy tünetcsoport. Azért kell különbséget tenni ebben a megfogalmazásban, mert hogy nem konkrétan egyfajta oka lehet a demenciának, hanem sok esetben a jelentkező tünetek azok, amik felhívják a figyelmet a demencia meglétére. Tehát a demencia kialakulásának többféle oka lehet. Az elsődleges demencia az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az agyban elindult egy olyan károsodás, aminek következtében a memóriavesztés vagy emlékezetkiesés, amikor jelentkezik, sokan gondolnak a demenciára. Tehát ez maga a betegségnek a jellemzője. A másodlagos demenciák pedig tulajdonképpen egy krónikus betegségnek, vagy a betegség által okozott szervi károsodásnak a következményeként alakulnak ki. Tehát, és azért fontos gyakorlatilag külön választani azt, hogy mi miatt alakul ki ez a demencia, mert hogy a kezelés, a terápia az annak megfelelően kerül meghatározásra. Tehát az elsődleges demenciák közé tartozik például az Alzheimer-kor, vagy a Parkinson-kor, aminek a kialakulásának az oka még nem ismert. Viszont gyógyszeres kezeléssel ezek nagyon jól karban tartatók, és sok éven keresztül egy stabil egészségügyi állapot állítható be ezeknek a gyógyszereknek a segítségével, de nyilván ennek megvannak az orvosi diagnosztikai módszerei, hogy hogyan lehet ezt meghatározni. Tehát ez CT-vizsgálat, MRI vizsgálat kell, ami a agyállományának a változását követi nyomon. A másodlagos demenciák közé tartozik például az, hogyha valakinek már volt egy sztrókja, vagy egy agyérelmeszesedés van, vagy magas vérnyomás, magas koleszterin szint miatt mondjuk az agynak a keringése már nem megfelelő, és nyilván azok a területek, amik nem megfelelően ellátottak az oxigénnel, tehát nyilván ott jelentkeznek működésbeli problémák. Okozhat demenciát, akár egy pajzsmirigy probléma, okozhat demenciát az időseknél, akár egy akut fertőző betegség következménye, egy kiszáradás. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy a demencia gyanújakor minél hamarabb megkeresni a szakorvost, a demencia szakrendelés, pszichiátriát, neurológust, hogy a megfelelő vizsgálatokat kiírja, és megállapítsa azt, hogy a demencia mitől alakult ki.
2: Ez esetben mint a másodlagos demencia esetében lehet gyógyítani? Hogyha rájönnek, hogy mi okozta, hát azért a sztrókot, azt lehet kezelni, tüneteket könnyíteni.
3: Tehát gyakorlatilag a másodlagos demenciáknál első sorban az alapbetegséget kell. És hogyha az alapbetegség megfelelően van kezelve, akkor javítani talán egy picit lehet, illetve szinten tartani magát a betegséget, de mivel ezek már, tehát a demencia magában az agyállományban bekövetkezett elváltozásokat jelenti, tehát ez már nem visszafordítható.
2: Tehát károsodik az agy, akár van, elsődleges, akár van, másodlagos demenciáról beszélünk.
3: Mindenképpen gyakorlatilag lehet szinten tartani, lehet lassítani a folyamatot, de a demencia egy progresszív folyamat, ez mindenképpen egy fokozatosan súlyosbodó állapotot jelent.
2: Idegen kifejezés a demencia, de hát természetesen azért magyarul tapasztaljuk a tüneteket. Milyen tünetei vannak ennek a
3: kórnak? A demenciát nagyon sokan, és így a közvélemény úgy fogalmazza meg, hogy a demencia az úgy az időskorral természetesen egy összefüggő folyamat, ez úgy annak a természetes velejárója. Nos, ez nem egészen így van, mert hogy mindenki talán tud példákat hozni arról, hogy 90-100 évesen és teljesen szellemi frissességgel örvendő ismerőseink vannak, illetve akár 40-50 éves korban is előfordulhatnak mondjuk az elsődleges demenciában szenvedőknek a példái. Nagyon fontos megkülönböztetni azt, és különválasztani azt, hogy az idősödéssel együtt járó folyamattal járunk szembe, tehát hogy az öregedésnek a folyamatával összefüggésben levő feledékenység vagy memória rosszapodással találkozunk, vagy pedig valóban a demenciával. A demencia az nem egyenlő azzal, hogy valaki feledékeny vagy memória problémái vannak.
2: Hú, tehát megnyugodtam.
3: Igen, ez megnyugtató számunkra, de az is megnyugtató, hogy azért előfordulnak mindannyiunkkal olyan életszakaszok, amikor stresszesebbek vagyunk, túlterheltebbek, vagy akár egy tényleg, amit az imént említettem, hogy egy vitaminhiányos állapot, egy hormonális probléma megzavarja az agyi működéseket, és akár fiatalok korosztályban is előfordul ez, vagy akár melyikünkkel, hogy feledékenyebbek vagyunk a megszokottnál.
2: De fiatalabb korban
3: az elsődleges demenciák sajnos kialakulhatnak fiatalabb korban is. De általánosságban, tehát, hogy azért is gondolja azt a legtöbb ember, hogy hát ha valaki már idős, akkor már az természetes ez a folyamat, mert hogy azért a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a demencia az általában a 65. életév után, illetve attól későbbi életszakaszokban jelentkezik, 80-90 éves korban. Olyankor már azért egy olyan 25-30%-os előfordulási gyakorisággal jelentkezik.
2: Arra vonatkozóan vannak megfigyelések, hogy mondjuk a nyugdíjas korban előforduló demencia az végtére is miért fordulhat elő gyakrabban? Tehát például nem azért, mert hogy az illető ugye kikerül a munkavilágából, otthon a négy fal között, különösképpen ha már nincsen társa, egyedül van.
3: Mindenképpen fontos az, hogy a szociális életét, a társas kapcsolatait fönntartsa egy idős ember. Fontos a rendszeres testmozgás, fontos az egészséges táplálkozás, fontos az, hogy meglegyenek a napi rendi dolgok, tehát meglegyen a rendszer az életben, tehát hogy ez megelőzésként nagyon fontos. Tehát erre már érdemes készülni, még már a nyugdíjas kor előtt akár, hogy itt ezt úgy felépíteni, hogy mondjuk így a nyugdíjas korában mit kezd az életével, mert nyilván az izoláció, a beszűkülés, tehát az, hogyha az házban tölti a mindennapjait a tévével, a rádióval együtt, akkor gyakorlatilag nyilván azok a funkciók, amiket nem használunk, azok leépülnek. De gyakorlatilag a demenciának a kialakulása a legtöbb esetben nyilván, tehát ezek a károsodások, ami az agyállományban alakulnak ki, aminek, ahogy beszéltünk is róla, vannak olyan típusai, aminek a kialakulásáról nem tudunk, hogy ez miért történik meg, illetve vannak azok a típusok, aminél tudjuk azt, hogy mi a kiváltók.
2: Mikor kezdjünk gyanakodni? Akár akkor magunkra, akár hozzátartozunkra, hogy
3: tehát érintőlegesen elindult. Beszéltünk már erről, hogy fontos külön választani azt, hogy mi az, ami az öregedéssel természetesen együtt járó feledékenység, illetve mi az, ami már ezen túlmutat. Tehát a egészséges öregedési folyamatban is jelentkezik a feledékenység, a demenciánál viszont ehhez társulnak egyéb tünetek. Például a probléma megoldó képesség nem tud egyszerű helyzeteket már kezelni, az érintett személy, az ítélő képessége megváltozik. Azok a feladatok, amiket eddig nagy biztonsággal végzett, már nem tudja elvégezni. Nem tudja úgy kifejezni magát, nem találja a szavakat, elkezd mesélni egy történetet, nem tudja befejezni, elveszíti a fonalat. A pénzkezelése mondjuk már bizonytalanná válik, nem ismeri fel a pénzeket, nincs tisztában az értékével. Nagyon sokszor azt veszik észre a hozzátartozók, hogy a személy higiéniája megváltozik, hogy nem ad úgy magára, mert hogy úgy emlékszik egyébként az esetek többségében, hogy ő már éppen most mondjuk tegnap este megfürdött, vagy ruhát váltott, és közben azt tapasztalja hozzátartozó, hogy mondjuk már egy hete ugyanaz a ruhát viseli, vagy nem tudja elkészíteni már magának az ételeit, vagy nem veszi be a gyógyszerét. Tehát, hogy ezek már, vagy a személyiségbeli változások szoktak még nagyon jelentősek lenni, hogy befelé fordulóvá válik, apatikussá válik, vagy éppen ingerlékeny, feszült lesz. Tehát, hogy mindenképpen változik a személyisége. Tehát, hogy így ezek így igazándiból azok, amik itt a hozzátartozók így szoktak érzékelni, és akkor csodálkoznak, hogy mi történik, mert hogy nagyon változott, és sokszor annak tulajdonítják, hogy esetleg neheztel a hozzátartozójára, vagy direkt nem együttműködő, akár mondjuk ebben a higiénés dolgoknak a követésében, vagy most éppen haragszik valamiért, és azért nem keresi a társaságot, és igazándiból sok esetben nem ez áll a háttérben, hanem a saját belső harcai és érzelmi válság az időseknek.
2: Református Szociális Központ, ugye önök tudnak segíteni, méghozzá egy napközis demens ellátásról van szó. Mikor kell a hozzátartozónak önökhöz fordulni?
3: Én azt tudnám tanácsolni, hogy minél hamarabb, mert hogy minél hamarabb elkezdünk foglalkozni az idősekkel, annál tovább lehet azt a fajta életminőséget fenntartani, ahogyan bekerül úgymond ebbe a gondozási formában.
2: Tehát nem menjünk el addig, amíg önveszélyes.
3: Nem, mert az már bentlakásos intézményt jelent. Tehát a demenciának három fokozata van. Van az enyhe, a középsúlyos és a súlyos demencia. Az enyhe fokú demenciánál még önellátásra képes az érintett. Kicsi segítséggel, egy pici irányítással, odafigyeléssel az otthonában nyugodtan tudja az saját kis megszokott életét élni. A középsúlyos demenciánál van az, hogy már segítséget igényel ahhoz, hogy az otthonában maradhasson. Erre mondjuk egy nagyon jó lehetőség az alapellátás, többek között a demes nappali ellátás, mert hogy gyakorlatilag a nap folyamán, tehát napközben 8 és mondjuk 4 óra között bent tartózkodik az intézményben, ott egy állandó napi rend szerint folynak a napok, ott az étkeztetése, a gyógyszerandagolása megtörténik, társaságban van, változatos foglalkozások vannak, ami kifejezetten a kognitív funkcióknak a fejlesztésére irányul, az emlékezetnek az előhívására, tehát nagyon jó hatása van annak, hogy társaságban vannak. Mind a mellett, hogy eredményei is vannak, mert hogy végzünk erre teszteket, és látszik az, hogy mit a 2-3 hónap után mennyit változik a kognitív készsége azok után, hogy mondjuk hozzánk beiratkozott. Úgyhogy én azt tudom javasolni, tehát hogy minél hamarabb kell valamilyen megoldást erre találni, tehát nem szabad engedni azt, hogy súlyosbodjon a helyzet, mert hogy onnan már visszafelé jönni nem lehet. És igazándiból a hozzátartozóknak arra kell még felkészülniük, hogy a demencia ez egy folyamatos gondozást jelent, tehát hogy addig, amíg az otthonában él az idős hozzátartozó, addig a családnak mellette kell legyen, mert hogy az önellátási képessége az fokozatosan romlani fog.
2: Gondolom azért nem olyan túlságosan egyszerű elfogadtatni ezt az illetővel, az érintett illetővel. Uh-huh. Talán az alkoholizmushoz tudom ezt hasonlítani, hogy ugye az alkoholista se akarja elismerni, hogy ő alkoholista.
3: Tehát a demenciának az egyik oka például a káros szenvedélyek által okozott nagy károsodás, tehát hogy nyilván ezek is így együtt járnak, mert hogy gyakorlatilag alkoholos eredetű demenciát is ismeri a orvostudomány, tehát nyilván ezek a személyiségváltozások, meg amiről beszéltünk, hogy a személyiségváltozások is az egyik tünetei a demenciának, tehát nyilván itt ezek összekapcsolódnak, ezek a dolgok. És igen, és az különbözteti még meg a norma, tehát az egészséges idősödés kapcsolatos memória problémákat mondjuk a demenciával, tehát az is az egyik sarkalatos kérdés ennek, hogy egy normál idősödési folyamatban az érintett az belátja a saját hiányosságát. Tehát azt mondja, igen, emlékszem, most ezt elfelejtettem, tényleg nem emlékszem, és ez bántja és kétségbeejtő. A demenciát a hozzátartozók érzékelik. Tehát maga az a személy, aki ebben van, ő igazándiból ő nem így látja, mert hogy neki már van egy sajátságos világa, amiben ő teljesen biztos, hogy ez így van, akár az emlékeivel, az észleléseivel, a saját magáról, a családról, hozzátartozóról alkotott véleményéről is, és éppen ezért nem fogadják el ezeket a jelzéseket. Tehát ezt tapasztaljuk egyébként az új ellátottaknál, hogy a hozzátartozó sok esetben hamarabb szeretné azt, hogy járjon mondjuk akár egy ilyen nappali ellátásba, vagy próbáljanak kezdeni ezzel valamit, vagy szeretnének segítséget adni a hozzátartozó mellé, de ő nem fogadja el, mert ő nyilván nem érzékelni ezeket a problémákat, amit a család már lát. Tehát ez a nehézség ennek a helyzetnek.
2: Mégis sok akkor hogy kerülnek önökhöz az idős érintettek?
3: Nagyon sok türelemmel, meggyőzéssel, szeretettel rá lehet vezetni a hozzátartozót arra, hogy ez szükséges. És amikor a hozzátartozó már úgy rá tudja venni, úgymond a hozzátartozóját, hogy legalább eljöjjön, hogy ott töltsön egy napot, akár úgy, hogy ott van vele ő is. Tehát többször előfordul, hogy több napon keresztül jön vele a hozzátartozó, ott vannak együtt, bekapcsolódnak a foglalkozásokba, és akkor utána így megtapasztalja, hogy ez egy jó dolog. És,
2: mint amikor óvodába szoktatjuk a gyereket.
3: Gyakorlatilag ilyen, és tehát onnantól kezdve viszont nagyon szívesen járnak, és egyetlen egy ellátottunk sem volt még, aki azt mondta, hogy én ide mégse szeretnék jönni. Tehát, hogy ez nekünk egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, mert hogy itt látszik az, hogy igen, tehát, hogy amit szeretnénk, hogy annak van értelme, és kézzel fogható, és látható pozitív hozadéka ennek, és nem, tehát mind az ellátottak részére, mind pedig a hozzátartozók számára, aki tudja, hogy 8-tól 2-ig, 3-ig, ki meddig, vagy 4 óráig, amíg a hozzátartozója nálunk van, addig biztonságban van, felügyelet van, alatt van, és nem kell azon aggódjon, hogy most éppen mi történik.
1: A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünet együttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel Gál Tamás beszélgetett.

0: Millás reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.
2: Itt beszélgetünk a Városmajori Művházban, és itt ezen a helyen mutatják majd be a filmszemlét, idén is megrendezik. Hogy állnak most az előkészületek, kérdezem a főszervezőt.
3: Mi már több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026-ban, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytöltéti dokumentumfilmszemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túl került területek magyar nyelvű film, és helytöltetés dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy 2 évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filme, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni. Bárki jelentkezhet, és nincs nevezési díj, viszont a maga a filmszemle szeptember 25-26-án lesz itt a Városmajori Művelődési Háznak a nagy termében, ahova szeretettel várjuk a filmet szerető érdeklődőket is.
2: Milyen volt az előzőnek az érdeklődése, akkor hány film és filmes jelezte a részvételét?
3: Általában az országos filmszemlékre azért jóval többen szoktak jönni, filmes alkotók is 15-20-an azért megjelennek, illetőleg érdeklődőkből is körülbelül egy 50-60 azért el szokott jönni. A megyei filmszemléknek jóval kisebb ugye a merítése, ott már ennek az aránynak körülbelül a fele van, aki el szokott jönni és jelen van, illetőleg ott már jóval kevesebb filmalkotás van. A országos filmszemlére meg ez a 15-20 alkotó általában egy olyan 15-16 filmet szokott hozni, hiszen van olyan film, amiket 2-3-an is csinálnak, és ennek elfejtettem mondani, hogy egy alkotótól maximum 3 filmet fogadunk el, és maximum 60 perc összfilmes időbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy a 61 percben van valaki, és akkor most vágja át, de azért ne legyen 70, meg 100, meg 120, meg 400 perc, meg akármennyi, hiszen ezt úgy szoktuk számolni, hogy 9 órakor kezdődik, vannak benne szünetek és ebédidő, és azért olyan délután 3-4-re azért már fejezzük be. Az átlag filmidő, azt meg kell mondanom, egy olyan 5 és 20 perc között van, tehát a legtöbb film 5 és 20 perc között van, az átlag pedig ilyen 10-valahány percesek.
2: A versenykiírás mennyire szigorú, mennyire kell aktuálisnak lenni a dokumentum és a helyi történeti filmnek?
3: Tulajdonképpen nem szigorú, csak abban a szempontból, hogy ami nálunk már volt előző filmszemlék, azt még egyszer már ne hozzák az alkotók, de viszont az, hogy például nem aktuális, de őt érdekli, mondjuk pont a Mohácsi csatának évfordulója van, de érdekli mondjuk a Muhi ütközet, és nem is Muhi községből, vagy arról a területről jött, hanem budapesti, de a Muhi csatáról valami gondolata van, azt nyugodtan hozhatja. Akár például még a családi filmeket is úgy hozhat, ha az a családi film például az egyik volt az, amikor a kislánya kisdobos volt, úttörő volt, régi időt idézett meg, és ugye ez a kislánya már valami 50-valahány éves, 60 éves, és nagyon érdekes, hogy ott volt maga a lány is, akit ott láttuk kisdobosnak, úttörőnek, kiszesnek, és a papa végig dokumentálta, még egy ilyen emlékszünk rá, lehet a régi időkből a tekerős film felvevővel, tehát amit még magának kézzel kellett tekerni az alkotónak, és nem csak megnyomott egy gombot. Egyébként a szalagos filmnek, tehát akár a 8 mm-es, akár a másiknak a Super 8-as, vagy más, vagy amikor már kazetta volt, abból volt a jelentőségé, még azzal kezdtem el VHS-re például dolgozni, meg 8 mm-esre, hogy ott jobban szerkesztettünk fejbe. Itt meg tudom, hogy van nekem 120 gigabájtom, meg egy terráson, meg minden, és akkor nyugodtan nyomjuk neki az anyagot, és a végül meg se tudjuk nézni, mi se, nem az összevágáshoz, nem, hogy még az valaki majd végig fogja nézni.
2: Mennyire aktívak a megyében élő alkotók?
3: Tulajdonképpen sajnos a megyébe élő alkotókat mind ismerik, vagy és ez jó is, mert az mind a Nyíri AFK tagja. Egyébként a Nyíri Amatőr és Független Filmesek Egyesülete a kultúráért, ez a gyönyörű szép nemünk. 1968-ban alakultunk klubként, és 2008-ban pedig lettünk egyesület. Bogdányi Ferenc volt az első elnök egy évig, onnantól pedig 2009-től én látom el a elnöki teendőket, ami tulajdonképpen szervezés, illetve rengeteg sok és egyre több papírmunka, hiszen azért a törvény úgy tekintik bármelyik egyesületet, civil szervezetet, mint ha például mi lennénk bármelyik országos szervezet, ki tudja hány alkalmazottal, tehát azért így nehéz ezt a rengeteg papírmunkát is elvégezni, meg pályázni, meg egyebek. Egyébként a filmszemlénket köszönjük meg Nyíregyháza megyeugó városnak, még 2012-től Nyíregyháza támogatja mindegyes filmszemlénket kisebb-nagyobb mértékben, amiből megvannak az ajándékok, tehát az alkotóknak ki tudjuk nyomtatni a emléklapokat, az okleveleket, meg tudjuk csinálni az állófogadást, és ja, meg a zsűrinek ajándékot tudunk venni, és nagyon tudunk örülni. Egyébként bárkit várunk szeretettel ide a Városmai Művelődési Házba, ha esetleg nem vagyunk itt, pedig két hetente szoktunk szerdán eljönni 5-től általában egy olyan 7-ig, ha nem vagyunk itt, akkor is nyugodtan be lehet jönni a Városmai Művelődési Ház nyitvatartási idejébe, tehát senki ne este jöjjön esetleg, amikor feltörje a művházat, hogy én csak a film csapatot keresem. Amikor nyitva van a művelődésház, akkor lehet menni az irodába és keresni minket, felírják a nevét, elérhetőséget, és megmondják, hogy mikor leszünk legközelebb. Nem csak olyanokat keresünk, akinek filmes múltja van, illetve vannak eszközei, hanem nekünk is vannak filmes eszközeink értelemszerűen, illetőleg aki szeretne például egy ilyen filmforgatásra, filmalkotásban részt venni, akár állófotóként, állófotósként, hiszen standfotókat is csinálunk, akár úgy, hogy riporterként, akár úgy, hogy szereplőként. Most ugye a helytörténeti dokumentumfilm szemlére nem annyira, bár itt is volt olyan, hogy például Józsa András életét dolgoztuk fel, és Józsa András megpróbáltuk megjeleníteni, vagy Váci Mihály életét dolgoztuk fel, Sinik Gyulával együtt, meg Csordás Laci, és ott például egy fiatal ember eljátszott az ifjú Váci Mihály. Tehát itt is azért van szereplési lehetőség, de a megyei filmszemléknél jobban, a vármegyei filmszemléknél, de van, aki például csak jön, tartja a statívot, tehát az állványt hozza, van, aki tartja például a derítőlapot, van, aki a vágásba segít, tehát különböző dolgok vannak. Nagyon nagy segítség lenne például, aki a szervezésbe segítene egy-egy ilyen alkotótábort megszervezni várhoz, kastélyhoz, vagy bárhova, hova megyünk. Tehát bárkit szeretettel várunk, nézőként is, illetve alkotóként is.
2: A zsűrizés az hogyan zajlik, milyen feltételek alapján döntenek egy-egy filmnek a sorsáról, és kik a zsűri tagjai idén?
3: A zsűribe szerencsénk van, hiszen nyugdíjas zsűrink van, és akik már 2012-től szinte folyamatosan tudnak menni. Valamikor az egyik beteg és nem tud jönni, vagy más dolga van, de tulajdonképpen ez a három zsűritag, aki szokott így variálódni, vagy akár mindhárman jönnek, mint például tavaly, ez Miló Mihály HSC-s rendező operatőr, a Nyíregyházi Televízió volt munkatársa, ő már nyugdíjas, de amikor aktív volt, akkor is jött, és sokat beszélgetni velünk a filmekről is mondta, tehát nem csak azt mondani, hogy szerint ez tetszik, nem tetszik, meg mi van, hanem megbeszéljük utána vele, hogy mit látott helyesnek, mit látott úgy kigyomlálandóna. A másik Kéri Péter HSC-s operatőr barátunk, aki pedig a Nyíregyházi TV-n is volt, de a Kölcsey TV-nek munkatársa volt, ő is nyugdíjasként már ugye aktivizálható és el szokott jönni. Ő is ezekről beszél leginkább ugye a filmes szempontokról, szerkesztésről, stb. És dr. Ressler Gábor tanár úr, aki pedig a Nyíregyházi Főiskolának volt a főiskolai tanára, ő pedig mind történész, illetve helytörténész, inkább a szerkesztésről, illetőleg a filmek témájáról szokott beszélni velünk. De valamikor más zsűri tagok is voltak, van, aki csak egyszer-kétszer volt például a főiskoláról is, Karádi tanár úr, vagy mások, de volt, aki például többször is tudott jönni, Drabanc Robert például volt egy időben, tehát azért bőven jönnek itt, de ez a három, akit elsőnek mondtam, azok a állandó zsűri tagok. Ők általában úgy szokták nézni a filmeket, hogy egyrészt ne legyen zsűri bosszantó a film, meg néző bosszantó, tehát egy valamennyi tingli-tangli témát ne dolgozzunk fel, illetve az ne legyen ilyen 10-20-30 percesek. A másik, hogy jó legyen, érdekes legyen, jó legyen filmes szempontból ez az érdekesség feldolgozva, tehát az, hogy azért a képekrel, ahol szoktam mondani, pont Miló Misi meg kéri is, hogy azért ne kaszáljunk, vagy messzeljünk a kamerával, tehát jobbra-balra, lehet svenkelni, meg rázumolni, de azért ne legyen átrodó jobbra-balra, bőbbalra, arbit, ha messzelne valaki, illetőleg azért látszon ott a szakmai tudás a riporternél is, ne legyen mindig a képbe, de azért egyszer megjelenjen, stb. Tehát ezekre a dolgokra figyelne, és elmondhatom, vagy elárulhatom, hogy általában úgy csináljuk a ajándékokat, ami különböző audiovizuális eszközök, tehát akár diktafon, mint amit a kezünkben van, akár például SD kártya, akár például külső adathordozó, pendrive, régi időkben még DVD lemezek, akkor ezekből mindenki kapjon, tehát aki eljött, az kapjon valami oklevelet, és akkor viszont dicséretet, például az a legjobb ötletért, a legtöretlebb alkotókedvéért, stb. Így úgy vesszük észre, hogy mindenki boldogan tud távozni, és nincs vita, hogy beszegte, mit kaptál. Egyébként el lehet azt mondani, hogy már utóbbi, hát jó tizenvalahány évben, szinte sajnos ez gond, ugyanazok az arcok jönnek, ugyanazok az alkotó. Hál' Istennek nem ugyanazok az alkotások, és mindig látszik, hogy a idősebb tagok is, akik jönnek, akár Monorról, Budapestről, de Csorról is például egy csapat szokott jönni, Fejér megyéből, hogy azok is mindig újabb témákat jönnek. Először a Csor történeti, Csóri Csuka meg a mája, hogy ismert Mátyás királyos monda, azt dolgozták fel nagyon jól, utána Csornak a különböző emberét, híres emberét, és utána pedig már ellátogatta Budapesten, nem akárhova, hanem az országos színjátéki központban, ami éppen megszűnt. És végig látogatták ott a Lipót mező intézet, tehát is ott ropogott minden, és hogy akkor felfirkák voltak. Nagyon érdekes filmet. Vagy például a Monorról, a monori szovjet laktanyát látogatta végig. Engedélykért ugye a honvédség kezelésében van, és bement a filmes barátunk, és ott végig látogatta egy bezárt laktanyát, ahol orosz feliratok voltak, meg orosz különböző dokumentumok széjjelszorva. Tehát ezek olyan filmek szerintem, amiket itt jön a bánatunk, országos tévé szerintem bemutathatna még, ha akár úgy is, hogy amatőr filmek következnek, vigyázat, felhívás, hogy amatőr film, de nyugodtan be lehetne ezeket mutatni.
2: Mi önnek és önöknek, szervezőknek a motivációja?
3: Nagyon nagy motiváció, hogy megmaradjon az amatőr is független filmezés. Az amatőrről csak annyit, hogy állisták ma a zsűri is, és egyre többen mondja, az amatőr a legcsodálatosabb szó a művészetben. Ez nem egy ledegraláló, ez nem egy kontárt jelent, aki azt se tudja, mit csinál, de pénzkért kérne. Mi éppen az, hogy ingyen, pénz nélkül, szívszemből csináljuk, mert azt hiszük, hogy valami értéket teremtünk. Ha más nem, akkor önmagunkat és szűk környezetekön tudjuk szórakoztatni, illetve nevelni, oktatni is, vagy ráirányítani figyelmet különböző témákra. A független meg már mondjuk pénzt is kap, de mindentől független, tehát a különböző stúdióktól független, ez azért az Egyesült Államok bennek nagy múltja is, illetve lejelen van még mindig, és nézzük meg, hogy ezek a független filmesek sok esetben több díjat hoznak, illetve nagyobb alkotásokat tesznek le az asztalra, és nagyon világsikereket hoznak, mint az úgynevezett nagyon profik. Ő neki azt mondja a megrendelő, hogy apukám, ennyi millió van, ezt kell megcsinálni, és ha elvállalja, aláírja a szerződést, akkor ha hülyeség is, meg hazugság is, akkor is meg kell csinálni. A különböző félprofi, illetőleg független pedig azt mondja, hogy nem vállalom, az amatőr pedig azt mondja nekem, ez nem az én témám, és nem fogjuk vállalni.
2: Meddig lehet beküldeni az alkotásokat erre a szeptemberi filmszemlére?
3: Hát ugyanazért nyár végéig, és nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat egy jelentkezés lap az honlapunkon, illetőleg ott a művelődési házban is ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy még el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, tehát 4404 ház, a Városmai Művelődési Ház, Városmai utca 5 szám, vagy pedig az én címemre, tehát Petrusák János Nyegyháza, Ószor utca 34400-ra, el lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy visszatudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
1: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 18. fejezetének 21. és 22. verseiből hallgassuk meg. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt: mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Nagyjából 8 éve vásároltunk a férjemmel egy kis házat nyugdíjas éveinkre, ami felújításra szorul. Időközben kiderült, hogy a vártnál több a felújítani való, de úgy gondoltuk, messze vannak még a nyugdíjas évek, ráírunk apránként elvégezni a szükséges munkákat. Miután magát az ingatlant is hitelből vettük, és tudtuk, a felújítás is abból lesz, spóroltunk és kerestük az újabb, kedvező hitel lehetőségét. Évek múltán megadta az Úr, hogy eljöjjön annak az ideje, hogy nekikezdhettünk a felújításnak. A két kezemen lévő 10 új nem elég arra, hogy összeszámoljam, hogy mióta folynak a munkák, hányszor csaptak be minket. A legutolsó ilyen alkalommal a fiammal kiszámoltuk, hogy mennyi ideig kell szolgálnom, hány havi lelkészi javadalom az, amivel a nekünk okozott kár megtérül, és tudjuk folytatni a munkát. Nagyon sok kár volt kiszámolni. Egy perc alatt úgy megkeményedett a szívem, olyan keserűvé váltam, mint még soha. Az egész világra haragudtam, majd feltettem magamban Péter kérdését, amit egykor Jézustól kérdezett: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Istennek legyen hála, hogy a válasz egyértelmű volt: ne az engemért kár forintbeli értékét számoljam, hanem azt, mennyiszer bocsátott meg nekem az Atya Isten. Ez az, ami felbecsülhetetlen értékű. A szükséges anyagiak majd meglesznek, amikor az Úr kirendeli. Azt nem kell számolnom. Amivel nekem van dolgom, az az Úr felém való szeretetéért való hála. Becsaptak, rosszat hazudtak rólad. Elvették, ami neked járt volna. Ne ezt számold. Számolj az Úrral, az ő feléd való szeretetével. Számold az áldásaidat, a megbocsátott vétkeidet, hogy megnyugvása lehessen lelkednek. A mai ige magyarázat a Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgáló Molnár Virág lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be szombaton a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andrea. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi kar tanszék vezetője, korábbi dékánja és elismert jogász. Magyar Péter kiemelte, hogy a szakember elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Szonnevent korábban Sólyom László és Mádl Ferenc elnökök mellett is dolgozott. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság területére terjed ki. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság, valamint az Európai Unió bíróságai előtt is. A Tisza párt célja, hogy kizárólag a jog és az alkotmányos értékek alapján döntsenek. A frakció Hende Csaba megüresedett helyre állítja őt az alkotmánybíróság élére. Szonnevent Pál személye a szakmai felkészültséget és a függetlenséget garantálja. Aggódhatnak a magyar gazdák a friss hírek szerint, mivel Oroszország korlátozta a csonthéjas gyümölcsök behozatalát. A török exportőrök emiatt új piacok felé nyitnak, és Magyarországra is jelentős mennyiségű olcsó áru érkezhet. Az Agroinform tájékoztatása alapján ez a dömping komolyan torzíthatja az árversenyt. A helyzet az őszi barackot, a nektarint, a szilvát és a medgyet érinti a leginkább. A gyümölcs szezon kellős közepén a hazai termelők nehéz helyzetbe kerülnek. Várhatóan csak nyomott áron adhatják majd el a portékájukat a felvásárlóknak. Az olcsó import ráadásul a feldolgozóiparban is meg fog jelenni hamarosan. Ez mindent egybevéve tovább gyengíti majd a magyar gazdák piaci pozícióját. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton Markó Bélával egyeztetett a határon túli közösségek kihívásairól. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a megbeszélésről az RMDS korábbi elnökével. Közös meggyőződésük szerint a kultúra és az oktatás támogatása kulcsfontosságú. Emellett a közösségek önrendelkezésének megerősítését is elengedhetetlennek tartják. A tárcavezető a nap folyamán Erdélybe utazott, hogy helyi vezetőkkel találkozzon. Segesváron megnyitott egy Petőfi Sándor életével foglalkozó új múzeumot is. Útjára a minisztert elkísérte Kalla Zsuzsa helyettes államtitkár. A látogatás során egyházi és kulturális szereplőkkel is egyeztetnek a jövőről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy folytatódik a tárcájához tartozó állami vállalatok átvilágítása. A politikus közölte, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és döntéseket. Hozzátette, hogy rendet tesznek, a feltárt ügyeket pedig továbbítják az illetékes hatóságoknak a szükséges lépések megtételére. A miniszter arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel és vállalkozókkal. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, és a beérkezett értékes javaslatokat beépítik a döntéseikbe. Kapitány István hangsúlyozta, hogy az irány változatlan.

0: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd jellemez mindent. Forsthoffer Ágnes házelnök visszautasította az Annabel fővédnöki tisztségét. A politikus szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy a tiszteletjegyeket sem fogadta el. Kiemelte, hogy a balatonfüredi Annabel egy hungarikum és generációk emlékét őrző hagyomány. Szerinte az eseménynek kizárólag a kultúráról, a táncról és az emberi találkozásokról kell szólnia. Úgy fogalmazott, hogy le kell zárni azt a korszakot, amely a pártpolitikai szereplők kiemeléséről szól. Azt is hozzátette, hogy a szemléletváltás érdekében mondott nemet a felkérésre és a felajánlott jegyekre. Később saját maga szeretne jegyet vásárolni, amikor a lányát az édesapjával együtt bekíséri a bárra. Reményét fejezte ki, hogy a rendezvény a jövőben is a fiatalság és a tradíció ünnepe marad.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az algyői reformátusok kalandos, de nehéz történetéről hallhatják Hegyi Ádám történészt.
2: Ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok Zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Két évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kávinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla.
1: És miért beszélgetünk most a Szeged melletti település egykori reformátusairól? Mert a kutató Bécsben talált új forrásokat az algyői reformátusokról.
2: Egyszer rendezik, és azt mondja a levéltárs, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat.
1: Mai vendégünk tehát Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csónakkal kellett elmenekülniük az algyői reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Algyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. De miért beszélek most mindenről önöknek? Mert az algyői reformátusok történetéhez érdekes adalékukat, forrásokat talált Hegyi Ádám történész a bécsi levéltárban. De miért kellett Bécsig mennie a szegedi kutatónak az algyői forrásokért? Milyen érzés volt neki olyan forrásokat, leveleket olvasnia, amit 100 éves senki ki nem vett a tartódobozukból? Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával beszélgetünk mindezekről. Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni. De akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, hogy hogyan kapcsolódik az algyői reformátusokhoz.
2: Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos joga is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott. De magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
1: Ami
2: az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem,
1: igen, aztán mondtad az elején, csak igen. Akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. Békérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
2: Ez egy elég régi intézmény, a koronaőr. Hát nyilván feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsálta a erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a koronaőrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző folkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát, nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró, tehát hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
1: És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerül ő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken, Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
2: Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként. Nem élettek újjá ezek a települések. Na most hogy kerül ide az erdődi György? A török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az erdődi család is, és egész pontosan az erdődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat, Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak. Tehát azért Mindszent Algyői uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Mártéi. Ez jóval ezután jön létre. Tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Mártéi mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az erdőnek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indítsa el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzik az Alföldet. Hát valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet, és ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pálkászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés mezőgazdaság normálisabb legyen. Földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
1: És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, igen, ami van. Egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
2: Igen, igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték még a századok, de Algyő lakossága kontinuus megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy a 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a Magyar Királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szeged azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen tízezer, vagy Algyőből lesz egy ilyen tízezres falu, tehát ez pár tucat családot jelentetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
1: Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek, meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg mennyien éltek?
2: Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 ezer fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
1: És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek?
2: Igen,
1: a reformátusok?
2: Igen, Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az erdődi család megszerzi a falut.
1: Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
2: Nem, igen.
1: És akkor van egy homogén református Algyőnk, megérkezik a katolikus erdődi György, és az feltérképezhet, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy ott élő emberek azok nem katolikusok?
2: Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A erdődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus, tehát a Károlyiak, a Hárukken család, a Rudnyánszky család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Hárukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szerettem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak és megfelelően művelik a földeket és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot és abból jövedelmem legyen. Az erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az erdődi, de hogy akkor valószínűleg esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesurat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1533-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá 2 vagy 3 évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kálvinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
1: De akkor nem azonosítható valami konkrét konfliktus, hanem az Erdődi György fanatikus katolicizmusából fakad ez tulajdonképpen, már csak pusztán azért, mert tudja, hogy jön homogén református társadalomban.
2: De van konfliktus, csak a konfliktus előtt már van olyan levelünk, ami arra buzdítja a tisztartót, hogy amint teheti, a lakosságot kergesse el, és helyette katolikusokat telepítsen be. Egy példát mondanék erre. A Dunántúlon ebben az időszakban szintén több protestáns településen komoly atrocitások érik a evangélikus, illetve a református lakosságot, és hullámokban jönnek az Alföldre. 1740-es évektől kezdve ez folyamatosan mérhető, és agyő körül is megjelennek evangélikusok. És a tisztartó azonnal ír a Erdőninek, hogy megjelentek itt luteránus menekültek, akik leszeretnének települni Algyőn, és még imaházat is szeretnének építeni, és jön velük a lelkész is, hogy engedheti a letelepedésüket, és 2 vagy 3 nap alatt azonnal ír vissza az Erdődi, hogy szó nem lehet róla, menjenek tovább, itt semmi keresni valójuk nincs, tehát van egy ilyen hozzáállás. Viszont volt konfliktus. A konfliktus oka egy temetés volt. A faluban folyamatosan a tisztartó tevékenységnek köszönhetően megjelennek katolikus családok. Kiskunságból jönnek meg innen-onnan, betelepít őket a tisztartó, de nincsen templomuk, nincsen temetőjük. Meghalt egy katolikus gyermek, és a reformátusok igen csúnyán viselkedtek ezzel a családdal szemben, mert nem engedték a református temetőben eltemetni a gyereket. Ez mai szemmel nagyon felháborító, viszont a korabeli gondolkodásban teljesen elfogadott volt. Ugyanis ezt analógiákból tudjuk, hogy azokban a temetőkben, amelyek mondjuk református temetők voltak, és katolikus halottat temettek be, ugye ez azt jelenti, hogy akkor katolikus szertartás alapján temették el, akkor onnantól kezdve azt a temetőt a katolikus egyház automatikusan az egészet katolikus temetőnek tekinti. Tehát megtiltják a reformátusok vagy evangélikusok számára a temető használatát, és akkor onnantól kezdve ők járnak úgy, hogy nem tudják hova temetni a halottaikat. Ez egy térfoglalás. Nem ismerem annyira részletesen a katolikus szertartást, de vannak szimbolikus részei a katolikus temetésnek, ami azt mondja, hogy akkor ez az egész a katolikus megszentelt föld, és innentől kezdve tulajdonviszonyváltás történik. Most ettől rettegnek az algyői reformátusok, és ugyan nagyon elítélendő dolog az, hogy egy gyermeket nem engednek eltemetni, viszont ez van mögötte, hogy másútt is ez történt, hogyha katolikus halott katolikus szertartással, akkor velünk mi lesz? És ez a konkrét konfliktus, ami Algyőn is elindul.
1: És akkor arról van forrás, hogy végül a gyermekkel mi lett, hol temették el, ha csak ez az egy temető volt Algyőn?
2: Nem találtam meg a forrást, én úgy sejtem, hogy eltemették végül.
1: A református temetőben,
2: ugyanis megtörtént a foglalás. A mindszenti plébános először egy leszidó levelet küldött a algyőieknek, hogy mit képzelnek. Mondom jogosan, hogy egy gyereket nem lehet eltemetni. És ebben egy ilyen adatot is ír, hogy nem tudjátok, hogy a ti templomotok Szent István óta katolikus templom, és az igazából minket illet. Tehát egyel tovább mentek. Tehát először temető, aztán templom. A mai algyői templom nem középkori eredetű, de az alapjai azok középkori eredetűek. Régészek és művészettörténészek mondják, és én ezt elfogadom, mert nekik elmerem hinni, hogy az algyői templom, 18. századi algyői templom a szegedi Dömötör toronynak a testvére. Nyilván aki nem szegedi, az nem ismeri, de Szegeden a város közepén, a Dómtéren van egy templomtorony, ami már csak egy torony, tehát a templom nincs meg hozzá. Ez a Dömötör torony egy 15. századi, minimum 15. de lehet, hogy korábbi építésű templom, és a művészettörténet azt mondja, hogy az eredeti algyői templom nagyjából ugyanakkor épült, mint a Dömötör torony. Tehát ebből a szempontból igaza van a mindszenti plébánosnak, ha nem is Szent István óta, de a templom az egy középkori templom, márpedig a középkori templom akkor nem lehetett más, csak katolikus, mert hogy a református egyház 1517 előtt értelmezhetetlen volt, de ez már egy következő lépés lett. Tehát volt egy temetés, rögtön jött a templom. Akkor azt mondták, hogy na akkor innentől kezdve intézkedünk.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatom a beszélgetést Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, az algyői reformátusok történetéről. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be szombaton a képviselőcsoport vezetője Bújdosó Andrea. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi kar tanszék vezetője, korábbi dékánja és elismert jogász. Magyar Péter kiemelte, hogy a szakember elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Szonnevent korábban Sólyom László és Márl Ferenc elnökök mellett is dolgozott. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság területére terjed ki. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság, valamint az Európai Unió bíróságai előtt is. A Tisza párt célja, hogy kizárólag a jog és az alkotmányos értékek alapján döntsenek. A frakció Hende Csaba megüresedett helyre állítja őt az alkotmánybíróság élére. Szonnevent Pál személye a szakmai felkészültséget és a függetlenséget garantálja. Aggódhatnak a magyar gazdák a friss hírek szerint, mivel Oroszország korlátozta a csonthéjas gyümölcsök behozatalát. A török exportőrök emiatt új piacok felé nyitnak, és Magyarországra is jelentős mennyiségű olcsó áru érkezhet. Az Agroinform tájékoztatása alapján ez a dömping komolyan torzíthatja az árversenyt. A helyzet az őszi barackot, a nektarint, a szilvát és a medgyet érinti a leginkább. A gyümölcs szezon kellős közepén a hazai termelők nehéz helyzetbe kerülnek. Várhatóan csak nyomott áron adhatják majd el a portékájukat a felvásárlóknak. Az olcsó import ráadásul a feldolgozóiparban is meg fog jelenni hamarosan. Ez mindent egybevéve tovább gyengíti majd a magyar gazdák piaci pozícióját. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy folytatódik a tárcájához tartozó állami vállalatok átvilágítása. A politikus közölte, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és döntéseket. Hozzátette, hogy rendet tesznek, a feltárt ügyeket pedig továbbítják az illetékes hatóságoknak a szükséges lépések megtételére. A miniszter arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel és vállalkozókkal. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, és a beérkezett értékes javaslatokat beépítik a döntéseikbe. Kapitány István hangsúlyozta, hogy az irány változatlan, átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd jellemez mindent. Idén eddig 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése ezt a számot a vízbefulladás megelőzésének világnapján hozta nyilvánosságra. A balatoni vízirendészet 5 rendőrőrsön több mint 25 szolgálati hajóegységgel vigyázza a tó területét. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák zöme az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető lenne. Külön kiemelték, hogy extrém melegben érdemes kerülni a hirtelen fürdőzést, az alkoholfogyasztást pedig szigorúan mellőzni kell. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentő mellény nélkül semmiképpen ne menjenek a természetes vizekbe. Viharjelzés esetén szigorú szabályok vonatkoznak a fürdőzőkre, másodfokú jelzésnél tilos a tóba menni. A rendőrség emellett arra is kért mindenkit, hogy a szél által elsodort matracok vagy vízibiciklik mellett maradjanak a rászorulók a mentésig.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb, nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Odafenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, témánk pedig az algyói reformátusok története, az apropót pedig az adja, hogy Hegyi Ádám Bécsben talált forrásokat az algyói reformátusok életéről, múltjáról, ráadásul olyan dobozokat nyithatott ki, amelyet 100 éve senki. Arról is kérdezem majd, hogy mindez kutatóként milyen érzés volt neki. Mai vendégünk tehát Hegyi Ádám történész, vele beszélgetünk.
2: És akkor mi lett a templommal? Azt is elvették?
3: El.
2: Térfoglalás.
3: Térfoglalás megtörtént. Na most ez is egy érdekes dolog. Itt háborúk voltak. 150 év török, aztán a kurucok, tehát egy elképesztő háborús viszonyok. És az algyói reformátusok írtak egy levelet az Erdődinek, hogy a templomuk romos, össze fog dőlni. Engedélyt kérnek templom renoválásra, és ami érdekes, és ezt még nem találtam meg, ennek majd utána kellene menni, hogy az Erdődit kérik, hogy a váci püspöknél a kérvényüket támogassa, mert szeretnék, hogy a templomot kibővítsék. Na most csak, hogy értelmezzük. Tehát egy református gyülekezetnek a váci püspöktől elvileg nem kellene engedélyt kérni ahhoz, hogy templomát felújíthassa, mert a váci püspök az katolikus, de mégis hozzáfordulnak. Szerintem egyrészt azért, mert tisztában vannak a eredettel, másrészt a politikai viszonyokkal is tisztában vannak. Tehát a katolikus egyház egy primátust élvezett ebben az időszakban, kellett katolikus ellenjegyzés ahhoz, hogy a templomokat felújíthassák. Egyébként az adataink szerint ez nem sikerült, tehát nem újították fel a templomot. Amikor véglegesen elüldözik Algyőről a reformátusokat, akkor az a adatunk van erről, hogy a templom romos, és a mennyezet beszakad. Tehát utána történik egy templom felújítás, és én amennyire úgy tudom, ezért alakítják át azt a mai ma látható algyai templomot, mert akkor van egy nagy fokú elbontás, és egy új tornyot és új hajót építenek a templomhoz.
2: De nem volt ott még egy tűzeset is a templom történetében?
3: De, tehát itt ez hatványozódik a dolog, tehát hogy itt valamilyen leégés vagy tűzvész történt, a falu nem pusztult el, tudtommal ebben az időszakban, tehát nem olyan mértékű tűzeset volt, mert nagyon sokszor, amikor egy tűz kitör, akkor az egész települést végig söpri. Pont ugyanekkor Mindszent leégett. Tehát 1551-2 körül, tehát amikor Algyőn a reformátusokat elüldözték, rá egy évre Mindszent porig égett, és az a tisztartó, aki Algyőt és Mindszentet kezelte, börtönbe került, mert ő gyanúsította Mindszent lakossága, hogy ő gyűjtötte fel a falut, és ide került Szegedre börtönbe. Tehát miután Algyőről elülözte a reformátusokat, a mindszenti katolikusok meg akarták lincselni a tisztartót, és bebörtönözték itt Szegeden.
2: És akkor vissza a templomhoz, mert ezt most nem pontosan értem, kíváncsi vagyok. Akkor a ma Algyőn álló templom, az legalább részben az a templom, amit valaha használtak az algyói reformátusok, vagy ezt annyira átépítették, hogy gyakorlatilag csak az alapja tekinthető közösnek? Hogy látod ezt?
3: Igen, az alapjai közösek. Tehát ezt a templomot újjáépítették 1750 után, de nagyjából ugyanaz a alaprajza. Tehát ezt használták a reformátusok, és ugye ezt tudni kell, hogy nagyon sok települése a középkori eredetű templomot átvették a protestánsok. Egyszerűen azért, mert a felekezet átalakult. Tehát a gyülekezetből a reformáció során egy protestáns gyülekezet jött létre, de hát úgy a régi templomukat használták, Algyőn is erről van szó. Tehát, hogy volt egy középkori templomuk, ami romos lett, és mikor a reformátusok elmenekültek a faluból, akkor azt újjáépítették azokon az alapokon, de nem az az épület már. Tehát majdhogy nem a földig, és aztán újra építették.
2: Ha tovább menjünk a történetben, elveszik a templomot, mi lesz az emberekkel? Itt azt írod a forrásban, hogy fenyegető hang nem volt jellemző a reformátusokkal szemben. Ez mit jelent, a fenyegető hang nem, és akkor hogyan tovább az ő életükkel?
3: Igen, tehát hogy ez párhuzamosan zajlott. Tehát a temető körüli vitával ugye kezdtek a templom foglalásba, de azért különböző lépéseket építettek, és az Erdődi György utasításai megvannak a tisztartója Bezúr Ferenc számára, hogy mit kell csinálnia, és lépésenként halad, elüldözi először is a tanítót. Tehát van egy református tanító a faluban, ha jól emlékszem, Nyíregyházi Bálintnak hívják, kiteszik a faluból. Vele együtt menekül néhány család magától, és az utolsó lépés az, hogy a lelkészt is kirakják a faluból, és megjelennek a hajdúk, és azt mondják, hogy na innentől kezdve minden kálvinista, aki ebben a faluban él, az a tisztartó parancsára, de egyébként a földes úr Erlődi György parancsára takarodjon. Na most, amiről beszélgetünk, ez egy forrás közlés, amiben az Erlődi György leveleit találjuk meg, hogy hogyan intézte ezt, de más forrásból, Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok Zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Nem tudom, melyik Zsoltárt, mert ezt nem írja, de én nagyon el tudom képzelni a 94. Zsoltárt, te benned bíztunk, uram, hogy azt énekelhették ezek a kálvinista emberek, úgyhogy ez egy komoly sokhatás volt, de azért néhány utóhatást említsek meg. Az a tisztartó, aki levezényelte a kitelepítést, és az Erdődi parancsának engedelmeskedve megváltoztatta a falu felekezeti viszonyait, 2 évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kálvinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla. A jó kálvinisták jobban dolgoztak, mint ezek a új katolikus jobbágyok. Úgyhogy hát bizonyos elégtételt lehet így venni a történteken.
2: És akkor a forrásokról szeretnénk majd a beszélgetés legvégén említést tenni, de akkor még csak egy picit továbbvívva a történetet, ez nem feltétlenül a forrásokból, de csak hogy fejezzük be, az egyik, hogy tudsz-e egy néhány mondatot mondani arról, hogy mi lett velük Hódmezővásárhelyen, tehát ők betagozódtak-e a gyülekezetekbe, vagy akkor még egy gyülekezetbe, valahogy nyomon kísérik, hogy ők az algyőiek.
3: Igen, megvan a sorsuk. A legegyszerűbben úgy nyomon követhető, hogy Hódmezővásárhelyen mind a mai napig viszonylag gyakori családnév a Gyevi. Na most ez a családnév, ez a származásukra utal. Tehát 1750-es években, amikor tömegesen települnek át menekült reformátusok Algyőről, az anyakönyvekben ugye a származási helyik alapján kezdik őket anyakönyvezni. Tehát mondjuk úgy hívták a családot, hogy Kovács család, és megkülönböztették, hogy ők az algyői Kovács család, tehát akkor az lett a nevük, hogy Gyevi Kovács. És nagyon sokszor csak a Gyevi maradt meg, tehát a Kovács családnév az ki is kopott egy idő után az anyakönyvekből, tehát ez nyomon követhető, mind a mai napig van Hódmezővásárhelyen egy ilyen hatásmechanizmus, de hosszabb távú történet, hogy a 19. század közepén, amikor Szegeden ismét létrejött református gyülekezet, akkor Hódmezővásárhelyről pásztorolták, méghozzá részben a menekült algyőiekből létrejött gyülekezetből, tehát hogy van egy körforgás, tehát elődezik Szegedről, Algyő, Algyőről Hódmezővásárhelyre, Hódmezővásárhelyre vissza Szegedre. Igaz, hogy ez 200 év, de van egy ilyen körforgás.
2: Azt szerintem nem egyértelmű, hogy a Gyevi az miért algyői? Tehát itt mi a szó összefüggés?
3: Igen, ez a korabeli algyőnek, tehát nem így hívták, hogy algyő, hanem Gyev vagy Algyev. Tehát itt Csongrád megyében van Felgyő és Algyő. Ez a két falu nem határos egymással. De mind a kettőnek a korabeli elnevezése az, hogy Gyev, most nyelvtörténész nem vagyok, de Mátyás király mesékre, ha emlékszünk, kivéve a Gyevi bírót. Ez a település elnevezés az nem csak Csongrád megyében létezik, ez viszonylag több helyen előfordul, és Algyőt sokszor Gyevnek említik, vagy hogy megkülönböztessék Felgyőtől, akkor Algyevnek hívják a korabeli források, és ezért lesznek ők Gyeviek.
2: És akkor egy utolsó dolog, hogy mindez után, tehát a 18. században járunk, Algyőn soha többet nem volt jelentős számú református közösség, és így van ez ma is, amennyire ezt egy történészként meg tudod ítélni.
3: Tehát hosszú időre megszűnt a református gyülekezet, tehát ezt anyaegyházközségként kell értelmezni. Tehát a 17. századig Algyőt anyaegyházközségként sorolják fel a iratokban, önálló lelkésszel, önálló templommal, és hát tanítójuk is volt. Most ez megszűnt. És Algyőn reformátusok úgy jelennek meg a 20. században, hogy vagy Szegedről települnek ki, vagy Hódmezővásárhelyről települnek ki. Én úgy látom, hogy most van egy nagyobb kitelepülési arány, tehát a Algyő jelenleg Szeged agglomerációs körzetébe tartozik, a falunak egy jelentős része Szegeden dolgozik. Van egyfajta kitelepülés, de ők nem kontinuus, tehát nem a 18. századi református családok, hanem ez egy 20. 21. századi kitelepülés vagy áttelepülésnek a hatása.
2: Oké, és egy utolsó visszaugró kérdés, amikor elmenekülnek ezek a reformátusok a csónakkal, akkor arra van forrásod, hogy mondjuk viszik magukkal a gyülekezet holmiait? Tehát most ilyen klenódiumokra gondolok, urasztali terítőre, anyakönyvekre, és ezek megvannak, kutathatók? Valamelyik vásárhelyi gyülekezetben vannak ezek betagozódva, vagy ezek eltűntek?
3: Próbálkoztam ezeket megtalálni, nincs meg. Tehát anyakönyvről nem kellett, hogy legyen anyakönyvük, de nincs meg. Tehát ezt nem tudom. Azt írják, hogy a harangukat próbálták megmenteni, valóban klenódiumokat. Egy ideig van erre leírásunk, hogy megvannak a klenódiumok, de most nem tudunk róla. Úgyhogy nem tudom sajnos, hogy ténylegesen mi lett, de ezeket igyekeztek elvinni magukkal a menekülés során. Tehát lelkészükkel együtt mentek. Hogy is mondhatnám, szervezett áttelepülés zajlott, még hogyha mögöttük ott voltak a hajdúk akkor is. Ha egyszer megtalálom, ennek nagyon örülnék. Vannak tippeim, hogy hol lehetne még megkeresni, de egyelőre nyomát nem találtam.
2: Tehát akkor egyetlen egy kehely, semmi nincs jelen tudásod nincs, szerint?
3: Jelen tudásom szerint nincs. Aztán lehet, hogy valaki rádió hallgat, azt mondja, de itt van a mi templomunkban, csak én nem láttam még. Igen.
2: És akkor hogy keresse az a valaki? Gyevi bejegyzés lesz Gyevi. A talpám?
3: Igen, az lesz rajta, hogy Gyevi. És hogy tehát ez nem egy gazdag gyülekezet. Az a jellemző, hogy nem mindegyik klenódium volt felirattal ellátva. Tehát az Alföldön azt tudjuk, hogy a klenódiumok többsége cserép volt. Tehát nem volt pénzük fém urasztali kehelyek készítetésére, hanem cserepet égettek ki. Na most egy cserép, kehely, tányér, hát nem biztos, hogy az most is megvan.
2: Sőt.
3: Igen.
2: Oké, és akkor a beszélgetés legvégére, hogy mindezről most miért tudunk beszélgetni, mert ennek van egy érdekes története, csak szerettem volna, bocsánat, a populárisabb résszel kezdeni, ami szerintem könnyebben befogadható, meg érdekesebb a hallgatóknak, de akkor jön a kemény eledel a történelem iránt érdeklődőknek, meg források iránt érdeklődőknek. Tehát te hogyan bukkantál most ezekre a levelekre, és milyennek a története, elérhetősége, tudtál-e erről, vagy hogyan kerültek ezek a kezed ügyébe?
3: Ez egy tényleg egy kalandos történet. Ha történész szakmát megnézzük, a történészek pontosan tudják, hogy algyőnek, én most kézzel mutatom, de elmondom a hallgatóknak, kb. 10 cm vastag könyve van, ami algyő történetét, egy monografikus feldolgozása van algyőnek. Tehát 10 cm vastag, az mondjuk 700 oldal. És ez a történet és egyéb szakirodalmak tudnak arról, hogy algyő reformátusok voltak, de az Erdődi György tevékenységéről semmit. És rájöttem, hogy azért nem, mert a algyői uradalom iratanyaga, ami alapján meg lehetett volna írni nem csak a reformátusok, hanem a gazdálkodás fejlődését, az adókat, a iparosok megjelenését a faluban, az eltűnt. Tehát ez a levéltári anyag, ez 100 éve ismeretlen. Tehát megírtak egy algyő történetet, anélkül, hogy ezt a levéltári anyagot ismerték volna, mert senki se tudta, hogy hol van. És azért nem tudták, mert az Erdődi család 1945-ben emigrált. Tehát a 20. században is egy jelentős főnemes családról beszélünk, és ők sok főnemessel együtt 1945-ben elhagyták az országot, de vitték a levéltárukat is. Tehát ez egy szervezett menekülés volt, és most is a család magántulajdonában van a levéltáruk, de a mindenkori családfő hozott egy döntést, hogy a levéltári anyagot letétben elhelyezik Bécsben, a bécsi állami levéltárban, és családi engedéllyel külön kutatható. Ezt az információt, ezt már publikálták több helyen. Tehát nem én vagyok az első történész, aki az Erdődi család Bécsben őrzött anyagát kutatja, már csak azért is, mert Mohácstól kezdve nagyon sok területen, sok érdekes helyen az Erdődi család nyomot hagyott, és ezért erre a történészek felfigyeltek, hogy az erdődieknél mit lehet csinálni, viszont arra rajtam kívül eddig még senki sem figyelt fel, hogy hát ja, hát persze, hát ők az algyőnek is a földbirtokosai voltak, de akkor hol másút, ha nem a Bécsben őrzött iratanyagban lehet meg ez az iratanyag, és valóban egész extrém élmény volt számomra, hogy a bécsi levéltári segédletet, ahogy megnéztem, onnantól kezdve magyarul voltak felsorolva az iratanyagok, mert hogy valóban Mindszent és Algyő iratanyaga jelenleg Bécsben található. Tehát, hogyha valaki Algyő történetét meg akarja ismerni, akkor nem elég az Algyő monográfiát forgatni, hanem több doboznyi iratanyag van Algyő és Mindszent történetéről a bécsi levéltárakban.
2: Személyesen kutattad ezt Bécsben?
3: Igen, tehát ezt muszáj volt személyesen, tehát ezt nem lehet úgy, hogy jaj, figyeljetek, talán biztos van ott valami iratanyag. Tehát a levéltári anyag az ugye úgy mérik, hogy dobozban mérik, mondjuk egy doboz 10-15 cm magas, ebbe több száz irat fér el. És ez egyszer rendezik, és azt mondja, levétás, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat. Azért utalok erre, hogy az az iratmennyiség, amit én most publikáltam, ez 10-valahány levél, ez csak a reformátusokkal foglalkozik, de rajta kívül van több 100 levél, ami az agyői uradalom működésével foglalkozik. Minden lebontva, tehát hogy még peres esetektől kezdve a robot behajtásáig, vagy a robot megadásáig mindenről van ezekben szó. Tehát itt még nagyon sok-sok dokumentum lenne, vagy feldolgozható lenne, csak hát nyilván be kell látni, hogy az ember mivel tud foglalkozni mennyiségét tekintve.
2: Szárásként ennek az egésznek a érzelmi dolgát, hogy kérdezzem meg tőled, izgatott volt? Tehát kinyitod ezt a dobozt, tudod, hogy 100 éve nem nézett bele senki, és akkor ott volt benned, hogy na vajon mit fog találni?
3: Igen, ez nagyon megvan az emberben, már csak azért is, mert tehát arra rájön, hogy ezt Bécsben őrzik, ez nem volt olyan egyszerű, és ráadásul én Szegeden élek, és mondom, tudom, hogy vannak Szeged agyvel reformátusok, valahogy a történetüket meg szeretném nézni, és az ember automatikusan akkor bemegy a szegedi levéltárba, Budapesten esetleg, a Váci levéltárba, és így tovább, de nem gondolnék arra, hogy ezért Bécsbe kellene mennem agyvel miatt, és amikor tényleg megtaláltam, hogy hoppá-hoppá, ez abszolút az életanyag, akkor egy nagyon nagy öröm volt bennem, és hát ajánlom más kutatók és laikus olvasók vagy érdeklők számára is, mert hogy itt még sok mindent lehet ezzel kapcsolatban találni, szóval nagy élmény volt, igen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám történészt, református presbitert, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadóját hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Jelentős kamattámogatást hirdetett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A magyar közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volán Javító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek a vadállomány védelme érdekében. Horváth Bálint, a Kálózi Gyurgyalag Vadásztársaság hivatalos vadásza elmondta, hogy ilyenkor a vízpótlás a legfontosabb feladat. A mesterséges itatók átalakítása mérsékli a hőstresszt és segíti a vadállomány hőszabályozását a kritikus időszakban. A megfelelő helyre kihelyezett vízforrások ráadásul a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. Ezeket a mesterséges itatókat az énekes madarak, a méhek és számos védett faj is rendszeresen látogatja. A kritikus méretű aszály miatt Aszód térségében már a civilek és önkéntesek is bekapcsolódtak a vízpótlásba. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a klímaváltozás következtében a vaditatás kiemelt természetvédelmi feladattá vált. Augusztusban a háromnapos Szinkópé Fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Báb Színházat az újszegedi Erzsébetligetben. Az 1946. decemberében indult szegedi intézmény az ország legrégebbi báb színháza, amely jubileumi programokkal várja a közönséget. A rendezvényen a látogatók egy hétállomásos, interaktív kalandpályán ismerhetik meg a színház történetét. Az indulásra várókat Kis Ágnes igazgató és Schneider Jankó művészeti vezető kalauzolja körbe a kiállításon. A fesztivál középső napján, augusztus 22-én este Halász Judit ad ünnepi koncertet az újszegedi szabadtéri színpadon. Új trend alakul ki a nyaralási szokásokban, amely során sokan önfejlesztésre és készségtanulásra törekszenek a vakáció alatt is. Berecki Enikő generációkutató az Inforádióban elmondta, hogy ez a jelenség a Z-generáció körében a legjellemzőbb. A szakember szerint a pihenés helyetti teljesítménykényszer hosszú távon fokozhatja a kiégés veszélyét. A közösségi média is erősíti ezt a nyomást, hiszen az online térben gyakran idealizált képet kell mutatni a pihenésről. A kutató azt tanácsolja, hogy ne zsúfoljuk tele a programokat, és figyeljünk a saját energiaszintünkre. Fontos lenne megélni a nyugodt pillanatokat, és időnként érdemes internetes csendet tartani a biztonságunk érdekében is. Az ukrajnai háború hadműveleteinek leállítását és a konfliktus befagyasztását javasolja az orosz elnöknek a kaza államfő a szibériai Omszkban. A kétoldalú tárgyalásuk

0: előtti beszélgetést az orosz televízió is közvetítette. Kaszim Zsomárt Tokajev kijelentette, hogy a háborút kiváltó okok sokak számára nem teljesen érthetőek. A kaza elnök ezután azt javasolta Vlagyimir Putyinnak, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz-ukrán megállapodásokhoz.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katárt hallják. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy vajon sikerül-e a nyári szünetben a gyerekeknek megtartani a digitális egyensúlyt. Számos tanulmány készült már a túlzott képernyő használat káros hatásairól. A képernyő használat azonban a vakáció során még jobban megemelkedhet, hogyha nem figyel a szülő. A legfontosabb az odafigyelés és a példamutatás, mondja Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológus. Vele beszélgetünk a mai Európa Szalonban.
2: Ha én a szülőként eltűntöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, többször beszélgettünk már itt az Európa Rádióban, többször szóba került a gyerekek, fiatalok túlzott képernyő használata, de a nyár kapcsán én azt gondolom, hogy erre újra ki kell térni, mert talán a nyár sajnos sok gyereknek még nagyobb teret ad arra, hogy több időt töltsön a képernyő előtt, a telefonja előtt, vagy akár a közösségi oldalak előtt. Erről beszélgetünk majd a mai vendégemmel, Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológussal. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Valóban így van, hogy a gyerekek, fiatalok nyáron többször nyúlnak a telefonjukhoz, többször mennek esetleg fel közösségi oldalakra, vagy különböző weboldalakra?
2: Azt gondolom, hogy nehéz erről így egyértelműen nyilatkozni, hiszen sajnos ma már ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy iskolaszünet van, vagy nincs iskolaszünet, a gyermekek nagyon sok időt töltenek internetes közegben. Talán a nyár annyival rosszabb, hogy nincs meg az a napi struktúra, hogy legalább iskolába kell menni, és legalább az iskolai időszak valamennyire kiesik ebből. Tehát feltételezzük, igen, hogy jóval több időt töltenek ezeken a hálózatokon, de talán ennek nem csak maguk a gyerekek az okai. Nyilván nem felmentve őket, de én mindig a szülők felelősségét hangsúlyozom. Tudom, hogy a szülőknek nyáron is dolgozni kell, kevés a szabadság, nem mindenkinek van nagyszülő, rokon, aki tud vigyázni a gyermekre, és ilyenkor óhatatlanul, kényszerűen jó lehetőségnek tűnik ugye az elektromos gyerekpásztor, tehát addig is legalább tudják, hogy otthon van a gyerek, úgymond fizikai biztonságban van, de sokszor nem gondolnak arra, hogy az online tér az nem mindig biztonságos.
1: Az online térben nyáron egyébként könnyelműbbek lehetnek a gyerekek? Elég sokszor halljuk, ugye, hogy mondjuk meggondolatlan posztokat tesznek fel a közösségi oldalakra, vagy ugye elszaporodtak azok, hogy mémeket gyártanak a különböző osztálytársakból, ismerősekből, tehát, hogy konkrétan itt az online zaklatás is megjelent egyre gyakrabban a gyerekeknél. Nyáron esetleg ezeknek is nőhet a száma?
2: Azt gondolom, hogy ez nem a nyárral függ össze. A kockázatos viselkedésnek a megjelenése az már 13-14 éves kortól kezd kicsúcsosodni. Sajnos ugye ez is egyre alacsonyabb életkorra tolódik, ahogy egyre korábban kapnak a gyermekek okostelefont, ahogyan akár a szülők sem veszik figyelembe, hogy korosztályi kötöttség van, például ahhoz, hogy a Facebookon vagy a TikTokon hány éves kortól lehet megjelenni egy gyermeknek, és én tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő segíti hozzá egyfajta csalással, hogy akár egy 9 éves gyermek is már rendelkezhessen Facebook profillal, vagy ne adj Isten, Insta sztár lehessen. Szóval, hogy ez nem időjárás és iskolaszünet függő, hanem egyrészt a környezet, elsősorban a szülők hatása, másrészt pedig a gyermekek idegrendszerének fejlődési sajátosságaival függ össze. Hiszen az idegrendszer felnőttkori érettsége az leginkább a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére alakul ki teljes mértékben, akkor a stabilizálódik, tehát addig a kockázatkereső magatartás tulajdonképpen teljesen természetesnek számít, hiszen ezek a fiatalok nincsenek annak a képességnek a birtokában, hogy beláthassák, előre láthassák teljes mértékben a magatartásuk következményeit, nagyon nehéz a döntés teljes mértékben kontrollálni, szóval, hogy nincsenek ezeknek a képességeknek 100%-ban a birtokában, és ezért hajlamosabbak ugye elcsúszni ezek felé, a veszélyes magatartások felé.
1: Ez az életkor egyébként korábban is ilyen 20-as évek vége, 30-as évek elejéig tartott ez a szakasz, vagy ez is tolódik?
2: Igen, azt mondhatjuk, hogy ez is tolódik. Ha belegondolunk, hogy ugye Magyarországon 18 éves kor a jogi érettség, a felnőtté válásnak a határa, az Egyesült Államokban ez 21 éves kor, tehát ott mintha egy kicsit jobban közelítene a biológiai érettséghez ez a határ, de valóban, ahogyan változik az életünk, változnak a generációk, ugye erről is korábban sokat beszélgettünk már, hogy sokkal tovább maradnak bizonyos szempontból gyerekek az emberek, tehát kitolódik a felnőtti érés határa biológiai értelemben is, főleg érzelmi és társadalmi értelemben, viszont a technika használata, illetve annak a fejlődése meg olyan mértékben gyorsul, hogy sajnos már a szülői korosztály sem nagyon tudja követni, és hogy ebből a kettőből adódik az, hogy érzelmileg sokkal éretlenebbek a mai fiatalok, és tolódik egyre inkább, ugye most már a 30-as évek elejét mondjuk, ennek a stabilizálódása. Tehát korábban, amíg nem volt ennyire technikai lehetőség, amíg az emberek kevesebb tudással rendelkeztek, inkább ugye a szabad kézi munka volt ugye a fő munkaerő, és korán kezdtek el dolgozni mondjuk a fiatalok, a gyerekek, akár a földeken, egészen másképp és gyorsabban kellett érzelmileg is megérniük, mint a mai fiataloknak, akiket ugye gyakran azt mondjuk, hogy mama hotelekben laknak.
1: Nyári szünetre különböző bakancs listákat, program tippeket készítenek elsősorban szülőknek, de van, hogy gyerekeknek is, hogy mi mindent csinál nyáron, pipált ki, és akkor sátrazás, csillaghullás nézés, stb. Stb. Arra gondolok ilyenkor, mikor ezeket olvasom, hogy mint a tálcán kínálnánk a gyerekeknek vagy a szülőknek, amivel a kreativitásukat szerintem akár csökkenthetjük is, hogy nem a gyerek maga találja ki, hogy ó, de jó lenne ezt vagy azt megcsinálni. Kevesebbet unatkoznak a mai gyerekek, mint régen?
2: Igen is, meg nem is. Abban az értelemben sokat unatkoznak, hogy már szemével, vagy nagyon kevés dologgal tudják magukat lekötni, ami részben egyébként valóban a szülők hibája, másrészt viszont túlzottan el vannak foglalva, és ez egyfajta kiégéshez vezet, tehát hogy már kevésbé motiváltak, kevésbé érdeklődnek a dolgok iránt, mert annyi mindent kellene nap mint nap megjegyezniük, megcsinálniuk, átgondolniuk, borzasztóan leterheltek akár csak az iskola által, szóval ez a kettős hatás érvényesül. De valóban nagyon nagy a szülők felelőssége, ami már nem ott kezdődik, hogy mit csináljunk a gyerekkel iskolaszünetben, és szervezzük meg neki minden percét, hanem talán onnan kezdeném, amikor megszületik egy gyermek, a szülő hogyan fogadja, hogyan kezd el vele foglalkozni, gondoskodni róla, nevelni. Az első nagy problémák akkor jelennek meg, amikor már a gyermek elkezd magától önállóan mozogni, akár négy kézláb, akár már két lábon állva, és hogy nem maradott egy helyben, ahová a szülő lerakja, hogy akkor most egy kicsit ott játsszál a játékaiddal, addig én hadd főzzek, vagy bármi mást intézek el, és hogy nyilván a gyerek igényli a foglalkozást, szeretné, ha mindig ő lenne a középpontban, ezért ha mondjuk jelzéseket ad, sírni kezd, ha a szülő egy percre ott hagyja, akkor mit szoktak erre a szülők reagálni, ugye többnyire az otthon lévő anyuka fogja a gyereket a karjába, és akkor úgy főz, úgy porszívózik, úgy csinál bármit, hogy a gyerek állandóan vele van, és nagyon sokszor tapasztalom ezeknél az anyukáknál, hogy bűntudatuk van, hogyha a gyereket egy picikét magára hagyják, nem egyedül hagyják, hanem csak mondjuk tényleg leteszik, hogy akkor most egy kicsit ő is magába ott próbáljon már foglalkozni, megismerni az őt körülvevő közvetlen világot. Szóval ekkor kezdenek el azon dolgozni, hogy ők mindent a gyerek elé tegyenek, a gyerek helyett tegyenek, megszervezzék az összes programját, nehogy egy picit is unatkoznia kelljen. Pedig az unatkozás egyébként egy nagyon jó dolog, már pedig azért jó, mert a gyerek motiváltá lesz abban, hogy foglalkoztassa saját magát, és elkezdi feltérképezni a környezetét, elkezd érdeklődni dolgok iránt, tehát nem készen kapja ezeket, hanem munkát fektet bele, és majd ugye mindennek van későbbi jövőbeli és társadalmi vonatkozása, tehát ezekből az érdeklődő, magukért tevő gyerekekből lesznek aztán azok a felnőttek, akik felnőttként is ezt teszik. És nem kell mindent a szájukba adni, nem kell megmondani, hogy egy papírt az irodába hogy kell odébb rakni, szóval, hogy önálló, hatékony munkaerővé és határozott önérdeket érvényesíteni és tudó felnőtté válhatnak.
1: Ez az unatkozás egyébként mindegyik életkorban ehhez vezethet? Ehhez a jó értelemben vett későbbi önállósághoz, kreativitáshoz? Vagy mondjuk, mert én úgy emlékszem, azt olvastam, hogy például a kamaszoknál az úgy félig meddig természetes, hogy úgy nem mindig tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor ugye ők a két életszakasz határán, ugye a gyerekkor és a felnőttévelés határán ott egyensúlyoznak, ismerkednek saját magukkal is, és hogy náluk azért természetes az, hogy azért ők úgy sokszor úgy felnőttekként úgy látjuk, hogy semmit se csinálnak.
2: Hát akkor visszautálnék egyrészt az előzőekre, tehát hogy milyen kamasz válik a gyermekünkből, az azért a szülőtől függ. Hogy hogyan hagyta őt fejlődni a kamaszkoráig, nem mellékesen, hogy milyen kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban tudott vele maradni. Tehát, hogy hogyan unatkozik az a kamasz, az sem mindegy, de ez a szülő előző nevelésétől, és akár példamutatásától függött. Szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy a gyermeknek kicsikorában a Dante kötet esik a fejére, vagy a pálinkás üveg. Röviden. A másik, ugye a kamaszkor az egy nagyon összetett korszak, ekkor eszméletlen sok változás történik elsősorban a testében, aztán persze a lelkében is, ezzel párhuzamosan, tehát belül a kamasz nagyon el van foglalva, testileg, lelkileg egyaránt, és ez azt jelenti, hogy kevésbé akar a külső ingerekkel foglalkozni. Tehát nem véletlenül szoktak feketébe öltözni ebben az időszakban, mert még a vizuális ingereket is próbálják szűrni, hiszen annyi minden foglalkoztatja őket belülről, hogy a külső ingerek befogadása már túl sok lenne, nem biztos, hogy el tudnák viselni. És az, ami mondjuk egy külső szemlélő számára lustaságnak tűnik, az egyáltalán nem lustaság, hanem ez a fajta védekezés, hogy a külső ingereket kicsit zárjuk ki, hogy a belső dolgokat tudjuk rendezni. és hogy a kamasz unatkozása, meg az, hogy ő egyszerre sok mindent próbál csinálni, vagy éppen semmit, az ennek a dinamikája, hogy egyszerre sok ötlete van, sok mindent akar kipróbálni, mindenbe belekap, aztán ebbe kicsit elfárad, akkor jön ez, hogy akkor ő most csak nézi a plafont, és hagyja áramlani a dolgokat, és aztán ugye ez ismétlődik. Szóval nem mindig az zajlik egy kamaszban, amit mi látni vélünk.
1: Akár kamaszokról, akár gyerekekről, vagy fiatal felnőttekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy itt a képernyő használatnál mindenképp szóba kell, hogy hozzuk az úgynevezett kihívásokat, a challenge-eket, amik én hát úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak az utóbbi időkben, és azért mondom, hogy felnőttekről is szól ez, mert hogy bizony sok-sok ilyenben akár felnőttek is részt vesznek. Mik ezeknek a pszichológiája? Miért csatlakoznak ehhez fiatalok, gyerekek, felnőttek?
2: Hát először is különböztessük meg a kihívásoknak legalább két fajtáját. Szerintem vannak nagyon aranyos, pozitív kihívások is, amelyek akár motiváló erővel is bírhatnak pozitív értelemben bármilyen életkorú ember számára. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt, mikor először megjelentek ezek TikTokon, Facebookon, Instán, ki milyen platformon ugye van fent, akkor ilyen nagyon jópofa kihívások voltak, például egy slágerre táncolni, és akkor ugyanazt a táncot egy csomó helyen betanulták, előadták, és akkor ebben akár egy verseny is kialakulhatott, vagy hogy most aktuálisat említsek, ugye most volt vasárnap a foci VB döntő, és ugye a spanyolok nyertek, és akkor ezek után megjelentek azok a kihívásnak tekinthető kis videócskák, amiben a spanyol csapat neveiből álló slágerre ott utánozzák az egy-egy focistának a tipikus mozdulatait, és akkor ebből most egy ilyen nagy, én szerintem mondhatom, hogy országok közötti népszerű kis kihívás is lehet, hogy ki tudja ezt jobban megcsinálni. Szóval ezek ilyen jópofa dolgok, az ember örül neki, egy percre feltölti a akár, és aztán megy tovább ezzel a pozitív élménnyel. De aztán megjelentek a borzasztó veszélyes kihívások is, csak néhányat említve. Ugye volt olyan, amikor ilyen mindenféle kis ládákból, gyümölcsös ládákból ilyen ingatag építmény tornyot kellett építeni, és hogy arra ki tud felmászni, és persze ebből nagyon sok csonttörés, mindenféle baleset adódott, erre már a baleseti sebészek is felhívták a figyelmet, hogy ez egy milyen veszélyes dolog, de talán Magyarországon is megjelent ez a szárazon kanálból fahéj evés, vagy volt olyan, ahol ilyen tüzes szimbólumokat kellett ilyen alkoholos dologgal felrajzolni a tükörre a fürdőszobában, azt meggyújtani, és akkor ugye, ha ez egy zárt terület, akkor gyönyörű égési sérüléseket lehetett szenvedni, vagy például voltak saját maga folytogatása, és hogy ezt töltse fel ugye a platformra, és akkor ebből ugye hatalmas nézettségeket lehetett elérni, mindenféle önbántalmazás, vagy másoknak
1: veszélyesebb,
2: a bántalmazás.
1: Veszélyesebb,
2: így
1: dolgok.
2: Van. De én azért ide sorolnám azt is, hogy ugye nagy divat most egészségesen étkezni, és akkor ezekről is jelennek meg ilyen videók, hogy hogyan egyél egészségesen, hogy számold a kalóriát, mit tegyél, hogy lefogyjál egyebek, és hogy ezek is egyfajta rossz példát mutatnak, és egyre több ugye anorexiás vagy evészavaros gyerek jelenik meg a rendeléseken, mert hogy és ami az egyik nagy veszélye ezeknek az úgymond kihívásoknak is, hogy olyan következményekkel jár, amit nem vesznek elég komolyan.
1: Tehát ez mondjuk azért lehet, mert egy felnőtt ezt esetleg csak egy kihívásnak veszi, egy fiatal vagy egy gyerek pedig hogy mondjam, nem tud elszakadni tőle?
2: A felnőtteknél is ugyanilyen veszélyes. És akkor elmondhatnám, hogy mi ez a pár tényező, ami miatt belevonódnak ebbe bármely életkorban, és hogy pont emiatt nagyon veszélyes. Ugye az egyik, most elsősorban azért a fiatalokra térnék ki, de a felnőttekre is érvényes ez azért, csak reméljük, ők egy kicsit már idegrendszerileg érettebbek. Tehát, hogy az első az a csoportnyomás hatása, ami pedig a valahová tartozás igényén alapul. Tehát, hogy általában identitás kereső fiatalokról van szó, akik keresik önmagukat, szeretnének valahová tartozni, valamilyen csoporthoz, vagy egy másik egyénhez, és ezért szinte bármit képesek megtenni azért, hogy egy ilyen csoportba befogadják. És mivel sajnos a mai fiataloknál az online és az offline tér már nagy mértékben összemosódik, ugyanolyan fontosak az online kapcsolatok, mint az offline kapcsolatok, sőt gyakran nincs is a gyereknek vagy a fiatalnak személyes kapcsolata, személyes barátságai, ezért az online térbe próbálja ezt a közösséghez való tartozást megélni, és ugye egy online térben mindig kisebb a veszélyérzet, nagyobb a kockázatkereső magatartás, mert nem érzik a veszélyét, nem élik meg a következményeit, a másik részéről, tehát aki ilyen veszélyes kihívást ad, annak a részéről kevesebb az empátia, kevésbé élik meg még a fizikai fájdalmat is, ugyanúgy az érzelmit is, tehát hogy ezért beszippantja őket, hogy bármit megtennének azért, hogy oda tartozhassanak. A másik tényező az az azonnali jutalmazás érzése.
1: A lájkok?
2: A lájkok, a kommentek, hogy, és akkor ugye ebbe sokszor az osztálytársak vagy a barátok még versenyeznek is, hogy egy-egy ilyen feltöltött tartalommal ő ki mennyi lájkot ért el, vagy hányan szóltak hozzá, ráadásul ugye tudjuk, hogy bizonyos platformok még fizetnek is bizonyos elérések után, ez a média felelőssége, ha mondhatjuk, és hogy ennek tulajdonképpen az a háttere, hogy szeretnének sikerélményhez jutni, pozitív élményeket megélni, és egy-egy ilyen like átvette a korábbi offline életmódban megélt sikereknek a szerepét, ugye sokkal gyorsabb, sokkal kiugróbb lehet egy-egy pillanatban, és ez az agyban ugye a dopaminnak, a dopamin rendszerben nyúl bele tulajdonképpen, ugyanis a dopamin az, amikor megél egy ilyen helyzet, megnő a mennyisége, és okoz egy ilyen borzasztó jó élményt, és akkor állandóan ennek az élménykeresés nek az ördögi körébe akad bele a gyerek, és ugye minél jobban benne van ebben a körben, annál többször akarja ezt megélni, de ugye annál nagyobb és veszélyesebb dolgokat kelljen csinálni, tehát mindig tetézni kell a tétet ahhoz, hogy megélhesse ezt, tehát tulajdonképpen egy függőségről, egy biológiai, neurológiai függőségről is beszélhetünk, ami óhatatlanul kialakul. A harmadik tényező az az úgynevezett FOMO, ami magyarul a kimaradási élménye. Semmiből nem akar kimaradni, és úgy éli meg, hogyha ő nincs állandóan online, ha nem reagál állandóan, vagy ha nem tesz valamilyen tartalmat ki állandóan, akkor őt elfelejtik, kikerül a csapatból, magányos lesz, és ugye ezt nem, vagy ha nem tesz meg valamit, akkor kimarad ebből a közös élményből, és ezért igazából át se gondolják, hiszen ez idegrendszeri éretlenség miatt nem is képes annyira ez a fiatal át gondolni azt, hogy nem biztos, hogy ez jóra vezet. Aztán ugye leértékelődnek a következmények az online térben, tehát amit az előbb is mondtam, hogy sokkal kockázatosabb dolgokba belemennek, mert ez csak ott történik a képernyőn, miközben nagyon súlyos hatással lesz rá a nem online térben is. És ugye itt is az empátia, hogy a másikkal nem tudnak annyira empatizálni, nem élik át úgy a fájdalmát, nem tudják átérezni azt, hogy neki milyen rossz lehet, hogyha én, mit tudom én, kiközösítem, vagy kitiltom, vagy mondjuk álprofillal valami csúnyákat osztok meg a nevében, ami ugye rásül. Szóval hogy ezeket így nem gondolják át, és nem élik át. Illetve azért megemlíteném a szülők felelősségét, nem utolsó sorban. Szóval, hogy nagyon sokszor nem tudják a szülők, hogy mit csinálnak a gyerekek, nem tudják, hogy mi történik velük az online térben. A gyerekek sokszor nem is szólnak róla, egyrészt mert szégyellik, még a szülő előtt is, és ugye ez már mutatja, hogy nincs is olyan kapcsolata a szülővel valószínűleg, amiben ezeket meg lehetne osztani, de másrészt ezzel szemben meg ott van az, hogyha szól a szülőnek, segítséget kér, akkor még durvább bántalmazásnak teheti ki magát, hiszen a bántalmazó közösség ezt megbosszulja. Tehát, hogy nincs védelem. Nem tud hová menekülni.
1: Mi a kiút egyébként egy-egy ilyen alkalommal? Mert azért én azt gondolom, hogy ha már ugye itt erre a vonalra is rátértünk, hogy az online bántalmazás, online zaklatás, ez azért a fiataloknak a későbbi életére is kihathat.
2: Így van, meg a társadalomra is. Mert hogy ezekből a bántalmazott fiatalokból is felnőttek lesznek, felnőtt társadalmat fognak építeni, és nekik is lesznek gyerekeik, szóval egy generációkon át van ennek hatása. Hát mit lehet tenni? Ugye mit szoktak ilyenkor a szülők elsősorban csinálni, hogyha tudomást szereznek róla? Mi az első reakció? Teljes eltiltás. Ugye? Tehát, hogy akkor elvesszük a telefont, kijelentkeztetjük, kitöröljük mindenhonnan, csak azt felejtik el, hogy az internet nem felejt. Illetve, hogy azért azt is megjegyezném itt nem csak zárójelben, hogy nagyon sokszor a szülők teszik ki ilyen bántalmazásnak a saját gyereküket, tehát nézzük meg, hogy hány szülő oszt meg, és milyen tartalmakat folyamatosan a saját gyerekükről. Az egyszerű szülők is, és akkor egészen a mindenféle celebek, mint példaképek megjelenésére, és a saját gyerekeikről való posztolásokra, amiben most nem menjünk bele, csak megemlítettem. Szóval, hogy az eltiltás az nem pálya, mivel egy kamasz gyereknél mit vált ki az, ha a szülő azt mondja, hogy már pedig nem? Természetesen dacot vált ki, és csak azért is meg fogja találni a módját annak, hogy ő azért ott lehessen, megcsinálhassa. A szülő nem tudja 100%-ban ugye kontrollálni a gyermeket. Iskolába, barát, osztálytárs telefonjáról, nem tudom én, szülőt átvágva, tehát meg fogja találni a módját annak, hogy ő ezt azért folytathassa. Illetve ami fontos, hogy ugye a gyerek ezt a fajta eltiltást kritikának éli meg, valamilyen módon az is persze, de ez az életkorú gyermek az idegrendszeri fejletlenségénél fogva még nem tudja elkülöníteni azt, hogy ez az eltiltás, ez a kritika az ő helytelen magatartásának szól, vagy az ő személyét utasítja el a szülő. Ez nagyon sokszor összekeveredik, vagy egyáltalán abszolút a személyének tulajdonítja, ez mihez vezet? Kapcsolat megromlása, bizalom hiánya, és akkor tolja bele a gyereket a még negatívabb történésekbe, és hát ez egy nagyon rossz életutat előlegezhet meg. Szóval nem ez a megoldás. Hát biztosan ciki manapság már ezt mondani, de fontos a szülő példamutatása. Tehát ha én a szülőként eltűltöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozza. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás. Aztán lehet megosztani a gyerekkel saját élményeket. Igaz, hogy nagyon sokat változott a világ, mióta ugye a szülő volt hasonló életkorú, De hát döntéseket abban az időben is kellett hozni, és hogy mesélhet a szülő arról, hogy mikor volt hasonló döntési helyzetben, tudott-e nemet mondani, hogyha nem tudott, akkor annak milyen következménye volt, megbánta-e, hogyan csinálná másképp most, illetve akár együtt is kereshetnek elméleti megoldásokat ezekre a helyzetekre, ami segíti ugye a feldolgozást, a megértést, és aztán lesz mintája arra, hogy legközelebb hogyan álljon ellen. Aztán lehet kitalálni, ha már ugye van alkalmunk, lehetőségünk és bizalmunk egymással beszélgetni ilyen dolgokról, akkor találhatunk ki közösen olyan mondatokat, amik használhatók ilyen helyzetben. Most mondok pár példát, de hát nyilván ezt mindig adott helyzetre, élethelyzetre, adott családra, adott kapcsolatra kell kitalálni. Tehát például lehet ilyeneket mondani példának, hogy mondj nyugodtan azt, hogy nekem ez nem jön be. Vagy egyszer mondhatom azt, hogy köszi, nem. Vagy egyszerűen csak odébb állok, letiltom, bezárom, nem kommunikálok vele. Vagy mondhatom azt, hogy én ebből szeretnék kimaradni. És akkor, ha már nagyon jó minden, és a gyerek is sok mindent megtanult, akkor azért arra is meg lehet tanítani, hogy hogyan tegyen ellene, és hogyan szálljon szembe akár a másik védelmében is egy ilyen helyzetben a nem megfelelő magatartással eljárókkal szemben. Fontos, hogy a szülő is megtanulja a gyerekét, és megtanítsa rá, hogy az internet nem felejt. Tehát se a szülő ne tegyen fel olyan tartalmakat, illetve a gyereket is mindig figyelmeztesse, hogy bármit tesz fel a netre, és legyen ez egy akár zárt, elvileg zárt messenger csoport is, onnan is bármikor kikerülhet bármi, és lehetnek nagyon negatív következményei. Szóval, hát ezek az általánosságok, amit kell tenni, de ennek ugye, ahogy mindig elmondom, mindig az az alapja, hogy a szülő legyen résen, legyen tudatában, és őrizze meg, és táplálja a gyermekével való bizalmi kapcsolatot, és kommunikáljon vele. Talán ezek a védőfaktorok, amik nagyon-nagyon fontosak. És persze mellé tehetném még ugyanúgy a környezet felelősségét, tehát a nevelési környezet, mint óvoda, iskola, munkahely, illetve a média.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal.
3: Észreveszi azt a szülő, hogyha a gyerekének problémája van az online térben? Nézzük ezt bármelyik oldalról, akár olyan oldalról, hogy őt bántalmazzák, akár olyan oldalról, hogy esetleg ő válik bántalmazóvá valamilyen formában. Van ennek bármilyen, hát nem azt mondom, hogy általános jele, mert ugye hát minden ember más, de azért amikor úgy már esetleg gyanakodni kell, vagy esetleg utána kell nézni valaminek.
2: Hát ismét onnan indulhatunk, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van a gyerekével, akkor viszonylag könnyebb észrevenni, ha baj van. Ez nem azt jelenti, hogy egészen biztosan észreveszi a szülő. Tehát, hogy sokszor találkozok olyan családokkal, ahol tényleg úgy általánosságban jól működnek, de a gyerek valamilyen módon mégis belekeveredik mondjuk egy iskolai bullyingba, és nem szól a szülőnek. De ahogy már korábban mondtam, azért nem csak a szülő-gyerek kapcsolaton múlik, hanem azon is, hogy mondjuk megfenyegetik a többiek, és akkor nem akar, akár a szülő bántalmazásával is fenyegethetik. Tehát ilyennel is találkozom, és ugye a gyerek próbálná védeni mondjuk a szülőt, és ezért nem szól, és ezért inkább megtesz dolgokat. Szóval, hogy fontos a jó kapcsolat, de így is előfordulhat az, hogy nem feltétlenül szól a gyermek, de mindenképpen lehetnek árulkodó jelek azért, hogy aztán ez miről árulkodik ez a jelennek, nyilván utána kell menni, de minél jobb a kapcsolatom a gyerekemmel, ez annál hamarabb kiderülhet, mert hogy annál hamarabb felfigyelek arra, hogy itt változás történt. Mi az, amire figyelhetünk? elsősorban, amikor a gyerek indokolatlanul, gyakran és indokolatlan minőségben mondjuk elvonul. Tudjuk, hogy a kamaszodó gyerekek meg a kamaszok szívesen vonulnak el a szobájukba, de azért nem mindegy, hogy ez állandóan történik, vagy azért néha kijön, érdeklődik, vagy ha én bemegyek, akkor nem azt látom, hogy ő hirtelen összerezzen, becsukja a laptopot, telefon, nem tudom, eldugja, és akkor egy ilyen zavart viselkedést tapasztalok. Ez biztos, hogy intőjel, hogy azért ott valamit beszélgetni kell, hogy mi történik. Aztán, hogyha nagyon zavarba jön és nagyon tiltakozik az ellen, hogy mondjuk az ő telefonjába bele lehessen nézni. Ez nem azt jelenti, hogy arra biztatom a szülőt, hogy titokban állandóan nézegesse a gyerek telefonját mondjuk, de hogy időnként, tehát hogy lehessen olyat csinálni, hogy mondjuk oda megyek a gyerek mellé, és akkor mit nézel éppen? És hogy a gyerek, hogyha ez nem egy ilyen veszélyes tartalom, mármint a kapcsolatra veszélyes tartalom, akkor szívesen megmutatja, hogy nézd, ezt a hülye TikTok videót nézem, és akkor hát olyan vicces, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg tudja mutatni időnként, tehát, hogy be lehet nézni abba, hogy ő mivel foglalkozik. Illetve, hogyha indokolatlan, kirobbanó dühöt tapasztalunk, tehát érthetetlen számunkra, hogy egy pici dologra is nagyon felcsattan, önsértő magatartás, illetve minden olyan szokatlan magatartás, ami ilyen hirtelen változást mutat, ami eddig nem volt jellemző. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy minden negatívnak tűnő változásra, hirtelen változásra valahogyan a szülőnek muszáj reagálnia. És lehet, hogy az fog kiderülni, hogy csak egy aktuális valamilyen probléma van, ez foglalkoztatja, nem tudom, rosszul sikerült a dolgozat, vagy ugye most aktualitás révén nem vették fel abba az iskolába, amiben szeretett volna menni, és ez válthat ki egy ilyen reakciót, de hogy mindig oda kell figyelni, és hogyha húzamosabb ideig tapasztalom ezeket a jeleket, ami nem éveket értek természetesen, illetve ha csak egy reakciót is látok, kezdjek már el beszélgetni a gyerekkel, kezdjek vele kapcsolatban maradni. Egyrészt azért, mert a gyerekem érdekel, szeretnék neki segíteni, támogatni abban, amiben szüksége van rá, másrészt pedig, hogy tudjam, hogy mi történik vele, hogyha szükséges, akkor időben tudjak neki segíteni, időben be lehessen avatkozni.
3: Ez talán azért is fontos, nem? Mert hogy én azt látom, hogy folyamatosan jelennek meg újabbnál újabb, hát hogy mondjam, olyan értelemben kihívások, amire egy szülőnek is reagálnia kell az online térben.
2: Igen, tehát ahogy beszéltünk az elején is, hogy vannak nagyon veszélyes kihívások is, és sajnos valamiért mindig ezek terjednek gyorsabban. Nagyon sok olyan kihívás van, ami már egyfajta internetes ökoszisztémává kezd összeállni, és az egész világot behálózza, tehát valahonnan elindul, és aztán terjed országról országra, ami nagyon gyorsan történik, nagyon felkészületlenek, főleg a szülők, és hogy nagyon gyorsan be tudja a gyerekeket szippantani. Vannak tipikusan olyan hálózatok, mert ezt már csak hálózatnak tudom nevezni, amik azért nagyon veszélyesek, különösen veszélyesek a többihez képest is, mert olyan platformokon terjednek, amit a szülő teljesen veszélytelennek gondol. Tehát látszólag a gyerek csak játszik egy játékkal. Tehát vannak olyan játékok, vagy még játékgyűjteménynek is nevezném, tehát hogy egy név alatt sokféle játék fut, amiben a gyerek válogathat, és látszólag csak egy építőjáték, vagy csak egy nem tudom, stratégiai játék, aminél maga a játék egyáltalán nem veszélyes, tehát nincs olyan hatása, ha csak a játékidőt nem vesszük annak, tehát nincs olyan hatása, amit mondjuk a szülő veszélyesnek ítél a gyermekre. De A veszély az ott van, hogy ezeknél a játékoknál ugye abszolút lehetőség van arra, hogy a játékosok beszélgessenek egymással, csapatba álljanak össze, és hogy ezek az internetes ragadozók ezt használják fel arra, hogy először bizalmas kapcsolatba kerüljenek gyerekekkel, tehát jópofán, megértően, haverkodva, és amikor már megvan ez a kapcsolat, akkor ugye elkezdenek kényesebb témák felé sodródni, vagy hát inkább irányítják ezt a folyamatot, és hogy olyan információkat kérnek a gyermektől, amit aztán fel tudnak használni. Ez lehet egyszerűen csak onnantól kezdve, hogy mondjuk hol lakik, milyen körülmények között él, mikor tartózkodnak otthon, stb. Egészen innentől kezdve, tehát magyarul mikor lehet kirabolni a lakást, egészen a másik végletig, hogy mondjuk intim fotókat kérnek tőle, videófelvételeket, mert hogy elhitetik vele, hogy itt egy szerelmi kapcsolat jön létre online, és hogy az óvatlan gyerek, ha ezeket megteszi, ezzel visszaélve akár pénzben zsarolják, akár azzal zsarolják, hogy megtegyen különböző dolgokat, és akkor itt ugyan név nélkül, de megemlítenék egy ilyen hálózatot, amely kifejezetten a kiszolgáltatott, sebezhető fiatalokra céloz. Értem itt ez alatt az elhanyagolt gyermekeket, az etnikai, szexuális kisebbségeket, akár vallási kisebbségeket, de mindenképpen sebezhető, traumatizált gyermekeket, és hogy ennek a hálózatnak a kifejezett célja a világ kiírtása. És ezt olyan módon próbálják elérni, hogy ugye bizalmi kapcsolatot építenek ezekkel a sebezhető gyerekekkel, és arra veszik rá, hogy gyermekbántalmazásos dolgokat kövessenek el, akár önbántalmazás, akár társbántalmazás révén, ezeket vegyék videóra, és tegyék közzé.
3: Tehát tulajdonképpen erőszakra buzdítják
2: erőszakra
3: őket.
2: Buzdítanak, így van, aminek a vége az, hogy akár saját magukat, akár a másikkal végezzenek, tehát hogy halál legyen a vége, természetesen ezt online módon közvetítve, hogy ez hogyan történik meg. És sokszor az áldozatok egy része eljut oda, hogy felismeri, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, csak ugye a zsarolás révén, mivel minden információval rendelkeznek róla, tehát hogy abszolút zsarolható, nem tud kiszállni belőle, és akkor egyesek eljutnak arra a gondolatra, hogy talán úgy tud kiszállni, hogyha maga helyett beszervez valaki mást. És tulajdonképpen ezáltal ő is bántalmazóvá válik, és ezt a szervezetet, ezt a hálózatot, ez tartja fent, tehát a világ megsemmisítése oly módon történik, hogy ő azért fent maradjon, mármint a hálózat. És hogy tulajdonképpen bűncselekmények sorozata követődik el, és az áldozatokat is arra veszi rá, hogy bűncselekményt kövessen el, és mindezt mondom, egy olyan platformon, ami nem tűnik veszélyesnek tartalmában.
3: Néhány gondolatban, hogyha összetudnánk foglalni, ugye itt rengeteg mindenről beszéltünk, azért főleg a nyár és annak a hát tipikus idő töltése, a sok-sok netezés és a fiatalok internet használata kapcsán, de ha néhány gondolatban összetudnánk azt foglalni, hogy hogyan tudnak a szülők a gyereküknek segíteni, akár a megelőzésben, akár abban, ha valami probléma van, mit tud csinálni egy szülő?
2: Ezt említettem, hogy a szülőknek nagyon-nagyon nehéz dolguk van. Tehát nem könnyű szülőnek lenni. Részben ugye a külső körülmények miatt a munka, az egzisztencia fenntartása, akár a saját problémák, illetve hogy nehéz követni a világ változásait. Tehát, hogy az első mindenképpen az lenne, hogy amennyire lehet próbálják ezeket a változásokat követni, beszélgessenek a gyerekükkel. Nem biztos, hogy muszáj minden TikTokkal, Snapchattel, WhatsAppal, nem tudom mivel, mindennel tökéletesen tisztában lenni, de ha törekszem arra szülőként, hogy legyen kapcsolatom a gyerekkel. Kiemelném, hogy legyen. Hogy tudjunk egymással beszélgetni. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon szívesen beszélgetnek erről, és nagyon szívesen felvilágosítják a szülőt, és viccelődnek azon, hogy jaj, hát te még ezt sem tudod meg, te úgy se érted, de majd én elmagyarázom. Tehát, hogy a gyerekünktől kapjunk információkat technikailag is, de ugyanakkor a beszélgetés révén építsük a kapcsolatunkat, tehát tudom akkor észrevenni, hogy hol tart a gyerek, van-e probléma, szükséges-e valamilyen beavatkozás. Ha én kevés vagyok, akkor ne féljek segítséget kérni hozzávaló szakembertől, de itt nem csak mondjuk a pszichológust értem ez alatt, hanem mondjuk valami technikai szakembertől, aki ért ezekhez a dolgokhoz, hogy mondjuk hogyan lehet családi felügyeletet rakni egy telefonra, hogyan tudom korlátozni, vagy kontrollálni azokat a tartalmakat, amit a gyerekem néz. És persze emellett a gyerekemmel folyamatosan beszéljem meg ezeket. Tehát, hogy ne csak úgy legyen, hogy na, mától le vagy tiltva, aztán azt csinálsz, amit akarsz, hanem hogy legyen egy folyamatos kapcsolatunk, ahol ezekről is lehet beszélni. Tehát talán ez a legfontosabb. De hogy továbbra is szeretném a média felelősségét hangsúlyozni, mert mindaddig, amíg a gyerek tényleg hozzáférhet úgy tartalmakhoz, hogy mondjuk megkérdezi ugyan a tartalomgyártó, hogy elmúltam-e 18 éves, és akkor rákattintok, hogy igen vagy nem, de hogy senki nem ellenőrzi, ha az igenre kattintok, hogy akkor valóban elmúltam-e 18 éves. És azért köztünk szóval 18 éves életkor, ahogy az elején mondtam, még mindig nem elég biztosíték arra, hogy az illető elég érett bizonyos tartalmakhoz. Szóval, hogy leginkább a szülők és a média felelősségét tudnám hangsúlyozni, illetve kiegészíteném a társadalom felelősségével is, hogyha azt látom, hogy a szomszédgyerek, az osztálytárs bajban van, és mondjuk akár a saját gyerekem révén tudomásomra jut valami, akkor ne hagyjam szó nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön feljelentést kell tenni, hanem hogy próbáljak utána menni, szülővel beszélni, pedagógussal beszélni, és hogy próbáljunk meg mi is segíteni és beavatkozni, mert lehet, hogy az én gyerekem lesz a következő. És én is örülnék annak, ha nekem is szólnának mások, hogy baj van.
3: Hát, kedves hallgatóink, nagyon sok mindenről hallhattak itt az elmúlt percekben, itt az Európa Szalonban. Én azért bízom benne, hogy sokuknak, sok családnak, sok fiatalnak jól fog telni ez a nyár hátra lévő része, és ahogy hallhatták itt a jó tanácsok közül, talán első is legfontosabb, hogy beszélgessünk, beszélgessenek a szülők, a gyerekekkel, a családok, és figyeljünk oda egymásra. Balogh Beáta klinikai szakpszichológusnak köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk.
2: Szép napot kívánok én is a hallgatóknak, és nagyon szép internetmentes nyarat!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az erdélyi magyar szellemi, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Segesváron. Tar Zoltán a városban egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyitott meg, Kalla Zsuzsával, a tárca közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkárával. A miniszter Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével is egyeztetett. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint az Exim Bank ügyleteinek feljelentése után egyenként alaposan vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpra állítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Turos Lóránd, az RMDS szenátusi frakcióvezetője veszi át a korábbi Orbán kormány által felépített erdélyi médiabirodalom irányítását. A tranzakció egy budapesti cég a Magyar Médiaszolgáltatást támogató központ non-profit Kft. Felvásárlásával valósul meg. A portfólió magában foglalja a Rádió Gaga többségi tulajdonát, valamint számos lapvédjegyet és rádiós licencet is. A Transtelex információi szerint a közpénzmilliárdokból létrehozott hálózat átvétele váratlanul érte az érintetteket. Bálák kaptak lángra július 24-én pénteken Szent István külterületén Mezőnagy Mihály határának közelében. A lángok eloltásában több hivatásos és önkéntes tűzoltó egység is részt vett. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, és az állatokat is biztonságba helyezték. A tűz következtében a betározott szénbálák megsemmisültek. A lángokat a rendszeres ellenőrzés ellenére bekövetkezett öngyulladás okozta. Az eset apropóján a hatóságok a rendkívüli aszályra hivatkozva a tűzgyújtási tilalom szigorú betartására kérnek mindenkit.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről a kisvárdai református templomból. Igét hirdet Molnárfi Mátyás Tamás iskolalelkész. A felvétel július 19-én készült.
2: Szeretett testvérek, presbiteri csendességünkben a 142. Zsoltár hangzott el. Így szól a 142. Zsoltár. Dávid tanító költeménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Pál apostol szavaival itt a gyülekezetben, illetve az Európa Rádió hullámhosszán. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk a mi mennyei Urunkat, a 224. dicséretünk első énekversével. A 224. dicséretünk első énekverse így kezdődik: Ím, béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.

Szeretett testvérek, foglaljuk el a helyünket is, készüljünk a szige hirdetésre. A 231. dicséretünk első énekversével könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.

A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban, magasztalunk és áldunk téged ezen a mai vasárnapon, hogy megnyitottad előttünk a te templomod ajtaját, és megnyitottad a szívünkhöz vezető utat, nem csak itt Kisvárdán, hanem a rádió hanghullámain keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagysz bennünket magunkra a mindennapok fáradtságában, a nyári meleg terhei között, hanem most is a te közösségedbe hívsz önmagaddal és egymással. Urunk, hódolattal valljuk be előtted, hogy sokszor a magunk erejéből próbálunk harcolni, futni és fáradozni. És azért annyiszor elerőtlenedünk, megbilincselve érezzük magunkat a gondjaink és a félelmeink által. Kérünk, Urunk, bocsásd meg hűtlenségünket és csüggedésünket. Arra kérünk most, hogy szent lelked által tedd élővé, hatóvá a felolvasott és hirdetett ígét. Tisztítsd meg a mi szívünket, nyisd meg a fülünket, nyisd meg az életünket, hogy akár a templom padjaiban ülünk, akár a te szavadat az otthonainkban hallgatjuk, ne engedd, hogy csak emberi beszédet halljunk, hanem a te szabadító, meg nem bilincselt, életet formáló szavadat értesd meg velünk. Mennyei Urunk, rejts el minket a te kegyelmedben, és készíts fel bennünket a te üzenetet befogadására. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek az az ígéje, amelyet az ő szent lelke segítségül, hívásával és várásával most hirdetni kívánok közöttetek, megírva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében. A Pál apostol Timóteushoz írt második levelének második fejezetében, az első 13 versben. Amíg az igét felolvasom és azt magyarázom, a gyülekezet leülve, figyelmes szívvel hallgassa meg Isten hozzánk szóló igéjét és üzenetét. Így szól hozzánk a mai ige Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének második fejezetéből, az első 13 versből a következőképpen. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten ígéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk vele, együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Még egyszer olvasom a 13. verset. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad,
mert ő magát meg nem tagadhatja. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, kedves rádió hallgató testvéreim, hadd kezdjem egyenesen egy kérdéssel, hogy vagy? De valójában is tényleg, hogy vagy? Mert tudom, hogy ilyenkor nyáron a hivatalos verzió az, hogy mindenki pihen, mindenki jól van, mindenki töltődik. De ha lerántjuk és lehántjuk a látszatot, ha belenézünk a tükörbe, akkor sokszor egészen más kép fogad bennünket. A kimerültségnek a képe, a fájdalmak képe, a sebek képe, talán régi emlékek képe, amikor nem csak a fizikai testünk fáradt el akár a munkában, hanem talán sokféle más dologban, a hajtásban, és a lelkünk lemerült teljesen. Muszáj korban élünk. Olyan korban, amikor mindent meg kell oldani. Helyt kell állni a munkahelyen, össze kell tartani a családot, ki kell fizetni a számlákat, és közben még jó keresztrének is kell lenni. Pörgetjük sokszor a mókus kereket, és azt vesszük észre, hogy a lelkünk akkumulátora pirosan villog, nullán vagyunk. Szeretett testvérek, Pál apostol pontosan ilyen nulla pontról ír a fiatal Timóteusnak. Csak a díszlet egészen más. Nem a nyári kánikulában, hőségben ül, hanem nagy valószínűség szerint a római Mamertinus börtön föld alatti, nyírkos, sötét cellájában. Láncok vannak a csuklóján, és tudja, hogy Néró hóhérai napokon belül érte jönnek. És ebből a kilátástalan helyzetből, magányból nem azt írja a csüggett tanítványának, hogy Timóteus, szedd össze magad, légy kemény, csináld meg. Nem. Azt mondja, te azért fiam, erősödj meg a Krisztus Jézusban lévő kegyelemben. Szeretett testvérek, ez egy hatalmas teológiai üzenet és hatalmas teológiai pofon, ami sokszor teljesítményorientált világunknak. Erősödj meg a kegyelemben, hiszen a kegyelem az a gyengéké. Pál azt mondja, hogy a keresztény ember ereje nem abból fakad, hogy megfeszíti az erejét, hogy megfeszíti az izmait, hanem abból, hogy megadja magát. Abból, hogy elismeri, hogy Uram, elfogyott a saját erő, elfogyott az erőforrásom. Kérlek, lép be a te erőddel, a te jelenléteddel az én életembe. Hogy ezt megértsük, Pál apostol három képet tár Timóteus és elénk ebben az ige szakaszban. Olyan képeket, amiket ha ma lefordítunk a mi valóságunkra, azt hiszem azonnal magunkra ismerünk. A három életkép, a fókusz, a becsület és a láthatatlan munka. Pál apostol először ugyanis a katona képét tárja Timóteus elé, és azt mondja a katona képe által, hogy a katona nem keveredik bele a mindennapi élet, a hétköznapi élet ügyeibe, nem is tehette jog szerint, mert a parancsnokának akar egyedül tetszeni, csak a parancsnok dönthet a feje felett, csak a parancs után mehet. Tudjátok, miről beszél itt Pál apostol? A fókuszról. Képzeljétek el magatok elé Desmond Dost, a második világháború híres fegyvertelen katonáját. Ott áll az okinavai pokolban,
záporoznak a golyók vele szemben, a társai ordítanak, a hadsereg nyomása hatalmas. De Dosznak van egy belső fókusza, ő nem ölni jött, ő nem gyilkolni jött, nem másokat leigázni, hanem életet menteni. Egyetlen fegyver nélküli tüzérségi tűz közepette 75 bajtársát eresztette le a szikláról. Miért? Mert tudta, ki az ő legfőbb parancsnoka. Nekünk mi a fókuszunk? A mai világ ezer irányba rángat bennünket. Felugró értesítések, mindenféle hírek, a szomszéd vagy más véleménye, a megfelelési kényszer. Sokszor elveszítjük a fókuszt. Pál azt mondja, ha te keresztény vagy, ne engedd, hogy a mindennapi élet apró cseprő ügyei eltereljenek a legfőbb parancsnoktól. A második kép a sportolónak a képe, aki nem kap koszorút, ha nem szabályszerűen küzd. Ez a kép a becsületről és az integritásról szól. Gondoljuk az újkori olimpiákra, vagy a nagy futó versenyekre. Ha egy zseniális futó csak egyetlen tized másodperccel hamarabb lép le a rajtkőről, mint a sípszó akkor, vagy a puskalövés, hiába fut, világrekordot diszkvalifikálják, kizárják a versenyből. Miért? Mert a szabályok nem opcionálisak. A mi kultúránk sokszor azt tanítja, hogy ügyesnek kell lenni, és nem becsületesnek. A cél szentesíti az eszközt. Érd el a célt, mindegy, hogy hogyan. Levágjuk a kanyarokat a házasságban, a pénzügyekben, a hétköznapokban, a munkában, sokféle dologban. De Isten országában nincsenek szellemi, lelki gyorsítósávok. Isten előtt a hogyan épp olyan fontos, mint a mit. A harmadik kép pedig a földművesnek a képe, amit talán nem kell különösebben magyarázni, de hadd hozzak mégis egy különleges példát, a kínai bambusznak a példáját, amikor elülteti a gazda a bambusznak a magját, egy évig öntözi, gondozza, de semmi sem történik. A második, a harmadik, a negyedik évben is locsolja, kapálja, de a föld felett egyetlen zöld hajtás sem jelenik meg. Egy kívülálló azt mondaná, bolond ez az ember, csak pazarolja az idejét. De az ötödik évben mindössze 6 hét alatt a bambusz 30 méter magasan nő meg. Mit csinált ez a bambusz 4 éven keresztül? A gyökérzetét fejlesztette a mélyben, hogy elbírja tartani a későbbi hatalmas súlyt. Szeretett testvérek, a hitünk, a gyermekeink nevelése, a gyülekezetünk építése pontosan ugyanilyen földműves munka. Sokszor csinálod a monoton, a szürke hétköznapok feladatait, imádkozol a gyermekedért, a házasságodért, és talán nem látsz még semmit. De Isten emlékeztet téged, a fáradozó földművesnek kell elsőként részesülni a termésből. A láthatatlan munka egyszer beérik. Az aratás Istennél biztosítva van. És akkor nézzünk rá Pálra, az ő cellájában. Azt mondja Pál, bilincseket viselek, mint egy gonosztevő, de az Isten ígéje nincs megbilincselve. Zseniális Pálnak a megfogalmazása. A római birodalom császára azt hitte, hogyha Pál apostolt láncaveri, akkor elnémíthatja az evangéliumot.
akkor elnémíthatja a keresztényeknek az üzenetét. De mekkorát téved? Pált bezárhatták, de az üzenet akkor is kirobbant abból a cellából, és terjedt szét. És ez a mi hatalmas vigasztalásunk, hogy ma itt a templomban, vagy akár a rádió készülékeken keresztül is, Isten megszólít bennünket. Isten üzenete ma is szól. Lehet, hogy téged most megbilincselt valamilyen betegség, valamilyen nehézség, amit régóta hurcolsz, cipelsz magaddal. Lehet, hogy téged most oda kötött a betegség a kórházi ágyhoz. Lehet, hogy megbilincselt téged a depresszió, a szomorúság. Lehet, hogy gúzsba köt téged a magány vagy a tehetetlenség. Talán ott van benned a kérdés, hogy mi a következő lépés? Hogyan szabadulhatok meg ebből a helyzetből? Mi a megoldás az én számomra? Isten szava, az ő szeretete áttöri a falakat, áttöri a rádió hullámhosszait is, és most is ott van melletted, mert Isten igéjét nem lehet sem cellába, sem karanténba, sem a négy falak közé zárni. Miért? Mert éppen Pál apostol élete a bizonyíték, hogy a mi körülményeink megbilincselhetnek bennünket. Megbilincselhet egy nehéz helyzet, egy betegség, akár a házasságnak a csődje is, a magány vagy éppen az anyagi nehézségek. De az Isten igéje benned és rajtad keresztül ma sincs megbilincselve. Most is, amikor szól Istennek az igéje, itt a templom falain belül, a rádió hullámhosszain, akkor áttöri a szobák falait, és megtalálja a szíveket és az életeket. De mi van akkor, testvéreim, ha mindezek ellenére mégis megremegünk? Mi van, ha mindezek ellenére mégis elbukunk? Mert őszintének kell lennünk. Vannak napok, amikor bizony nem vagyunk olyanok, mint a katonák. Sokszor elveszítjük a fókuszt, vagy talán feladjuk a fókuszt. Vannak napok, amikor talán a katona sem látja maga célját, feladatát. Vannak napok, amikor elbukik a sportoló. Vannak napok, amikor nem sikerül akár a döntőbe eljutnia. Vannak napok, amikor talán elbukunk. És vannak napok, amikor a földműves sírva borul rám a kiszáradt földre. Vannak napok, amikor nem vagyunk jó keresztények. Vannak napok, amikor tele vagyunk kétellyel, hitetlenséggel, tele vagyunk félelemmel, aggodalommal. Akkor mindennek vége. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, igénynek a csodáját, azt a legfontosabb mondatot, amit ma haza kell vinnünk. Ez a tiszta örömhír szól a grácia, egyedül kegyelemből. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy Istennek mindegy, hogy hogyan élünk. Ez a mondat a kétségbe esett, összetört ember végső horgonya. Egyedül kegyelemből. Tudjátok, a mi hűségünk olyan, mint az áprilisi időjárás. Egyszer lángolunk a buzgóságtól, máskor talán pedig fásultan hallgatjuk Isten igéjét. Egyszer bármit meg tudnánk tenni,
bizonyságot tenni másoknak arról a szeretetről, amit Istenben megtapasztaltunk, és Istentől ajándékba kaptunk, másszor meg elbukunk. Ha mi üdvösségünk, ha mi megmaradásunk, megváltottságunk, a saját hűségünkön, vagy a mi vallási teljesítményünkön múlna, akkor a kisvárdai gyülekezet, vagy a világ összes rádió hallgatója reménytelenül elveszett lenne. De a mi Istenünk hűsége sziklaszilárd. És ő nem azért hűséges hozzád, mert jó vagy. Ő nem azért hűséges hozzád, mert te jó keresztény vagy. Nem azért hűséges hozzád, mert te eljöttél ma a templomba, vagy hallgatod Isten igét a rádión keresztül. Hanem azért hűséges, mert ő az, aki. Mert ez az ő belső lényege. Ő egy tiszta arany pecsét gyűrű, és teljesen mindegy, milyen minőségű papírra nyomják rá. A pecsét értéke és formája nem változik. Isten Jézus Krisztusban, Krisztus keresztjénél szövetséget kötött veled, és ő nem tud és nem akar magának ellent mondani. Ő megkötötte veled már ezt a szövetséget, ő már igent mondott Jézus Krisztusban a te életedre. És amikor te elengednéd az ő kezét, akkor ő akkor is tart téged, mert nem akar elengedni téged. Kezdettől fogva azért keres bennünket Isten, azért jött utánunk Jézus Krisztusban, hogy megtaláljon bennünket, hogy kinyilvánítsa az ő igényét a te életedre nézve. Szeretett testvérek, kedves rádióhallgatók, menjünk bele a következő hét napjaiba úgy, hogy ez a felszabadító békesség ott van a szívedben. Ő igen mondott a te életedre, még ha te talán nemet is mondanál a magadéra. De ó, de jó, hogyha ki tudod magadra mondani azt, hogy nem vagy méltó rá, de egyedül kegyelemből. Azért, mert Isten hűséges. Ne a saját erőnkben akarjunk bízni. Ne a saját izmainkat megfeszíteni, hanem erősödjünk meg Jézus Krisztusban, a kegyelemben. Fussuk meg a pályánkat a katona fókuszával, a sportolónak a kitartásával és a földműves türelmével, és adjuk tovább a hit stafétáját a gyermekeinknek, unokáinknak, mindazoknak, akik ott vannak a közelünkben, a szomszédunknak, akinek csak indít bennünket Isten. És ha úgy közben megremegne a lábunk, elsötétülne a szívünk, akkor kapaszkodjunk ebbe a megmozdíthatatlan ígéretbe. Ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Amen. Szeretett testvérek, válaszoljunk az ige megszólító szavára. A 842. dicséretünk első énekversét énekeljük. Neked zendül Istenünk a hála.

Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, mi hűséges, sziklaszilárd Istenünk. Olyan jó megnyugodni a te szabadban. Köszönjük, Urunk, hogy te lehúztad rólunk a teljesítménynek a kényszerét, és emlékeztettél bennünket arra, hogy a mi megmaradásunk egyedül a te változhatatlan hűségeden áll vagy bukik. És köszönjük, hogy amikor mi erőtlenedünk, amikor megremeg a lábunk, akkor te tartasz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy formáld át, sződ át a mi mindennapjainkat ezzel az örömhírrel. Add nekünk a katona fókuszát, hogy a világ ezerféle zaja közepette is rád figyelhessünk. Add nekünk a sportoló kitartását, becsületét, ha ne a kiskapukat keressük, hanem megalkuvás nélkül veled élhessünk. És add nekünk, ajándékoz nekünk a földművesnek a türelmét. Sokszor látványtalan, monoton, hétköznapi munkában, hétköznapi feladatainkban, a családban, a gyermeknevelésben ne csüggedjünk el, hanem bízni tudjunk a te aratásodban. Mennyi Urunk, imádkozunk most a láthatatlan gyülekezetért, a rádió hallgatókért, könyörgünk azokért, akiket a betegség zárt a kórházi ágy bilincseibe, vagy akiket a magány, a gyász, a tehetetlenség láncai kötöznek meg. Kérünk téged, hogy ragyogtasd fel felettük a te ígét, a te szabadító szereteted nincs megbilincselve. Emeld fel, Urunk, a roskadozókat, és vigasztad meg a szomorkodókat. Kérünk téged, áld meg a mi kisvárdai gyülekezetünket, presbitereinket, lelkészeinket, egész gyülekezetünket, szolgálattévőinket. És kérünk téged, hogy áld meg egész magyar református anyaszentegyházukat. Add, hogy hűséges láncszemek lehessünk, akik merik és tudják továbbadni a hit stafétáját az utánuk következőknek. Minden terhünket, a jövőnket, a te hűségedre szeretnénk bízni, együtt imádkozva úgy, ahogyan a te fiad, az Úr Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteltünk végén énekeljük záró énekünket, a 293. dicséretünket, Uram, bocsásd el népedet békével.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről a kisvárdai református templomból. Igét hirdetett Molnárfi Mátyás Tamás iskola lelkész. A felvétel július 19-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: A régió krónikáját hallják a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be szombaton a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andra. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi kar tanszékvezetője, korábbi dékánja és elismert jogász. Magyar Péter kiemelte, hogy a szakember elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Szonnevent korábban Sólyom László és Mádl Ferenc elnökök mellett is dolgozott. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság területére terjedt ki. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság, valamint az Európai Unió bíróságai előtt is. A Tisza párt célja, hogy kizárólag a jog és az alkotmányos értékek alapján döntsenek. A frakció Hende Csaba megüresedett helyre állítja őt az alkotmánybíróság élére. Szonnevent Pál személye a szakmai felkészültséget és a függetlenséget garantálja. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Jelentős kamattámogatást hirdetett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A magyar közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. A 2026. évi pótfelvételi eljárásban várhatóan a Miskolci Egyetem valamennyi kara hirdet képzéseket magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A jelentkezési időszak előreláthatólag augusztus 1-től augusztus 7-én éjfélig tart. A pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban kell feltölteni az e-felvételi rendszerébe, amely az Ügyfélkapu Plus vagy DAP azonosítással érhető el. További kérdés esetén a felvételi.eljárás@unikotojelmiskolc.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás. Professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
1: Most szerkesztjük a felvételi tájékoztatót, augusztus 1 és augusztus 7 között jelentkezhetnek azok a fiatal vagy kevésbé fiatal érdeklődők, akik vagy nem jutottak be most az általános felvételjárásban, vagy későn kapcsoltak és most jelentkeznek először, azzal a különbséggel, hogy általános felvételi eljárásban több egyetem, több szakát meg lehet jelölni, pótfelvételiben mindig csak egy szakot, egy egyetemet lehet. Elvileg minden szakunkat, amit jogszabály szerint azokat a szakokat, amelyeket el tudunk indítani általános felvételi eljárásban, azokat hirdethetjük pótfelvételi eljárásban is. tehát gyakorlatilag majdnem minden szakunkat tudjuk. Van, ahol csak önköltséges formában, ahol lehetőséget kapunk a minisztériumtól, és van a közfeladatfinanszírozási szerződésünkben még mozgástér, akkor ott tudunk államilag támogatott képzést indítani. Ha az általános felvételi eljáráshoz egy becsült pótfelvételi létszámot hozzá tudunk tenni, plusz szakirányítást,

0: képzés, plusz az egyre növekvő számú nemzetközi hallgatói létszámot, akkor úgy satszoljuk, hogy az előbb említett 3700 fölötti hallgatói létszámhoz képest, ha szerencsénk van, akkor szeptemberben egy olyan 5800-5900 plusz hallgatóval tudunk indulni, és ha hozzáadjuk a bent lévő hallgatói létszámhoz, akkor lehet, hogy el tudjuk érni a lélektani 15000 főt.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volán Javító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpra állítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia napközis táborát. A környezetvédelmi élménytábort 3.-4. osztályos általános iskolásoknak szervezték június 20-a és 24-e között saját telephelyükön. Kovács Bence környezetmérnök tájékoztatása szerint a program célja a játékos környezeti nevelés és a szemléletformálás volt. A délelőttök folyamán a gyerekek hulladéklerakót, vegyes hulladékfeldolgozó üzemet és komposztáló telepet is meglátogattak. A táborozók kipróbálhatták az elektromos kukásautó vezetését, valamint pontgyűjtős hulladékválogatáson is részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotómunkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avasszálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth-Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon. Összevont hatósági ellenőrzést tart az önkormányzat hétfőn Miskolcon a Jukóvölgyben. Az akciót a területen történt legutóbbi kutyatámadások és egy falkás incidens tette szükségessé. Az ellenőrzésben a hatósági osztály, a rendészet és a városgazda munkatársai is részt vesznek. Jukóvölgy külterület, de a rendkívüli helyzet miatt azonnali beavatkozásra volt szükség, írja Minap. A támadó kutyát a rendőrség közreműködésével már befogták és a helyi állattelepre szállították. A Városháza emlékeztet, a felelős állattartás minden gazda jogszabályi kötelessége és felelőssége. A hétfői ellenőrzés tapasztalatai alapján dönthetnek a rendszeres akciók elrendeléséről. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szentpéteresen.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: Hólya Kalifa.
6: Rosti fiú esete.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
9: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
10: A doktor türelmetlen lett és izgatott. Megjárná, ha... De erre gondolni sem mert, iszonyú is lenne, mert holnapra néhány apró fizetsége van, s már ezeket sem bírja teljesíteni. Hiszen az igaz, hogy csak néhány forintról van szó, de mit tesz az? Néha éppen csak egy kiló kőszén hiánya az, amiért menthetetlenül megfázik az ember és elpusztul. Kocsira akart ülni, és a márvány asszonyhoz hajtatni, hogy tudakozódjék, mint ő megpillantotta Klárit, amint a szemben levő fasorból kibukkant. Fekete, könnyű csipkeruhába volt öltözve, hasonló színű szalmakalappal a fején, melyet két piszinke napra forgó díszített. Csak most tűnt fel a doktornak, milyen disztingvált alak. Nyúlánk, magas, egyenes, mint egy fiók szarvas. Egyenesen felé jött. Milyen szerencse, mondák könnyed pirral tejfehér arcán, hogy itthon találom. Parancsol talán bejönni? Nem szándékozom betegétől megfosztani, csak búcsúzni jöttem. Igaz, hiszen már holnap mennek, és elhoztam ezt a csekéséget, amit a mama küldött. Ezzel egy kis papírdobozt nyújtott át a doktornak, ki azt a zsebébe süllyesztette elegáns közömbösséggel. Egyszerű jeléül vegye ezt tartozásunknak, folytatta a leány, szinte a túlságig ellágyult hangon. Ó, bár csak módom lenne jobban bebizonyítani hálánkat, hiszen ön az életemet mentette meg, és ha szorosan vennők a dolgot, ez az élet önt illetné. Szívesen tettem meg, amit lehetett, kisasszony. Mikor utaznak holnap? Azért vágott közbe, hogy útját vegye a konvencionális frázisoknak, melyekbe jó öltözetű emberek a pénzt szokták begöngyölíteni. A déli vonattal. Akkor még majd teszem tiszteletemet délelőtt, tehát... Le sem ül. A parkírozott udvar nagy fenyőfái alatt kényelmes padok kínálkoztak egy kis tricstracsra. Klára mélabuson rázta meg a fejét, mi alatt a kezeit leeresztette lomhán, bágyattan. Nem ülök le, mondotta végtelen szomorúsággal. Ej, no, csak nem akarja az álmomat elvinni, ahogy mi nálunk Magyarországon mondják, de azt akarom. Szeriden mosolygott, s mintha félig dévajság, félig szemrehányás számba menne, egy kis leányos pukedlit csinált, aztán szapora léptekkel otthagyta a doktort, aki meglepetéssel nézett utána. Teringettét. Milyen ízletes kis jószág. De alig tűnt el alakja a vén gesztenyefák között, melyek a réten át a márványasszonyig vezettek, alakjával együtt legott, elmosódott az emléke is a doktor előtt. Nem érezett egyebet, csak a kis dobozt a zsebében. Azt nagyon is érezte, nehéz volt. Talán ezüst forintosokat raktak bele, Első dolga volt a szobájába szaladni, óvatosan, nagy szívdobogással felbontani. Hát, egyszerre csak elkezdte a szemét dörzsölni. Káprázat-e, amit lát, vagy álom? Mert igaz nem lehet. Csillámló aranyag dőltek ki a széthasított papírtokból, csupa újveretű napóleonok. Elhűlt, megdermett előbb, aztán olvasni kezdte, 100 darab volt. Kimondani sok egy kezdő doktornak. 100 darab Napóleon. Ki hitte volna ezt? Szemei nagyra dagadtak, és nem tudta levenni a napóleonokról első szerzeményéről. Gazdagok. Nagyon gazdagok lehetnek, motyogta. 100 aranyat adni egy pár heti gyógykezelésért. Ilyesmi talán még soha elő nem fordult Prixdorfban. És még azt mondta a kisasszony, bárcsak módom lenne jobban bebizonyítani hálánkat. Azt kellett hinnem, hogy a doboz nagyon sovány lesz. Kitelik tőlem, hogy savanyú képet vágtam. Egészben oly sajátságos volt a leány viselkedése. Lássuk csak, mit mondott még? Azt, hogy ön mentette meg az életemet, ez az élet önt illeti. Ohó, hisz ez majdnem kész vallomás. Ó, én ostoba tökfilkó! A doktor a homlokára ütött, mert ezt teszi századok óta minden valamire való hibát elkövetett férfiú, ha beszélíró kezeiben van. Visszaidézte Blandékat emlékezetébe, megérkezésük órájától kezdve máig, és csinálta magának a szemrehányásokat. Nem kellett volna egy több súlyt fektetnem rájuk, bizony, tudhattam volna, mert nem mondta-e Blandiné, hogy jövőre a saját szakácsát szeretné elhozni. Ó, hol volt az a szabár eszem, ha még ebből se ötlött fel, hogy gazdag emberekkel van dolgom, keringette, szakácsot akar idehozni. Ej, menyus! Szinte képzelhetetlen, hogy ezt a tulajdon füleddel hallottad, anélkül, hogy az élelmes lelked reagált volna rá. Hát még aztán süket is vagy, vak is vagy, menyus! Odaállt a tükör elé, felborzsolta a haját, és úgy beszélt magához szemtől szembe. Megérdemelnéd, hogy a szerencse pofon üssön, ahelyett, hogy az öledbe kúszik. Nem ott tartotta e vizes pohárban szegény leány a rongyos rózsa bimbódat, mint valami klenondiumot? Menyus bedugta a két keze nagy ujját a két fülébe, és az így meghosszabbított füleket hajlongatta a tükörbeli menyus bosszantására. Nem-e a könnye budjant ki, mikor kijelentettem, hogy ideje már elmenni ők? Még én küldöm el őket. Hallatlan ez. Nem lehet én belőlem soha semmi, hiszen csak a nézését vegyük, hogy gyakori elpirulásait, ha nem lettem volna fajankó. De most már vége van. Mennek, mert én elüldöztem. Fogta a kalapját, s mint egy őrült, rohant a kocsijához. A Márányasszonyba parancsol a kocsisnak. Útközben lehűlt egy kicsit, belátta, hogy egy ilyen gyors látogatás nagyon feltűnő lenne, az csak rontana a helyzeten. Elküldte a kocsisát, s maga nem ment fel a villába, hanem ott ügyelgett a környéken az óriási platánfák közt, melyeknek egyikére egy nagy plakát volt fölragasztva a holnap utáni hangverseny műsorával. Izgatottan járt fel s alá, majd megállt, újra és újra elolvasta a plakátot, egyik szemével az utakat és a villa kijáratát kémlelve, ha nem bukkannak-e elő valahonnan Blandiék. Aranyat érne most egy véletlen találkozás semleges területen. Érezte, hogy sokat érne. Nem volt ugyan semmi terve, de az ilyesmi magától jön. Ha találkozhatta velük, még talán lehetne szépszerével fordítani a helyzetet. Már-már az egész plakátot megtanult a könyv nélkül, amikor a szerencse roppant alattomos módon jött segélyére az ő udvarlójának. A Pózen villának egyik emeleti ablakán kirepült egy zöld papagáj, és a legmagasabb platánra szállt, éppen arra, amelyiken a plakát volt. A kedves papagáj szerencsétlen tulajdonosnője egy brünni posztó kereskedőné, a lányával egy nyurga, vézna teremtéssel, akinek olyan szeplős volt az arca, mint egy fürty tojás, roppant jajveszékeléssel és sirámokkal kezdte lecsalogatni a szökevényt a fáról. Komm du lieber Giegel! Komm du lieber Giegel! De a Giegel semmi hajlandóságot nem mutatott a lejövetelre. Ringatta magát egy vékony ágon egykedvűen. Erre aztán összecsucsorintotta a fonnyal száját a posztó kereskedőni, csókokat cuppangatva feléje. A papagáj részéről az volt a felelet, hogy még följebb ment, vagy három gajjal. Nagy udvariatlanság, de legalább látszott, hogy karakter. Valami a csóknál is édesebbről kellett gondoskodni. Szaladj fel a cukorszelencéért, Blanka! Míg Blanka kisasszony a szelencéért járt, addig az asszonyság meg nem szűnt rimánkodni a csökönyös Giegelinek. Gyere le, szerelmem, gyere le, boldogságom, egyetlen örömem, ne hagyj el, mert utánad halok bánatomban. Gyere le, ne okoskodj, kedves Giegelim! A járókelők kíváncsian álltak meg a szokatlan látványra, az asszonyság könnyes szemekkel panaszlá. Nézzék, uraim, hölgyeim, hogy bánik velem, ez szökött, mindene volt, senki sem bántott. Ó, Giegel, te hálátlan! 10-20 ember, ahol csoportosul, ott gyorsan nő az embergomoly. A kis csoport odahúzza az összességet, mint a mágnes. Mire Blanka kisasszony lejött a cukros szelencével, ott volt az egész fürdőközönség. Semmiféle Isten teremtése nem olyan kíváncsi, mint az úgynevezett kurgászt, még ha nem jár is szoknyában. A mindenféle egymást keresztező sétautak úgy szólván öntötték a népeket, kik lépteiket szaporítva egymástól kérdezgették, hollá, ha, mi történt ott? Egy elszabadult papagájt kergetnek. Ho-ho! Egy elszabadult papagáj! Ezer ördög! Ez nem mindennapi látvány! A brünni kereskedőné felnyitotta az ezüst szelencét, és elkezdte a cukorkockákat csörgetni a fa alatt. Cukor! Cukor! Cukor! Kiabálta a Giegelinek. Takarodj! Takarodj! Takarodj! Rikácsolta a papagáj a fáról, és meg sem moccant. A közönség nevetgélt, jót mulatott a brünni asszonyság ellenben, kétségbe esve ígérgetett mindenféle jutalmakat a mászni tudó suhancok közt, ki a papagájt élve lehozza a fáról. Ekkorára már a benszülött Prixdorfiak is oda csődültek, s különböző alakban nyilatkozott meg bölcsességük.
4: Mit tegyünk? Tördelte kezeit a madár boldogtalan úrnője.
10: A legokosabb lenne kivágni a fát, vélte a patikárius, aztán szépen meg lehetne fogni a madarat. Ostobaság, mondta a kék gólyához címzett ékszerész üzlet egyik köpcös segédje. Ide rendelek egy tűzoltót, a kézi fecskendővel az meg odalövelli a vízsugárt, ahova akarja. A papagáj aztán elázott szárnyakkal lezuhan. Istenem, milyen szerencse, hogy tűzoltók vannak. Nota benne, ő volt a Prixdorfi tűzoltóság parancsnoka. No, ez jó lesz. Valóságos Kolumbusz tojása. Hamar szaladjon el valaki egy lepedőt szerezni, melyet kiterítve tartanak a falat, hogy a lezuhanó papagáj meg ne sérüljön. Maga a köpcös segéd diadalmas arccal rohant egy kézi fecskendős tűzoltóért, amely érdekfeszítő művelet megbámulására még többen sereglettek, úgyhogy a doktornak egyszerűen csak meg kellett keresnie, hogy az óriási tömegben merre vannak Blandiék. Ott voltak a Pózen villa szökőkutya mellett. A bárónő a lornyettjén átbámulta a szökevénymadarat, zafír színű ernyőjét a napsugarak irányába tartva, Klárika ellenben búsan horgasztotta le fejét, mintha négy levelű lóherét keresne a szökőkút frecsegésétől bujafűben. Ah, a doktor, szólt összerázkódva, mint egy felhessent madár. Nevezetes, kiáltott fel a mama. Ön is a zöld madarat nézi? Röstelkedve húzta össze a nyakát, mint az olyan ember, akit valamelyes gyarlóságon érnek. Úgy van, engem is elfogott a kíváncsiság ilyen csődületet látva itten. Mit gondol? Kérdék Lári. Elszáll le a madár, vagy sikerül lecsalogatni? Menyus közelebb lépett hozzá, s a szokottnál halkabban, lágyabban mondá. Mit bánom én azt, mikor az én kedvenc madaram bizonyosan elszáll holnap? S jelentőség teljes pillantással kísérte a szavait. A leány tekintetében diadalmas fény villant meg egy pillanatra, aztán gyorsan kialudt, mint egy elfújt gyertya. Minek hagyta nyitva a kalitkáját? Sőt, kizárta belőle, jegyzé meg nyugodtan, csendesen. Látszott, hogy elértette a doktor célzását. Menyus úr zavarba jött. Erre nem volt mit felelnie. Nyomasztó csend állott be. Jön a tűzoltó, itt a tűzoltó, ujjongott a bárónő, ki oly érdeklődéssel nézte a szökevény sorsát, mint egy színdarabban a kifejlődést. Menyus odahajlott a Klárika füléhez, és ismételte halkan az ő előbbi kérdését. Mit gondol, elszáll le a madár, vagy sikerül visszacsalogatni? Klárika gúnyosan felkacagott, mintha unná a dolgot, érezte, hogy tért nyert. Ugyan, menjen már a paraboláival, mondá durcásan. Ravasz két diplomata viaskodék itt egymással. Igen vagy nem? Suttogta a doktor édeskés hangon. Doktor? Mi lehette? Nem ismerek magára. Nem is a doktor az többé, aki most magával beszél. Hát hova lett a doktor? Katángi kedélyes bonómiával felelt, mely eddigi modorától annyira távol állott. Ej, ugyan, ne is emlegesse nekem azt a csacsi doktort, ki képes volt a betegét hazaküldeni, ám bár a szíve fájt. Ezzel aztán be is végezte a feladatot. A doktor nincs többé. Szegény doktor. Most csak Katángi Menyhért van itt, aki igen sajnálja a legszebb leány távozását, és egy alázatos tanácsot ad. Ne hallgassanak, kérem, a doktorra. Maradjanak még néhány napig. Félig tréfás hang volt, és mégis ki lehetett belőle érezni a komolyságot. Klárika is hasonlóan felelt. Tehát a szíve fáj. Nem hiszi? Dehogy nem. Olyan mulatságos, hogy már azért is elhiszem. Mi az? Mi? Riadt fel a bárónő. Mi van maguk közt? Képzeld, mama, a doktor kapacitálni akar, hogy maradjunk még egy pár napig. Talán csak tréfál veled. Meg lehet, mama. De már erre meg kellett felelnie a doktornak. Való igaz, a maradásra szeretném rábírni méltóságtokat. A bárónő csodálkozott, hol a doktort nézte, hol a leányát, és kezdett mindent megérteni. Kivette lilabársony ridiküljéből a burnót szelencét, hogy az alatt, míg szippant, eszébe jusson a követendő eljárás.
4: Ej, doktor, mondá némi gúnnyal, micsoda meglepő új tanácsokat ad maga nekünk. Hát gondolja, hogy már nem ártalmas a maradás?
10: De igen, ártalmas nekem. Ez is csak egy bók volt, nem volt szabad komolyan venni. A bárónő is ehhez irányítá a feleletét, megfenyegetvén a doktort a lekapcsolt ernyőjével.
4: Nem is hinné az ember, hogy milyen nagy alamuszi, hanem megtalálja járni, ha a rosszabbik tanácsát fogadjuk meg és maradunk?
10: Boldog leszek.
4: Ugyan, menjen, farizeus, hiszen felénk se nézett.
10: A nagy elfoglaltság bárónő, de ígérem, megjavulok. Nem hiszünk magának, vágott közbe Klárika. Ífajta kötekedések közt haladtak a márványasszonyig, miután a papagáj a vízlövektől találtatva nagy rikácsolással átszállt a Pózen villa fedelére. Tehát maradnak, mondá az elválásnál még egyszer a doktor, ígérjék meg, hogy maradnak. Lehajolt, és a bárónőnek kezet csókolt.
4: Majd meglássuk, felelte ez vidám kacajjal.
10: Hol vacsorálnak?
4: Mint rendesen az aranyalmánál.
10: Én is az asztalukhoz tartok, ha megengedik. Örülni fogunk, tehát a viszontlátásig. Meghajtotta magát, és kezet nyújtott Klárikának, aki kacér hűvösséggel tette az övébe kis tenyerét, miközben a nevelőbeli bakfis félénkségével húzódott anyjához, mintha félne, hogy valami idétlen vakmerőséget mond neki a doktor. Szegény doktor, még el sem hangzottak a léptei, midőn megrázkódott a nevelőbeli kis bakfis, mint a mesékben a kis táltos lovacska, s lett belőle egy villámló tekintetű, haragos fúria, aki csípőjére rakva a kezeit, méltatlankodva sziszegi. Komisz egy fráter! A mama lassan lépegetett mellette a puha gyökérszőnyegen. Nagyokat fújva minden lépcsőfoknál, végre a legutolsónál kérdő tekintettel fordult a lányához. Hát, mi lesz vele? Feleségül vesz, mondá diadalmasan. János király. Blandiék ott maradtak. Egy hétig sem tartott a flört, és megkérte Klári kezét az orvos. Megkapta. Két hét múlva meglett az esküvő a Prixdorfi kis templomban, melynek árnyékos kertjében a franciskánus barátok kártyázgatnak. Az esküvőre eljött a katángi menyhért két bátyja, a mérnök és az ügyvéd, Blandiék részéről pedig Bodrogszegi Kristóf, Klára testvérbátyja, aki mint zsidás hadnagy Innsbruckban feküdt, és király János, Blandinénak édes testvére, mert Blandiné székely volt származására nézve, s nem ok nélkül hitták fénykorában szép királylánynak. Király Áron Dullónak volt a legkisebbik leánya. Szép, pirosposgás, fehérhajú, apró szemű, élénk öreg úr volt király János, közönségesen csak János királynak nevezték, s nagy csalafinta embernek tartották egész Erdélyben. Ha csak ugyan fejedelmi embernek születik, nyilván egész Európát megzavarta volna agyafúrt észjárásával, hálót szövegető elméjének finomságaival, s az emberi tulajdonok és gyöngeségekre épített filigrán plánumaival, de János király, hála Istennek, csak egy székelyváros, Szent András polgármestere volt. Hanem ott aztán megállt a maga lábán. Féken tartotta a gyeplőket, mint egy Napóleon. Nem szerették, de féltek tőle, imponált nekik. Kegyetlen is volt, zsarnok is volt, de persze csak a maga kis hatáskörében. Ha a Szent Andrásra való tyúkok naplót vezetnének, Heródes helyett írnák lapjaira Király János nevét. Mikor a belügyminiszter meghalt egyszer a városban, ezt a Kristóf hadnagy beszéli, János kidoboltatta előtte való délután. Tudtára adatik, akiket illett, hogy szigorú büntetés mellett a Csapó utca minden lakosa a kakasait esti nyolcig megölje. Denikve az összes kakasok kiirtattak, hogy ő excellenciáját éjjeli álmában kakas kukorékolás megdezavarja. Borzasztó elgondolni, milyen elkeseredés lehetett a tyúkok társadalmában. Még Magdeburg ostrománál is minden asszony kivihetett magával egy férfit, de itt egyetlen kakas sem maradhatott. Igen, János király egy született király volt, a régi zsarnokok kaptájára. Tessék elképzelni, mi lett volna belőle, ha a polgármesteri polc helyett egy guillotine-ja van, s az egy szál Kék Attilás hajdú helyett egy hadserege. De a ha, csak ha. A valóság az, hogy ő így is erős és hatalmas volt, mindenféle zsírral megkent kezei messze kiértek a városka határából, s amennyi darab földet belát egy torony tetejéről, nagyító üvegen emberi szem, azon ő regnált valamely ügyes módon. Ő vezette, befolyásolta az embereket, akár akartak azok utána menni, akár nem. Az esküvő előtti reggelen jött Prixdorfba, és még aznap este elutazott. Csak éppen az esküvőn akart részt venni, halaszthatatlan dolgai vannak, úgymond Budapesten. Nem volt János királyon semmi királyi, csak a hangja volt recsegő, parancsoló még ott is, az idegen földön, és bajusza kunkorodott fel olyan formán, mint egykor a Bátori Istváné. Blandiné a lányával kiment elébe a vasútra, magukkal vivén a vőlegényt is. Blandiné figyelmeztette. Ez fontos ember, legyen iránta nyájas. Miért nevezik János királynak, kérdék a tángi. Megfordítják a nevét, mert nagyon hatalmas ember odahaza. Mindjárt ott a pályaudvaron bemutatták neki hősünket. Kordiálisan ölelte át, megropogtatván a derekát, úgy. Kend azaz, a Vinci, no, az derék. Végignézte tetőtől talpig, s mintha meg volna vele elégedve, vidám nevetéssel ütött a hátára egyet. Nulcsi, agyagos! Azt mondom én neked, hogy boldog ember vagy, szép feleségre teszel szert, de ha te akarsz neki parancsolni, jól felkösd ám a nyakkendődet. Azzal felültek a két odarendelt kocsira, az öregek a két testvér az egyikbe, a jegyes párok a másikban. Épp csak annyi idejük volt azután, hogy felöltözzenek az esküvőre, mely pont fél egyre volt. A nászpár úti ruhát viselt, ám bár nem szándékoztak elutazni, inkább azt óhajtották kifejezni a ruhájokkal, hogy voltak éppen úton esküsznek, egyik sincs otthon, az öreg úr mindamellett felölté díszmagyarját, ha már elhozta, a kócsaktollas kalpag és a rezes fringia nagy hatást tett a bámész külföldi csőcselék előtt. Fürdővendég már igen gyérem volt Prixdorfban. A perzsa sah, suttogták, valóban hasonlított hozzá valamennyire. A bizalmas diné után, amely az esküvőt követte az aranyalma egyik külön szobájában, az összes rokonok elutaztak, maga Blandiné asszony is, otthagyva leányát a férjénél. Éppen a rendes esküvői program, de megfordítva, ott az új házasok hagyják faképnél a mulató násznépet, utazván Velencébe, vagy Isten tudja hova, emitt pedig a násznép kotródik el, hogy ne legyen alkalmatlan. Érzékeny jelenetek folytak, sok sírás, rívás, gyanús suttogások, amint szokott lenni olyankor. Az egyik katángi gyerek, az ügyvéd, félrehitt a menyusöccsét a külön szoba fülkébe. Van-e? Kérde jelentőségteljes szempislogatással, a három összedörzsölt ujjával a bankolvasás műveletét mímelve. Azt gondolom lesz, felelte Mennyhért úr ragyogó arccal. Mert ránk férne a segítség, mondta halkan az ügyvéd, öccse kezét szorongatva. Te mindig jó testvér voltál, Mennyus. Talán éppen ugyanezen percben ugyanezt szerette volna szép szerével kivenni Kristóf hadnagy Blandinéból. A mama mérgesen ütött a szájára. Csitte varjú! Később azonban úgy rémlett, mintha ilyes valamit súgna neki. Semmit se tudok, de a klientéljája óriási. Lassanként elfogytak. Blandiné a fél hat órai vonattal utazott el Klagenfurt felé a dzsidás hadnaggyal, mikor a lányát utolszor megölelt a kocsinál, elájult, úgy kellett fellocsolni. A katángi testvérek a Salzkammerg útba tettek előbb egy kirándulást, onnan indulandók hazafelé kedden. János király maradt legutoljára, az ő vasútja 7 órakor indult, addig ott iddogáltak kettesben a felbokrétázott nászasztalnál, és beszélgettek mindenféléről. János királynak igen megtetszett az új rokom. Tudsz-e beszélni? Kérdi egyszerre váratlanul. Hogy ne tudnék, felelte Mennyhért, és elmondta a Varga Mihály történetét az egyetemről. Éppen csak arra van talentumom, kedves bátyám. No hát akkor olyan domíniumot adok én neked, hogy holtod napjáig benne ülhetsz.
9: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan

0: erőségnek örvend, de a teljesítményértékelési rendszer kevésbé az. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az átlagos tanárbér elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A válaszadók további igényként fogalmazták meg a szülőkkel való küzdelemben nyújtott kormányzati segítség biztosítását. Sokan szorgalmazzák továbbá a pedagógiai tevékenységhez nem tartozó adminisztratív terhek jelentős csökkentését is. Ősztől és jövő év elejétől jelentősen változnak az elektromos autókra vonatkozó szabályok Magyarországon. Széchenyi Gábor, az autó főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorában beszélt a kedvezmények szűküléséről. November végéig le kell cserélni a zöldrendszámot a nem tisztán elektromos tölthető hibrid autókon. 2027. januárjától ráadásul megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása is Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb akkumulátoros járművek tulajdonosai óránként akár 1200 forintot is fizethetnek majd. A szakértő szerint ezek a szigorítások és a támogatások elvonása visszavethetik a villanyautók vásárlási kedvét. Hosszú távon azonban a technológia jobb hatásoka miatt a jövő autózása ettől függetlenül teljesen elektromos lesz. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia napközis táborát. A környezetvédelmi élménytábort 3.-4. osztályos általános iskolásoknak szervezték június 20-a és 24-e között saját telephelyükön. Kovács Bence környezetmérnök tájékoztatása szerint a program célja a játékos környezeti nevelés és a szemléletformálás volt. A délelőttök folyamán a gyerekek hulladéklerakót, vegyes hulladékfeldolgozó üzemet és komposztáló telepet is meglátogattak. A táborozók kipróbálhatták az elektromos kukásautó vezetését, valamint pontgyűjtős hulladékválogatáson is részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotó munkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avas szálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Az új ukrán iskola rendszerében lezárul egy folyamat, és bizonyos létszámoknál az iskolákat be kell zárni. Na most ez ránk nem vonatkozik, ami azt jelenti, hogy meg lehet menteni egy csomó olyan iskolát, amit esetleg szeptembertől azért zártak volna be, mert ezt a létszámot nem érte el.
3: Nagy panelházakban az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal, tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, hogy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi Máltaiak.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Meghívott vendégünk stúdium kerekasztalánál dr. Orosz Ildikó, a Másákutca Egyetem, illetve a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Megyei Tanács Oktatási, Tudományos, Kulturális, Egyházügyi, Ifjúsági, Sport, Nemzeti és Kisebbségi Információs Bizottságának elnöke. Köszöntjük nagy szeretettel!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket egyaránt. Jó reggelt mindenkinek!
1: Ha megnézzük az évet, akkor a tanév végén járunk és a következő tanév elején, hát ez egy köztes időszak, de mindenképpen térjünk ki az elmúlt 2025-26-os tanévre a Kárpátaljai Magyar Oktatási Intézmények életéből. Hogyan értékeli azt az elmúlt évet?
2: Örömteli volt az, hogy szeptemberben úgy kezdtük az évet, hogy még mindig 1000 elsős gyerekünk volt, illetve az egyetemre is korszámú diák jelentkezett, ami biztató, tehát vannak még itthon diákok, bizonyos híresztelések és média információk ellenére, ami sokszor elhangzik a sajtóba. A másik az, hogy ez az év is ilyen küzdelmes volt, hiszen mi már 10 éve háborús helyzetben élünk, de 5 éve éles a helyzet, ami kihat minden családra. Tehát az asszonyok egy része, akik átjárnak, viszik a gyereket, azok már átköltöztek, vagy több család úgy döntött, hogy egzisztenciát teremtett, tehát voltak ilyen dolgok is, és az oktatási politika terén is történtek változások. Egyrészt megyei képviselőként állandóan amellett harcoltunk, és sikerült a megyei tanácsba elfogadtatni egy levelet, hogy az iskoláinkra ne vonatkozzanak a liceumi osztályokra azok a normatívák, amik előírtak, meg a hegyvidéki járásokra is. Bár erre választ nem kaptunk, de időközben ugye a 4. éve tartó ukrán-magyar egyeztető tanács ülésén sikerült eredményt elérni. Az újonnan megválasztott kormány tárgyalta ezt ki, ugye új szereplő jelent meg, és ezzel az ukránok le tudtak ülni. Meg kell, hogy mondjam, és pozitívként konstatálom azt, hogy az új külügyminisztérium és külügyminiszterasszony az nem dobta ki az előző 4 év tárgyalási eredményeit, tehát ugyanazt a 11 pontot követték, amit az előző kormány összeállított és követelt a Fidesz kormány, másrészt pedig a kapcsolattartásba is ugyanazokat a szakmai szakértőket vonták be, akik korábban is tárgyaltak. Így például szakmai véleményét megkérdezték a Református Egyháznak, megkérdezték a KMKS-nek, és ebben a bizottságban benne volt az UMDS részéről Zubánics László, a KMKS részéről dr. Csernicskó István professzor, aki ennek a témakörnek is a része, és hát én is, mint pedagógus szövetség a háttér szakmunkában részt vettem. Így valószínűleg így végül is egy olyan eredmény született, amiben Ukrajna a megállapodás alapján, amit aláírtak, beépíti az ő menetrendjébe, az európai csatlakozási menetrendjébe azon törvények módosítását, amelyek visszaadják a kárpátaljai magyaroktól elvett jogot. Itt konstatálnám, hogy azzal, hogy aláírtak egy ilyet, az a sok hazugság, ami a médiában megjelent az elmúlt 10 év alatt, hogy semmi jogot nem vettek el tőlünk, ez így elszállt a füsttel együtt, hiszen beismerték, hogy itt bizony jogszűkítések voltak, méghozzá jelentős jogszűkítések, és Magyarország pedig rendelkezik olyan eszközökkel, ami esetleg ezeknek a betartását követeli. Egyrészt már az, hogy az uniós csatlakozási folyamat része lesz ez a megállapodás, ezért az unió is oda fog rá figyelni egyrészt, másrészt meg Magyarország is odafigyel rá, és lásd, amikor eredmény nem történik, akkor mondjuk nem járul hozzá bizonyos klaszter megnyitásához, valamint a klaszterek lezárásákor is van még lehetősége számon kérni, és a végső csatlakozáskor is van lehetősége számon kérni. Mondjuk például ez történt, hogy Magyarországnak volt egy válasza arra, amikor aláírták az egyezményt, másnap meg ugye megjelent a nyelvi rend ombudsmannak vagy felügyelőnek a levele, így a következő klaszter hozzájárulásához nem nyíltak, és akkor mondták, hogy akkor hogy van ez, hogy tegnap írtuk alá, vagy nem egy héttel ezelőtt, most pedig az ellenkezője történik, és ennek eredményeként már megvan az első ilyen fecske vagy lehetőség. Például a miniszter tanács hozott egy rendeletet, hogy a tanulói létszám, aminél be kell zárni egy iskolát, az a kisebbségi nyelven, európai kisebbségek nyelvén oktató intézményekre nem vonatkozik. Ugyanis az új ukrán iskola rendszerében lezárul egy folyamat, és bizonyos létszámoknál az iskolákat be kell zárni. Na most ez ránk nem vonatkozik, ami azt jelenti, hogy meg lehet menteni egy csomó olyan iskolát, amit esetleg szeptembertől azért zártak volna be, mert ezt a létszámot nem érte el.
1: A Beregszász kistérségében 4 ilyen intézmény volt kérdőjelesen, ami pont ebben a körben játszott. Ez egy friss dolog. Mi kell ahhoz, hogy ez valóban megtörténjen? Mert korábban ugye megvolt a lehetőség, hogy az állam bár nem fogja dotálni a tanintézmények működését, de a költségvetés, a helyi költségvetés átveheti. Sok esetben az önkormányzatnak a kénye kedve szerint dölt el egy a tanintézménynek, egy közösségnek az iskolájának a sorsa.
2: Ez sem teljesen így van. Egyrészt, miután ez a rendelet megszületett, és éppen erről tájékoztattam tegnap a Beregszázi Városi vagy a Kistérségi Tanácsot, annak az ülésén kértem napirenden kívüli szót. Tehát egyrészt így a kistérségnek be kell tartani a törvényt, a rendeletet, nem kell ezt bezárni. Hogy honnét keres pénzt a fenntartásához? Egyrészt várjuk azt, mert az volt az ígéret a Kisebbségi Ukrán-Magyar Bizottság ülésén és az eredmények alapján, hogy ez azzal is fog járni, hogy megkapják a kis létszámú osztályok is az állami normatív finanszírozást. Már régóta úgy van, hogy az oktatási intézményeket az ukrán állam átadta az önkormányzatoknak. Tehát már nincs állami iskola, önkormányzati iskola van. Átadta a tulajdonjogot. Innét kezdve az oktatási intézmény a tulajdonjoggal együtt a feladat is átkerült az önkormányzathoz. Tehát az önkormányzatnak az övé az épület, akkor neki kell fenntartani, finanszírozni, javítani, fűteni, rezsit fizetni, és neki kell a technikai személyzetet is fizetni. Az ukrán állam egy bizonyos normatíva alapján ad segély, dotációt a pedagógusok béréhez járul hozzá. De nem úgy járul hozzá, hogy ahány osztály van, annyi pénzt ad a pedagógusok fenntartására, hanem kiszámolja, hogy hány gyerek jár abba az iskolába, és akkor azt mondja, hogy egy gyerek után ennyit adok. Az viszont nem elegendő, hogy minden pedagógust kifizessenek, és ezt a különbözetet kell a helyi kistérségeknek megfizetni. Na most, ha betartják a szavukat a Költségvetési Bizottság is, nem csak a minisztertanács a rendelet alapján, akkor a rendelet alapján, ez most augusztusban ki fog derülni, amikor a költségvetést tervezik, a rendelet alapján így a teljes összeget, tehát ahány pedagógus van az iskolában, ahány osztály van, annyi pénzt kell, hogy adjanak a központi költségvetésből. Ha nem, akkor mellé kell tenni a helyi költségvetésből a kiegészítést, hogy a kis létszámú osztályokban a gyermekek ne sérüljenek, és ahány órájuk van, mindenre legyen pedagógus, aki bemegy, és azt fizessék ki. Na, erre is tettem javaslatot tegnap, ugyanis kiszámoltuk azt például, hogy a Beregszázi kistérségbe bejegyzett, és a Kárpátaljai Rákóczi Magyar Egyetemhez kapcsolódó intézmények, szervezetek, akik magyar támogatásból élnek, azok mennyi adót fizetnek a kistérségbe, és hát az jött ki, hogy a Beregszázi kistérség oktatására fordított összeg, a 2025-es évet vettünk a nyílt források alapján, és ebbe a nyílt forrásokban még nem voltak benne az egyházi adók, nem volt benne a Pulzus Rádió által befizetett adó, vagy a Református Egyház, vagy az Ökumenikus Szeretetszolgálat, a Máltai Szeretetszolgálat, az UMDS és más olyan projekteknek az adói, csak az intézményünk. Az intézményünk a 46%-át állja az oktatási költségeknek, tehát én azt gondolom, hogy ha mi 46%-át az oktatási költségeknek befizetjük az ukrán államba, és ez az az oktatási költség, ami itt marad, ami nem megy el Kijevbe, akkor ebből igenis ki tudják azt gazdálkodni, hiszen az egyetemen kívül még számos vállalat, cég, meg adófizető polgár van Beregszázban, tehát ha az akarat megvan, akkor az önkormányzat ezt meg tudja tenni. Az is igaz, hogy a felelősség a bezárásért, a működtetésért mindenért az önkormányzatot illeti, mert nincsenek állami iskolák, önkormányzati iskolák vannak, tehát a döntés náluk van, én csak felhívtam a figyelmet arra, hogy mi az, amivel gazdálkodhatnak, illetve felhívtam még arra is, hogy vannak anomáliák, a központi finanszírozás meg az oktatási törvény között.
1: Egy fontos időszakban vagyunk. Visszatér egy másodpercig az iskola bezárásra, azért szőlős magyar közösséggel tudnám mondani, mi az, amikor nincsen magyar iskola, és az milyen hatással az ott élő közösségre. Milyen hatással van a meglátása szerint egy tanintézmény bezárására, mondjuk egy csetfalla, vagy mondjuk egy oroszi, vagy sorolhatnánk a kisebb magyar közösséget?
2: Hát ez azt jelenti, hogy megszűnik az élet. Megszűnik az élet, a közösség élet egy ilyen településen, hisz ha nincs egy ilyen intézményes hely, akkor a szülő az igyekszik olyan helyre menni, olyan helyre telepedni, tehát kiürül a falu, ahol a gyermeke jobban fog tudni boldogulni. Hiszen nem gondolom, hogy az racionális, hogy minden faluból behordjuk a gyerekeket, mert egyrészt az alsó tagozatosok számára nagyon megterhelő, hogy 6 éves kortól naponta utazzon 1 órát oda-vissza, kifárad a gyerek, és utána nem tud koncentrálni, nem tud tanulni. Ráadásul a mai üzemanyag árak és a technika fenntartása mellett kiszámolom, szerintem egy pedagógus sokkal olcsóbb, hiszen az ott maradt épületet így is úgy is üzemeltetni kell, mert ahol beszállnak egy általános iskolát, ott még elemi iskolának lenni kell, mert azt jól lenne biztosítani a gyerekeknek, meg óvoda is lehet, ezek általában egy épületben vannak, akkor ha már fűtöm az épületet, akkor miért ne tanuljanak helybe azok a gyerekek a kis létszámba is, nagyobb odafigyelést kaphatnak a pedagógusoktól, és ha összevetjük, akkor a pedagógusokra fordított bérköltség, az még mindig talán olcsóbb, mint hogyha buszt járatnék, felújítanám, és így tovább. Az iskolabusz akció amúgy is egyre nehezebben megy mindenütt, mert ezek a technikai eszközök 4-5 év alatt elavulnak, ráadásul ahhoz, hogy egy iskolabuszt egy önkormányzat működtessen, ahhoz nem csak azt kell, hogy sofőrt adjon, hanem egyszerre 2 sofőrnek kéne bennülni, meg egy ápolónőnek is, akkor már is 3 fizetést kell kiadni arra, hiszen ez lenne a norma. Az, hogy nem tartják be, az egy másik kérdés, vagy hogy tartják be, ezt nem tudhatom, de hogy a norma ez lenne, ami azt jelenti, hogy minden irányba az iskola buszva itt van. Összeszámolom, az már lassan egy tantestületnek a része. Ami pedig az anomáliákat illeti, az felhívtam a figyelmet, hogy jó lenne, ha közösen harcolnánk ez ellen is. Az azt mondja, hogy az új oktatási törvény azt kimondja például, hogy 5 kérvény esetén kötelesek megindítani az első osztályt, meg fenntartani az osztályt. Az alsó tagozatban, ha nincs meg az 5 kérvény, akkor is be kell indítani az osztályt, és be lehet indítani az osztályt, csak akkor úgymond komplex vagy komplekt osztályt indítanak, tehát összevont osztályt, tehát azt jelenti, hogy mondjuk 5 gyerek jár a 3. osztályba, meg 3 kérvény az első osztályba. Akkor ez az első osztály, a 3. osztály egy tanterembe tanul, és a tanítónéni megosztja. Az én koromban is volt ilyen, hogy akkor az egyik padsorban ültek az első osztályosok, kisfalvakban, másik padsorban a 3. osztályosok, és akkor a tanítónéni a 3. osztályosok, akik már tudnak önállóan dolgozni annak adott feladatot, és oda ment, és az első osztályosokkal, azzal az 1, 2, 3 gyerekkel foglalkozott külön. Akkor azoknak adott önálló munkát, hogy írjanak, másoljanak, rajzoljanak, vagy olvassanak, ha már megtanultak olvasni, és akkor ment a többiekhez. Ugyanígy a 2., 4. osztály volt. Azt is kimondja a törvény, hogy ha egy ilyen osztályban már 12 gyerek van, akkor az 2-té kell választani, és 2 különálló osztályt kell nyitni. Ez az egyik, ami érdekes, tehát itt nem lehet arra panaszkodni, hogy valamelyik is faluban nincsen, mert csak ennyi vagy annyi gyerek született, amíg van elemi iskola, akkor vonják össze. Akár a 4-et együtt is összevonhatják, míg a 12-et el nem élik. Persze az már sokkal nehezebb a munkát. A másik ilyen anomália, amit az oktatási törvény előír, például azt, hogy a gimnáziumokban, meg a liceumokban 30 főnél osztani kell 2 osztályra a gyerekeket. Tehát abban az esetben, amennyiben az 5-12. osztályban 31 tanuló van egy évfolyamon, abból 2 osztályt kell írni. Ha 2 osztályt kell nyitni, akkor nem értem, hogy a támogatást, amit az állam ad, miért 25 fős osztályokból számítsák ki, hiszen ez most így ellentmond a törvénynek, tehát nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal, és hogyha ezt mások is felismerik, különösen a gazdálkodó önkormányzatok is ezzel fordulnak a minisztériumhoz, meg a költségvetési bizottsághoz, akkor ezt lehetne rendezni, hogy akkor a normatíva szerint, ha 2 osztály van, akkor 2 pedagógust kell fenntartani, nem pedig 1-et.
1: A reformok utolértek bennünket 2027-re, gyakorlatilag az oktatásnak a reál humán része is ketté vál, ebben a Magyar Egyetem, illetve Rákóczi Egyetem albázisai évek óta készülnek erre a dologra. Hogyan látja ezt a reformot, hol haladunk most?
2: Hát ez 27-ben fog bezáródni, tehát még egy év van előttünk, most még mindenki hezitál. Ez azt jelenti, hogy 27-től átmegyünk egy európai rendszerű oktatásra. Azt jelenti 4 elemi iskola, 5 általános iskola, amit Ukrajnában gimnáziumnak fognak hívni, és egy 10-11-12 3 évfolyamos középiskola lesz. Liceumnak fogják hívni. A liceumoknak 2 kategóriáját állapították meg. Akadémiai liceum, vagy elméleti liceum, ahogy Magyarországon meg Romániában hívják, ahol arra készítenek fel, hogy egyetemre menjen, és akkor heti emelt óraszámba tanulnak bizonyos tudományterületeket. Angol, biológia, természettudomány, és így tovább. A másik a szakliceumi hálózat, ahol ugyanolyan érettségit kapsz, elmehet az egyetemre tanulni is, de emellett belekóstolhat egy szakmába, és heti 6 órában mondjuk szépészetet tanul, fodrászatot, vagy akár divatszabóságot, és így tovább, és ha leérettségizik, akkor eldöntheti, ha ezen az irányba megy, folytatja a tanulmányait mondjuk az EGÁNEDE szakképzési centrumban, ahol viszont már szakmunkások levelet is szerezhet, hiszen ez az érettségi, ez csak egy általános alapot ad hozzá, illetve ez a 3 év pont jó arra, hogy megutálja azt a szakot, amit választott, vagy megszeresse azt a szakot, hogy legyen. Ehhez viszont fel kellett készülni, nem most, hanem 12 évvel ezelőtt, amikor elindították a dolgokat, hiszen a liceumoknak, önálló intézményeknek kell lenni, persze kisebbségieknél lehet úgy, hogy 1-től 12-ig együtt tanulnak, de a legtöbb esetben ezt önállóvá szeretnék tenni, egyrészt, másrészt meg olyan feltételeket írtak elő, amit nehéz teljesíteni. Mindenütt legyen tornaterem, felszerelt szaktanterem, pedagógusok, megfelelő oktatással, és így tovább. Na most ebben mi, a Pedagógus Szövetség, a KMKS, meg a Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány, ebben mi sokat tettünk ezért, például 12 évvel ezelőtt kidolgoztunk egy bázisiskolai programot, amiben Brenzovics László menedzselésével mellénk állt az magyar állam, és ezt a programot levezényelte. Ez azt jelenti, hogy 12 helyen felújítottunk önkormányzati iskolákat. Lásd, Beregszáz azért kész erre a helyzetre, mert Beregszázban például teljes körű felújítás kapott a Kossuth Lajos iskolának az egyik szárnya, illetve a Bethlen Gábor liceumnál pedig felépítettük azt az épületet, azt a liceum épületet, amit 30 éve nem tud egy önkormányzat se a járásra az állam, pedig 3-szor volt alapkőletétel, minden politikai választás előtt itt voltak nagyurak, akiknek már a neveire se emlékszünk, akik megígérték, hogy pénzt adnak, segíteni fogják, és ez a választási akaratot befolyásolta, de nem sikerült. Most ez át lett adva. Tehát a Beregszázi önkormányzat kapott egy nagy ajándékot, ami azt jelenti, hogy a saját költségvetéséből erre nem kell pénzt fordítania. Ez megvan. Ezt átruházhatja, uram, bocsánat, akár az ukrán liceum felújítására, mert ott is meg kell teremteni a felvételt. Ezért is fontos az, hogy a mi iskoláinkat ne zárják be, hiszen mi önfenntartóként sokat adunk a közösség számára. Ez a másik ilyen dolog, ami érdekesség az, hogy mindenütt csak elméleti liceumban gondolkodnak, hiszen az a legjobb, legegyszerűbb dolog, hisz van Lánkezőnt, 3 jó igen. tanár, nem kell hozzá olyan sok, néhány kabinet itt is felszerelve megvolt, viszont a szakliceum az ugye nagyon igényes, eszközigényes, anyagigényes, hisz ahhoz, hogy megtanítsam sütni, főzni a gyerekeket, ahhoz nem csak egy felszerelt konyha kell, hanem alapanyagok is kellenek, és hát bizony a szakképzési törvény, amit egyébként rendezni kellene majd, törvényileg is az ukrán-magyar megállapodás alapján, abban most az van, hogy minden szakképző intézmény ukrán anyanyelvű, nem úgy, mint mondjuk még akár a szovjet rendszerben is, itt Beregszázban 2 PTU is volt, vagy 2 iskola is volt, ahol lehetett magyar nyelven is tanulni az általános ismereteket. Jelzem, a törvény most se tiltja, tehát most is engedélyezi azt, hogy az általános ismereti tárgyakat akár a Beregszázi PTU-ba is magyarul tanulják, csak mivel az alapszabályukban nem ez került be, meg a szakképzési törvényben nem ez van benne, nincs összhangban az általános iskolai törvénnyel, ezért nem hajtják ezt végre, na ezt is módosítani kellene, de addig is mi előre szaladtunk, és létrehoztuk a Kárpátaljai Magyar Liceumi Hálózatot, igaz, általában igyekszünk ott nyitni, ahol nincs ilyen szaklicom. És ezért van az, hogy a legtöbb kistérségben az elméleti mellett, amit vagy az önkormányzati liceumok fognak ellátni, vagy az egyházi liceumok, azok is mind elméleti liceumok, akkor legyen egy ilyen lehetőség azoknak, akik nem tudnak menni, és hát éppen mondjuk ebben az évben is két olyan település is fordult hozzánk, ahol meg akarják szüntetni a dolgokat, és ugye vannak az egyik Munkács például, a másik pedig a Knasz Latina, ahol a városi tervben nem szerepel az, hogy ők fenntartsák a magyar liceumi képzést, ezért megpróbáljuk majd őket valamilyen szinten beintegrálni ebbe a hálózatba. És hát van egy település, amin nagyon csodálkozok, ez SAP település, amely mint határváros fejlett és elég nagy gazdasági potenciával is rendelkezik, és ők se akarják a magyar liceumot működtetni, legfeljebb magyar osztályt az ukrán liceumon belül, annak ellenére, hogy a csapi iskolát is tokkal, vonóval teljes körűen felújítottuk, jobban néz ki, mint mit tudom én a szovjet rendszerben, vagy az elmúlt 30 évben az ukrán rendszerben is akár, mert tornateremtől kezdve minden felújításra került, a bázisiskai program keretén belül, viszont mégis van egy ellenállás, a szülők éppen most harcolnak, de én azt gondolom, hogy a szülőknek is igenis van feladata, és jól teszik, hogyha írnak és mennek, hiszen ott is minden feltétel adott ahhoz, hogy a kommunális önkormányzati elméleti liceum megmaradhasson.
1: Akkor mégis az önkormányzaton múlik sok esetben a...
2: Hát, de az önkormányzat mindig hivatkozik felőre, pedig most egyértelmű, hogy minden liceum az ő tulajdonuk, az övék a felelősség, az övék a feladat, nekik kell dönteni helyben, és ez viszont ez megint egy olyan dolog, amit mindenkinek tanulni kell, ha Európába akarunk menni, hogy az önkormányzatiságnál is helyben a civil kurázsinak, a civil szférának és a szülőknek, és egyáltalán azoknak, akiket érdekel a gyermekük jövője, oda kell figyelni, és ki kell állni a saját jogaik mellett.
1: Csak zárszóra van időnk. A gyermek hiány az nagyon nagy, de azt látjuk, hogy még mindig sokan vagyunk, ha megnézzük a különböző táborokat a nyári időszakban. Rengeteg gyermek, rengeteg táborban van, és mindig azt érezzük, hogy bár kevesebben vagyunk, de mégis vagyunk, és nem is olyan kevesen, mint a sokan gondolják. Hogyan látja a jövőt, mit kell tennünk, hogy...
2: Hát meglátjuk, hogy első osztályos hány lesz, mert nem tudjuk, hány gyerek született, ugye 4-5 évvel ezelőtt, azok a fiatalok, akik akkor lakadalom után gyorsan kimentek, azok nem biztos, hogy már itt szülték meg a gyermeküket, de én azt gondolom, mindaddig, amíg gyermek van, addig nekünk van feladatunk. A táborokban is így vagyok. Én is meglepődtem, hogy a Pedagógus Szövetség vagy a Géniusz táborai pillanatakor elektronikusan lehetett jelentkezni. Azt hiszem, egy napot se volt, 2 óra alatt megteltek ezek a táborok, és minden táborban 40-50 gyerek van. Új táborokat is indítottunk, így például a Körösmezőn van egy tulipántanoda magyar identitás ápoló tábor, vagy egy honismereti tábor, és egy másik honismereti tábort Visken indítottunk a liceumnak az új bázisán, ahol a 7-8-9-es gyerekeknek szervezünk, és az egyetemünkön pedig egy ilyen informatika-robotika tábor indult, ami szintén egy új képzési kínálat. Én azt mondom, hogy összehasonlítottam most a statisztikai adatokat. Hát egy évvel ezelőtt még nálunk 1000 gyerek jött az első osztályba, míg a Vajdaságban 1200 gyereket irattak be az iskolában. Na most a Vajdaságban állítólag statisztikailag egyrészt kétszer akkora a terület és kétszer annyi magyar él, mint nálunk. Ezt mondják a statisztikák. Akkor mi még mindig nem panaszkodhatunk, ha ott csak 1200 gyerek volt nálunk, meg 1000 is. Hát én azt mondom, hogy a Biblia is azt mondja, hogy egy gyerekért is, és érdemes dolgozni és tenni a dolgunkat. Tehát amíg lehet, van lehetőség, van gyerek, addig mi igyekszünk azok számára megteremteni azt a lehetőséget, hogy fejlődjön, és ne érezze azt, hogy éppen háborús helyzet van nálunk, vagy enyhítsük ezen az érzésen, hiszen minden alapja a legjobb lenne, ha béke lenne más, akkor konszolidálódna az életünk.
1: Dr. Rossz Ildunkkal köszönjük a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Sumicki Andrást, a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagját és a Bőzeláger alapítvány képviselőjét. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, hall-e bennünket.
2: Igen, én is köszöntöm a rádióhallgatókat sok szeretettel.
3: Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat, illetve a Bőzeláger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve imáron is segíteni volt alkalom?
2: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat, megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzeláger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az odesszai New Dawn egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálják. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekbe, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itt különböző, a Bőzeláger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták, és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalánk van, mert ott is tulajdonos része van. És ez a mai napig működik. A ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik, az a egy málta van gyakorlatilag, az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankivszki máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha a lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankivszki, illetve a Lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, hanem most már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vagy kiment a gyártásból, vagy különböző okok. És az Ivano-Frankivszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
1: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
2: Hát nagyon, nagyon pozitív, nagyon pozitív. Nem győznek hálálkodni se az odesszaiak, se az ivano-frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk nekik. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarországtól egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
3: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
2: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, sok erőt és áldást kívánunk az életükre, munkájukra, közösségükre.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával és a Bőzeláger Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.
0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
3: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Központi Statisztikai Hivatal fontos gazdasági adatokat tesz közzé az előttünk álló héten. Szerdán érkeznek a turisztikai szálláshelyek júniusi forgalmának adatai. Májusban a turisztikai szálláshelyekre mintegy 1.800.000 vendég érkezett. Csütörtökön jelenik meg a második negyedéves GDP első becslése és a külkereskedelmi statisztika. Az első negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt éves alapon. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a szolgáltatások szektora járult hozzá. Májusban az euróban számolt export 7,4%, az import pedig 6,3%-kal bővült. Pénteken közlik a júniusi ipar.

0: Gondos óra egy családi és informális hálózatra épülő segítségnyújtási forma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ezzel szemben professzionális szakmai támogatást biztosít. A gondviselő nélküli időseknél a házi segítségnyújtó szakember kerülhet fel a hívólistára. A két rendszer a jövőben kiegészítheti, vagy akár ki is válthatja egymást bizonyos esetekben. A fejlesztési tervek között szerepel a házi orvosi ellátással való szorosabb együttműködés vizsgálata is. A 2022-ben indult ingyenes programnak jelenleg már közel 800 ezer felhasználója van az országban. A Turizmus Online idén is meghirdeti a Klasszis Top Design nemzetközi design versenyt. A megmérettetés a szállodaipar, a vendéglátás és a belső építészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. Nevezhetnek szálláshelyek, éttermek, belső építészek, design stúdiók és kreatív alkotók egyaránt. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a teljes pályázati dokumentációt pedig október 15-éig várják. Az idei évben megújultak a kategóriák, keresik az év formabontó szállás és vendéglátó helyeit is. Újdonságként önálló kategóriát kaptak a boros címkék, elismerve a vizuális kommunikációt. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak a kelet-közép-európai régió határon túli szereplőinek. Kiállítás megnyitóval és zenés áhítattal vette kezdetét a fesztivál misszió Talján Dörögdön. A művészetek völgyében idén is megtelt a lélegzett református udvar a nyitónapon. Szabóné László Lilla lelkész kiemelte, a tíznapos rendezvényen a lélek útját járják be. A nyitó áhítat és a Zsongom együttes koncertje után nyílt meg Richter Sára kiállítása. A Munkácsi díjas textilművész alkotásai az imádságról és az emberi szív titkairól mesélnek. A munkák a járványidőszak és a személyes élethelyzetek szorongásos élményeiből táplálkoznak. A művész horgonyzott lemez áztató edényt, kézzel szőtt vásznat és bibliai idézeteket is használt. A beszélgetések során hangsúlyozták, hogy a gyűrött és sebzett lélek is széppé válik az imában. A programok között koncertek, imaórák és irodalmi borkóstolók is helyet kaptak. A református udvar egészen augusztus 2-áig minden nap déltől várja a látogatókat. Ingyenes nyári programokkal várja a debreceni családokat a Debreceni Vagyonkezelő ZRT. A kezdeményezés célja, hogy a helyi gyermekek élményekkel gazdagodjanak a szünetben. A tagvállalatok közreműködésével megvalósuló események a közös kikapcsolódásra épülnek. A részvétel díjmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött az esemény.dvrt.hu oldalon. A jelentkezés feltétele az érvényes debreceni lakcímkártya, amelyet a helyszínen ellenőriznek. Egy család egyetlen programra regisztrálhat, a belépéshez a kapott QR kódra lesz szükség. Összevont hatósági ellenőrzést tart az önkormányzat hétfőn Miskolcon a Jukóvölgyben. Az akciót a területen történt legutóbbi kutyatámadások és egy falkás incidens tette szükségessé. Az ellenőrzésben a hatósági osztály, a rendészet és a városgazda munkatársai is részt vesznek. Jukóvölgy külterület, de a rendkívüli helyzet miatt azonnali beavatkozásra volt szükség, írja Minap. A támadó kutyát a rendőrség közreműködésével már befogták és a helyi állattelepre szállították. A Városháza emlékeztet, a felelős állattartás minden gazda jogszabályi kötelessége és felelőssége. A hétfői ellenőrzés tapasztalatai alapján dönthetnek a rendszeres akciók elrendeléséről.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
2: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Mi látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
1: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
3: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Presbiter választása jánosi református gyülekezetben.
4: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, hogy a hivatalos törvénynek megfelelően, kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások.
1: A legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötet. A
5: szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tisza keresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
6: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
2: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Mi látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szórjönni. Évek óta már kb. 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok. Az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda vissza hurcolászni ezt. Megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy hú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha a szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az egy kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnába is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
7: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
2: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy melyik milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
7: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája, mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
2: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak óviba is, tehát hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy hétköznap részei, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyenlőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek, tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk. Én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop táblánál meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Mert egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, vagy a tanítónéni elmondja ezt, és megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Hát voltunk Ungváron, az ungvári, tehát Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresztparkokat létrehozni oldalákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
7: Tehát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
2: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az útközben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
6: Igen, a gyerekek azért a nyájhatás egyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemmel mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak neki kell bukósisokat hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza a láthatósági mellény, az akció keretén belül van egy nagyon jó élmény, amely magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
2: Mi ebben bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi teszük tovább a dolgunkat, a kórházban most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körű a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert ami alapító kiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe is, és így akarunk eljutni minél több gyermek otthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit a ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
7: Milyenek az elsődleges visszajelzések? Ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
2: Hát én látom, hogy gyerekek arcát nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert bár már volt olyan is, hogy kokártozás közben is telefonozott volna, hogy így is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy ott nem telefonozunk közben, még azért nehezebb, mert tekerni kell a tél közben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
7: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
2: Csak kis lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkosszának a motorja, olyan mindenki.
7: Gyerekek nem keresik rajta a start?
2: Tehát a felnőttek keresik.
7: Hol kell bekapcsolni?
2: A felnőttek keresik rajta.
6: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
2: Hívogattak, főleg ugye voltak a akációs ügyületek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk, hát hogy van bérleti szerz, nem bérbe, mert ingyen itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámán keresztül, de viszont ez még kiépülő félben van, tehát hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak érte, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket, már meglévő kapcsolatokból, vagy ha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen így kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
7: Korosztályt mi az, amit elsősorban megcéloztok?
2: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan oldáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokban felnőttek simán beleülhetnek. De ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek. Tehát hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kids-nek a projektjét itt Kárpátalján terjesztétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
2: Köszönjük a meghívást, Isten áldjon mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Sipos József, Tisza Keresztúri lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Papp Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
2: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Papp Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
3: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
2: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
3: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk, ugye a Kecskeméti Isten tisztelet után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolája, aki a második alkalmat szervezi. És ez a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
2: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
3: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
2: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
3: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez a iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
2: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
3: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
2: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
4: Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2020-ben megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hiszen egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolánknak az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk Kézdivásárhelyi református kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az erdélyi, de egy kakáltatán belül, úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
2: A program sorozat az hogy néz ki?
4: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diák presbitériumunknak vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anató kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszeret, a Csíksomjú, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogatunk. Meg, beleértve Kisbacont, Vibarcz, Horváth. Lápolgyos nagyajtát.
2: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
4: Ennek a találkozónak, amikor a keret ugye alapgondolatot választanak, akkor tulajdonképpen névadónknak, néhai csak állampüspök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót, itt a tudás ötvözésével. Úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itt kezdő szervező meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hisz a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
1: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az egyházi közösségek életében kiemelt jelentőségű esemény a presbiter választás, hiszen ilyenkor a gyülekezet tagjai olyan személyeknek szavaznak bizalmat, akik a következő években lelki és gyakorlati szolgálatukkal segítik a közösség életét. A Jánosi Református gyülekezetben nemrég zajlott le a presbiter választás. A gyülekezet ismét bizalmat szavazott Fodó Anett hitoktatónak, akit második alkalommal választottak presbiterré. Hogy mit jelent számára ez a szolgálat, milyen feladatokkal jár a presbiteri tisztség, és hogyan éli meg a gyülekezet mindennapjait, arról vele beszélgetünk. Ismét presbiter választásra került sor a Jánosi Református gyülekezetben. Téged már második alkalommal kértek fel arra, hogy presbiter legyél. Hogyan fogadtad ismét ezt a felkérést?
5: Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
1: Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasszanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
5: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások. Azt tapasztaltam, hogy a gyülekezet abszolút részt vett benne, maga a megválasztáskor is megvolt a létszám, tehát nem kellett újra előhívni egy közgyűlést, úgyhogy ez nagyon pozitív, hogy a gyülekezetnek is fontos az, hogy a presbiterek újra a tisztségükbe legyenek, hogy szépen rendben zajladjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
1: Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a Jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? Mert ugye már neked is a második ciklusod, és már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a Jánosi gyülekezetben is.
5: Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai lapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
6: Én azt gondolom, hogy családtapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
5: Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren. A férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfi társainknak, vagy a férfi társaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntéshozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek, vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van, és ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
6: Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérést? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra?
5: A tiszteletes úr mindenkivel elbeszélgetett mielőtt, tehát a felkérés után, vagy a jelölések után minden presbiter jelöltel elbeszélgetett, úgyhogy igazából a saját szempontomat tudom elmondani, de az ő véleménye, az ő elmondása szerint mindenki, aki elvállalta, az Istennek való engedelmességben vállalta el. Tehát aki elvállalta, jó magam is, az mindannyian éreztük azt, hogy az Isten vezet ebben, és ott akar látni bennünket.
6: Te ugye 3 gyermekes édesanya vagy, az már egy hatalmas szolgálat a mindennapokban. Mi motivált mégis arra, hogy ismét elvállalj egy ciklust? Hiszen ez azért sok plusz feladattal jár, sok időt kell odaszánni a szolgálatra.
5: Számomra a gyülekezet, aminek a közösségében vagyok, vagy amelynek tagja vagyok, mindig is nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család, vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni. néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra, hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos, és ez élet szemlélet is nekik, meg nekünk is.
6: Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
5: Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása, de közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakónia szolgálva misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerek misszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Van, aki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kiskörzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön, vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket, vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is minden közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket,
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval, frissen megválasztott presbiterrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai hét 12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliza helyszínen beszélgetett a kötet szerzőjével, Varsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőben ezt hallhatjuk.
2: Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történetei dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
3: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt Abigail tudja.
4: Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
2: És akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben, a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
3: Hát talán nem, igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
2: Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be és mire kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.
3: Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrában vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült Abigailnek ebből csinálnia. A bűnbeesés története, a világteremtése, ezt is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült Abigailnek megvalósítania. Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek: Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
2: Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
3: Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint a két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van egy ugyanitt egy másikféle Dávidról, aki hadvezér, és Gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100 filiszteust, de Dávid 1000-et. Családtörténetileg is abból a családból származik. Dávid, onnan az utódját kiválasztják Saulnak.
2: És akkor most Abigail, hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csoda gyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket, ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, hát a digitális világban, és hozzám is közel áll, nyilván én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképp nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is az a komolyság.
2: És ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés? Kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
4: Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam, ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat, e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
2: Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára, vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
4: Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam, mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
2: Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
3: Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
2: Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
4: Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
2: Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
1: A 15. Kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy folytatódik a tárcájához tartozó állami vállalatok átvilágítása. A politikus közölte, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és döntéseket. Hozzátette, hogy rendet tesznek, a feltárt ügyeket

0: szerint, mivel Oroszország korlátozta a csonthéjas gyümölcsök behozatalát. A török exportőrök emiatt új piacok felé nyitnak, és Magyarországra is jelentős mennyiségű olcsó áru érkezhet. Az Agroinform tájékoztatása alapján ez a dömping komolyan torzíthatja az árversenyt. A helyzet az őszi barackot, a nektarint, a szilvát és a medgyet érinti a leginkább. A gyümölcs szezon kellős közepén a hazai termelők nehéz helyzetbe kerülnek. Várhatóan csak nyomott áron adhatják majd el a portékájukat a felvásárlóknak. Az olcsó import ráadásul a feldolgozóiparban is meg fog jelenni hamarosan. Ez mindent egybevéve tovább gyengíti majd a magyar gazdák piaci pozícióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volán Javító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpra állítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Idén eddig 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése ezt a számot a vízbefulladás megelőzésének világnapján hozta nyilvánosságra. A balatoni vízirendészet 5 rendőrőrsön több mint 25 szolgálati hajóegységgel vigyázza a tó területét. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák zöme az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető lenne. Külön kiemelték, hogy extrém melegben érdemes kerülni a hirtelen fürdőzést, az alkoholfogyasztást pedig szigorúan mellőzni kell. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentő mellény nélkül semmiképpen ne menjenek a természetes vizekbe. Viharjelzés esetén szigorú szabályok vonatkoznak a fürdőzőkre, másodfokú jelzésnél tilos a tóba menni. A rendőrség emellett arra is kért mindenkit, hogy a szél által elsodort matracok vagy vízibiciklik mellett maradjanak a rászorulók a mentésig.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Szabadságtelepi Református templomból, igét hirdet Nagy Gábor lelkipásztor.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, úrnapi ünnepi Isten tiszteletünket, a 827-es számú dicséretünk első négy versének éneklésével fogjuk megkezdeni. 827-es számú dicséretünket énekeljük, amelyik így kezdődik: Szentlélek égi lángja, békesség lelke vagy.

A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló ígéjét, úgy, amint megírva található az Óegyházi perikópa rendszerint a mai napi ige szakaszban. János evangéliuma 9. fejezetéből olvasom az ígét, annak is az első versétől a 7. verssel bezárólag. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A minden kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjének meghallását, szívünkbe fogadását, emeljük fel a mi szívünket, és imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért az új napért, és azért a kegyelemért, hogy most újra együtt lehetünk előtted. Vannak közöttünk, akik templomi közösségben hallgatják ígédet, és vannak, akik otthonuk csendjében, talán egyedül, talán betegágy mellett, vagy éppen útközben kapcsolódnak be ebbe az Isten tiszteletbe. Kérünk, légy jelen mindannyiunk életében, és szólíts meg bennünket ott, ahol éppen vagyunk. Urunk, sok mindent látunk magunk körül. Látjuk a világ történéseit, látjuk mások életét, örömeit és küzdelmeit. Sok információ jut el hozzánk, mégis gyakran érezzük, hogy nehéz eligazodni abban, ami körülvesz bennünket. Sokszor azt sem látjuk tisztán, ami a saját szívünkben zajlik. Kérünk, adj nekünk most csendes, figyelmes szívet. Engedd, hogy igéd világosságában tisztában lássuk önmagunkat, egymást és életünk útját. Őrizd meg bennünket attól, hogy gyors ítéletekkel forduljunk egymás felé. Taníts minket irgalmasabban nézni a másik emberre, és észrevenni azt a fájdalmat, amelyet talán senki más nem lát meg. Köszönjük, hogy te nem fordítod el tekintetedet rólunk. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, kimondott és kimondatlan kérdéseinket és kéréseinket is. Kérünk, készítsd a szívünket ígéd befogadására, hogy amikor megszólalsz, felismerjük hangodat, és közelebb kerüljünk hozzád. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 313-as számú dicséretünket énekeljük. A 313-as számú dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek ígéje.

Istennek az az ígéje, amely alapján az ő szent lelke jelenlétében bízva, üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, megírva található az imént felolvasott ige szakaszban, János evangélium a 9. fejezetének első 7 igeversében, amelyből újra olvasom az első verset. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, olyan korban élünk, amelyben szinte mindenről azonnal tudomást szerzünk. A világ eseményei néhány másodperc töredéke alatt eljutnak hozzánk. Képeket látunk távoli helyekről, emberek életéről, örömökről és tragédiákról egyaránt. Egyetlen apró mozdulat a telefonunkon, és már is kitárul előttünk a teljes világ. Mégis különös ellentmondás vesz körül bennünket. Miközben egyre többet látunk, egyre nehezebben látjuk meg azt, ami igazán fontos, értékes és lényeges. Látjuk egymás hibáit, de nem mindig látjuk meg a másik ember fájdalmát. Látjuk a másik problémáit, de nem mindig látjuk meg a problémák mögött az emberi élethelyzetet. Látjuk a világ zűrzavarait, de könnyen szem elől tévesztjük Krisztust. Korunkat a képek uralják. Naponta ezernyi hír, felvétel, videó és vélemény ömlik ránk. Sokan azt hiszik, hogy aki sokat lát, az sokat is tud. Pedig gyakran éppen az ellenkezője igaz. A felszínt látjuk, mert azt mutatják, amit láttatni szeretnének velünk. A valóság mélyebb rétegei azonban el vannak rejtve előlünk. És szeretett testvérek, ez nem csak a négy szem közti beszélgetésekre igaz, ez nem csak az egyházban meg a gyülekezetben igaz, hanem igaz a közéletre, a politikára nézve is. Megtanultunk képeket nézni, de egyre nehezebben látunk a dolgok mögé. Ezért nem az a legnagyobb veszély, hogy keveset látunk, hanem a legnagyobb veszély abban rejlik, hogy azt hisszük, amit látunk, az a teljes valóság. Jézus evangéliumának 9. fejezete ezért sokkal többről szól, mint egy vak ember meggyógyításának a történetéről. Első hallásra egy csodát látunk. Egy embert, aki születésétől fogva vak, majd egyszer csak találkozik Jézussal, és visszanyeri a látását. De János e történeten keresztül mélyebbre akar bennünket vezetni. Mert ez a történet nem csak arról szól, hogy ki az, aki nem lát, hanem arról is szól, hogy ki lát igazán. Nem csak a szemről beszél, hanem a szívnek a valóságáról. Nem csak egy ember vakságáról, hanem arról a vakságról is, amely éppen azokat jellemzi, akik azt gondolják magukról, hogy ők tisztán, világosan látnak. Mert a történet végére egy különleges fordulat áll be.
az az ember, aki testileg vak volt, lát. És azok, akik azt gondolták magukról, hogy látnak, mégsem ismerik fel azt, aki előttük áll. Éppen ezért ez az ige ma leginkább rólunk szól, a mai emberről, a mai világról. Az evangélista egy egyszerű mondattal kezdi a történetet, amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Jézus meglát. És ez az első mozzanat. Azon a napon is bizonyára nagyon sok ember elment e vak ember mellett. Lehettek közöttük olyanok, akik sajnálták őt. Voltak olyanok is, akik már megszokták a jelenlétét. Lehettek közöttük olyanok is, akik egyszerűen csak tovább mentek. És ez a vakember mégis ott ül az út szélén. Talán már ő maga is hozzászokott ahhoz, ahogyan ránéztek. Vagy éppen ellenkezőleg hozzászokott ahhoz, ahogyan már még a szemükkel is kikerülik őt. Jézus azonban meglátja, mert Jézus nem csak a tömeget látja, hanem meglátja azt az egyetlen egyet. És ez a gondolat, ez végigvonul az evangéliumokon. Hiszen meglátta Lévit a vámszedő asztalnál, akiben mások csak egy bűnöst láttak. Meglátta Zákeust a fügefán, a samáriai asszonyt a kútnál, a vérfolyásos asszonyt a sokaságban, Pétert a tagadása után. Jézus tekintete sohasem közömbös. Ő nem a címkéket látja, amit ember az emberre aggat, hogy ez ilyen, ez olyan, ez becsületes, ez jó, ez gazfickó, ez alávaló. Nem csak a múltat látja, nem csak a hibákat látja, ő az embert látja. És ez ma az evangéliumnak az egyik legnagyobb vigasztalása neked is. Mert lehet, hogy te is címkézett vagy, vagy éppen te magad címkéztél meg valakit, de Isten téged is lát, és meglátja azt, hogy milyen állapotban van a szíved. A tanítványok is látnak, de egészen más látnak. Ők is ott vannak, ők is ugyanazt az embert nézik, de nem ugyanazt látják. A kérdésük így hangzik: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Figyeljük csak meg, mennyire kényes ez a szituáció. A vak ember ott van a tanítványok előtt. Hallja, amit mondanak róla. És a tanítványok mégis úgy beszélnek róla, mintha ott sem volna. Nem hozzászólnak, hanem róla beszélnek. Nem az embert látják, hanem egy problémát, egy megfejtendő kérdést, egy izgalmas teológiai vitát, egy diskurzust. Milyen könnyen megtörténhet velünk is ez. Nem a másik emberrel beszélünk, hanem a másikról beszélünk úton, útfélen. Nem meghallgatjuk, hanem elkezdjük kielemezni őt. Nem mellé állunk, hanem magyarázatokat keresünk. Olyan időket élünk, amikor mindenre gyors válaszokat akarunk. Ha valaki elbukik,
akkor mi rögtön megmondjuk, hogy mi áll annak a hátterében. Ha egy család, egy házasság felbomlik, széthullik, azonnal könnyen rásütjük a bélyeget egyik vagy másik félre, és azt mondjuk, hogy ő volt az oka, ő volt a hibás, ő csalta meg, ő nem viselte el türelemmel, szeretettel. Ha valakit betegség ér utol, halálos betegség, azonnal elkezdi feltenni az ember azt a kérdést, vajon mit rontott el az életében, milyen halálos bűn követett el, hogy Isten ezzel sújtja őt. Észrevesszük. A tanítványok is ugyanezt kérdezik. Ki a hibás? Ki miatt történt ez? Kire lehet mutogatni? És Jézus most megállt szab ennek a gondolkodási sémának. És azt mondja, hogy ebből legyen elég. Legyen elég ebből a mai világban is. Legyen elég ebből a családok életében, az egyházban, a társadalomban. Mert mire van szükségünk? Irgalomra, nem ítéletre. Szeretetre, és nem pedig arra, hogy valaki még egy plusz terhet rátegyen a vállunkra. Jézus ezt teszi. A tanítványok mindig a múltat kutatják, a múltnak a hibáit akarják feltárni. Jézus pedig a jelenben cselekszik. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, amikor olvassátok a Szentírást, hogy Jézus milyen ritkán válaszolja meg a miért kérdést. Mi szeretnénk mindig tudni, hogy miért történt ez. Miért alakultak így a dolgok? Mit rontottunk el? Miért engedi meg ezt az Isten? Miért éppen most? Miért éppen velem? Miért éppen az én családommal? Sokszor az egész életünk egyetlen egy kérdésre vár, hogy megválaszolásra kerüljön. Jézus azonban itt sem ad egyszerű magyarázatot. Nem fejti ki a szenvedésnek a titkát, hanem más irányba fordítja a tekintetet. Azt mondja, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ez nem azt jelenti, hogy Isten örülne a szenvedésnek. Nem azt jelenti, hogy minden fájdalmat könnyű megérteni, hanem azt jelenti, hogy Isten nagyobb annál, mint amit mi látunk. Ami előttünk egy lezárt, végleges, halálos történetnek tűnik, az Isten számára nem a véget jelenti. Mi nagyon sokszor csak romokat látunk, ő pedig már az újjáépítésnek a lehetőségét. Mi csak sebeket látunk, ő pedig a sebekben már látja a gyógyulásnak az előkészületét. Mi csak a pénteket látjuk, ő pedig látta már a húsvétot. Mert Krisztus nem a reménytelenség istene, hanem a reménységnek az ura. És Jézus nem engedi, hogy a tanítványai beleragadjanak ebbe a kérdésbe. Azt mondja, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Milyen különös fordulat ez? A tanítványok azt kérdezik, ki a hibás? Jézus pedig arról beszél, hogy mit kell most tenni. A tanítványok hátrafelé néznek és próbálnak mutogatni, Jézus pedig előre tekint és mutat. A tanítványok az okokat keresik,
Jézus pedig az irányt jelöli ki számukra. Ez nagyon fontos figyelmeztetés ma, mert szeretett testvérek, el lehet tölteni egy életet úgy, hogy mi állandóan a sötétséget elemezzük. Hogy mi a rossz, mi a hibás, ki a bűnös, ki a felelős mindezért. Látjuk a megosztottságot a világban, az országban. Látjuk a félelmeket, a bizonytalanságot, és ezek valódi problémák. A keresztény ember sem csukja be a szemét a világban uralkodó sötétség előtt. De Jézus arra tanít bennünket, hogy mi ne a sötétséget nézzük. Mert aki mindig csak a sötétséget nézi, a sötétségben tapogatózik, arról gondolkodik és elmélkedik, annak a szívét is előbb-utóbb a sötétség fogja betölteni. A tanítványoknak nem az volt a küldetésük, hogy minden problémára megtalálják a megoldást, hanem az, hogy Krisztus világosságát vigyék oda, az evangéliumot, a jó hírt, ahol a sötétség uralkodik. Ez ma az egyház küldetése. Nem az, testvérek, hogy mi minden vitát megnyerjünk azokkal szemben, akik bennünket támadnak. Mert ez viszont tagadhatatlan. Nagyon sokan támadják a Krisztus seregét. Nagyon sokan bántják az Isten népét. A mi feladatunk az, hogy mi a támadások közepette meg ellenére is a Krisztus igazságát képviseljük, az ő igazságát, mert a világosság sokkal többet tesz ezért a világért, mint a sötétségnek az elemzetése. Lehet vitatkozni arról, hogy hogyan jutottunk el idáig. De egyetlen egy meggyújtott lámpa többet változtat, mint egy ezer szó. Jézus pedig nem egyszerűen világosságot ad, hanem ő maga a világosság. Én vagyok a világ világossága, és amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Nem azt mondja, hogy megmutatom nektek az utat a világosság felé, hanem ő maga a világosság. Ezt olvassuk már az evangélium elején. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Majd a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Most pedig ez a világosság ott áll egy sötétségben élő ember előtt, egy vakember előtt, akinek az egész élete a sötétségben telt. Jézus nem csak beszél a világosságról, hanem ő az, aki közel megy a sötétségben élő emberhez. És itt történik valami különleges dolog. Jézus lehajol, a földre köp, sarat készít, és rákeni a vakember szemére. Ha mi csodáról gondolkodunk, akkor nem így képzeljük el ezt a csodát. Mi nem sarat látunk magunk előtt, hanem valami látványosabb dolgot, valami dicsőségesebbet. Jézus azonban itt sarat használ. Azt, amit általában csak nagyon kevés ember értékel. Azt, amit letaposunk, azt, amit kikerülünk, átugrunk. Miért? Mert koszosnak tartjuk. De Jézus nem. Mert ez az a mozdulat, amely a teremtésnek az emlékét idézheti fel bennünk is. A teremtés emlékét. Hiszen a teremtés könyvében azt olvassuk, Isten a föld porából formálta meg az embert, és életnek lehelletét lehelte belé. Most pedig ugyanaz a teremtő Isten ott áll emberi testben, és ismét a föld porához nyúl.
Ezért testvérek, ez a történet számomra nem a gyógyítási történetek kategóriájába sorolandó. Ez a történet az új teremtés története. Jézus nem egy hibás embert akar kijavítani, nem egy elveszett képességet akar visszaadni. Ő azt mutatja meg, hogy Isten kezében az ember új emberré lehet. Azt, amit a bűn elrontott, amit a világ összetört, az Isten újjáformája. Nem erkölcsi szervizre hívja Isten ma sem az egyházat. Még egyszer mondom, nem erkölcsi szervizre. Nem is egy szebb életvezetési programot kínál nekünk, hanem új életet. De tudjuk, hogy az új teremtésnek az ára nem ez a kis sár volt. Jézus engedte magát egészen besározni. Engedte magát olyannyira besározni, hogy ennek a besározó történetnek a vége a kereszt lett. Mert őt besározták hamis vádakkal, és vállalta ezt is, és meghalt mindenkiért. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Krisztus újjá teremteni akar bennünket. De figyeljük csak meg, itt még valami történik. Jézus nem csak megérinti ezt az embert, és bekeni sárral az ő szemét, hanem azt mondja neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Jézus pedig hozzáteszi, ami azt jelenti, hogy küldött. És ez a kis magyarázat, ez az egyetlen szócska, amit Jézus hozzátesz, ez nagyon fontos. Nem véletlenül szerepel az evangéliumban, mert a vakember találkozik Jézussal, Jézus munkálkodik rajta, de ennek az embernek útra kell kelnie, engedelmeskednie kell. Mert testvérek, ha nagyon röviden akarom megfogalmazni, hogy mi a hitnek a lényege, a hit nem más, mint út, nem pusztán egy érzés, nem egy megható pillanat jelenet, egy szép gondolat Istenről, hanem a hit válasz Krisztusnak a szavára. Ő útnak indít, és elindulsz az ő útján. A vakember nem azt mondja, hogy előbb bizonyítsd be, hogy te vagy az Isten fia. Nem azt mondja, hogy majd akkor indulok el, ha valóban igaz, hogy látok, hanem elindul. A hit sokszor ott kezdődik el, hogy elindulok akkor is, amikor nem látom. Mert Isten szavára rábízzuk magunkat. Ábrahám elindult, amikor Isten hívta. Péter kilépett a hajóból, amikor Jézus szólította őt. A tékozló fiú elindult hazafelé, amikor az apja szeretetére gondolt. És ez a vakember is elindul. Nem azért, mert már lát, hanem azért, mert bízik abban, aki hozzászólt. És milyen gyönyörű egyszerűséggel zárja János ezt a rövid szakaszt, az pedig elment, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Néhány szó, és az egész életváltozás benne van. Egy ember, aki egész életében sötétségben élt, világosságot kap. Egy ember, aki mások talán, mások véleménye által önmagát, mint egy hiány embert határozott meg, mi az, ami hiányzik belőlem másokhoz képest,
most megtapasztalja azt, hogy Isten munkálkodik az ő életében. Szeretett testvérek, ma a legfontosabb kérdés nem az, hogy mennyit látunk a világból. A legfontosabb kérdés az, hogy látjuk-e Krisztust. Látjuk-e őt. Mert lehet valakinek jó szeme, és mégis sötétségben él. Lehet valaki tájékozott, művelt, sikeres, több diplomás, és közben nem látja az Isten igazságát. Nem látja az Isten szeretetét. Lehet sok mindent ismerni, közben pedig nem ismerni Krisztust. De aki őt megismeri és meglátja, annak a világ többé már nem ugyanaz lesz. Önmagát sem úgy fogja már látni, a másik embert sem úgy fogja már látni, és a szenvedését sem úgy fogja hordozni, mert aki Krisztus útján jár, annak az életében továbbra is lehetnek sötét völgyek, lehetnek még könnyek és küzdelmek, de nem a sötétségé az utolsó szó, mert Jézus Krisztus a világ világossága. Amen. Válaszoljunk az ige megszólító szavára, a 282. számú dicséretünk második versének éneklésével. A 282. számú dicséret második verse így kezdődik. Kérünk téged minden imádságunkban, ne hagyj minket elveszni vakságunkban.

Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te ma is meglátsz bennünket. Köszönjük, hogy nem úgy tekintesz ránk, ahogyan sokszor az emberek néznek egymásra. Hibáink, mulasztásaink, múltunk vagy gyengeségeink alapján. Te magad az embert látod. Azt az embert, akit szeretsz, akit keresel, akit meg akarsz menteni. Urunk, bocsáss meg nekünk, amikor mi is olyanok vagyunk, mint a tanítványok voltak. Könnyebben keresünk magyarázatokat, mint hogy irgalommal fordulnánk a másik felé. Könnyebben beszélünk másokról, mint önmagunkról. Könnyebben látjuk mások hibáit, mint a sajátunkét. Taníts minket a te tekinteteddel látni. Add, hogy ne csak a bajokat vegyük észre, hanem meglássuk azt is, ahol szeretetre, segítségre és vigasztalásra van szükség. Köszönjük, hogy amikor mi csak a romokat látjuk, te már látod az újjáépítés lehetőségét. Amikor mi még csak a sebeinket nyaldossuk, te már a gyógyítás útját készíted. Amikor mi még csak a sötétséget érzékeljük, te magad vagy a világ világossága. Urunk, kérünk, gyújts világosságot bennünk és általunk. Ne engedd, hogy mi is csak a világban lévő sötétségről beszéljünk, hanem segíts, hogy hordozói legyünk a te szeretetednek, békességednek és igazságodnak. Könyörgünk egyházunkért, őrizd közösségeinket, adj nekünk tiszta látást, alázatos szívet és Krisztushoz hűséges szolgálatvégzést. Őrizd meg bennünket attól, hogy saját igazságunkat keressük a te akaratod helyett. Adj lelkipásztoroknak, presbitereknek és minden szolgálónak bölcsességet, türelmet és hitet. Eléd hozzuk betegeinket, ismered azokat, akik most is fájdalmat hordoznak, akik hosszú ideje küzdenek testi vagy lelki terhekkel. Adj nekik erőt, reménységet és gyógyulást akaratod szerint. Könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten vettek búcsút szeretteiktől. A gyász csendjében légy vigasztaló Istenük. Adj nekik erőt az üres helyek, a hiány és az emlékek hordozásához. Add, hogy a könnyek között is kapaszkodni tudjanak abban a reménységbe, hogy Jézus Krisztusban nem a halálé az utolsó szó. Könyörgünk népünkért és hazánkért, adj békességet közöttünk, gyógyítsd a megosztottságot, enyhítsd a félelmet, és segíts, hogy egymás ne ellenségként, hanem embertársként tudjuk látni. Adj vezetőinknek felelősségteljes gondolkodást, és népünk javát kereső szívet. És kérünk mindazokért, akik most hallgatják ezt az Isten tiszteletet, akik örömmel, akik kérdésekkel, akik terhekkel vannak jelen. Te ismered őket név szerint, látod azokat is, akiket mások talán nem látnak. Maradj velünk világosságoddal, és vezess bennünket úgy, hogy életünkben egyre jobban felismerhető legyen a te szereteted. Jézus Krisztus, a világ világossága nevében kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen és maradjon továbbra is életünknek, gyülekezetünknek, egyházunknak, magyar népünknek őriző és megtartó pásztora. Amen. Foglaljuk el a helyünket és áldás vételére készülve záró énekünket, a 713-as számú dicséretünket énekeljük.
713-as számú dicséretünk így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt.

0: És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Isten tiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Szabadság telepi református templomból, igét hirdetett Nagy Gábor lelkipásztor.
2: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete Budapesten a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán számolt be az eseményről. A tárcavezető a helyszínen követte a munkálatokat és óriási előrelépésnek nevezte a beruházást. Emlékeztetett, hogy a projekt célja egy új közvágóhíd állomás létrehozása a kényelmes átszállásokért. Hangsúlyozta, hogy ez a fejlesztés Budapest belvárosának új déli kapujává válik a jövőben. Hozzátette, hogy a következő híd szerkezetet a tervek szerint jövő nyáron emelik a mostani mellé. Idén eddig 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése ezt a számot a vízbefulladás megelőzésének világnapján hozta nyilvánosságra. A

0: Hova menni. A rendőrség emellett arra is kért mindenkit, hogy a szél által elsodort matracok vagy vízibiciklik mellett maradjanak a rászorulók a mentésig. Orbán Viktor a Tusványosi Szabad Egyetemen bejelentette, hogy a Fidesz ellenzéki helyett ellenállási politikát hirdet. A volt miniszterelnök szerint a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert épít ki Magyarországon. Úgy fogalmazott, hogy a demokrácia és a jogállam felszámolása zajlik a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében. Hangsúlyozta, hogy a szabadság helyreállítása érdekében fel kell építeni a legszélesebb nemzeti ellenállást. A Fidesznek most nem a hatalmi kérdésekkel, hanem a szabadság szerető emberek támogatásával kell foglalkoznia. Orbán Viktor a Tusványosi Szabad Egyetemen azt is elmondta, a Fidesznek szolgáltató központként kellene a jövőben működnie. Úgy véli, inkubátorházként vagy faiskolaként is el kellene látnia a feladatát. Toroszkai László, a Mi Hazánk elnöke, a Fidesz választási rendszerét okolta az épülő önkény uralomért. A politikus Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva azt írta, hogy a volt miniszterelnök nem értette meg a vereséget. Szerinte a Fidesz által kreált rendszer tette lehetővé, hogy a Tisza párt ekkora hatalomhoz jusson. Toroszkai szerint a bukás oka a kevésség, a korrupció és a kontraszelekció volt, ami Magyar Pétert is kitermelte. Úgy véli, a Fidesz hiába reménykedik a visszatérésben, mert ahhoz elkötelezett mozgalmárokra lenne szükség. Hozzátette, hogy a Fidesz eddigi elitista politikája és hibái vezettek ide. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán reagált Orbán Viktor tusványosi beszédére, kijelentette, hogy egy bukott maffia főnökkel felesleges foglalkozni a jövőben. Bejegyzését így zárta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 26-a vasárnap van, amikor az Annák és az Anikók ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy Katonáné Varga Olga lelkész a zsákai és furtai református egyházközségekben szolgál a bihari református egyház megyében. 17 éve hirdeti Istennek igéjét ebben a két gyülekezetben. Emellett iskola lelkészként is dolgozik Berettyó Újfaluban, a diószegi refiben. Vajon, hogy a fiatalok megszólítása az egyik legfontosabb szolgálat az életében. Katonáné Varga Olga lelkésszel beszélgetünk majd fél öt után, nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 26-a van, amikor az Annák és az Anikók ünneplik nevük napját. Isten éltesse a kedves ünnepelteket. 1083-ban Gellért püspököt e napon avatták szentté. 1887-ben Lázár Markovics Zamenhof kiadta az eszperantó nyelv első tankönyvét orosz nyelven. 1963-ban súlyos károkkal járó földrengés pusztított a jugoszláviai Szkopjében. 1963-ban úgy szintén az első szinkron pályára állított távközlési műhold, az amerikai Syncom 2 kezdte meg útját. 1971-ben pedig e napon indult el az Apollo 15 hold expedíció. Nézzük, milyen híres emberekről kell megemlékeznünk e napon. 1854-ben született horvát Ödön költő, irodalomtörténész. 1856-ban George Bernard Shaw drámaíró, akinek munkásságát 1925-ben irodalmi Nobel-díjjal honorálták. 1875-ben dr. Carl Gustav Jung svájci pszichiáter született. 1907-ben látta meg a napvilágot Gertler Ede, hegedűművész tanár, aki 1998-ban Brüsszelben hunyt el. 1930-ban született Szervácius Tibor, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas szobrászművészünk. 1943-ban született Mick Jagger, angol rock'n'roll énekes, a Rolling Stones frontembere, zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember egy személyben. E napontól 1864-ben Fáy András író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja, 1837-től 41-ig a Kisfaludi Társaság igazgatója volt. 1967-ben hunyt el Füst Milán, Kossuth Díjas író, költő, drámaíró, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője. Kedves hallgatóink, a július 26-ai nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem is ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a csalán helyén mirtusznő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, és Ézsaiás próféta könyve.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. július 26-án vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdáknak is jó hír, hogy rugalmasabbá teszi a kárenyhítési szabályokat az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a rendkívüli aszályhelyzet miatt. A módosításnak köszönhetően a gazdálkodók akkor sem esnek el a támogatástól, ha a súlyosan károsodott kukoricát még a betakarítás előtt levágják és silózzák. A kár bejelentése augusztus 15-éig lesz lehetőség. Az ország számos térségében, így megyénkben is a tartós csapadékhiány miatt jelentősen romlottak a kukorica termés kilátásai. Sok gazdálkodó számára már nem gazdaságos megvárni a betakarítást, ezért a növény zölden történő levágása és silózása jelentheti a legkisebb veszteséget, miközben a takarmány hiány is mérsékelhető. A minisztérium ezért kezdeményezte a kárenyhítési rendelet módosítását. A változás értelmében a termelők kivételesen a kukorica levágását követően is bejelenthetik az aszálykárt legkésőbb augusztus 15-éig. A kárbejelentéshez a gazdálkodóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a szakszerű művelési kötelezettségüknek eleget tettek, emellett a mobil gazda alkalmazással készített georeferált fényképet is csatolniuk kell. A fotónak igazolnia kell, hogy a bejelentés időpontjában az érintett területen már nincs lábon álló kukorica. A módosítás célja, hogy a termelők a rendkívüli aszályhelyzetben szakmailag megalapozott döntéseket hozhassanak anélkül, hogy emiatt elveszítenék a kárenyhítési rendszer nyújtotta támogatást. A szabályozás ugyanakkor továbbra is biztosítja, hogy kizárólag a tényleges károk után lehessen támogatást igényelni. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőtti használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárvaírtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élőkörnyezetért felelős miniszter. Folyamatosan fejlődik a csaknem 1700 fő lélekszámú Tisza nagyfalu, ebben az évben bölcsödét alakítottak ki, bővítették a helyi óvodát, emellett parkot építettek és játszótereket is felújítottak önerőből és pályázati támogatással is. 10 éve vezeti a települést Rudolf János Ferenc néppolgármester.
2: Ez a 10 év, ez nagyon hasznos volt, eredményes volt, sok munkát fordítottunk bele, sok energiát, kollégáimmal, munkatársaimmal együtt, meg a közfoglalkoztatottak is nagyon sokat támogatták az önkormányzatot munkájukkal, nagyon sok fejlesztés valósult meg, hasznos dolgokra pályáztunk, a legértékesebb, legnagyobb nagyságrendet a újonnan épített bölcsődén képviseli, de ezen kívül bővítettük az óvodánkat, ez jelenleg ebben az évben sikerült megvalósítani önerőből, de korábbi években felújítás alá került az óvoda, a konyha, az utakat felújítottuk, közparkot építettünk, játszótereket újítottunk fel, virányos település is hozzánk tartozik, és sikerült az előző két évben egyszerre mind a két játszóteret felújítani. Nagy sikernek örvend a játszótér, mert a környező településekről is használják a gyerekek. Ugyanúgy népszerű a közoktatásunk, környező településeknek erős szimpátiája van Tisza nagyfalu iránt, és sok gyereket a bölcsődétől kezdve, azon óvodán keresztül az iskolába hordanak ide át is a Nagyfalu településre.
1: Helyi kincsként került be idén a települési értéktárba a nyíregyházi tánc tanoda, amely több mint egy évtizede meghatározó szerepet tölt be a város kulturális és közösségi életében. Az Égígérő Kulturális Egyesület gondozásában működő intézmény kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre és a tehetséggondozásra. Nyáron is több programjuk van. Antal Rolandot, a civil szervezet és tánc tanoda vezetőjét hallják.
3: 2012. szeptemberében azzal a célzattal hoztuk létre a tánctanodát, hogy akkor még mindketten feleségemmel a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban tanítottunk, és az az ötletünk támadt, hogy az akkori beiskolázási gondokat elkerülve egy utánpótlás együttest, egy utánpótlás csapatot építsünk fel. Ez nagyon szépen is jól is működött. Volt 8 vagy 10 növendék, aki be is került a tanodából a művészetibe. Aztán az élet egy kicsit más fele vitt bennünket, eljöttünk a művészetiből is, teljes mértékben ennek a tehetséggondozó szervezetnek a fejlesztésére fordítottunk szinte az összes energiánkat. 23. éve folyamatosan itt vagyunk ebben a táborban. Tanítottunk, aztán most már egy picit ott is hátralépünk, mert ott most már csak a gyerekfoglalkozásokat visszük meg, este talán egy bálgazdaságot vállalunk, mert ott is inkább arra törekszünk, hogy a tanodások vegyenek részt ezekben, és ott inkább már azt mondom, hogy felügyelő tanárként vagyunk ebben a tékatáborban. A tanodások is érezzék meg azt a feelinget, ami ennek a tékának az évtizedek óta tartó fantasztikus dolog, hogy egy héten keresztül népzene, népi kismesterségek, táncházak, előadások, tömkelege, és azt gondolom, hogy mitől nem él, ha nem ettől. 4 táborba megyünk a tanadásokkal, és aztán utána csapunk az új évadban, a 26-27-es évadba, ami megint egy nagy izgalmakkal teli, hisz most lett egy tanadás csoportrendezés, amikor feljebb léptettük azokat a korosztályokat, úgyhogy most szinte új csoportokat fogunk alakítani.
1: A Móricz Zsigmond Színház 25. alkalommal rendezi meg a Vidor Fesztivált Nyíregyházán. A Vidámság és Derű országos seregszemléje hagyományosan 9 napon át tartó összművészeti fesztivál minden év augusztus végén, idén augusztus 21-e és 29-e között, amely nyitott mindenki előtt a kulturális esélyegyenlőség jegyében, ugyanis a programok 80%-a teljesen ingyenes. Évről évre újabb fesztivál helyszínek születnek, a műsor programban a hagyományos világzenei koncertek, az irodalmi beszélgetések, felolvasó és bábszínházak mutat ványosok, képzőművészeti kiállítások mellett már az itthoni könnyűzene legnépszerűbb előadóit is láthatja a közönség. A Vidorra minden évben a hazai teátrumok vígjáték termésének legjavát igyekeznek házhoz hozni a szervezők a nyíregyházi közönségnek. A nevettetés nagymestereinek seregszemléje nem csak a publikum, de a színházi szakma ünnepévé is teszi az év legvidámabb hetére szervezett versenyprogramot, amit évről évre fokozott média érdeklődés is kísér. Az idei programok között 9 nap alatt érkeznek vígszínházi klasszikusok, erdélyi vendégek, kortárs komédia és ifjúsági bemutatók 7 nyíregyházi helyszínen. Bővebb információ a vidor.eu oldalon olvasható.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Katonáné Varga Olga lelkész a zsákai és a furtai református egyházközségekben szolgál a bihari református egyház megyében. 17 éve hirdeti Isten igéjét ebben a két gyülekezetben. Emellett iskola lelkészként is dolgozik Berettyó Újfaluban, a diószegi refiben. Vallja, hogy a fiatalok megszólítása az egyik legfontosabb szolgálat életében. Katonáné Varga Olga lelkésszel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A bihari református egyházmegye 26 gyülekezetből áll, mert gyülekezetek kisebbek, de összetartóak, és így fogjuk megismerni a következő percekben Katonáné Varga Olga lelkipásztornőnek a segítségével a zsákai és a furtai református egyházközségeket, ahol ő maga lelkipásztorként szolgál és tevékenykedik, és nyilván kitekintünk még nagyhiszeletű asszonynak más szolgálataira is az egyházmegyén belül, viszont kezdjük akkor ezzel a két egyházközséggel. Említette tiszteletes asszony, hogy nem nagy telep beszélünk, ilyen 1000 és 2000 fő közötti lélekszámmal rendelkeznek, de nézzük meg a gyülekezeteket, hogy milyen fajta gyakorlati működéssel is élik meg a mindennapjaikat.
3: A zsákai gyülekezet végül is a nagyobb gyülekezet, ugye ott van a parókia is, immár ugye 17. éve szolgálok ebben a két gyülekezetben. A 17 év alatt pozitív és negatív változásokat egyaránt megéltünk. Előttem levő időszakban a gyülekezeti életét érintően a hétközi alkalmak nem nagyon voltak, tehát inkább vasárnapi istentiszteletek, és ezért vívtunk nagy csatát, ami több évbe került, mire ugye akár hétközi bibliaórát bevezettünk, és elfogadtuk, hogy akkor arra az alkalmakra is jönni kell. Tehát, ha a gyülekezetet nézem mind a két helyen, múltra való visszatekintéssel is, inkább a vasárnapi istentisztelet az, ami látogatottabb. A zsákai gyülekezetben ugye hát már elég sok idős tagot eltemettünk, úgyhogy egy kis fogyást tapasztaltunk az évek folyamán, viszont ezzel ellentétben a furtai gyülekezetben, hála Istennek, nem túl nagy, de azért volt gyarapodás, úgyhogy ott az idősek, akik először fogadtak az első Isten tiszteletemen, hát sajnos már ugye a többségét szintén elkísértük a utolsó földi útjukra, de viszont nem szűnt meg a gyülekezet, hanem mindig csatlakozott egy-egy olyan tag, aki a végén ugye megmaradt, és gyakorlatilag most ugye fiatalodott is ezáltal a presbitériumunk. Ott ez a pozitív változás megvan, hát nem egy-két év alatt, hanem a 10-15 éves távlatban tudom elmondani, de igen, ezt éltük meg, tehát ha Istennek terve van velünk, akármilyen kicsi a gyülekezet, fog oda vezérelni ugye olyan embereket, akik ott maradnak és ott vannak. A két gyülekezet hiába egymás mellett van. Nem egyforma a két gyülekezet helyesebben. A zsákaiak egy picikét olyan kényelmesebbek, sokkal változóbbak a gyülekezeti alkalmaink tekintetében. Szoktam mondani, hogy mint az időjárás. Úgyhogy ott általánosságban azt kell mondjam, hogy vasárnapra 10 fő körül mozgunk. Van, amikor felé megyünk, viszont van olyan alkalom is, amikor alá megy a gyülekezet. Furtán ettől stabilabb, ott 5 és 10 között mozgunk, viszont az 5 ember az általában fix, az a hétközi alkalmakon, vagy bárhova meghívnak bennünket, ők általában ott vannak és jönnek. Úgyhogy ők egy kicsikét stabilabban vannak ott a gyülekezetbe, szívesebben is akár részt vesznek, vagy tényleg jönnek velem bármelyik másik gyülekezeti programra, de természetesen mind a két gyülekezetben ugye azzal küzdünk, hogy elidősödő a település is, és ezáltal ugye a gyülekezetünk is, úgyhogy amikor egy-egy fiatalabb középkorú bekerülésben marad, annak ugye nagyon örülünk, csak ez viszonylag ritkább.
2: Tiszteletes asszonynak van rálátása erre egyházmegyei szinten is, hogy a gyülekezetek milyen kondícióval rendelkeznek, mekkora lélekszámmal, ugyanis egyházmegyei tanácsosként is végzi a szolgálatát, emellett tanulmányi előadóként is kiveszi a közösség munkájából a részét, és arról már nem is beszél, hogy iskola lelkészként is jelen van, majd mindjárt mondom, melyik intézményben. Viszont egyelőre még azt nézzük meg, hogy a gyülekezeteknek a legfontosabb terve azáltal, hogy sajnos idősödnek és olykor még fogynak is a közösségek, mik a legfontosabb tervei a jövőre nézve, hiszen itt vagyunk az imádság évében, gondolom tiszteletes asszonyaik is a presbitériumokkal egyfajta tervezési folyamaton már túl vannak.
3: Igen, így van. Elsősorban a családi napokat próbáljuk előtérbe helyezni. Ugye a másik probléma, tehát az, hogy tényleg tehát a fiatalok nem nagyon maradnak itt a településen, viszont ugye mind a két településen az oktatási, nevelő oktatási intézmények működnek, tehát mind a két településen, hiába két ugye kisebb vagy fogyó településről van szó, tehát óvoda, illetve általános iskola 1-től 8-ig működik. Ugye állami iskola csak választható a hittanóra, azt kell mondjam, hogy évfolyamonként azért mindig van, nem nagy létszámmal, tehát kis csoportokban van hittanórám, viszont ugye az is megfigyelhető egyre jobban, hogy akik egy kicsikét, hát hogy mondjam, több lehetőséget akarnak biztosítani a gyermeküknek az oktatásba, azok tedők már bele egy újfaluba behordják a gyermekeket, és ezáltal akik állami intézményben vannak, azokat már nehezebben tudom és tudjuk elérni. Ezért is próbálunk ugye családi napokat, de az a tapasztalat, hogy a hittanosokat, akiket tanítok, ők jönnek el inkább. Pozitívum az, hogy már most akik elhozzák, azok egy része a református általános iskolába jönnek ide Berettyóújfaluba. Itt viszont ugye mivel így van, tehát itt iskola lelkészként is szolgálok, így őket el tudom érni, ugye a családjaikkal együtt, és hála Istennek, tehát ők tényleg a nyári gyermektáborban is, tehát ott vannak a szerepléseknél, ugye be tudom vonni őket a templomi szolgálatokba. Viszont az állami iskolában is ugye végzem, de ott sokkal nagyobb a kieső, aki már ugye ezt az, hogy akkor vasárnap vagy akár szünetbe, például egy szenteste eljön a templomba, tehát ott ezt már nagyobb szórással megy, de hála Istennek, tehát mindig kikerül annyi gyermek, akivel a műsorokat ugye meg tudjuk csinálni, és tényleg ez, hogy próbáljuk a családokat bevonni a gyülekezet életébe.
2: Tisztetes asszony, már most utalt is rá, hogy akkor iskola lelkészként hol végzi a szolgálatait, én csak azt mondtam, hogy meg fogom említeni, de akkor most már konkretizáljuk. A Berettyóújfalui, rövidítve mondom, diószegi refiben itt van nagy tiszteletű asszony. Mennyire nyitottak itt a fiatalok, hiszen itt van közöttük. Nyilván itt a vallás vagy a hittan az nem egy szabadon választható, hiszen itt azért mindenkinek van hittanórája, közel kerül remélhetőleg az élő Isten szavához és igéjéhez. Mennyire nyitottak erre az itt lévő diákok?
3: Nagyon változó. Én elsősorban, mert hogy a lelkészi végzettségem mellett a tanító hitoktató végzettségem is megvan, hogy én elsősorban hittanórát az alsósok között végzek és tartok, ugye az igei szolgálatokat ugye intézményi szinten, úgyhogy a nagyobb rálátásom az a kisebbek között van. A kicsik még sokkal nyitottabbak, azt látom, viszont ugye, ahogy kamaszodunk, ugye a kollégákkal is ugye beszélgetünk erről, tehát a kamaszoknál már egyfajta zárást is látunk, illetve lehet, hogy az is a probléma, hogy nem is nagyon van olyan ifjúsági csapatcsoport, ahova esetleg betagozódnak, vagy betagozódnának. A másik pedig az, hogy tehát nem csak Berettyóújfaluból vannak diákjaink, hanem ugye a környező településekről is. Hát próbáljuk ugye sugallni, hogy mindenki a saját otthoni gyülekezetébe menjen el, de hát ugye nem kapunk minden esetben pozitív visszajelzést erről, úgyhogy van, ahol működik, és szerintem elsősorban ott, ahol a családi háttér is megvan a szülőknél, ahol nincs, ott próbáljuk, de viszonylag ritkábban fordulnak meg, tehát gyülekezetben és gyülekezeti alkalmakon. Itt ugye, ami kötelező, azt megteszik, de a szabad idejükben viszont már azt látjuk, hogy nem.
2: Debrecen közelsége ilyen szempontból lehet egy előny, tovább tanulás szempontjából, munkai választás szempontjából, viszont gyülekezetépítés szempontjából ezek a fiatalok elmennek, itt jelentkezhet egy hátrány is az itteni gyülekezeteknek, hiszen aki elmegy és megtalálja a számítását, az nem feltétlen fog hazajönni már.
3: Ez így van. Ezt évről évre megéljük a fiataljainkkal, tehát nagyon kevés az, aki elmegy tovább tanulni, és aztán visszajön, hazajön, vagy ha jön, akkor csak látogatóba.
2: Sokan kérdezhetnék, hogy nagy tiszteletű asszonnyal itt Berettyóújfaluban miért készítek egy ilyen beszélgetést. Hát azt el kell mondani a rádióhallgatóknak, hogy mint szatmári sajtos büszke vagyok arra, hogy egy Csenger Újfaluból származó lelkipásztornővel beszélgethetek, hiszen itt van a szatmári kötődés és kapcsolat. De milyen gyakran szoktak hazatérni a szatmári református egyházmegyébe, hiszen lehet, hogy vannak még ott rokoni szálak, akikhez érdemes hazajönni.
3: Igen, vannak. Édesanyám, hála Istennek, ő még megvan. Őt, ahogy az időnk engedi, hát általában szünetekben, hiszen mi az iskolába is ugye vagyok, ezért hétközben is le vagyok kicsit kötve, hát ugye hétvégén pedig a gyülekezeti szolgálatok is ott vannak, illetve hát ugye ennek az összeegyeztetése, hogyha egy picikét az időbeosztásom az szűkösebb, így általában szünetekben igyekszünk tehát hazatérni, mert nekem mindig az a haza, ugye Csengerújfalóba édesanyámat meglátogatni, és ha ugye sikerül kollégát találni, aki helyettesít, akkor pedig úgy térünk haza, hogy akkor vasárnap a régi gyülekezetembe vagyok és leszek, illetve hát ugye Csengerben voltam segédlelkész a Barta Gyulás Peres úr mellett, úgyhogy igen, több szállal is kötődöm, illetve a bátyám is még ugye, hát Csengerben lakik, igaz, hogy a munkahelye az Máté Szalkához köti, de igen, tehát a családi kötődésünk az megvan.
1: Katonáné Varga Olga lelkész a zsákai és a furtai református egyházközségekben szolgál a bihari református egyház megyében. 17 éve hirdeti Isten igéjét ebben a két gyülekezetben. Emellett iskola lelkészként is dolgozik Berettyó Újfaluban, a diószegi refiben. Vallja, hogy a fiatalok megszólítása az egyik legfontosabb szolgálat életében. Katonáné Varga Olga lelkésszel Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 18. fejezetének 21. és 22. verseiből hallgassuk meg. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt: mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Nagyjából 8 éve vásároltunk a férjemmel egy kis házat nyugdíjas éveinkre, ami felújításra szorul. Időközben kiderült, hogy a vártnál több a felújítani való, de úgy gondoltuk, messze vannak még a nyugdíjas évek, ráírunk apránként elvégezni a szükséges munkákat. Miután magát az ingatlant is hitelből vettük, és tudtuk, a felújítás is abból lesz, spóroltunk és kerestük az újabb, kedvező hitel lehetőségét. Évek múltán megadta az Úr, hogy eljöjjön annak az ideje, hogy neki kezdhettünk a felújításnak. A két kezemen lévő 10 új nem elég arra, hogy összeszámoljam, hogy mióta folynak a munkák, hányszor csaptak be minket. A legutolsó ilyen alkalommal a fiammal kiszámoltuk, hogy mennyi ideig kell szolgálnom, hány havi lelkészi javadalom az, amivel a nekünk okozott kár megtérül, és tudjuk folytatni a munkát. Nagyon sok kár volt kiszámolni. Egy perc alatt úgy megkeményedett a szívem, olyan keserűvé váltam, mint még soha. Az egész világra haragudtam, majd feltettem magamban Péter kérdését, amit egykor Jézustól kérdezett: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Istennek legyen hála, hogy a válasz egyértelmű volt: ne az engemért kár forintbeli értékét számoljam, hanem azt, mennyiszer bocsátott meg nekem az Atya Isten. Ez az, ami felbecsülhetetlen értékű. A szükséges anyagiak majd meglesznek, amikor az Úr kirendeli. Azt nem kell számolnom. Amivel nekem van dolgom, az az Úr felém való szeretetéért való hála. Becsaptak, rosszat hazudtak rólad. Elvették, ami neked járt volna. Ne ezt számold. Számolj az Úrral, az ő feléd való szeretetével. Számold az áldásaidat, a megbocsátott vétkeidet, hogy megnyugvása lehessen lelkednek. A mai ige magyarázat a Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgáló Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Jelentős kamattámogatást hirdetett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A magyar közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volán Javító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek a vadállomány védelme érdekében. Horváth Bálint, a Kálózi Gyurgyalag Vadásztársaság hivatalos vadásza elmondta, hogy ilyenkor a vízpótlás a legfontosabb feladat. A mesterséges itatók átalakítása mérsékli a hőstresszt és segíti a vadállomány hőszabályozását a kritikus időszakban. A megfelelő helyre kihelyezett vízforrások ráadásul a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is hozzájárulhatnak. Ezeket a mesterséges itatókat az énekes madarak, a méhek és számos védett faj is rendszeresen látogatja. A kritikus méretű aszály miatt Aszód térségében már a civilek és önkéntesek is bekapcsolódtak a vízpótlásba. A szakemberek egyetértenek abban,

0: a körbe a kiállításon. A fesztivál középső napján, augusztus 22-én este Halász Judit ad ünnepi koncertet az újszegedi szabadtéri színpadon. Új trend alakul ki a nyaralási szokásokban, amely során sokan önfejlesztésre és készségtanulásra törekszenek a vakáció alatt is. Berecki Enikő generációkutató az Inforádióban elmondta, hogy ez a jelenség a Z-generáció körében a legjellemzőbb. A szakember szerint a pihenés helyetti teljesítménykényszer hosszú távon fokozhatja a kiégés veszélyét. A közösségi média is erősíti ezt a nyomást, hiszen az online térben gyakran idealizált képet kell mutatni a pihenésről. A kutató azt tanácsolja, hogy ne zsúfoljuk tele a programokat, és figyeljünk a saját energiaszintünkre. Fontos lenne megélni a nyugodt pillanatokat, és időnként érdemes internetes csendet tartani a biztonságunk érdekében is. Az ukrajnai háború hadműveleteinek leállítását és a konfliktus befagyasztását javasolja az orosz elnöknek a kaza államfő a szibériai Omszkban. A kétoldalú tárgyalásuk előtti beszélgetést az orosz televízió is közvetítette. Kasim Zsomárt Tokajev kijelentette, hogy a háborút kiváltó okok sokak számára nem teljesen érthetőek. A kaza elnök ezután azt javasolta Vlagyimir Putyinnak, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz-ukrán megállapodásokhoz.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink!

0: Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mire jó a komposzt? Miért jó komposztálni? A mai adásban ezt járom körbe vendégemmel, Gyöngyösi Emesével, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportjának projektvezető kutatójával.
1: A komposzt nagyon sokféleképpen felhasználható, sokféleképpen a segítségünkre lehet. Hogyha nekünk van egy mondjuk nem teljesen elkomposztálódott komposzthalmunk, egy halomzöld hulladékunk, mondjuk azt, hogy egy 6 hónapos komposztunk, abban még rengeteg növényi maradvány úgy egészben megfigyelhető, vagy nagyobb darabokban megfigyelhető. Ha mi szeretnénk egy nagyon jó érett komposztot a végén, amit föl tudunk használni a növények alá, akkor ezt még hagyni kell élni. De hogyha nincs rá lehetőségünk, vagy helyet szeretnénk felszabadítani, és valahogy meg kell szabadulnunk ettől a félig elkomposztálódott anyagtól, akkor ezt a félig érett komposztot bátran kiszorhatjuk mondjuk az ágyások közé, ahol járunk a két ágyás között, ez egy ilyen takaróanyagként funkcionál, és segíti azt, hogy kevésbé gyomosodjon el a terület, de akár fásszáru növények vagy cserjék tövébe is tudjuk takaróanyagként, mulcsként is használni, ami ugye a téli hidegeknél hát elég fontos dolog, hogy a felfagyás egy kicsit korlátozni tudjuk, vagy ezt egy kicsit meg tudjuk óvni a növényeket tőle. Tehát a nem teljesen elkomposztálódott komposzt az nagyon jó takaróanyag, nagyon jó mulcs, nagyon jó az ágyások közé. Ha pedig nagyon érett komposztunk van, ami morzsalékos szerkezetű, amiben már megtaláljuk mondjuk a gilisztáknak az ürülékét, ugye ez apró, pici, kis granulátumokként jelenik meg a komposztban, ez rendkívül jó tápanyagforrás a növényeknek, úgyhogy egyfelől tápanyagot is juttatunk, illetve maga a komposzt az egy szerkezetjavító anyag. Gondoljunk csak arra, hogyha nagyon tömörödött, agyagos talajaink vannak, nehezen átjárható, szinte le sem megy az ásó benne, a növények gyökerei fuldokolnak. Na, hogyha egy pici komposztot be tudunk dolgozni, aminek rendkívül levegős szerkezete van, akkor már is egy kicsit föl tud lélegezni a növény, egy picit több helye van a gyökereknek, létrejönnek ezek a úgymond légbuborékok a gyökerek között, egy sokkal kellemesebb környezetet tudunk teremteni a növényeknek, és nagyon sok termesztett növényünk sokkal jobban növekszik az ilyen lazább közegekben, gondoljunk csak a gyökérzöldségekre. Tehát ez egy fontos kérdés számunkra, hogy mik azok a módszerek, amiket ha használunk, akkor egy univerzálisan jó komposztot elő tudunk állítani. Ez fontos, hogy soha nincs két ugyanolyan komposzt, mert nem mindegy, hogy milyen évszakban keletkezik a zöld hulladék, teljesen más zöld hulladék keletkezik össze, mint tavasszal, vagy mint nyáron. Tehát azt nem tudjuk mondani, hogy mi létre tudunk hozni egy képletet, ami alapján mindig ugyanolyan komposztot tudunk előállítani, ez ki van csukva. De vannak olyan ökölszabályok, amiket, hogyha betartunk, és például ennek egy nagyon fontos része az, hogy mennyi ideig érleljük, mondjuk milyen gyakran kezeljük, hogy átforgatjuk, hogy hogyan tároljuk a komposztot. Ezek olyan dolgok, amik meghatározóak lehetnek, annak a betartalmi értékeire vonatkozóan, vagy a lebomlás sebességére vonatkozóan. Tehát, hogy ilyen irányelveket szeretnénk egyrészt meghatározni, amelyeket a házi kertészek vagy a gazdálkodók tudnak hasznosítani a gyakorlataikban, illetve mi szeretnénk, hogyha egy olyan tartós együttműködésünk legyen egy komposzttelepen, ami úgy tűnik, hogy eddig sikeres, akik viszont megfelelő technológiával elő tudnak állítani külön őszi vagy akár külön tavaszi zöld hulladékból egy viszonylag univerzális anyagot.
0: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kevés olyan sokoldalúan felhasználható alapanyag van a növénytermesztők kezében, mint a komposzt, amelynek segítségével növelhető a talaj szerves anyagtartalma, javítható a szerkezete és vízmegtartó képessége, a növények számára pedig tápanyag utánpótlást nyújthat, de akár a növényvédelemben is szerepet játszhat. Az ökogazdálkodók és házi kertészek egyik legsokoldalúbban hasznosítható anyaga. Kertészek például ágyások kialakítására, talajuk frissítésére, mulcsolásra is használhatják, de az érett, rostált komposzt tőzegmentes palánta nevelő közegnek is alkalmas. És hogy hol találunk ilyet? A zöld komposztot előállító üzemeknél, amelyek megtalálhatók az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet oldalán közzétett országos komposzt térképen. A további részletekről Gyöngyösi Emese, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportjának projektvezető kutatója mesélt rádiónknak.
2: A jó komposzt az rendkívül morzsalékos szerkezetű, puha állagú, sötétbarna színű, és egy ilyen kellemes nedvességtartalma van, ha megnyomjuk a jó komposztot, akkor nem csöpök ki belőle a víz, de nem is túl száraz. Egy ilyen földszerű anyagot kell elképzelni, mint egy jó virágföld. Látványra legalábbis így néz ki a komposzt, és ezt attól függően, hogy milyen komposzthoz tudunk hozzájutni, akár magunk készítjük, vagy akár valahol megvásároljuk, akár egy komposzttelepről, annak függvényében, hogy milyen ennek a komposztnak a szerkezete, más-más módon tudjuk a kertünkben felhasználni.
1: Bármiből lehet komposztot készíteni, amit a kertünkben találunk, és mondjuk mi hulladéknak tituláljuk?
2: Igen, abszolút. Ugye a komposztoknak több változatát tudjuk megkülönböztetni. Egyes komposztok azok kizárólag zöld hulladékból készülnek, ezeket köznyelvben zöld komposztnak szoktuk hívni. Ebben nem kerülnek bele semmilyen állati eredetű dolgok, ilyenre gondolok, mint ugye marha trágya, vagy bármilyen állatnak a trágyája. Természetesen abból is készítünk komposztot, de a leggyakrabban a házi kertesek ugye az összegyűjtött zöld hulladékokból, fűnyesedékből, vagy ágak nyesedékéből, illetve a konyhai maradványokból, ilyen zöldség és gyümölcshámozékokból szoktak komposztot készíteni. Máshogy kell egy picit kezelni azt a komposztot, amiben nagyon magas az ilyen nedves összetevőknek az aránya, és máshogy kezeljük azt is, ami mondjuk főleg ilyen szárazabb, magasabb széntartalmú összetevőkből áll.
1: Mi a jó, hogyha én összegyűjtöm mondjuk a fűnyesedéket, a falevelet, és ezeket egy komposztálóba teszem, tehát egy erre kijelölt helyre rakom, és ott várom, hogy komposzt legyen belőle, vagy mondjuk ha kint hagyom inkább ezt a területen. Sokszor mondják a fűnyírásnál, hogy nem kell összeszedni a lenyírt füvet, ott kell hagyni, mert ugye az nagyon jó a fűnek, meg a földnek és a talajnak is.
2: Így van, én ennek a kérdésnek nagyon örülök, mert bár már az is egy szuper dolog, amikor az emberek elkezdik összegyűjteni a kertben keletkező zöld hulladékot, és ezt ennek a megfelelő helyén komposztálják, mondjuk egy komposztkeretben, vagy csak kert végében létesítenek egy komposztkupacot, ez már egy hatalmas előrelépés ahhoz képest, mint amikor elviszik a szerves anyagot a kertből azáltal, hogy becsomagolják ezekbe a zöld hulladékgyűjtő zsákokba, és aztán kiteszik a ház elé. De még egy lépés, ami még talán ennél is jobb, amikor a helyén hagyjuk a szerves anyagot. Ugye az a keletkezési helyén van a legmegfelelőbb helyen. Minden elkomposztálódik emberi beavatkozás nélkül is. Tehát pontosan, ahogy itt most elhangzott, hogyha lehullik a lomb ősszel, azt a természetben sem viszi el senki a talajról. Az ott helyben komposztálódik. Általában a lehullott őszi lomb az tavasz végére már egyáltalán nem látszik. Tehát olyan gyönyörű szépen a talajban élő mikrobák, illetve a makrofauna szépen elkezdi lehúzni a járataiba, elkezdik földolgozni a különböző gombák átszövik, hogy ezt már tavasz végén szinte nem is látjuk. És ugyanez vonatkozik a fűnyesedékre is. Tehát az is, hogyha a helyben hagyjuk, és egyszerűen csak a lekaszált, levágott füvet, azt a területen hagyjuk egy pár nap múlva, már szinte nem is nagyon látjuk. Úgyhogy ez a legjobb, amit tehetünk, hogyha a vágott füvet, illetve a lombot a helyén hagyjuk, de természetesen azért ilyen nagyobb adag zöld hulladékot, mondjuk egy meccés után keletkező árnyesedék halmot, azt azért másképp kell egy picit kezelni.
1: Azt azért gondolom nem árt összeaprítani, és maximum úgy belerakni a komposztálóba.
2: Így van. Annál gyorsabban fogjuk tudni elkomposztálni a zöld hulladékunkat, ugye minél kisebb darabra vágjuk őket, és ezáltal növeljük a felületét ezeknek az anyagoknak. Tehát ha berakunk egy nagy farönköt, most képzeljük el ezt, vagy egy nagyobb, vastagabb ágat, ahhoz kevésbé tudnak hozzáférni ezek a mikroorganizmusok, mert ugye kisebb összességében a felületet, de hogyha felszecskázzuk, akkor onnantól fogva nagyobb felületen tudnak hozzáférni ezek a különböző talajmikroorganizmusok, sokkal gyorsabban is megtörténik a komposztálódás. A másik fontos dolog meg, hogy ezzel a szerkezetét is azért javítjuk a komposztnak, sokkal átjárhatóbb, sokkal könnyebb vele dolgozni például. Tehát amikor egy-egy átforgatásnál nem kell hatalmas ágakat kipakolni, hogy fér bele, hanem szépen akár egy ásóvillával az apró részeket mi is könnyedén meg tudjuk picit forgatni.
1: Miért tartják a kertészek, a biokertészek csodafegyvernek a komposztot? Mi az, amiben segíti a talajt?
2: A komposzt nagyon sokféleképpen felhasználható, sokféleképpen a segítségünkre lehet. Hogyha nekünk van egy mondjuk nem teljesen elkomposztálódott komposzthalmunk, egy halomzöld hulladékunk, mondjuk azt, hogy egy 6 hónapos komposztunk, abban még rengeteg növényi maradvány úgy egészben megfigyelhető, vagy nagyobb darabokban megfigyelhető. Ha mi szeretnénk egy nagyon jó érett komposztot a végén, amit föl tudunk használni növények alá, akkor ezt még hagyni kell érni. De hogyha nincs rá lehetőségünk, vagy helyet szeretnénk felszabadítani, és valahogy meg kell szabadulnunk ettől a félig elkomposztálódott anyagtól, akkor ezt a félig érett komposztot bátran kiszorhatjuk mondjuk az ágyások közé, ahol járunk a két ágyás között, ez egy ilyen takaróanyagként funkcionál, és segíti azt, hogy kevésbé gyomosodjon el a terület, de akár fásszáru növények vagy cserjék tövébe is tudjuk takaróanyagként, mulcsként is használni, ami ugye a téli hidegeknél hát elég fontos dolog, hogy a felfagyást egy kicsit korlátozni tudjuk, vagy ezt egy kicsit meg tudjuk óvni a növényeket tőle. Tehát a nem teljesen elkomposztálódott komposzt az nagyon jó takaróanyag, nagyon jó mulcs, nagyon jó az ágyások közé. Ha pedig nagyon érett komposztunk van, ami morzsalékos szerkezetű, amiben már megtaláljuk mondjuk a gilisztáknak az ürülékét, ugye ez apró pici kis granulátumokként jelenik meg a komposztban, ez rendkívül jó tápanyagforrás a növényeknek, úgyhogy egyfelől tápanyagot is juttatunk, illetve maga a komposzt az egy szerkezetjavító anyag. Gondoljunk csak arra, hogyha nagyon tömörödött, agyagos talajaink vannak, nehezen átjárható, szinte le sem megy az ásó benne, a növények gyökerei fuldokolnak. Akkor, hogyha egy pici komposztot be tudunk dolgozni, aminek rendkívül levegős szerkezete van, akkor már is egy kicsit föl tud lélegezni a növény, egy picit több helye van a gyökereknek, létrejönnek ezek a úgymond légbuborékok a gyökerek között, egy sokkal kellemesebb környezetet tudunk teremteni a növényeknek, és nagyon sok termesztett növényünk sokkal jobban növekszik az ilyen lazább közegekben, gondoljunk csak a gyökérzöldségekre.
1: Arról már volt korábban szó, hogy lehet otthon előállítani komposztot, és lehet természetesen vásárolni is bizonyos helyeken komposztot. Mi mindenre lehet felhasználni mondjuk a zöld komposztokat? Mert erre az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek, ha jól tudom, akkor saját kutatásai is vannak.
2: Ez így igaz. 2021 óta aktívan kutatjuk azt, hogy hogyan tudjuk a zöld hulladékot mondjuk úgy hasznosítani, hogy ki tudjuk váltani vele a kertészetben gyakran használt tőzeget. Nálunk olyan komposzt van használatban, tehát olyan komposztokkal dolgozunk, ami kifejezetten csak zöld hulladékot tartalmaznak, tehát zöld hulladékból keletkeztek. Itt az ilyen istállótrágyás, szalmás komposztok most nem játszanak, és mi nagyon érett komposztokat szerzünk be különböző professzionális komposztáló telepekről, és azt vizsgáljuk, hogy palánta nevelő közegként ezek képesek-e funkcionálni. Maga az ötlet onnan jött, hogy a tőzeg egy olyan fenntarthatatlan anyag, egy ilyen nagyon agresszív kitermelésből származik, ami rendkívül ártalmas az ökoszisztémákra, tehát ezekre a lápi ökoszisztémákra, amik egyébként is, hát igen, ritkák, nem csak itthon, de már egyre ritkábbak máshol is.
1: És bocsánat, hogy a szabadba vágok, ennek ellenére a virágárusoknál a cserepes növényeknek a többségét tőzegbe rakják.
2: Így van, de tekinthetünk bátran a tőzegre úgy, mint a kőolajra, tehát ez egyszer el fog fogyni. Hogy egy kicsit érthetőbben fogalmazzak, mondjuk egy tőzeglábban a tőzeg évente 1 mm-t nő. Na most az emberek több tíz, több százezer tonnákat termelnek ki folyamatosan. Tehát ez egyszer el fog fogyni. És akkor majd így is úgy is más forrás után kell néznünk. Tehát, hogy kell valami alternatívát találni a tőzegre, és mi arra gondoltunk, hogy mindenféleképpen akkor van ennek az egésznek értelme, hogyha nem egy másik ilyen szintén nem fenntartható vagy bányászott anyagot találunk, hanem egy olyat, ami a természetes körforgásban amúgy is beilleszthető is keletkezik. Tehát itt van a zöld hulladék, az mindig fog keletkezni, a növények mindig nőnek, azokat mindig le kell vágni, az abból keletkező hulladékot meg el kell komposztálni. És hogyha ezt olyan jó minőségű komposztot tudunk előállítani, ami hasonlít fizikai, kémiai tulajdonságban a tőzegre, és nagyon sok minden ebben egyébként hasonlítanak, akkor ezt is fel fogjuk tudni használni palánta nevelésre. Ugye hát rengeteg sok országnak, mondjuk Hollandia erre tökéletes példa, szinte az egyik fő hát bevétele ezek a növénygyárak. Hát tudjuk, hogy minden növény, amit megtalálunk a polcokon, az szinte kivétel nélkül Hollandiából érkezik. Ez egy nagyon nagy kertészeti múltú ország, na ők már teljesen kifogytak a kitermelhető tőzegből, tehát mindent importból szeretnek be, de ez természetesen nem csak rájuk vonatkozik, hanem sok másik ország is így van ezzel. Tehát az önkinélesztő mi 2021 óta aktívan kutatjuk, és eddig úgy tűnik, hogy a komposzt a jó érettségű, tehát általában ilyen 12 hónapnál érettebb zöld komposzt, ez kiválóan alkalmazható palánta nevelésben. A mi tesztnövényünk az a paradicsom, és alapvetően paradicsommal, de az elmúlt két évben már káposztafélékkel, illetve salátákkal is kísérleteztünk, és azt találjuk tényleg, hogyha megfelelő minőségű komposzthoz tudunk hozzájutni, sokszor az utóérlelés akár zsákban még nagyon sokat tud segíteni, akkor szinte kivétel nélkül sikerrel tudtuk alkalmazni magról nevelésre, tehát én szaporítóföldként palánta nevelő közegben, mi 6 hétig neveljük benne a paradicsom vagy egyéb palántáinkat, és nagyon ígéretes eredményeink vannak eddig.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Gyöngyösi Emesével, az Ömki Kertészeti Csoportjának projektvezető kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be szombaton a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andra. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi kar tanszékvezetője, korábbi dékánja és elismert jogász. Magyar Péter kiemelte, hogy a szakember elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Szonnevent korábban Sólyom László és Mádl Ferenc elnökök mellett is dolgozott. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság területére terjed ki. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság, valamint az Európai Unió bíróságai előtt is. A Tisza párt célja, hogy kizárólag a jog és az alkotmányos értékek alapján döntsenek. A frakció Hende Csaba megüresedett helyre állítja őt az alkotmánybíróság élére. Szonnevent Pál személye a szakmai felkészültséget és a függetlenséget garantálja. Aggódhatnak a magyar gazdák a friss hírek szerint, mivel Oroszország korlátozta a csonthéjas gyümölcsök behozatalát. A török exportőrök emiatt új piacok felé nyitnak, és Magyarországra is jelentős mennyiségű olcsó áru érkezhet. Az Agroinform tájékoztatása alapján ez a dömping komolyan torzíthatja az árversenyt. A helyzet az őszi barackot, a nektarint, a szilvát és a medgyet érinti a leginkább. A gyümölcs szezon kellős közepén a hazai termelők nehéz helyzetbe kerülnek. Várhatóan csak nyomott áron adhatják majd el a portékájukat a felvásárlóknak. Az olcsó import ráadásul a feldolgozóiparban is meg fog jelenni hamarosan. Ez mindent egybevéve tovább gyengíti majd a magyar gazdák piaci pozícióját. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton Markó Bélával egyeztetett a határon túli közösségek kihívásairól. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a megbeszélésről az RMDS korábbi elnökével. Közös meggyőződésük szerint a kultúra és az oktatás támogatása kulcsfontosságú. Emellett a közösségek önrendelkezésének megerősítését is elengedhetetlennek tartják. A tárcavezető a nap folyamán Erdélybe utazott, hogy helyi vezetőkkel találkozzon. Segesváron megnyitott egy Petőfi Sándor életével foglalkozó új múzeumot is. Útjára a minisztert elkísérte Kalla Zsuzsa helyettes államtitkár. A látogatás során egyházi és kulturális szereplőkkel is egyeztetnek a jövőről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy folytatódik a tárcájához tartozó állami vállalatok átvilágítása. A politikus közölte, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és döntéseket. Hozzátette, hogy rendet tesznek, a feltárt ügyeket pedig továbbítják az illetékes hatóságoknak a szükséges lépések megtételére. A miniszter arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel és vállalkozókkal. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, és a beérkezett értékes javaslatokat beépítik a döntéseikbe. Kapitány István hangsúlyozta, hogy az irány változatlan, átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd jellemez mindent. Forsthoffer Ágnes házelnök visszautasította az Annabel fővédnöki tisztségét. A politikus szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy a tiszteletjegyeket sem fogadta el. Kiemelte, hogy a balatonfüredi Annabel egy hungarikum és generációk emlékét őrző hagyomány. Szerinte az eseménynek kizárólag a kultúráról, a táncról és az emberi találkozásokról kell szólnia. Úgy fogalmazott, hogy le kell zárni azt a korszakot, amely a pártpolitikai szereplők kiemeléséről szól. Azt is hozzátette, hogy a szemléletváltás érdekében mondott nemet a felkérésre és a felajánlott jegyekre. Később saját maga szeretne jegyet vásárolni, amikor a lányát az édesapjával együtt bekíséri a bárra. Reményét fejezte ki, hogy a rendezvény a jövőben is a fiatalság és a tradíció ünnepe marad.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Gyöngyösi Emesével, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportjának projektvezető kutatójával a komposztálásról. Teljesen mindegy, hogy mondjuk abban a lombkomposztban mi van, tehát hogy milyen fának a levele? Mert ebtéren is megoszlik a szakmának a véleménye. Valaki például azt mondja, hogy a diófának a levelét is nyugodtan rakjuk bele, mert hogy abszolút nem káros, és nincs gond azzal, hogy mérgező hatású egyébként. Valaki meg azt, hogy nem.
2: Jó, hogy most bekerült ez a lombkomposzt szó, ugye amiről rendig én beszéltem, én mindig csak zöld komposztot mondtam eddig a pillanatig. Hát a zöld komposztban minden benne van, tehát ott a fának a levele benne van, de benne vannak a levágott gajak, mindenféle meccési maradék, fű, bármi benne lehet. A lombkomposzt az már egy szűkített dolog, azt azért is hívjuk ilyen specifikusan lombkomposztnak, mert abban valóban nincsen más benne, mint a lombhullató fáknak a lombja. Ezzel is külön kísérletezünk, tehát nekünk erre van egy külön vonalunk, hogy hogy néz az ki, amiben csak a lomb van. Mert egyébként a lombkomposztnak az állaga az még talán sokkal puhább, mint a zöld komposzt, és ugye ez a korai fejlődési szakaszban, amikor a csillanövényekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a kis gyökerek könnyen át tudják szőni a talajt, a termesztőközeget ebben az esetben, illetve ki is tudjanak bújni a növény ki.
1: Azért említettem meg a lombkomposztot, mert amiről eddig beszéltünk, ugye az a különböző beszerzési forrású zöld komposztok tesztelése, több zöldségfaj felhasználásával, ugye paradicsom, sáta, káposztafélék, de ugye az Önkinek, ahogy mondtad, van lombkomposzt kísérlete is, eltérő fafajok lombjának felhasználásával, ugye ezért kérdeztem erre rá.
2: Igen, igen, és nagyon jó is a kérdés. Mi többféle lombkomposztot tesztelünk. Ugye van egy partnerünk, aki előállítja nekünk, szintén ilyen települési zöld hulladékként az ő településre beérkező lomb. Az természetesen vegyes, tehát ott nincsen arra lehetőség, hogy ők szétválogassák a különböző parkfáknak a lombját. Talán azt mondanám, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy a vegyes hogy működik, mert a legtöbb esetben az emberek erre fognak szert tenni. De tény, hogy van olyan, hogy a kertben valakinek van egy hatalmas nagy diófája, és az fogja a lombnak a legnagyobb tömegét adni, akkor felmerül a kérdés, hogy ezt fel tudja-e használni. Számos kutatás egyébként megjelent már pont ebben a témában. Tudjuk, hogy a diófa levelében vannak olyan allelopatikus anyagok, amelyek vissza tudják vetni a növényeknek a csigrázását a kezdeti szakaszban. Tehát, hogy itt jön az a fontos kérdés, hogy mennyi ideig komposztálunk. Mondjuk egy olyan levelet, mint mondjuk a juhar, vagy az ilyen puhább mogyoró levél, ezek hamar el tudnak komposztálni. A mogyoró levele kifejezetten ilyen molyhos puha, ez is sok kertben egyébként megtalálható, másfél-két éven belül, abból egyébként szép komposzt készül, ha az ember egy picit odafigyel és időnként megforgatja, nedvesíti. Viszont a dió, aminek sokkal vastagabb levele van, kicsit ilyen viaszos a levele, annak sokkal több idő kell, és tény és való, hogy egy-két év neki nem lesz elég ahhoz, hogy ezek az allelopatikus anyagok eltűnjenek, lebomoljanak benne. Egy 2-3 éves diófa levél komposzt viszont már tökéletesen alkalmas arra, hogy felhasználjuk a kertben, és semmi problémát nem fogunk észlelni. Amit mi nézünk, hogy zöld komposzt versus lombkomposzt. Uh-huh. Tehát meg akarjuk nézni, kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a különböző fafajok lombjából készült komposzt az mennyire viselkedik másképpen, vagy mennyire szeretik a növények, de mivel a legtöbb esetben vegyes lombbal dolgoznak az emberek, mi inkább arra tesszük a nagyobb hangsúlyt, hogy általában a lombkomposzt, ami készülnek nagyon sok falombjából, az milyen hatékonysággal használható fel palánta nevelésben, és erre mondom, hogy erre van nekünk most már 2 éves adatunk, amiben nem csak a saját kísérleteinket használtuk föl, hanem mi egy átvittük egy közösségi kutatásba is, tehát bevontuk nagyon lelkes önkénteseket, akik szívesen kipróbálták ezt az anyagot. Ekkor azt csináltuk, hogy kiküldtük azt a lombkomposztot, amit mi is használunk, ez egy nagyon kész, jól lebomlott komposzt, tehát egy magcsomagot is kaptak, és akkor ők is ugyanúgy, mint mi az Önkiben, 6 hétig nevelgették a kis palántáikat, és egy adatgyűjtő felületen tudták rögzíteni azt, hogy hogyan fejlődnek a növények. Ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos információ, mert azt gondoljuk, hogy nem elég az, hogy valami úgymond labor körülmények között, tehát kontrollált körülmények között működik, nekünk nagyon fontos az emberek tapasztalata is. Tehát ahhoz, hogy valós következtetéseket tudjunk levonni, azt is látnunk kell, hogy ez a komposzt különböző felhasználóknál, különböző növénynevelési módszereknél hogy működik. És nagyon jó dolog, hogy eddig pozitív visszacsatolásokat, visszajelzéseket kaptunk. Nyilván nem működött mindenkinél 100%-osan egyformán jól, de összességében azt látjuk, hogy sokan szívesen kiváltanák a tőzeget, tehát erre a következtetésre jutottak.
1: Mi minden kerülhet bele a zöld komposztba, és ezt azért kérdezem, mert az emberek vagy kaptak zsákot erre, hogy a zöld hulladékot gyűjtsék, vagy pedig kaptak hozzá kukát. De szerintem sokaknak a fejében téves kép él arról, hogy mi rakható ebbe. Tehát, hogy például a lehullott gyümölcs, vagy például a barackmag, vagy a rothadt körte alma barack, hogy ezek belekerülhetnek-e, vagy sem?
2: Nagyon jó kérdés. Jellemzően ebbe ugye vágott füvet, meg meccési hulladékokat szoktak belerakni. Azért ilyeneket, hogy dinnyehéj, meg rohadó gyümölcs, ezt biztos vagyok benne, hogy nem jó ötlet belerakni, mert ugye ha az ember kiteszi zsákba, ez egy idő után elkezd majd ott elfolyósodni a zsáknak az alján, nehéz is felemelni annak, aki elviszi, ha kiszakad a zsák, az olyik. Őszintén szóval most nekem is meg kellene néznem, mondjuk a közterületfenntartó honlapján, hogy pontosan ők mit jelölnek meg, mint belerakható hulladékot, de szinte egészen biztosra merem mondani, hogy itt elsősorban a lombról van szó, illetve ezekről az árnyesedékekről. A többi az nyugodtan mehet a házi kerti komposztálóba. De mindig egy kérdés, hogy a csontot, a húst, a tésztát, a kenyeret, szóval, hogy azzal mit csináljanak. És ez mindig felmerül, hogy berakhatom-e a komposztba, vagy nem rakhatom be a komposztba.
1: Hát ha sok patkány szeretnének, akkor rakják.
2: Igen, tehát mi általában erre azt szoktuk mondani, és tényleg ez az, ami a legegyszerűbben kivitelezhető, hogyha kis mennyiségben keletkezik. Tehát, hogyha van egy maroknyi tésztám, vagy egy-két csontom, azt bele lehet rakni, de tegyük be a komposztnak a közepébe, tehát fúrjunk bele egy lyukat, rakjuk be középre, és utána hordjuk rá vissza az egyéb szerves anyagot. Most mindegy, hogy azt a szalma, vagy fű, vagy lom, de hogy egy kicsit maszkoljuk ezeknek a csalogató, illatú ételeknek a vonzó hatását, de azért nem szabad túlpakolni egy komposztálót ilyeneken, mert valóban jönni fognak a különböző rágcsálók, olyan is van, hogy a varjak szállják meg ezeket a komposztálókat, és akkor ott széttúrják. Nálunk is ez a közösségi kertben elő szokott fordulni, tehát hogy kis mennyiségben persze lehet, de inkább azt mondom, hogy takarékossági szempontból annyit szedjünk az ételből, amit megeszünk, annyit készítsünk el, amit megeszünk, fagyasszuk le, hogyha túl sok, és a legutolsó esetben rakjuk a komposztába, és akkor is kis mennyiségben.
1: Minden településen van egyébként komposzttelep? Vagy ebbe azért még van hiányosság, lemaradás Magyarországon?
2: Van hiányosság sajnos. Mi pont frissítettük a komposzt térképünket, ahol föltüntettük a Magyarországon megtalálható engedéllyel rendelkező zöld komposzttelepeknek a listáját. Rendesen egy Google térképként funkcionál, tehát úgy is van megcsinálva, és az ember az éppen ahhoz a településhez legközelebb eső komposzttelepet ki tudja választani, ahol ő lakik. Azért a nyugati ország részben sajnos még bőven elférne néhány komposzttelep. Itt Budapest is környéke az, ami talán a legjobban el van látva, illetve a keleti ország rész sem rossz. Vannak kérdések, folyamatosan érkezik be hozzánk, hogy XY vagyok, és az én környékemen egyáltalán nincs a közelben semmilyen komposzttelep. Mi részben azt is célnak tűztük ki, hogy egy kicsit promotáljuk nem csak a gazdáknak, és nem csak az átlagembereknek, de próbálunk olyan szakmai kapcsolatokat is kialakítani, hogy ösztönözzük arra az embereket, hogy igen, komposzttelep létesítése az fontos, az emberek igénylik, tehát hogy komposzttelepet lehet létesíteni, hogyha az ember megfelelő engedélyek birtokában van, és ennek a technológiának az ismeretében van. Vannak is olyan cégek, akik magát a technológiát árulják Magyarországon, komposztforgatót, komposztkészítőt, tehát hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, akkor megteheti, hogy egy saját telepet akár elindít. Nyilván ez egy elég hosszadalmas folyamat, de az igény megvan rá. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez is egy fontos dolog, hogy az emberek, ha ez eljusson, hogy erre szükség van, és jelenleg hiány is van bizonyos országrészekben.
1: És gondolom az is nagyon fontos, hogy az a komposzt, ami képződik, az szennyeződésmentes legyen, tehát például műanyag ne kerüljön bele. Most már óvodáknál, iskoláknál is van komposztáló. Én döbbenten tapasztaltam, amikor ugye a gyerekekkel öntöttük bele a gyümölcshéjat, meg ezt-azt, tele papírral, szalvétával, meg műanyag zacskóval. Tehát ők fogták, és zacskóstól beledobták a zöldségnyesedéket, a gyümölcsmaradékot. Számomra ez fölfoghatatlan és döbbenet.
2: Igen, mi is nagyon gyakran találkozunk ezzel a problémával sajnos. Több közösségi komposztálónak az üzemeltetésében azért van valamennyi részvételem, mondjuk úgy. A közösségi kerteknek szokott lenni olyan közösségi komposztálója, a környékben lévő lakók, akik mondjuk társaságban laknak, le tudják hozni a komposztot. És akkor mi itt a közösségi kerttel, amivel kapcsolatban vagyunk, időről időre lemegyünk, átforgatjuk, kivesszük az oda nem illő anyagokat, és elképesztő dolgokat szoktunk benne találni. Tehát sajnos ez ténylegesen megtörténik, hogy valaki a zöldséghámozékokat zacskóstól bedobja a komposztálóba, még annak ellenére is, hogy ki van táblázva a komposztkereten, mi az, ami bekerülhet, és mi az, ami nem kerülhet be. Értelemszerűen a műanyag nagy piros betűkkel ott van, ezt nem lehet. Szemléletformálással lehet ezt szerintem csak megoldani, tehát minél többet kell róla beszélni, minél több anyag jelenjen meg, akár videóanyag, akár rádióanyag, szóróanyag, tehát ezt egyszerűen csak akkor tudjuk megelőzni, hogyha minél több energiát fordítunk az edukációra. A másik probléma az az, amikor az ember megveszi mondjuk a komposzttelepről zsákosan komposztot, és akkor azt nagy boldogan kiteríti otthon az ágyására, és abban is talál műanyagot. Ugye miért van ez? A legtöbb esetben a települési zöld hulladékokat azt ugye zsákba kell kirakni a ház elé, és ezt ürítik ki a komposztelepen. Csak amikor az ember vágási hulladékokat, vagy akár meccési hulladékokat rak bele, akkor ezek az ágak, ágrészek átszúrják a zacskót. Innentől fogva, hogy átszúrták a zacskót, nem lehet egy mozdulattal kiborítani belőle a hulladékot, mert az keresztbe kasul eltorlaszolja a száját a zacskónak, és ilyenkor történik meg az, hogy rengeteg sok ilyen kis cafat műanyag, az be fog kerülni. És ez egészen addig nem lesz megoldva, amíg nem merev falu konténerben vagy kukában gyűjtjük, nyilvánvalóan az ilyen gyűjtés az viszont sokkal költségesebb. Tehát, hogyha egy autónak egy konténert kell A-ból B-be cipelnie, akkor eléggé rendszeresen kell teríteni ezeket a konténereket, tehát mindenkinek a lakókörnyezetében belátható távolságon belül elérhető legyen. És akkor még fölmerül az is, hogy ki tudja, hogy az emberek mi mást fognak a konténerbe beledobálni, mert hogyha valaki sétál az utcán, és gondol egyet, és cigicsik a kezében van, és lát egy konténert, senki nem tudja megakadályozni, hogy oda beledobja. Tehát, hogy ez egy rendkívül komplex probléma, és egy kicsit megint csak visszamegyünk oda, hogy az embereket edukálni. Egyfelől szerintem az, hogy az ember mit rak bele, ez nagyon fontos, a másik az, hogy a helyi önkormányzat vagy magasabb szinten milyen döntéseket hoznak a begyűjtésre. Úgyhogy van még mit fejlődni, de mindig azt mondjuk, hogy a komposzt használatnak az előnyei, azok azért fölülmúlják azokat a kis hátrányokat, hogy mondjuk valamennyi műanyag darabkát, cafatkát találunk ezekben a komposztokban. Tehát annyi műanyag hulladékkal árasztjuk el a környezetünket, hogy ez végül is elenyésző, és ki tudjuk csipkedni a kezünkkel, akkor ezzel megoldottuk részben a problémát, teljesen nem egészben, mert több kömétert az ember nem fog átfésülni. De maga a komposzt használat viszont annyira jó, és annyira előnyös a talajnak, hogy így a kisebbik rosszat választottuk.
1: Egy nagyon picit visszacsatolnék még pontosan a komposztok összehasonlítására. Mi az, amire törekszik a kutatóintézet? Tehát, hogy melyik kombináció adja, eredményezi a legjobb minőséget?
2: Igen, tehát ez egy fontos kérdés számunkra, hogy mik azok a módszerek, amiket ha használunk, akkor egy univerzálisan jó komposztot elő tudunk állítani. Ez fontos, hogy soha nincs két ugyanolyan komposzt, mert nem mindegy, hogy milyen évszakban keletkezik a zöld hulladék, teljesen más zöld hulladék keletkezik össze, mint tavasszal, vagy mint nyáron. Tehát azt nem tudjuk mondani, hogy mi létre tudunk hozni egy képletet, ami alapján mindig ugyanolyan komposztot tudunk elállítani. Ez ki van csukva. De vannak olyan ökölszabályok, amiket, hogyha betartunk, és például ennek egy nagyon fontos része az, hogy mennyi ideig érleljük, mondjuk milyen gyakran kezeljük, hogy átforgatjuk, hogy hogyan tároljuk a komposztot. Ezek olyan dolgok, amik meghatározóak lehetnek annak a betartalmi értékeire vonatkozóan, vagy a lebomlás sebességére vonatkozóan. Tehát, hogy ilyen irányelveket szeretnénk egyrészt meghatározni, amelyeket a házi kertészek vagy a gazdálkodók tudnak hasznosítani a gyakorlataikban, illetve mi szeretnénk, hogyha egy olyan tartós együttműködésünk legyen egy komposztteleppel, ami úgy tűnik, hogy eddig sikeres, akik viszont megfelelő technológiával elő tudnak állítani külön őszi vagy akár külön tavaszi zöld hulladékból egy viszonylag univerzális anyagot. És eddig úgy tűnik, hogy ez működik, csak érdemes külön választani a házi kerti komposztálást, a professzionális komposztálástól, mert teljesen más eszközeink vannak, és nyilvánvalóan maga a komposzt is egy kicsit más lesz. Azt azért elmondhatjuk nagy általánosságban, hogy a házi kerti komposztnak mindig sokkal aktívabb a mikrobiológia a házi kerti komposztban. Tehát, hogy ott mindig meg fogjuk találni a különböző trágyagirisztákat, földigirisztákat, ászkákat, tehát nagyon dús életközösséget találunk a házi kerti komposztban, és ez szuper. A professzionális komposztban egy kicsit máshogy történnek a dolgok, ott nagyon sokszor ilyen fedett alapzaton történik, tehát akár betonon vagy valami más talajon történik a komposztálás. Ott nem ezek az élőlények fognak dominálni, ott egy picit inkább a kémiai irányba megy át a komposztálódás, viszont egy sokkal egységesebb anyagot kapunk az esetek többségében.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a komposztról és a komposztálás jelentőségéről hallhattak.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. A HÉTFA Kutatóintézet friss kutatása szerint a jelentős bérfejlesztések hatására javult a pedagógus pálya vonzereje. Balázs Gábor, az intézet ügyvezetője az Inforádióban elmondta, hogy nőtt a hallgatói létszám és a pályán maradók aránya is. A megkérdezett 15 ezer tanár válaszai alapján a bérrendezés nagy népszerűségnek örvend, de a teljesítményértékelési rendszer kevésbé az. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az átlagos tanárbér elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A válaszadók további igényként fogalmazták meg a szülőkkel való küzdelemben nyújtott kormányzati segítség biztosítását. Sokan szorgalmazzák továbbá a pedagógiai tevékenységhez nem tartozó adminisztratív terhek jelentős csökkentését is. Ősztől és jövő év elejétől jelentősen változnak az elektromos autókra vonatkozó szabályok Magyarországon. Széchenyi Gábor, az autó főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorában beszélt a kedvezmények szűküléséről. November végéig le kell cserélni a zöldrendszámot a nem tisztán elektromos, tölthető hibrid autókon. 2027. januárjától ráadásul megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása is Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb akkumulátoros járművek tulajdonosai óránként akár 1200 forintot is fizethetnek majd. A szakértő szerint ezek a szigorítások és a támogatások elvonása visszavethetik a villanyautók vásárlási kedvét. Hosszú távon azonban a technológia jobb hatásoka miatt a jövő autózása ettől függetlenül teljesen elektromos lesz. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia

0: részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotó munkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avas szálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth-Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katárt hallják. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy vajon sikerül-e a nyári szünetben a gyerekeknek megtartani a digitális egyensúlyt. Számos tanulmány készült már a túlzott képernyő használat káros hatásairól. A képernyő használat azonban a vakáció során még jobban megemelkedett, hogyha nem figyel a szülő. A legfontosabb az odafigyelés és a példamutatás, mondja Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológus. Vele beszélgetünk a mai Európa Szalonban.
2: Ha én a szülőként eltűntöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, többször beszélgettünk már itt az Európa Rádióban, többször szóba került a gyerekek, fiatalok túlzott képernyő használata, de a nyár kapcsán én azt gondolom, hogy erre újra ki kell térni, mert talán a nyár sajnos sok gyereknek még nagyobb teret ad arra, hogy több időt töltsön a képernyő előtt, a telefonja előtt, vagy akár a közösségi oldalak előtt. Erről beszélgetünk majd a mai vendégemmel, Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológussal. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Valóban így van, hogy a gyerekek, fiatalok nyáron többször nyúlnak a telefonjukhoz, többször mennek esetleg fel közösségi oldalakra, vagy különböző weboldalakra?
2: Azt gondolom, hogy nehéz erről így egyértelműen nyilatkozni, hiszen sajnos ma már ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy iskolaszünet van, vagy nincs iskolaszünet, a gyermekek nagyon sok időt töltenek internetes közegben. Talán a nyár annyival rosszabb, hogy nincs meg az a napi struktúra, hogy legalább iskolába kell menni, és legalább az iskolai időszak valamennyire kiesik ebből. Tehát feltételezzük, igen, hogy jóval több időt töltenek ezeken a hálózatokon, de talán ennek nem csak maguk a gyerekek az okai. Nyilván nem felmentve őket, de én mindig a szülők felelősségét hangsúlyozom. Tudom, hogy a szülőknek nyáron is dolgozni kell, kevés a szabadság, nem mindenkinek van nagyszülő, rokon, aki tud vigyázni a gyermekre, és ilyenkor óhatatlanul, kényszerűen jó lehetőségnek tűnik ugye az elektromos gyerekpásztor, tehát addig is legalább tudják, hogy otthon van a gyerek, úgymond fizikai biztonságban van, de sokszor nem gondolnak arra, hogy az online tér az nem mindig biztonságos.
1: Az online térben nyáron egyébként könnyelműbbek lehetnek a gyerekek? Elég sokszor halljuk, ugye, hogy mondjuk meggondolatlan posztokat tesznek fel a közösségi oldalakra, vagy ugye elszaporodtak azok, hogy mémeket gyártanak a különböző osztálytársakból, ismerősekből, tehát, hogy konkrétan itt az online zaklatás is megjelent egyre gyakrabban a gyerekeknél. Nyáron esetleg ezeknek is nőhet a száma?
2: Azt gondolom, hogy ez nem a nyárral függ össze. A kockázatos viselkedésnek a megjelenése az már 13-14 éves kortól kezd kicsúcsosodni. Sajnos ugye ez is egyre alacsonyabb életkorra tolódik, ahogy egyre korábban kapnak a gyermekek okostelefont, ahogyan akár a szülők sem veszik figyelembe, hogy korosztályi kötöttség van, például ahhoz, hogy a Facebookon vagy a TikTokon hány éves kortól lehet megjelenni egy gyermeknek, és én tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő segíti hozzá egyfajta csalással, hogy akár egy 9 éves gyermek is már rendelkezhessen Facebook profillal, vagy ne adj Isten, Insta sztár lehessen. Szóval, hogy ez nem időjárás és iskolaszünet függő, hanem egyrészt a környezet, elsősorban a szülők hatása, másrészt pedig a gyermekek idegrendszerének fejlődési sajátosságaival függ össze. Hiszen az idegrendszer felnőttkori érettsége az leginkább a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére alakul ki teljes mértékben, akkor a stabilizálódik, tehát addig a kockázatkereső magatartás tulajdonképpen teljesen természetesnek számít, hiszen ezek a fiatalok nincsenek annak a képességnek a birtokában, hogy beláthassák, előreláthassák teljes mértékben a magatartásuk következményeit, nagyon nehéz a döntés teljes mértékben kontrollálni, szóval, hogy nincsenek ezeknek a képességeknek 100%-ban a birtokában, és ezért hajlamosabbak ugye elcsúszni ezek felé, a veszélyes magatartások felé.
1: Ez az életkor egyébként korábban is ilyen 20-as évek vége, 30-as évek elejéig tartott ez a szakasz, vagy ez is tolódik?
2: Igen, azt mondhatjuk, hogy ez is tolódik. Ha belegondolunk, hogy ugye Magyarországon 18 éves kor a jogi érettség, a felnőtté válásnak a határa, az Egyesült Államokban ez 21 éves kor, tehát ott mintha egy kicsit jobban közelítene a biológiai érettséghez ez a határ, de valóban, ahogyan változik az életünk, változnak a generációk, ugye erről is korábban sokat beszélgettünk már, hogy sokkal tovább maradnak bizonyos szempontból gyerekek az emberek, tehát kitolódik a felnőtti érés határa biológiai értelemben is, főleg érzelmi és társadalmi értelemben, viszont a technika használata, illetve annak a fejlődése meg olyan mértékben gyorsul, hogy sajnos már a szülői korosztály sem nagyon tudja követni, és hogy ebből a kettőből adódik az, hogy érzelmileg sokkal éretlenebbek a mai fiatalok, és tolódik egyre inkább, ugye most már a 30-as évek elejét mondjuk, ennek a stabilizálódása. Tehát korábban, amíg nem volt ennyire technikai lehetőség, amíg az emberek kevesebb tudással rendelkeztek, inkább ugye a szabad kézi munka volt ugye a fő munkaerő, és korán kezdtek el dolgozni mondjuk a fiatalok, a gyerekek, akár a földeken, egészen másképp és gyorsabban kellett érzelmileg is megérniük, mint a mai fiataloknak, akiket ugye gyakran azt mondjuk, hogy mama hotelekben laknak.
1: Nyári szünetre különböző bakancs listákat, program tippeket készítenek elsősorban szülőknek, de van, hogy gyerekeknek is, hogy mi mindent csinál nyáron, pipált ki, és akkor sátrazás, csillaghullás nézés, stb. Arra gondolok ilyenkor, mikor ezeket olvasom, hogy mint a tálcán kínálnánk a gyerekeknek vagy a szülőknek, amivel a kreativitásukat szerintem akár csökkenthetjük is, hogy nem a gyerek maga találja ki, hogy ó, de jó lenne ezt vagy azt megcsinálni. Kevesebbet unatkoznak a mai gyerekek, mint régen?
2: Igen is, meg nem is. Abban az értelemben sokat unatkoznak, hogy már szemével, vagy nagyon kevés dologgal tudják magukat lekötni, ami részben egyébként valóban a szülők hibája, másrészt viszont túlzottan el vannak foglalva, és ez egyfajta kiégéshez vezet, tehát hogy már kevésbé motiváltak, kevésbé érdeklődnek a dolgok iránt, mert annyi mindent kellene nap mint nap megjegyezniük, megcsinálniuk, átgondolniuk, borzasztóan leterheltek akár csak az iskola által, szóval ez a kettős hatás érvényesül. De valóban nagyon nagy a szülők felelőssége, ami már nem ott kezdődik, hogy mit csináljunk a gyerekkel iskolaszünetbe, és szervezzük meg neki minden percét, hanem talán onnan kezdeném, amikor megszületik egy gyermek, a szülő hogyan fogadja, hogyan kezd el vele foglalkozni, gondoskodni róla, nevelni. Az első nagy problémák akkor jelennek meg, amikor már a gyermek elkezd magától önállóan mozogni, akár négy kézláb, akár már két lábon állva, és hogy nem maradott egy helyben, ahová a szülő lerakja, hogy akkor most egy kicsit ott játsszál a játékaiddal, addig én hadd főzzek, vagy bármi mást intézek el, és hogy nyilván a gyerek igényli a foglalkozást, szeretné, ha mindig ő lenne a középpontban, ezért ha mondjuk jelzéseket ad, sírni kezd, ha a szülő egy percre ott hagyja, akkor mit szoktak erre a szülők reagálni, ugye többnyire az otthon lévő anyuka fogja a gyereket a karjába, és akkor úgy főz, úgy porszívózik, úgy csinál bármit, hogy a gyerek állandóan vele van, és nagyon sokszor tapasztalom ezeknél az anyukáknál, hogy bűntudatuk van, hogyha a gyereket egy picikét magára hagyják, nem egyedül hagyják, hanem csak mondjuk tényleg leteszik, hogy akkor most egy kicsit ő is magába ott próbáljon már foglalkozni, megismerni az őt körülvevő közvetlen világot. Szóval ekkor kezdenek el azon dolgozni, hogy ők mindent a gyerek elé tegyenek, a gyerek helyett tegyenek, megszervezzék az összes programját, nehogy egy picit is unatkoznia kelljen. Pedig az unatkozás egyébként egy nagyon jó dolog, már pedig azért jó, mert a gyerek motiváltá lesz abban, hogy foglalkoztassa saját magát, és elkezdi feltérképezni a környezetét, elkezd érdeklődni dolgok iránt, tehát nem készen kapja ezeket, hanem munkát fektet bele, és majd ugye mindennek van későbbi jövőbeli és társadalmi vonatkozása, tehát ezekből az érdeklődő, magukért tevő gyerekekből lesznek aztán azok a felnőttek, akik felnőttként is ezt teszik. És nem kell mindent a szájukba adni, nem kell megmondani, hogy egy papírt az irodába hogy kell odébb rakni, szóval, hogy önálló, hatékony munkaerővé és határozott önérdeket érvényesíteni és tudó felnőtté válhatnak.
1: Ez az unatkozás egyébként mindegyik életkorban ehhez vezethet? Ehhez a jó értelemben vett későbbi önállósághoz, kreativitáshoz? Vagy mondjuk, mert én úgy emlékszem, azt olvastam, hogy például a kamaszoknál az úgy félig meddig természetes, hogy úgy nem mindig tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor ugye ők a két életszakasz határán, ugye a gyerekkor és a felnőttévelés határán ott egyensúlyoznak, ismerkednek saját magukkal is, és hogy náluk azért természetes az, hogy azért ők úgy sokszor úgy felnőttekként úgy látjuk, hogy semmit se csinálnak.
2: Hát akkor visszautálnék egyrészt az előzőekre, tehát hogy milyen kamasz válik a gyermekünkből, az azért a szülőtől függ. Hogy hogyan hagyta őt fejlődni a kamaszkoráig, nem mellékesen, hogy milyen kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban tudott vele maradni. Tehát, hogy hogyan unatkozik az a kamasz, az sem mindegy, de ez a szülő előző nevelésétől, és akár példamutatásától függött. Szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy a gyermeknek kicsikorában a Dante kötet esik a fejére, vagy a pálinkás üveg. Röviden. A másik, ugye a kamaszkor az egy nagyon összetett korszak, ekkor eszméletlen sok változás történik elsősorban a testében, aztán persze a lelkében is, ezzel párhuzamosan, tehát belül a kamasz nagyon el van foglalva, testileg, lelkileg egyaránt, és ez azt jelenti, hogy kevésbé akar a külső ingerekkel foglalkozni. Tehát nem véletlenül szoktak feketébe öltözni ebben az időszakban, mert még a vizuális ingereket is próbálják szűrni, hiszen annyi minden foglalkoztatja őket belülről, hogy a külső ingerek befogadása már túl sok lenne, nem biztos, hogy el tudnák viselni. És az, ami mondjuk egy külső szemlélő számára lustaságnak tűnik, az egyáltalán nem lustaság, hanem ez a fajta védekezés, hogy a külső ingereket kicsit zárjuk ki, hogy a belső dolgokat tudjuk rendezni. És hogy a kamasz unatkozása, meg az, hogy ő egyszerre sok mindent próbál csinálni, vagy éppen semmit, az ennek a dinamikája, hogy egyszerre sok ötlete van, sok mindent akar kipróbálni, mindenbe belekap, aztán ebbe kicsit elfárad, akkor jön ez, hogy akkor ő most csak nézi a plafont, és hagyja áramlani a dolgokat, és aztán ugye ez ismétlődik. Szóval nem mindig az zajlik egy kamaszban, amit mi látni vélünk.
1: Akár kamaszokról, akár gyerekekről, vagy fiatal felnőttekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy itt a képernyő használatnál mindenképp szóba kell, hogy hozzuk az úgynevezett kihívásokat, a challenge-eket, amik én hát úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak az utóbbi időkben, és azért mondom, hogy felnőttekről is szól ez, mert hogy bizony sok-sok ilyenben akár felnőttek is részt vesznek. Mik ezeknek a pszichológiája? Miért csatlakoznak ehhez fiatalok, gyerekek, felnőttek?
2: Hát először is különböztessük meg a kihívásoknak legalább két fajtáját. Szerintem vannak nagyon aranyos, pozitív kihívások is, amelyek akár motiváló erővel is bírhatnak pozitív értelemben bármilyen életkorú ember számára. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt, mikor először megjelentek ezek TikTokon, Facebookon, Instán, ki milyen platformon ugye van fent, akkor ilyen nagyon jópofa kihívások voltak, például egy slágerre táncolni, és akkor ugyanazt a táncot egy csomó helyen betanulták, előadták, és akkor ebben akár egy verseny is kialakulhatott, vagy hogy most aktuálisat említsek, ugye most volt vasárnap a foci VB döntő, és ugye a spanyolok nyertek, és akkor ezek után megjelentek azok a kihívásnak tekinthető kis videócskák, amiben a spanyol csapat neveiből álló slágerre ott utánozzák az egy-egy focistának a tipikus mozdulatait, és akkor ebből most egy ilyen nagy, én szerintem mondhatom, hogy országok közötti népszerű kis kihívás is lehet, hogy ki tudja ezt jobban megcsinálni. Szóval ezek ilyen jópofa dolgok, az ember örül neki, egy percre feltölti a akár, és aztán megy tovább ezzel a pozitív élménnyel. De aztán megjelentek a borzasztó veszélyes kihívások is, csak néhányat említve. Ugye volt olyan, amikor ilyen mindenféle kis ládákból, gyümölcsös ládákból ilyen ingatag építmény tornyot kellett építeni, és hogy arra ki tud felmászni, és persze ebből nagyon sok csonttörés, mindenféle baleset adódott, erre már a baleseti sebészek is felhívták a figyelmet, hogy ez egy milyen veszélyes dolog, de talán Magyarországon is megjelent ez a szárazon kanálból fahéj evés, vagy volt olyan, ahol ilyen tüzes szimbólumokat kellett ilyen alkoholos dologgal felrajzolni a tükörre a fürdőszobában, azt meggyújtani, és akkor ugye, ha ez egy zárt terület, akkor gyönyörű égési sérüléseket lehetett szenvedni, vagy például voltak saját maga folytogatása, és hogy ezt töltse fel ugye a platformra, és akkor ebből ugye hatalmas nézettségeket lehetett elérni, mindenféle önbántalmazás, vagy másoknak
1: veszélyesebb, a bántalmazás. Veszélyesebb
2: így
1: dolgok.
2: Van. De én azért ide sorolnám azt is, hogy ugye nagy divat most egészségesen étkezni, és akkor ezekről is jelennek meg ilyen videók, hogy hogyan egyél egészségesen, hogy számold a kalóriát, mit tegyél, hogy lefogyjál egyebek, és hogy ezek is egyfajta rossz példát mutatnak, és egyre több ugye anorexiás vagy evészavaros gyerek jelenik meg a rendeléseken, mert hogy és ami az egyik nagy veszélye ezeknek az úgymond kihívásoknak is, hogy olyan következményekkel jár, amit nem vesznek elég komolyan.
1: Tehát ez mondjuk azért lehet, mert egy felnőtt ezt esetleg csak egy kihívásnak veszi, egy fiatal vagy egy gyerek pedig, hogy mondjam, nem tud elszakadni tőle?
2: A felnőtteknél is ugyanilyen veszélyes. És akkor elmondhatnám, hogy mi ez a pár tényező, ami miatt belevonódnak ebbe bármely életkorban, és hogy pont emiatt nagyon veszélyes. Ugye Az egyik, most elsősorban azért a fiatalokra térnék ki, de a felnőttekre is érvényes ez azért, csak reméljük, ők egy kicsit már idegrendszerileg érettebbek. Tehát, hogy az első az a csoportnyomás hatása, ami pedig a valahová tartozás igényén alapul. Tehát, hogy általában identitás kereső fiatalokról van szó, akik keresik önmagukat, szeretnének valahová tartozni, valamilyen csoporthoz, vagy egy másik egyénhez, és ezért szinte bármit képesek megtenni azért, hogy egy ilyen csoportba befogadják. És mivel sajnos a mai fiataloknál az online és az offline tér már nagy mértékben összemosódik, ugyanolyan fontosak az online kapcsolatok, mint az offline kapcsolatok, sőt gyakran nincs is a gyereknek vagy a fiatalnak személyes kapcsolata, személyes barátságai, ezért az online térbe próbálja ezt a közösséghez való tartozást megélni, és ugye egy online térben mindig kisebb a veszélyérzet, nagyobb a kockázatkereső magatartás, mert nem érzik a veszélyét, nem élik meg a következményeit, a másik részéről, tehát aki ilyen veszélyes kihívást ad, annak a részéről kevesebb az empátia, kevésbé élik meg még a fizikai fájdalmat is, ugyanúgy az érzelmit is, tehát hogy ezért beszippantja őket, hogy bármit megtennének azért, hogy oda tartozhassanak. A másik tényező az az azonnali jutalmazás érzése.
1: A lájkok?
2: A lájkok, a kommentek, hogy, és akkor ugye ebbe sokszor az osztálytársak vagy a barátok még versenyeznek is, hogy egy-egy ilyen feltöltött tartalommal ő ki mennyi lájkot ért el, vagy hányan szóltak hozzá, ráadásul ugye tudjuk, hogy bizonyos platformok még fizetnek is bizonyos elérések után, szóval a média felelőssége, ha mondhatjuk, és hogy ennek tulajdonképpen az a háttere, hogy szeretnének sikerélményhez jutni, pozitív élményeket megélni, és egy-egy ilyen like átvette a korábbi offline életmódban megélt sikereknek a szerepét, ugye sokkal gyorsabb, sokkal kiugróbb lehet egy-egy pillanatban, és ez az agyban ugye a dopaminnak, a dopamin rendszerben nyúl bele tulajdonképpen, ugyanis a dopamin az, amikor megél egy ilyen helyzet, megnő a mennyisége, és okoz egy ilyen borzasztó jó élményt, és akkor állandóan ennek az élménykeresés nek az ördögi körébe akad bele a gyerek, és ugye minél jobban benne van ebben a körben, annál többször akarja ezt megélni, de ugye annál nagyobb és veszélyesebb dolgokat kell csinálni, tehát mindig tetézni kell a tétet ahhoz, hogy megélhesse ezt, tehát tulajdonképpen egy függőségről, egy biológiai, neurológiai függőségről is beszélhetünk, ami óhatatlanul kialakul. A harmadik tényező az az úgynevezett FOMO, ami magyarul a kimaradási élménye. Semmiből nem akar kimaradni, és úgy éli meg, hogyha ő nincs állandóan online, ha nem reagál állandóan, vagy ha nem tesz valamilyen tartalmat ki állandóan, akkor őt elfelejtik, kikerül a csapatból, magányos lesz, és ugye ezt nem, vagy ha nem tesz meg valamit, akkor kimarad ebből a közös élményből, és ezért igazából át se gondolják, hiszen ez idegrendszeri éretlenség miatt nem is képes annyira ez a fiatal át gondolni azt, hogy nem biztos, hogy ez jóra vezet. Aztán ugye leértékelődnek a következmények az online térben, tehát amit az előbb is mondtam, hogy sokkal kockázatosabb dolgokba belemennek, mert hát ez csak ott történik a képernyőn, miközben nagyon súlyos hatással lesz rá a nem online térben is. És ugye itt is az empátia, hogy a másikkal nem tudnak annyira empatizálni, nem élik át úgy a fájdalmát, nem tudják átérezni azt, hogy neki milyen rossz lehet, hogyha én, mit tudom én, kiközösítem, vagy kitiltom, vagy mondjuk álprofillal valami csúnyákat osztok meg a nevében, ami ugye rásül. Szóval ezeket így nem gondolják át, és nem élik át. Illetve azért megemlíteném a szülők felelősségét, nem utolsó sorban. Szóval, hogy nagyon sokszor nem tudják a szülők, hogy mit csinálnak a gyerekek, nem tudják, hogy mi történik velük az online térben. A gyerekek sokszor nem is szólnak róla, egyrészt mert szégyellik, még a szülő előtt is, és ugye ez már mutatja, hogy nincs is olyan kapcsolata a szülővel valószínűleg, amiben ezeket meg lehetne osztani, de másrészt ezzel szemben meg ott van az, hogyha szól a szülőnek, segítséget kér, akkor még durvább bántalmazásnak teheti ki magát, hiszen a bántalmazó közösség ezt megbosszulja. Tehát, hogy nincs védelem. Nem tud hová menekülni.
1: Mi a kiút egyébként egy-egy ilyen alkalommal? Mert azért én azt gondolom, hogy ha már ugye itt erre a vonalra is rátértünk, hogy az online bántalmazás, online zaklatás, ez azért a fiataloknak a későbbi életére is kihathat.
2: Így van, meg a társadalomra is. Mert hogy ezekből a bántalmazott fiatalokból is felnőttek lesznek, felnőtt társadalmat fognak építeni, és nekik is lesznek gyerekeik, szóval hogy generációkon át van ennek hatása. Hát mit lehet tenni? Ugye mit szoktak ilyenkor a szülők elsősorban csinálni, hogyha tudomást szereznek róla? Mi az első reakció? Teljes eltiltás. Ugye? Tehát, hogy akkor elvesszük a telefont, kijelentkeztetjük, kitöröljük mindenhonnan, csak azt felejtik el, hogy az internet nem felejt. Illetve, hogy azért azt is megjegyezném itt nem csak zárójelben, hogy nagyon sokszor a szülők teszik ki ilyen bántalmazásnak a saját gyereküket, tehát nézzük meg, hogy hány szülő oszt meg, és milyen tartalmakat folyamatosan a saját gyerekükről, az egyszerű szülők is, és akkor egészen a mindenféle celebek, mint példaképek megjelenésére, és a saját gyerekeikről való posztolásokra, amiben most nem menjünk bele, csak megemlítettem. Szóval, hogy az eltiltás az nem pálya, mivel egy kamasz gyereknél mit vált ki az, ha a szülő azt mondja, hogy már pedig nem? Természetesen dacot vált ki, és csak azért is meg fogja találni a módját annak, hogy ő azért ott lehessen, megcsinálhassa. A szülő nem tudja 100%-ban ugye kontrollálni a gyermeket. Iskolába, barát, osztálytárs telefonjáról, nem tudom én, szülőt átvágva, tehát meg fogja találni a módját annak, hogy ő ezt azért folytathassa. Illetve ami fontos, hogy ugye a gyerek ezt a fajta eltiltást kritikának éli meg, valamilyen módon az is persze, de ez az életkorú gyermek az idegrendszeri fejletlenségénél fogva még nem tudja elkülöníteni azt, hogy ez az eltiltás, ez a kritika az ő helytelen magatartásának szól, vagy az ő személyét utasítja el a szülő. Ez nagyon sokszor összekeveredik, vagy egyáltalán abszolút a személyének tulajdonítja, ez mihez vezet? Kapcsolat megromlása, bizalom hiánya, és akkor tolja bele a gyereket a még negatívabb történésekbe, és hát ez egy nagyon rossz életutat előlegezhet meg. Szóval nem ez a megoldás. Hát biztosan ciki manapság már ezt mondani, de fontos a szülő példamutatása. Tehát ha én a szülőként eltűltöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás. Aztán lehet megosztani a gyerekkel saját élményeket. Igaz, hogy nagyon sokat változott a világ, mióta ugye a szülő volt hasonló életkorú, De hát döntéseket abban az időben is kellett hozni, és hogy mesélhet a szülő arról, hogy mikor volt hasonló döntési helyzetben, tudott-e nemet mondani, hogyha nem tudott, akkor annak milyen következménye volt, megbánta-e, hogyan csinálná másképp most, illetve akár együtt is kereshetnek elméleti megoldásokat ezekre a helyzetekre, ami segíti ugye a feldolgozást, a megértést, és aztán lesz mintája arra, hogy legközelebb hogyan álljon ellen. Aztán lehet kitalálni, ha már ugye van alkalmunk, lehetőségünk és bizalmunk egymással beszélgetni ilyen dolgokról, akkor találhatunk ki közösen olyan mondatokat, amik használhatók ilyen helyzetben. Most mondok pár példát, de hát nyilván ezt mindig adott helyzetre, élethelyzetre, adott családra, adott kapcsolatra kell kitalálni. Tehát például lehet ilyeneket mondani példának, hogy mondj nyugodtan azt, hogy nekem ez nem jön be. Vagy egyszer mondhatom azt, hogy köszi, nem. Vagy egyszerűen csak odébb állok, letiltom, bezárom, nem kommunikálok vele. Vagy mondhatom azt, hogy én ebből szeretnék kimaradni. És akkor, ha már nagyon jó minden, és a gyerek is sok mindent megtanult, akkor azért arra is meg lehet tanítani, hogy hogyan tegyen ellene, és hogyan szálljon szembe akár a másik védelmében is egy ilyen helyzetben a nem megfelelő magatartással eljárókkal szemben. Fontos, hogy a szülő is megtanulja a gyerekét, és megtanítsa rá, hogy az internet nem felejt. Tehát se a szülő ne tegyen fel olyan tartalmakat, illetve a gyereket is mindig figyelmeztesse, hogy bármit tesz fel a netre, és legyen ez egy akár zárt, elvileg zárt messenger csoport is, onnan is bármikor kikerülhet bármi, és lehetnek nagyon negatív következményei. Szóval, hát ezek az általánosságok, amit kell tenni, de ennek ugye, ahogy mindig elmondom, mindig az az alapja, hogy a szülő legyen résen, legyen tudatában, és őrizze meg, és táplálja a gyermekével való bizalmi kapcsolatot, és kommunikáljon vele. Talán ezek a védőfaktorok, amik nagyon-nagyon fontosak. És persze mellé tehetném még ugyanúgy a környezet felelősségét, tehát a nevelési környezet, mint óvoda, iskola, munkahely, illetve a média.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal.
3: Észreveszi azt a szülő, hogyha a gyerekének problémája van az online térben? Nézzük ezt bármelyik oldalról, akár olyan oldalról, hogy őt bántalmazzák, akár olyan oldalról, hogy esetleg ő válik bántalmazóvá valamilyen formában. Van ennek bármilyen, hát nem azt mondom, hogy általános jele, mert ugye hát minden ember más, de azért amikor úgy már esetleg gyanakodni kell, vagy esetleg utána kell nézni valaminek.
2: Hát ismét onnan indulhatunk, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van a gyerekével, akkor viszonylag könnyebb észrevenni, ha baj van. Ez nem azt jelenti, hogy egészen biztosan észreveszi a szülő. Tehát, hogy sokszor találkozok olyan családokkal, ahol tényleg úgy általánosságban jól működnek, de a gyerek valamilyen módon mégis belekeveredik mondjuk egy iskolai bullyingba, és nem szól a szülőnek. De ahogy már korábban mondtam, azért nem csak a szülő-gyerek kapcsolaton múlik, hanem azon is, hogy mondjuk megfenyegetik a többiek, és akkor nem akar, akár a szülő bántalmazásával is fenyegethetik. Tehát ilyennel is találkozom, és ugye a gyerek próbálná védeni mondjuk a szülőt, és ezért nem szól, és ezért inkább megtesz dolgokat. Szóval, hogy fontos a jó kapcsolat, de így is előfordulhat az, hogy nem feltétlenül szól a gyermek, de mindenképpen lehetnek árulkodó jelek azért, hogy aztán ez miről árulkodik ez a jelennek, nyilván utána kell menni, de minél jobb a kapcsolatom a gyerekemmel, ez annál hamarabb kiderülhet, mert hogy annál hamarabb felfigyelek arra, hogy itt változás történt. Mi az, amire figyelhetünk? elsősorban, amikor a gyerek indokolatlanul, gyakran és indokolatlan minőségben mondjuk elvonul. Tudjuk, hogy a kamaszodó gyerekek meg a kamaszok szívesen vonulnak el a szobájukba, de azért nem mindegy, hogy ez állandóan történik, vagy azért néha kijön, érdeklődik, vagy ha én bemegyek, akkor nem azt látom, hogy ő hirtelen összerezzen, becsukja a laptopot, telefon, nem tudom, eldugja, és akkor egy ilyen zavart viselkedést tapasztalok. Ez biztos, hogy intőjel, hogy azért ott valamit beszélgetni kell, hogy mi történik. Aztán, hogyha nagyon zavarba jön és nagyon tiltakozik az ellen, hogy mondjuk az ő telefonjába bele lehessen nézni. Ez nem azt jelenti, hogy arra biztatom a szülőt, hogy titokban állandóan nézegesse a gyerek telefonját mondjuk, de hogy időnként, tehát hogy lehessen olyat csinálni, hogy mondjuk oda megyek a gyerek mellé, és akkor mit nézel éppen? És hogy a gyerek, hogyha ez nem egy ilyen veszélyes tartalom, mármint a kapcsolatra veszélyes tartalom, akkor szívesen megmutatja, hogy nézd, mert ezt a hülye TikTok videót nézem, és akkor hát olyan vicces, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg tudja mutatni időnként, tehát, hogy be lehet nézni abba, hogy ő mivel foglalkozik. Illetve, hogyha indokolatlan, kirobbanó dühöt tapasztalunk, tehát érthetetlen számunkra, hogy egy pici dologra is nagyon felcsattan, önsértő magatartás, illetve minden olyan szokatlan magatartás, amilyen hirtelen változást mutat, ami eddig nem volt jellemző. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy minden negatívnak tűnő változásra, hirtelen változásra valahogyan a szülőnek muszáj reagálnia. És lehet, hogy az fog kiderülni, hogy csak egy aktuális valamilyen probléma van, ez foglalkoztatja, nem tudom, rosszul sikerült a dolgozat, vagy ugye most aktualitás révén nem vették fel abba az iskolába, amiben szeretett volna menni, és ez válthat ki egy ilyen reakciót, de hogy mindig oda kell figyelni, és hogyha húzamosabb ideig tapasztalom ezeket a jeleket, ami nem éveket értek természetesen, illetve ha csak egy reakciót is látok, kezdjek már el beszélgetni a gyerekkel, kezdjek vele kapcsolatban maradni. Egyrészt azért, mert a gyerekem érdekel, szeretnék neki segíteni, támogatni abban, amiben szüksége van rá, másrészt pedig, hogy tudjam, hogy mi történik vele, hogyha szükséges, akkor időben tudjak neki segíteni, időben be lehessen avatkozni.
3: Ez talán azért is fontos, nem? Mert hogy én azt látom, hogy folyamatosan jelennek meg újabbnál újabb, hát hogy mondjam, olyan értelemben kihívások, amire egy szülőnek is reagálnia kell az online térben.
2: Igen, tehát ahogy beszéltünk az elején is, hogy vannak nagyon veszélyes kihívások is, és sajnos valamiért mindig ezek terjednek gyorsabban. Nagyon sok olyan kihívás van, ami már egyfajta internetes ökoszisztémává kezd összeállni, és az egész világot behálózza, tehát valahonnan elindul, és aztán terjed országról országra, ami nagyon gyorsan történik, nagyon felkészületlenek, főleg a szülők, és hogy nagyon gyorsan be tudja a gyerekeket szippantani. Vannak tipikusan olyan hálózatok, mert ezt már csak hálózatnak tudom nevezni, amik azért nagyon veszélyesek, különösen veszélyesek a többihez képest is, mert olyan platformokon terjednek, amit a szülő teljesen veszélytelennek gondol. Tehát látszólag a gyerek csak játszik egy játékkal. Tehát vannak olyan játékok, vagy még játékgyűjteménynek is nevezném, tehát hogy egy név alatt sokféle játék fut, amiben a gyerek válogathat, és látszólag csak egy építőjáték, vagy csak egy nem tudom, stratégiai játék, aminél maga a játék egyáltalán nem veszélyes, tehát nincs olyan hatása, ha csak a játékidőt nem vesszük annak, tehát nincs olyan hatása, amit mondjuk a szülő veszélyesnek ítél a gyermekre. De A veszély az ott van, hogy ezeknél a játékoknál ugye abszolút lehetőség van arra, hogy a játékosok beszélgessenek egymással, csapatba álljanak össze, és hogy ezek az internetes ragadozók ezt használják fel arra, hogy először bizalmas kapcsolatba kerüljenek gyerekekkel, tehát jópofán, megértően, haverkodva, és amikor már megvan ez a kapcsolat, akkor ugye elkezdenek kényesebb témák felé sodródni, vagy hát inkább irányítják ezt a folyamatot, és hogy olyan információkat kérnek a gyermektől, amit aztán fel tudnak használni. Ez lehet egyszerűen csak onnantól kezdve, hogy mondjuk hol lakik, milyen körülmények között él, mikor tartózkodnak otthon, stb. Egészen innentől kezdve, tehát magyarul mikor lehet kirabolni a lakást, egészen a másik végletig, hogy mondjuk intim fotókat kérnek tőle, videófelvételeket, mert hogy elhitetik vele, hogy itt egy szerelmi kapcsolat jön létre online, és hogy az óvatlan gyerek, ha ezeket megteszi, ezzel visszaélve akár pénzben zsarolják, akár azzal zsarolják, hogy megtegyen különböző dolgokat, és akkor itt ugyan név nélkül, de megemlítenék egy ilyen hálózatot, amely kifejezetten a kiszolgáltatott, sebezhető fiatalokra céloz. Értem itt ez alatt az elhanyagolt gyermekeket, az etnikai, szexuális kisebbségeket, akár vallási kisebbségeket, de mindenképpen sebezhet, traumatizált gyermekeket, és hogy ennek a hálózatnak a kifejezett célja a világ kiirtása. És ezt olyan módon próbálják elérni, hogy ugye bizalmi kapcsolatot építenek ezekkel a sebezhető gyerekekkel, és arra veszik rá, hogy gyermekbántalmazásos dolgokat kövessenek el, akár önbántalmazás, akár társbántalmazás révén, ezeket vegyék videóra, és tegyék közzé.
3: Tehát tulajdonképpen erőszakra buzdítják őket.
2: Erőszakra buzdítanak, így van, aminek a vége az, hogy akár saját magukat, akár a másikkal végezzenek, tehát hogy halál legyen a vége, természetesen ezt online módon közvetítve, hogy ez hogyan történik meg. És sokszor az áldozatok egy része eljut oda, hogy felismeri, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, csak ugye a zsarolás révén, mivel minden információval rendelkeznek róla, tehát hogy abszolút zsarolható, nem tud kiszállni belőle, és akkor egyesek eljutnak arra a gondolatra, hogy talán úgy tud kiszállni, hogyha maga helyett beszervez valaki mást. És tulajdonképpen ezáltal ő is bántalmazóvá válik, és ezt a szervezetet, ezt a hálózatot, ez tartja fent, tehát a világ megsemmisítése oly módon történik, hogy ő azért fent maradjon, mármint a hálózat. És hogy tulajdonképpen bűncselekmények sorozata követődik el, és az áldozatokat is arra veszi rá, hogy bűncselekményt kövessen el, és mindezt mondom, egy olyan platformon, ami nem tűnik veszélyesnek tartalmában.
3: Néhány gondolatban, hogyha összetudnánk foglalni, ugye itt rengeteg mindenről beszéltünk, azért főleg a nyár és annak a hát tipikus időtöltése, a sok-sok netezés és a fiatalok internet használata kapcsán, de ha néhány gondolatban összetudnánk azt foglalni, hogy hogyan tudnak a szülők a gyereküknek segíteni, akár a megelőzésben, akár abban, ha valami probléma van, mit tud csinálni egy szülő?
2: Ezt említettem, hogy a szülőknek nagyon-nagyon nehéz dolguk van. Tehát nem könnyű szülőnek lenni. Részben ugye a külső körülmények miatt a munka, az egzisztencia fenntartása, akár a saját problémák, illetve hogy nehéz követni a világ változásait. Tehát, hogy az első mindenképpen az lenne, hogy amennyire lehet próbálják ezeket a változásokat követni, beszélgessenek a gyerekükkel. Nem biztos, hogy muszáj minden TikTokkal, Snapchattel, WhatsAppal, nem tudom mivel, mindennel tökéletesen tisztában lenni, de ha törekszem arra szülőként, hogy legyen kapcsolatom a gyerekkel, kiemelném, hogy legyen, hogy tudjunk egymással beszélgetni. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon szívesen beszélgetnek erről, és nagyon szívesen felvilágosítják a szülőt, és viccelődnek azon, hogy jaj, hát te még ezt sem tudod meg, te úgy se érted, de majd én elmagyarázom. Tehát, hogy a gyerekünktől kapjunk információkat technikailag is, de ugyanakkor a beszélgetés révén építsük a kapcsolatunkat, tehát tudom akkor észrevenni, hogy hol tart a gyerek, van-e probléma, szükséges-e valamilyen beavatkozás. Ha én kevés vagyok, akkor ne féljek segítséget kérni hozzávaló szakembertől, de itt nem csak mondjuk a pszichológust értem ez alatt, hanem mondjuk valami technikai szakembertől, aki ért ezekhez a dolgokhoz, hogy mondjuk hogyan lehet családi felügyeletet rakni egy telefonra, hogyan tudom korlátozni, vagy kontrollálni azokat a tartalmakat, amit a gyerekem néz. És persze emellett a gyerekemmel folyamatosan beszéljem meg ezeket. Tehát, hogy ne csak úgy legyen, hogy na, mától le vagy tiltva, aztán azt csinálsz, amit akarsz, hanem hogy legyen egy folyamatos kapcsolatunk, ahol ezekről is lehet beszélni. Tehát talán ez a legfontosabb. De hogy továbbra is szeretném a média felelősségét hangsúlyozni, mert mindaddig, amíg a gyerek tényleg hozzáférhet úgy tartalmakhoz, hogy mondjuk megkérdezi ugyan a tartalomgyártó, hogy elmúltam-e 18 éves, és akkor rákattintok, hogy igen vagy nem, de hogy senki nem ellenőrzi, ha az igenre kattintok, hogy akkor valóban elmúltam-e 18 éves. És azért köztünk szóval 18 éves életkor, ahogy az elején mondtam, még mindig nem elég biztosíték arra, hogy az illető elég érett bizonyos tartalmakhoz. Szóval, hogy leginkább a szülők és a média felelősségét tudnám hangsúlyozni, illetve kiegészíteném a társadalom felelősségével is, hogyha azt látom, hogy a szomszédgyerek, az osztálytárs bajban van, és mondjuk akár a saját gyerekem révén tudomásomra jut valami, akkor ne hagyjam szó nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön feljelentést kell tenni, hanem hogy próbáljak utána menni, szülővel beszélni, pedagógussal beszélni, és hogy próbáljunk meg mi is segíteni és beavatkozni, mert lehet, hogy az én gyerekem lesz a következő. És én is örülnék annak, ha nekem is szólnának mások, hogy baj van.
1: Hát, kedves hallgatóink, nagyon sok mindenről hallhattak itt az elmúlt percekben, itt az Európa Szalonban. Én azért bízom benne, hogy sokuknak, sok családnak, sok fiatalnak jól fog telni ez a nyár hátra lévő része, és ahogy hallhatták itt a jó tanácsok közül, talán első is legfontosabb, hogy beszélgessünk, beszélgessenek a szülők, a gyerekekkel, a családok, és figyeljünk oda egymásra. Balogh Beát, a klinikai szakpszichológusnak köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk.
2: Szép napot kívánok én is a hallgatóknak, és nagyon szép internetmentes nyarat!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be szombaton a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andrea. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi kar tanszék vezetője, korábbi dékánja és elismert jogász. Magyar Péter kiemelte, hogy a szakember elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Szonnevent korábban Sólyom László és Mádl Ferenc elnökök mellett is dolgozott. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság területére terjed ki. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság, valamint az Európai Unió bíróságai előtt is. A Tisza párt célja, hogy kizárólag a jog és az alkotmányos értékek alapján döntsenek. A frakció Hende Csaba megüresedett helyre állítja őt az alkotmánybíróság élére. Szonnevent Pál személye a szakmai felkészültséget és a függetlenséget garantálja. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Jelentős kamattámogatást hirdetett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A magyar közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. A 2026. évi pótfelvételi eljárásban várhatóan a Miskolci Egyetem valamennyi kara hirdet képzéseket magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A jelentkezési időszak előreláthatólag augusztus 1-től augusztus 7-én éjfélig tart. A pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban kell feltölteni.

0: vagy későn kapcsoltak, és most jelentkeznek először, azzal a különbséggel, hogy általános felvételi eljárásban több egyetem, több szakát meg lehet jelölni, pótfelvételiben mindig csak egy szakot, egy egyetemet lehet. Elvileg minden szakunkat, amit jogszabály szerint azokat a szakokat, amelyeket el tudunk indítani általános felvételi eljárásban, azokat hirdethetjük pótfelvételi eljárásban is. Tehát gyakorlatilag majdnem minden szakunkat tudjuk. Van, ahol csak önköltséges formában, ahol lehetőséget kapunk a minisztériumtól, és van a közfeladatfinanszírozási szerződésünkben még mozgástér, akkor ott tudunk államilag támogatott képzést indítani. Ha az általános felvételi eljáráshoz egy becsült pótfelvételi létszámot hozzá tudunk tenni, plusz szakirányú továbbképzés, plusz az egyre növekvő számú nemzetközi hallgatói létszámot, akkor úgy satszoljuk, hogy az előbb említett 3700 fölötti hallgatói létszámhoz képest, ha szerencsénk van, akkor szeptemberben 45.800-5.900 plusz hallgatóval tudunk indulni, és ha hozzáadjuk a bent lévő hallgatói létszámhoz, akkor lehet, hogy el tudjuk érni a lélektani 15.000 főt.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volán Javító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpra állítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia napközis táborát. A környezetvédelmi élménytábort 3.-4. osztályos általános iskolásoknak szervezték június 20-a és 24-e között saját telephelyükön. Kovács Bence környezetmérnök tájékoztatása szerint a program célja a játékos környezeti nevelés és a szemléletformálás volt. A délelőttök folyamán a gyerekek hulladéklerakót, vegyes hulladékfeldolgozó üzemet és komposztáló telepet is meglátogattak. A táborozók kipróbálhatták az elektromos kukásautó vezetését, valamint pontgyűjtős hulladékválogatáson is részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotómunkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avasszálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth-Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt

0: Fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon. Összevont hatósági ellenőrzést tart az önkormányzat hétfőn Miskolcon a Jukóvölgyben. Az akciót a területen történt legutóbbi kutyatámadások és egy falkás incidens tette szükségessé. Az ellenőrzésben a hatósági osztály, a rendészet és a városgazda munkatársai is részt vesznek. Jukóvölgy külterület, de a rendkívüli helyzet miatt azonnali beavatkozásra volt szükség, írja Minap. A támadó kutyát a rendőrség közreműködésével már befogták és a helyi állattelepre szállították. A Városháza emlékeztet, a felelős állattartás minden gazda jogszabályi kötelessége és felelőssége. A hétfői ellenőrzés tapasztalatai alapján dönthetnek a rendszeres akciók elrendeléséről. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Dicsérjétek az Urat! Áldás békesség, Lucskiné Krokavec Márta vagyok, a tunyogi és szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, 4. fejezetének 9. és következő versei a 18. verssel bezárólag. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandros, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Miután számot vetett az apostol a saját életével, számot vett a munkatársakkal is, akik valamiképpen mellette voltak a szolgálatban. És azt látjuk, hogy vannak hűségesek, vannak elpártolók, sőt kifejezetten ellenséges indulatú is. Alexandros a rézműves, aki sokat ártott az apostolnak. De az igazság kimondása mögött nincs bosszúvágy, sőt így fogalmaz, megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Pál személye jó példája annak, hogy aki igazán az Isten embere, az minden körülmény között megőrzi a krisztusi lelkületet. Nem lehet olyan helyzet, csalódás, sérelem, amelyben az indulata elragadná, s gyűlöletnek adna helyet a szívében. Sőt, inkább a megbocsátás lesz meghatározóvá. Említi az apostol Timóteusnak, hogy Márkot hozza magával, mert hasznos lehet a szolgálatban. Nos, ez a Márk az, aki miatt a második missziói út előtt vitába került Barnabással. Márk ugyanis a szolgálat során elvált tőlük egy helyen, s nem végezte tovább a munkát. Ezt a régi sérelmet elfelejtve hívja maga mellé, esélyt adva hitének bizonyítására. Amikor ma oly gyakran végleg leírjuk, kizárjuk a vétkest az életünkből, közösségeinkből, akkor ez a páli lelkület önmérsékletre indíthat. A hibázónak esélyt kell adnunk, hogy bizonyíthasson, mert nem a tökéletességet várja el a mi Urunk, hanem a megbánást és a jobbra való igyekezetet. Mi lenne velünk, ha hibáink, vétkeink okán kiesnénk Isten szeretetéből végképp? De a kegyelem éppen a megújulásra lehetőséget adó esélyünk. Pál őszinte megnyilatkozása a vele egykor kapcsolatban lévőkről jól példázza azt, ami számunkra sem ismeretlen. Emberi kapcsolataink törékenyek, változóak. Aki ma barát, holnap ellenségé lehet. Akiről azt tartjuk, hogy szeret, holnapra elfelejthet. Házasságok megromlásán már nem is csodálkozunk. Annyira mindennapivá lett, hogy a kölcsönösség, a tiszteletben, a türelemben, a szeretetben, a ragaszkodásban úgy eltűnik, mintha soha nem is lett volna. Pál is megvallja magányát. Amikor vallatták, senki nem volt mellette, mindenki elhagyta. Milyen szomorú tapasztalás ez. Annak átélése, amit a 38 éve béna ott a Betesda tó partján Jézusnak is panaszolt. Uram, nincs emberem. Napjainkban a magány, a magára maradottság sokak legkínzóbb érzése. A digitális térben lehet akár sok száz ismerős is, de ez csak illúzió, mert nincs valóságos kapcsolat, találkozás, s legfőképpen hiányzik a számíthatsz rám biztonsága. A magány érzése pedig szorongáshoz, depresszióhoz vezet, ami elveszi a mindennapok jó ízét. Ilyen helyzetbe sodródva erőt adhat, ha följebb emeljük a tekintetünket Isten felé, aki Krisztusban úgy lépett be a mi földi világunkba, hogy nevében hordozza állandó közelségét. Immanuel, velünk az Isten. Látjuk, hogy az apostol nem is esik kétségbe, nem szomorú, sőt vallást tesz tapasztalásáról, de az Úr mellém állt. A hívő életnek éppen ez a bizonyossága töblete. Emberek ugyan elhagyhatnak, csalódást okozhatnak, de az ilyen helyzetekben is mellettünk az Isten. Aditól gyönyörűbben ezt nem mondhatjuk. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Bizonyára volt már ilyen tapasztalásunk, s ebben az ölelésben békességet nyertünk, s erőt utunk folytatásához. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy elcsitultak a hullámok, hogy minden megoldódott, de azt igen, hogy megmaradtunk, hogy nem roskadtunk össze, hogy túl tudtunk látni a nehézen. Pál sorsa sem fordult jobbra Rómában, nem szabadult meg a fogságból, nem kerülhette el a mártíromságot, de nem erre nézett, hanem Istenre, akiről így vall, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Nietzsche a 19. század végének német filozófusa mondta, akinek van miért élnie, szinte minden hogyant kibír. Azaz, ha van egy magasabb rendű célunk, akkor bármilyen külső körülményt, még a szenvedést is el tudjuk viselni. Krisztus által kaptuk meg azt a magasabb rendű célt, amire nézve minden hogyant el tudhatunk hordozni, a Szentlélek jelenléte ereje által. Ez pedig az üdvösség, az Isten örökké való királysága, ami Pál számára is a biztos kapaszkodó. Pál apostol összegző gondolatai mentén arra a kérdésre kell választ keresnünk, mi az, ki az, akinek, aminek elsőbsége van a gondolkodásunkban, az életlátásunkban. Emberek, történések, körülmények, akár saját magunk, vagy a mindent meghaladó, mindennél hatalmasabb Isten. A hiányainkat tartjuk számon, vagy látjuk az áldást. A nehézségek miatt panaszkodunk, vagy elhordozásukhoz kapott erőért vagyunk hálásak. E földi létben látjuk csupán az elérendő célokat, vagy látjuk az Isten országában kiteljesedő örök életet. Fontos kérdések, s a rájuk adott válaszainktól életünk minősége függ. Segítsen az örökkévaló az ő lelke által, hogy Krisztussal való közösségünkben legyen erőnk, békességünk, örömünk itt, s üdvösségünk oda át. Amen. Imádkozzunk a 825. ének soraival. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj. Lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts.

Ady Endre, álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal. Nagy bolond hitben s csak ennyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Mindenféle kalandok.
1: Nagyon unalmas mindig itt ülni,
0: mondta Dani. Senki se felelt neki, mert az egérke ennivaló után járt, meg aztán a családját sem hagyhatta mindig magára a Dani kedvéért.
1: Nem is tudom, hogy hogy van az, hogy minden embernek, meg állatnak van gyereke, meg még a fáknak is van gyümölcsük, és csak nekem nincsen senki,
0: kesergett Dani.
1: És én azért unatkozok, aztán galibát csinálok, és aztán még ők csodálkoznak.
0: Most is unatkozott. Már eleget nézte az utcát, a szaladó autóktól szédült, az emberek olyanok voltak, mint a bogarak, és mindig siettek. Csak egy bácsi állott az utca közepén mozdulatlanul. Nagyon szép ruhája volt, és a kezét mindig kinyújtogatta.
1: Ó, bizony éhes, és kér valamit, és ezek a rossz népek nem adnak neki semmit,
0: gondolta Dani. Volt még a zsebében egy pár dió, amit egy egész egér család cipelt fel neki, és megpróbálta, oda tudná-e dobni a bácsinak. Hiszen otthon is sokszor gyakorolta a dobálást, mikor az öreg pulykát akarta bosszantani. Ez ugyan kicsit messzebb volt, de azért a második dió már nagyot koppant a közlekedési rendőrbácsi fején. Ilyetten nézett hátra, akkor meg éppen az orrán koppant egy. A rendőr körülnézett. Leengedte a kezét, mire valamennyi autó, kocsi és ember mind megállt.
1: Persze, most szégyelik magukat, hogy ők semmit sem adtak és néznek,
0: örvendezett Dani, és még két diót útnak eresztett.
1: De már ennek felesem tréfa,
0: kiabálta a rendőr, és az emberek is kiabálni kezdtek.
1: Kem volt, bomba volt, előjött, onnan dobták.
0: Olyan lárma kerekedett, hogy csuda. Persze Dani nem sokat hallott belőle, csak azt látta, hogy az emberek odatódulnak a ház elé, amelyiknek a tetején ő ül, s felmutogatnak, a szép ruhás bácsi meg integet. Gondolta, nem volt elég a dió, hát ledobta neki még azt a hármat is, ami a zsebében maradt. Erre aztán furcsa dolog történt. A sok ember mind beszaladt a házba. A szép ruhás bácsi meg sípolt egyet, mire még több olyan bácsi szaladt elő erről meg arról. Aztán erős csülkölés hallatszott. Nagy-nagy kocsi szaladt az utcába, és azon csupa sisakos, egyforma ruhás ember ült. Éppen a ház előtt állt meg a kocsi. Dani kíváncsian nézte, mi lesz. Ilyet még sose látott. A kocsi teteje elkezdett emelkedni. Kinyílt, mint egy nagy picska, és egy hosszú létra lett belőle. Felért egészen a háztetőig, amelyen Dani ült, és a létrán sok bácsi mászott felfelé. No, hiszen ezek ide jönnek, ilyet meg őkelme. Nem is várta be őket, hanem villámsebesen, ahogy otthon tanulta, végigkúszott a csatornán, aztán megkapaszkodott valami drótban, és lecsúszott rajta. A drót bevezetett az egyik nyitott ablakon, Dani is becsúszott. Mire a tűzoltók a háztetőre értek, egy csepp gyereket sem találtak. Felkutattak minden zugot, még a kéményekbe is belenéztek. A rendőrök bejárták az egész házat, minden lakásba becsöngettek. Persze egyik szülő sem vállalta, hogy az ő gyereke lett volna a háztetőn.
1: Ha nem majom az én gyerekem, hogy a háztetőn tudjon mászni.
0: Szegény tűzoltók átmásztak a szomszéd tetőre is. Találtak is egy sovány beteg cicát. Ráfogták, hogy az rugdosta le a diókat. Le is vitték szegényt. Egy jószívű boltos mindjárt elvállalta, adott neki tejecskét, kenyeret. Olyan jó dolga lett a cicának, hogy ma is áldja azt a kis barna fickót, akinek a jó sorsát köszönhette. Mert ő jól látta, kidobálta le a diókat. Azt is, hogy az a valaki merre tűnt el. De ő becsületes cica volt. El nem árulta senkinek.
2: Árulkodni? Csak haszontalan gyerekek szoktak,
0: mondta magában, míg a bajuszáról az utolsó csepp tejet is lenyalogatta.
2: Becsületes cica nem teszi, és kívánom is, hogy az a kicsi barna hosszú orrú uraság is olyan jó helyre jusson, mint én.
0: Igaz, Biza? Hát hová is került Dani? Vitte a drót, vitte, mintha csak valami üzenet lett volna. De minden drót véget ér egyszer.
2: Ennek is vége szakadt.
0: Mégpedig egy furcsa szobában. Ilyet Danikó ma még sohasem látott. Fehér volt abban minden, még a fal is, és ragyogott a tisztaságtól. Középen valami letakart asztalféle állott. Körül a falnál csillogó üvegszekrények tele boszorkányos holmival. Volt még ott egy íróasztal, néhány furcsa képezet és egy karosszék.
2: Dani egyenesen abba telepedett, egészen besüppett, olyan puha volt.
0: Onnan nézegetett körül. Egyszer csak az egyik sarokban egy embert pillantott meg. Kicsit sovány ember volt, a bőrét meg a húsát is mind lefogyta. Egészen kilátszottak a csontjai, de mind ám olyan csontváz volt, amilyenen a doktorbácsik az emberi csontokat tanulmányozzák, hogy ha valaki beteg, meg tudják gyógyítani. Dani leugrott a karosszékből, odament a csontemberhez, és szépen meghajolva bemutatkozott. A csontember nem felelt. Dani még egyszer megszólította.
1: Kérem szépen legyen szíves megmondani, hova kerültem.
0: A csontember bámult, és hallgatott. Dani megharagudott. Megrántotta a csontember kezét, és rákiáltott.
1: Kérem, nem tudja, hogy felelni illik, ha kérdezik.
0: De el is ugrott mindjárt, mert a csontember se szó, se beszéd előre dőlt, és egyenesen Dani nyakába akart esni. Így csak a földön pottyant végig, olyan lármával, hogy azt bizony az utcán is meghallhatták.
1: Jaj, de buta vagy, most mindenki bejön majd, és akkor mit csináljak?
0: Törmögte Dani, és megpróbált a karosszék alá bújni. Ott kuporgott egy darabig, de senki se jött be. Úgy látszik, a doktor bácsi, akinek a szobájába betéve, nem volt otthon. Dani koma felbátorodott. Előjött, és az unalmas csontember helyett most a szekrényeket kezdte vizsgálni.
3: Valamennyi zárva volt.
1: Ó, pedig milyen szép színes üvegek vannak benne. Nagyon irigyember lehet az, aki itt lakik.
3: Mit csináljon itt egy szegény dugógyerek is, és nem is törhetem be az üveget?
0: Dani hosszú orra szomorúan konyult le. Hogyne, mikor nem üthette bele semmibe.
2: Azaz, hogy mégis. Hiszen ott állt egy fekete asztalka, és azon valami csodálatos képezet.
0: Dani nem is Dani lett volna, ha körül nem szaglásza, meg nem tapogatja. Volt azon mindenféle csavar, meg gomb. Az egyiket Dani megnyomta, mire valami zúgás hallatszott, és ökelme ütést érzett. Aztán még egyet, de már erősebbet. El akarta engedni a csillogó rudat, de nem tudta ám. A furfangos gép megfogta a bal kezét, és ütötte, rángatta, hogy Dani csak úgy táncolt bele. Fájt a karja, sajgott a keze, de hasztalan, táncolt kinnyában. Kiabálni mégsem mert, hát ha bejönnek, és cseberből vederbe kerül. Mit csináljon?
1: Kérem szépen segíts át rajtam!
0: Nyöszörögte a csontembernek, de az csak feküdt, és meg sem mozdult.
1: Jaj, na most vége szegény Daninak, mert nem tud szabadulni, és nem is csinálnék több kalibát is, jaj, de kár értem.
0: Siránkozott dugó Dani szomorúan. Még a könnye is kicsordult. Honnan is vesz majd a világ egy másik ilyen helyes dugó gyereket? A könnyektől egészen maszatos lett az arca, meg akarta törölni, és közben a jobb kezével véletlenül megnyomott egy gombot. Hát abban a pillanatban elhallgatott a gép, és nem rángatta már a karját.
2: El is szaladt tőle Dani olyan messzire, amennyire csak tudott.
0: A villanyozó gép, mert az volt, mintha utána kacagott volna, igazán. Dani hallotta is, amit a csillogó készülék súgott.
2: Dugó, Dani, gyere! Hadd táncoltassalak meg, te kíváncsi gyerek!
1: Köszönöm, Alásson!
0: Felelte Dani mérgesen.
1: Én csak akkor szoktam táncolni, ha jó kedvem van, és biztosan magát is az emberek csinálták, és el is megyek innen, nem maradok itt semennyiért.
0: Nem is tanakodott sokáig, felkapaszkodott az ablakra, szerencséjére az esőcsatorna éppen ott volt, és azon lemászott.
4: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm, ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Központi Statisztikai Hivatal fontos gazdasági adatokat tesz közzé az előttünk álló héten. Szerdán érkeznek a turisztikai szálláshelyek júniusi forgalmának adatai. Májusban a turisztikai szálláshelyekre mintegy 1 millió 800 ezer vendég érkezett. Csütörtökön jelenik meg a második negyedéves GDP első becslése és a külkereskedelmi statisztika. Az első negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt éves alapon. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a szolgáltatások szektora járult hozzá. Májusban az euróban számolt export 7,4, az import pedig 6,3%-kal bővült. Pénteken közlik a júniusi ipari termelői árakat és az első féléves lakásépítési adatokat. Az első negyedévben több mint 2800 új lakás épült, ami 4,3%-os növekedés. A kiadott építési engedélyek alapján építendő lakások száma 64%-kal emelkedett. Átalakíthatja a gondosóra programot a meglévő párhuzamosságok megszüntetése érdekében a kormány. Bódi Éva helyettes államtitkár szerint a program és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás viszonyát vizsgálják felül. A gondosóra egy családi és informális hálózatra épülő segítségnyújtási forma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ezzel szemben professzionális szakmai támogatást biztosít. A gondviselő nélküli időseknél a házi segítségnyújtó szakember kerülhet fel a hívólistára. A két rendszer a jövőben kiegészítheti, vagy akár ki is válthatja egymást bizonyos esetekben. A fejlesztési tervek között szerepel a házi orvosi ellátással való szorosabb együttműködés vizsgálata is. A 2022-ben indult ingyenes programnak jelenleg már közel 800 ezer felhasználója van az országban. A Turizmus Online idén is meghirdeti a Klasszis Top Design nemzetközi design versenyt. A megmérettetés a szállodaipar, a vendéglátás és a belső építészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. Nevezhetnek szálláshelyek, éttermek, belső építészek, design stúdiók és kreatív alkotók egyaránt. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a teljes pályázati dokumentációt pedig október 15-éig várják. Az idei évben megújultak a kategóriák, keresik az év formabontó szállás és vendéglátó helyeit is. Újdonságként önálló kategóriát kaptak a boros címkék, elismerve a vizuális kommunikációt. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak a kelet-közép-európai régió határon túli szereplőinek. Kiállítás megnyitóval és zenés áhítattal vette kezdetét a fesztivál misszió Talján Dörögdön. A művészetek völgyében idén is megtelt a lélegzett református udvar a nyitónapon. Szabóné László Lilla lelkész kiemelte, a tíznapos rendezvényen a lélek útját járják be. A nyitó áhítat és a Zsongom együttes koncertje után nyílt meg Richter Sára kiállítása. A Munkácsi díjas textilművész alkotásai az imádságról és az emberi szív titkairól mesélnek. A munkák a járványidőszak és a személyes élethelyzetek szorongásos élményeiből táplálkoznak. A művész horgonyzott lemez áztató edényt, kézzel szőtt vásznat és bibliai idézeteket is használt. A beszélgetések során hangsúlyozták, hogy a gyűrött és sebzett lélek is széppé válik az imában. A programok között koncertek, imaórák és irodalmi borkostolók is helyet kaptak. A református udvar egészen augusztus 2-áig minden nap déltől várja a látogatókat. Ingyenes nyári programokkal várja a debreceni családokat a Debreceni Vagyonkezelő ZRT. A kezdeményezés célja, hogy a helyi gyermekek élményekkel gazdagodjanak a szünetben. A tagvállalatok közreműködésével megvalósuló események a közös kikapcsolódásra épülnek. A részvétel díjmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött az esemény.dvrt.

0: de a rendkívüli helyzet miatt azonnali beavatkozásra volt szükség, írja Minap. A támadó kutyát a rendőrség közreműködésével már befogták és a helyi állattelepre szállították. A Városháza emlékeztet, a felelős állattartás minden gazda jogszabályi kötelessége és felelőssége. A hétfői ellenőrzés tapasztalatai alapján dönthetnek a rendszeres akciók elrendeléséről.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről a kisvárdai református templomból. Igét hirdet Molnárfi Mátyás Tamás iskolalelkész. A felvétel július 19-én készült.
2: Szeretett testvérek, presbiteri csendességünkben a 142. Zsoltár hangzott el. Így szól a 142. Zsoltár. Dávid tanító költeménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz.

Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Pál apostol szavaival itt a gyülekezetben, illetve az Európa Rádió hullámhosszán. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk a mi mennyei Urunkat a 224. dicséretünk első énekversével. A 224. dicséretünk első énekverse így kezdődik: Ím, béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.

Szeretett testvérek, foglaljuk el a helyünket is, készüljünk a szige hirdetésre. A 231. dicséretünk első énekversével könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.

A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban, magasztalunk és áldunk téged ezen a mai vasárnapon, hogy megnyitottad előttünk a te templomod ajtaját, és megnyitottad a szívünkhöz vezető utat, nem csak itt Kisvárdán, hanem a rádió hanghullámain keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagysz bennünket magunkra a mindennapok fáradtságában, a nyári meleg terhei között, hanem most is a te közösségedbe hívsz önmagaddal és egymással. Urunk, hódolattal valljuk be előtted, hogy sokszor a magunk erejéből próbálunk harcolni, futni és fáradozni. És azért annyiszor elerőtlenedünk, megbilincselve érezzük magunkat a gondjaink és a félelmeink által. Kérünk, Urunk, bocsásd meg hűtlenségünket és csüggedésünket. Arra kérünk most, hogy szent lelked által tedd élővé, hatóvá a felolvasott és hirdetett ígét. Tisztítsd meg a mi szívünket, nyisd meg a fülünket, nyisd meg az életünket, hogy akár a templom padjaiban ülünk, akár a te szavadat az otthonainkban hallgatjuk, ne engedd, hogy csak emberi beszédet halljunk, hanem a te szabadító, meg nem bilincselt, életet formáló szavadat értesd meg velünk. Mennyei Urunk, rejtsd el minket a te kegyelmedben, és készíts fel bennünket a te üzeneted befogadására. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek az az ígéje, amelyet az ő szent lelke segítségül, hívásával és várásával most hirdetni kívánok közöttetek, megírva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében. A Pál apostol Timóteushoz írt második levelének második fejezetében, az első 13 versben. Amíg az igét felolvasom és azt magyarázom, a gyülekezet leülve, figyelmes szívvel hallgassa meg Isten hozzánk szóló igéjét és üzenetét. Így szól hozzánk a mai ige Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének második fejezetéből, az első 13 versből a következőképpen. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten ígéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk vele, együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Még egyszer olvasom a 13. verset. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát
meg nem tagadhatja. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, kedves rádió hallgató testvéreim, hadd kezdjem egyenesen egy kérdéssel, hogy vagy? De valójában is tényleg, hogy vagy? Mert tudom, hogy ilyenkor nyáron a hivatalos verzió az, hogy mindenki pihen, mindenki jól van, mindenki töltődik. De ha lerántjuk és lehántjuk a látszatot, ha belenézünk a tükörbe, akkor sokszor egészen más kép fogad bennünket. A kimerültségnek a képe, a fájdalmak képe, a sebek képe, talán régi emlékek képe, amikor nem csak a fizikai testünk fáradt el akár a munkában, hanem talán sokféle más dologban, a hajtásban, és a lelkünk lemerült teljesen. Muszáj korban élünk. Olyan korban, amikor mindent meg kell oldani. Helyt kell állni a munkahelyen, össze kell tartani a családot, ki kell fizetni a számlákat, és közben még jó kereszténynek is kell lenni. Pörgetjük sokszor a mókus kereket, és azt vesszük észre, hogy a lelkünk akkumulátora pirosan villog, nullán vagyunk. Szeretett testvérek, Pál apostol pontosan ilyen nulla pontról ír a fiatal Timóteusnak. Csak a díszlet egészen más. Nem a nyári kánikulában, hőségben ül, hanem nagy valószínűség szerint a római Mamertinus börtön föld alatti, nyírkos, sötét cellájában. Láncok vannak a csuklóján, és tudja, hogy Néró hóhérai napokon belül érte jönnek. És ebből a kilátástalan helyzetből, magányból nem azt írja a csüggett tanítványának, hogy Timóteus, szedd össze magad, légy kemény, csináld meg. Nem. Azt mondja, te azért fiam, erősödj meg a Krisztus Jézusban lévő kegyelemben. Szeretett testvérek, ez egy hatalmas teológiai üzenet és hatalmas teológiai pofon, ami sokszor teljesítményorientált világunknak. Erősödj meg a kegyelemben, hiszen a kegyelem az a gyengéké. Pál azt mondja, hogy a keresztény ember ereje nem abból fakad, hogy megfeszíti az erejét, hogy megfeszíti az izmait, hanem abból, hogy megadja magát. Abból, hogy elismeri, hogy Uram, elfogyott a saját erő, elfogyott az erőforrásom. Kérlek, lép be a te erőddel, a te jelenléteddel az én életembe. Hogy ezt megértsük, Pál apostol három képet tár Timóteus és elénk ebben az ige szakaszban. Olyan képeket, amiket ha ma lefordítunk a mi valóságunkra, azt hiszem azonnal magunkra ismerünk. A három életkép, a fókusz, a becsület és a láthatatlan munka. Pál apostol először ugyanis a katona képét tárja Timóteus elé, és azt mondja a katona képe által, hogy a katona nem keveredik bele a mindennapi élet, a hétköznapi élet ügyeibe, nem is tehette jog szerint, mert a parancsnokának akar egyedül tetszeni, csak a parancsnok dönthet a feje felett, csak a parancs után mehet. Tudjátok, miről beszél itt Pál apostol? A fókuszról. Képzeljétek el magatok elé Desmondost, a második világháború híres fegyvertelen katonáját. Ott áll az okinavai pokolban,
záporoznak a golyók vele szemben, a társai ordítanak, a hadsereg nyomása hatalmas. De Dosznak van egy belső fókusza, ő nem ölni jött, ő nem gyilkolni jött, nem másokat leigázni, hanem életet menteni. Egyetlen fegyver nélküli tüzérségi tűz közepette 75 bajtársát eresztette le a szikláról. Miért? Mert tudta, ki az ő legfőbb parancsnoka. Nekünk mi a fókuszunk? A mai világ ezer irányba rángat bennünket. Felugró értesítések, mindenféle hírek, a szomszéd vagy más véleménye, a megfelelési kényszer. Sokszor elveszítjük a fókuszt. Pál azt mondja, ha te keresztény vagy, ne engedd, hogy a mindennapi élet apró cseprő ügyei eltereljenek a legfőbb parancsnoktól. A második kép a sportolónak a képe, aki nem kap koszorút, ha nem szabályszerűen küzd. Ez a kép a becsületről és az integritásról szól. Gondoljuk az újkori olimpiákra, vagy a nagy futó versenyekre. Ha egy zseniális futó csak egyetlen tized másodperccel hamarabb lép le a rajtkőről, mint a sípszó akkor, vagy a puskalövés, hiába fut világrekordot, diszkvalifikálják, kizárják a versenyből. Miért? Mert a szabályok nem opcionálisak. A mi kultúránk sokszor azt tanítja, hogy ügyesnek kell lenni, és nem becsületesnek. A cél szentesíti az eszközt. Érd el a célt, mindegy, hogy hogyan. Levágjuk a kanyarokat a házasságban, a pénzügyekben, a hétköznapokban, a munkában, sokféle dologban. De Isten országában nincsenek szellemi, lelki gyorsítósávok. Isten előtt a hogyan épp olyan fontos, mint a mit. A harmadik kép pedig a földművesnek a képe, amit talán nem kell különösebben magyarázni, de hadd hozzak mégis egy különleges példát, a kínai bambusznak a példáját, amikor elülteti a gazda a bambusznak a magját, egy évig öntözi, gondozza, de semmi sem történik. A második, a harmadik, a negyedik évben is locsolja, kapálja, de a föld felett egyetlen zöld hajtás sem jelenik meg. Egy kívülálló azt mondaná, bolond ez az ember, csak pazarolja az idejét. De az ötödik évben mindössze 6 hét alatt a bambusz 30 méter magasan nő meg. Mit csinált ez a bambusz 4 éven keresztül? A gyökérzetét fejlesztette a mélyben, hogy elbírja tartani a későbbi hatalmas súlyt. Szeretett testvérek, a hitünk, a gyermekeink nevelése, a gyülekezetünk építése pontosan ugyanilyen földműves munka. Sokszor csinálod a monoton, a szürke hétköznapok feladatait, imádkozol a gyermekedért, a házasságodért, és talán nem látsz még semmit. De Isten emlékeztet téged, a fáradozó földművesnek kell elsőként részesülni a termésből. A láthatatlan munka egyszer beérik. Az aratás Istennél biztosítva van. És akkor nézzünk rá Pálra, az ő cellájában. Azt mondja Pál, bilincseket viselek, mint egy gonosztevő, de az Isten ígéje nincs megbilincselve. Zseniális Pálnak a megfogalmazása. A római birodalom császára azt hitte, hogyha Pál apostolt láncra veri, akkor elnémíthatja az evangéliumot,
akkor elnémíthatja a keresztényeknek az üzenetét. De mekkorát téved? Pált bezárhatták, de az üzenet akkor is kirobbant abból a cellából, és terjedt szét. És ez a mi hatalmas vigasztalásunk, hogy ma itt a templomban, vagy akár a rádió készülékeken keresztül is, Isten megszólít bennünket. Isten üzenete ma is szól. Lehet, hogy téged most megbilincselt valamilyen betegség, valamilyen nehézség, amit régóta hurcolsz, cipelsz magaddal. Lehet, hogy téged most oda kötött a betegség a kórházi ágyhoz. Lehet, hogy megbilincsel téged a depresszió, a szomorúság. Lehet, hogy gúzsba köt téged a magány vagy a tehetetlenség. Talán ott van benned a kérdés, hogy mi a következő lépés? Hogyan szabadulhatok meg ebből a helyzetből? Mi a megoldás az én számomra? Isten szava, az ő szeretete áttöri a falakat, áttöri a rádió hullámhosszait is, és most is ott van melletted, mert Isten igéjét nem lehet sem cellába, sem karanténba, sem a négy falak közé zárni. Miért? Mert éppen Pál apostol élete a bizonyíték, hogy a mi körülményeink megbilincselhetnek bennünket. Megbilincselhet egy nehéz helyzet, egy betegség, akár a házasságnak a csődje is, a magány vagy éppen az anyagi nehézségek. De az Isten igéje benned és rajtad keresztül ma sincs megbilincselve. Most is, amikor szól Istennek az igéje, itt a templom falain belül, a rádió hullámhosszain, akkor áttöri a szobák falait, és megtalálja a szíveket és az életeket. De mi van akkor, testvéreim, ha mindezek ellenére mégis megremegünk? Mi van, ha mindezek ellenére mégis elbukunk? Mert őszintének kell lennünk. Vannak napok, amikor bizony nem vagyunk olyanok, mint a katonák. Sokszor elveszítjük a fókuszt, vagy talán feladjuk a fókuszt. Vannak napok, amikor talán a katona sem látja maga célját, feladatát. Vannak napok, amikor elbukik a sportoló. Vannak napok, amikor nem sikerül akár a döntőbe eljutnia. Vannak napok, amikor talán elbukunk. És vannak napok, amikor a földműves sírva borul rám a kiszáradt földre. Vannak napok, amikor nem vagyunk jó keresztények. Vannak napok, amikor tele vagyunk kétellyel, hitetlenséggel, tele vagyunk félelemmel, aggodalommal. Akkor mindennek vége. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, igénynek a csodáját, azt a legfontosabb mondatot, amit ma haza kell vinnünk. Ez a tiszta örömhír szól a grácia, egyedül kegyelemből. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy Istennek mindegy, hogy hogyan élünk. Ez a mondat a kétségbe esett, összetört ember végső horgonya. Egyedül kegyelemből. Tudjátok, a mi hűségünk olyan, mint az áprilisi időjárás. Egyszer lángolunk a buzgóságtól, máskor talán pedig fásultan hallgatjuk Isten igéjét. Egyszer bármit meg tudnánk tenni,
bizonyságot tenni másoknak arról a szeretetről, amit Istenben megtapasztaltunk, és Istentől ajándékba kaptunk, másszor meg elbukunk. Ha mi üdvösségünk, ha mi megmaradásunk, megváltottságunk, a saját hűségünkön, vagy a mi vallási teljesítményünkön múlna, akkor a kisvárdai gyülekezet, vagy a világ összes rádió hallgatója reménytelenül elveszett lenne. De a mi Istenünk hűsége sziklaszilárd. És ő nem azért hűséges hozzád, mert jó vagy. Ő nem azért hűséges hozzád, mert te jó keresztény vagy. Nem azért hűséges hozzád, mert te eljöttél ma a templomba, vagy hallgatod Isten igét a rádión keresztül. Hanem azért hűséges, mert ő az, aki. Mert ez az ő belső lényege. Ő egy tiszta arany pecsét gyűrű, és teljesen mindegy, milyen minőségű papírra nyomják rá. A pecsét értéke és formája nem változik. Isten Jézus Krisztusban, Krisztus keresztjénél szövetséget kötött veled, és ő nem tud és nem akar magának ellent mondani. Ő megkötötte veled már ezt a szövetséget, ő már igent mondott Jézus Krisztusban a te életedre. És amikor te elengednéd az ő kezét, akkor ő akkor is tart téged, mert nem akar elengedni téged. Kezdettől fogva azért keres bennünket Isten. Azért jött utánunk Jézus Krisztusban, hogy megtaláljon bennünket. Hogy kinyilvánítsa az ő igényét a te életedre nézve. Szeretett testvérek, kedves rádióhallgatók, menjünk bele a következő hét napjaiba úgy, hogy ez a felszabadító békesség ott van a szívedben. Ő igen mondott a te életedre, még ha te talán nemet is mondanál a magadéra. De ó, de jó, hogyha ki tudod magadra mondani azt, hogy nem vagy méltó rá, de egyedül kegyelemből. Azért, mert Isten hűséges. Ne a saját erőnkben akarjunk bízni. Ne a saját izmainkat megfeszíteni, hanem erősödjünk meg Jézus Krisztusban a kegyelemben. Fussuk meg a pályánkat a katona fókuszával. A sportolónak a kitartásával és a földműves türelmével. És adjuk tovább a hit stafétáját. A gyermekeinknek, unokáinknak, mindazoknak, akik ott vannak a közelünkben, a szomszédunknak. Akinek csak indít bennünket Isten. És ha úgy közben megremegne a lábunk, elsötétülne a szívünk, akkor kapaszkodjunk ebbe a megmozdíthatatlan ígéretbe. Ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Amen. Szeretett testvérek, válaszoljunk az ige megszólító szavára. A 842. dicséretünk első énekversét énekeljük. Neked zendül Istenünk a hála.

Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, mi hűséges, sziklaszilárd Istenünk, olyan jó megnyugodni a te szabadban. Köszönjük, Urunk, hogy te lehúztad rólunk a teljesítménynek a kényszerét, és emlékeztettél bennünket arra, hogy a mi megmaradásunk egyedül a te változhatatlan hűségeden áll vagy bukik. És köszönjük, hogy amikor mi erőtlenedünk, amikor megremeg a lábunk, akkor te tartasz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy formáld át, sződ át a mi mindennapjainkat ezzel az örömhírrel. Add nekünk a katona fókuszát, hogy a világ ezerféle zaja közepette is rád figyelhessünk. Add nekünk a sportoló kitartását, becsületét. Ha ne a kiskapukat keressük, hanem megalkuvás nélkül veled élhessünk. És add nekünk, ajándékozz nekünk a földművesnek a türelmét. Sokszor látványtalan, monoton, hétköznapi munkában, hétköznapi feladatainkban, a családban, a gyermeknevelésben ne csüggedjünk el, hanem bízni tudjunk a te aratásodban. Mennyi, Urunk, imádkozunk most a láthatatlan gyülekezetért, a rádió hallgatókért, könyörgünk azokért, akiket a betegség zárt a kórházi járgy bilincseibe, vagy akiket a magány, a gyász, a tehetetlenség láncai kötöznek meg. Kérünk téged, hogy ragyogtasd fel felettük a te ígét, a te szabadító szereteted, nincs megbilincselve. Emeld fel, Urunk, a roskadozókat, és vigasztad meg a szomorkodókat. Kérünk téged, áld meg a mi kisvárdai gyülekezetünket, presbitereinket, lelkészeinket, egész gyülekezetünket, szolgálattévőinket. És kérünk téged, hogy áld meg egész magyar református anyaszentegyházukat. Add, hogy hűséges láncszemek lehessünk, akik merik és tudják továbbadni a hit stafétáját az utánuk következőknek. Minden terhünket, a jövőnket a te hűségedre szeretnénk bízni, együtt imádkozva úgy, ahogyan a te fiad, az Úr Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteltünk végén énekeljük záró énekünket, a 293. dicséretünket, Uram, bocsásd el népedet békével.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről a kisvárdai református templomból. Igét hirdetett Molnárfi Mátyás Tamás iskola lelkész. A felvétel július 19-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy folytatódik a tárcájához tartozó állami vállalatok átvilágítása. A politikus közölte, hogy az Exim Bank után egyenként, alaposan, dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és döntéseket. Hozzátette, hogy rendet tesznek, a feltárt ügyeket pedig továbbítják az illetékes hatóságoknak a szükséges lépések megtételére. A miniszter arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel és vállalkozókkal. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat, és a beérkezett értékes javaslatokat beépítik a döntéseikbe. Kapitány István hangsúlyozta, hogy az irány változatlan, átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd jellemez mindent. Aggódhatnak a magyar gazdák a friss hírek szerint, mivel Oroszország korlátozta a csonthéjas gyümölcsök behozatalát. A török exportőrök emiatt új piacok felé nyitnak, és Magyarországra is jelentős mennyiségű olcsó áru érkezhet. Az Agroinform tájékoztatása alapján ez a dömping komolyan torzíthatja az árversenyt. A helyzet az őszi barackot, a nektarint, a szilvát és a medgyet érinti a leginkább. A gyümölcs szezon kellős közepén a hazai termelők nehéz helyzetbe kerülnek. Várhatóan csak nyomott áron adhatják majd el a portékájukat a felvásárlóknak. Az olcsó import ráadásul a feldolgozóiparban is meg fog jelenni hamarosan. Ez mindent egybevéve tovább gyengíti majd a magyar gazdák piaci pozícióját. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volán Javító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Idén eddig 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése ezt a számot a vízbefulladás megelőzésének világnapján hozta nyilvánosságra. A balatoni vízirendészet 5 rendőrőrsön több mint 25 szolgálati hajóegységgel vigyázza a tó területét. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák zöme az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető lenne. Külön kiemelték, hogy extrém melegben érdemes kerülni a hirtelen fürdőzést, az alkoholfogyasztást pedig szigorúan mellőzni kell. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül semmiképpen ne menjenek a természetes vizekbe. Viharjelzés esetén szigorú szabályok vonatkoznak a fürdőzőkre, másodfokú jelzésnél tilos a tóba menni. A rendőrség emellett arra is kért mindenkit, hogy a szél által elsodort matracok vagy vízibiciklik mellett maradjanak a rászorulók a mentésig.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcske. Szent Péter Esernyője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
6: Foszti fiú.
7: Pacsirta.
8: Pilátus testament.
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
11: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
12: A doktor türelmetlen lett és izgatott. Megjárná, ha

0: gondolni sem mert, iszonyú is lenne, mert holnapra néhány apró fizetsége van, s már ezeket sem bírja teljesíteni. Hiszen az igaz, hogy csak néhány forintról van szó, de mit tesz az? Néha éppen csak egy kiló kőszén hiánya az, amiért menthetetlenül megfázik az ember és elpusztul. Kocsira akart ülni, és a márvány asszonyhoz hajtatni, hogy tudakozódjék, mint ő megpillantotta Klárit, amint a szemben levő fasorból kibukkant. Fekete, könnyű csipkeruhába volt öltözve, hasonló színű szalmakalappal a fején, melyet két picinke napraforgó díszített. Csak most tűnt fel a doktornak, milyen disztingvált alak. Nyúlánk, magas, egyenes, mint egy fiók szarvas. Egyenesen felé jött. Milyen szerencse, mondák könnyed pirral tejfehér arcán, hogy itthon találom. Parancsol talán bejönni? Nem szándékozom betegétől megfosztani, csak búcsúzni jöttem. Igaz, hiszen már holnap mennek, és elhoztam ezt a csekéséget, amit a mama küldött. Ezzel egy kis papírdobozt nyújtott át a doktornak, ki azt a zsebébe süllyesztette elegáns közömbösséggel. Egyszerű jeléül vegye ezt tartozásunknak, folytatta a leány, szinte a túlságig ellágyult hangon. Ó, bár csak módom lenne jobban bebizonyítani hálánkat, hiszen ön az életemet mentette meg, és ha szorosan vennők a dolgot, ez az élet önt illetné. Szívesen tettem meg, amit lehetett, kisasszony. Mikor utaznak holnap? Azért vágott közbe, hogy útját vegye a konvencionális frázisoknak, melyekbe jó öltözetű emberek a pénzt szokták begöngyölíteni. A déli vonattal. Akkor még majd teszem tiszteletemet délelőtt, tehát le sem ül. A parkírozott udvar nagy fenyőfái alatt kényelmes padok kínálkoztak egy kis tricstracsra. Klára mélabuson rázta meg a fejét, mi alatt a kezeit leeresztette lomhán, bágyadtan. Nem ülök le, mondotta végtelen szomorúsággal. Ej, no, csak nem akarja az álmomat elvinni, ahogy mi nálunk Magyarországon mondják, de azt akarom. Szeriden mosolygott, s mintha félig dévajság, félig szemrehányás számba menne, egy kis leányos pukedlit csinált, aztán szapora léptekkel otthagyta a doktort, aki meglepetéssel nézett utána. Teringettét. Milyen ízletes kis jószág. De alig tűnt el alakja a vén gesztenyefák között, melyek a réten át a márványasszonyig vezettek, alakjával együtt legott, elmosódott az emléke is a doktor előtt. Nem érezett egyebet, csak a kis dobozt a zsebében. Azt nagyon is érezte, nehéz volt. Talán ezüst forintosokat raktak bele. Első dolga volt a szobájába szaladni, óvatosan, nagy szívdobogással felbontani. Hát... Egyszerre csak elkezdte a szemét dörzsölni. Káprázat-e, amit lát, vagy álom? Mert igaz nem lehet. Csillámló aranyag dőltek ki a széthasított papírtokból, csupa újveretű napóleonok. Elhűlt, megdermett előbb, aztán olvasni kezdte, 100 darab volt. Kimondani sok egy kezdő doktornak. 100 darab Napóleon. Ki hitte volna ezt? Szemei nagyra dagadtak, és nem tudta levenni a napóleonokról, belső szerzeményéről. Gazdagok. Nagyon gazdagok lehetnek, motyogta. 100 aranyat adni egy pár heti gyógykezelésért. Ilyesmi talán még soha elő nem fordult Prixdorfban. És még azt mondta a kisasszony, bárcsak módom lenne jobban bebizonyítani hálánkat. Azt kellett hinnem, hogy a doboz nagyon sovány lesz. Kitelik tőlem, hogy savanyú képet vágtam. Egészben oly sajátságos volt a leány viselkedése. Lássuk csak, mit mondott még? Azt, hogy ön mentette meg az életemet, ez az élet önt illeti. Ohó, hisz ez majdnem kész vallomás. Ó, én ostoba tökfilkó! A doktor a homlokára ütött, mert ezt teszi századok óta minden valamire való hibát elkövetett férfiú, ha beszélyíró kezeiben van. Visszaidézte Blandékat emlékezetébe, megérkezésük órájától kezdve máig, és csinálta magának a szemrehányásokat. Nem kellett volna egy több súlyt fektetnem rájuk, bizony, tudhattam volna, mert nem mondta-e Blandiné, hogy jövőre a saját szakácsát szeretné elhozni. Ó, hol volt az a szabár eszem, ha még ebből se ötlött fel, hogy gazdag emberekkel van dolgom, teringette, szakácsot akar idehozni. Ej, menyus! Szinte képzelhetetlen, hogy ezt a tulajdon füleddel hallottad, anélkül, hogy az élelmes lelked reagált volna rá. Hát még aztán süket is vagy, vak is vagy, menyus! Odaállt a tükör elé, felborzsolta a haját, és úgy beszélt magához szemtől szembe. Megérdemelnéd, hogy a szerencse pofon üssön, ahelyett, hogy az öledbe kúszik. Nem ott tartotta-e vizes pohárban szegény leány a rongyos rózsa bimbódat, mint valami klenondiumot? Menyus bedugta a két keze nagy ujját a két fülébe, és az így meghosszabbított füleket hajlongatta a tükörbeli menyus bosszantására. Nem-e a könnye budjant ki, mikor kijelentettem, hogy ideje már elmenni ők? Még én küldöm el őket! Hallatlan ez! Nem lehet én belőlem soha semmi, hiszen csak a nézését vegyük, hogy gyakori elpirulásait, ha nem lettem volna fajankó, de most már vége van, mennek, mert én elüldöztem. Fogta a kalapját, s mint egy őrült, rohant a kocsijához. A márányasszonyba parancsolá a kocsisnak. Útközben lehűlt egy kicsit, belátta, hogy egy ilyen gyors látogatás nagyon feltűnő lenne, az csak rontana a helyzeten. Elküldte a kocsisát, s maga nem ment fel a villába, hanem ott ügyelgett a környéken az óriási platánfák közt, melyeknek egyikére egy nagy plakát volt fölragasztva a holnap utáni hangverseny műsorával. Izgatottan járt fel s alá, majd megállt, újra és újra elolvasta a plakátot, egyik szemével az utakat és a villa kijáratát kémlelve, ha nem bukkannak-e elő valahonnan Blandiék. Aranyat érne most egy véletlen találkozás semleges területen. Érezte, hogy sokat érne. Nem volt ugyan semmi terve, de az ilyesmi magától jön. Ha találkozhatta velük, még talán lehetne szépszerével fordítani a helyzeten. Már-már az egész plakátot megtanult a könyv nélkül, amikor a szerencse roppant alattomos módon jött segélyére az ő udvarlójának. A Pózen villának egyik emeleti ablakán kirepült egy zöld papagáj, és a legmagasabb platára szállt éppen arra, amelyiken a plakát volt. A kedves papagáj szerencsétlen tulajdonosnője egy brünni posztó kereskedőné, a lányával egy nyurga, vézna teremtéssel, akinek olyan szeplős volt az arca, mint egy fürty tojás, roppant jajveszékeléssel és sirámokkal kezdte lecsalogatni a szökevényt a fáról. Komm du lieber Giger! Komm du lieber Giger! De a Giger semmi hajlandóságot nem mutatott a lejövetelre, ringatta magát egy vékony ágon egykedvűen. Erre aztán összecsucsorintotta a fonnyal száját a posztó kereskedőni, csókokat cuppangatva feléje. A papagáj részéről az volt a felelet, hogy még följebb ment, vagy három gajjal. Nagy udvariatlanság, de legalább látszott, hogy karakter. Valami a csóknál is édesebbről kellett gondoskodni. Szaladj fel a cukorszelencéért, Blanka! Míg Blanka kisasszony a szelencéért járt, addig az asszonyság meg nem szűnt rimánkodni a csökönyös Gigerlinek.
1: Gyere le, szerelmem, gyere le, boldogságom, egyetlen örömem, ne hagyj el, mert utánad halok bánatomban. Gyere le, ne okoskodj, kedves Gigerlim!
0: A járókelők kíváncsian álltak meg a szokatlan látványra, az asszonyság könnyes szemekkel panaszlá.
2: Nézzék, uraim, hölgyeim, hogy bánik velem, ez szökött, mindene volt, senki sem bántott.
1: Ó, Gigel, te hálátlan!
0: 10-20 ember, ahol csoportosul, ott gyorsan nő az embergomoly. A kis csoport odahúzza az összességet, mint a mágnes. Mire Blanka kisasszony lejött a cukros szelencével, ott volt az egész fürdőközönség. Semmiféle Isten teremtése nem olyan kíváncsi, mint az úgynevezett kurgászt, még ha nem jár is szoknyában. A mindenféle egymást keresztező sétautak úgy szólván öntötték a népeket, kik lépteiket szaporítva egymástól kérdezgették, hollá, ha, mi történt ott? Egy elszabadult papagájt kergetnek. Ho-ho! Egy elszabadult papagáj! Ezer ördög! Ez nem mindennapi látvány! A brünni kereskedőné felnyitotta az ezüst szelencét, és elkezdte a cukorkockákat csörgetni a fa alatt.
1: Cukor! Cukor! Cukor!
0: Kiabálta a Gigerlinek.
1: Takarodj! Takarodj! Takarodj!
0: Rikácsolta a papagáj a fáról, és meg sem moccant. A közönség nevetgélt, jót mulatott a brünni asszonyság ellenben, kétségbe esve ígérgetett mindenféle jutalmakat a mászni tudó suhancok közt, ki a papagájt élve lehozza a fáról. Ekkorára már a benszülött Prixdorfiak is oda csődültek, s különböző alakban nyilatkozott meg bölcsességük.
1: Mit tegyünk?
0: Tördelte kezeit a madár boldogtalan úrnője.
3: A legokosabb lenne kivágni a fát, vélte a patikárius, aztán szépen meg lehetne fogni a madarat.
0: Ostobaság, mondta a kék gólyához szímzett ékszerész üzlet egyik köpcös segédje. Ide rendelek egy tűzoltót, a kézi fecskendővel az meg odalövelli a vízsugárt, ahova akarja. A papagáj aztán elázott szárnyakkal lezuhan. Istenem, milyen szerencse, hogy tűzoltók vannak. Nota benne, ő volt a Prixdorfi tűzoltóság parancsnoka.
3: No, ez jó lesz. Valóságos Kolumbusz tojása. Hamar szaladjon el valaki egy lepedőt szerezni, melyet kiterítve tartanak a falat, hogy a lezuhanó papagáj meg ne sérüljön.
0: Maga, a köpcös segéd, diadalmas arccal rohant egy kézi fecskendős tűzoltóért, amely érdekfeszítő művelet megbámulására még többen sereglettek, úgyhogy a doktornak egyszerűen csak meg kellett keresnie, hogy az óriási tömegben merre vannak Blandiék. Ott voltak a Pózen villa szökőkutya mellett. A bárónő a lornyettjén átbámulta a szökevénymadarat, zafír színű ernyőjét a napsugarak irányába tartva, Klárika ellenben búsan horgasztotta le fejét, mintha négy levelű lóherét keresne a szökőkút frecsegésétől bujafűben.
4: Ah, a doktor, szólt összerázkódva, mint egy felhessent madár.
3: Nevezetes, kiáltott fel a mama. Ön is a zöld madarat nézi?
0: Röstelkedve húzta össze a nyakát, mint az olyan ember, akit valamelyes gyarlóságon érnek.
4: Úgy van. Engem is elfogott a kíváncsiság ilyen csődületet látva itten.
0: Mit gondol? Kérdék Lári. Elszáll le a madár, vagy sikerül lecsalogatni? Menyus közelebb lépett hozzá, s a szokottnál halkabban, lágyabban mondá. Mit bánom én azt, mikor az én kedvenc madaram bizonyosan elszáll holnap? S jelentőség teljes pillantással kísérte a szavait. A leány tekintetében diadalmas fény villant meg egy pillanatra, aztán gyorsan kialudt, mint egy elfújt gyertya. Minek hagyta nyitva a kalitkáját? Sőt, kizárta belőle, jegyzé meg nyugodtan, csendesen. Látszott, hogy elértette a doktor célzását. Menyus úr zavarba jött. Erre nem volt mit felelnie. Nyomasztó csend állott be. Jön a tűzoltó, itt a tűzoltó, újjongott a bárónő, ki oly érdeklődéssel nézte a szökevény sorsát, mint egy színdarabban a kifejlődést. Menyus odahajlott a Klárika füléhez, és ismételte halkan az ő előbbi kérdését. Mit gondol, elszáll le a madár, vagy sikerül visszacsalogatni? Klárika gúnyosan felkacagott, mintha unná a dolgot, érezte, hogy tért nyert. Ugyan, menjen már a paraboláival, mondá durcásan. Ravasz két diplomata viaskodék itt egymással. Igen vagy nem? Suttogta a doktor édeskés hangon. Doktor? Mi lehette? Nem ismerek magára. Nem is a doktor az többé, aki most magával beszél. Hát hova lett a doktor? Katángi kedélyes bonómiával felelt, mely eddigi modorától annyira távol állott. Ej, ugyan, ne is emlegesse nekem azt a csacsi doktort, ki képes volt a betegét hazaküldeni, ám bár a szíve fájt. Ezzel aztán be is végezte a feladatot. A doktor nincs többé. Szegény doktor. Most csak Katángi Menyhért van itt, aki igen sajnálja a legszebb leány távozását, és egy alázatos tanácsot ad. Ne hallgassanak, kérem, a doktorra, maradjanak még néhány napig. Félig tréfás hang volt, és mégis ki lehetett belőle érezni a komolyságot. Klárika is hasonlóan felelt. Tehát a szíve fáj. Nem hiszi? Dehogy nem. Olyan mulatságos, hogy már azért is elhiszem. Mi az? Mi? Riadt fel a bárónő. Mi van maguk közt? Képzeld, mama, a doktor kapacitálni akar, hogy maradjunk még egy pár napig. Talán csak tréfál veled. Meg lehet, mama. De már erre meg kellett felelnie a doktornak. Való igaz? A maradásra szeretném rábírni méltóságtokat. A bárónő csodálkozott, hol a doktort nézte, hol a leányát, és kezdett mindent megérteni. Kivette lilabársony ridiküljéből a burnót szelencét, hogy az alatt még szippant, eszébe jusson a követendő eljárás. Ej, doktor, mondá némi gúnnyal, micsoda meglepő új tanácsokat ad maga nekünk, hát gondolja, hogy már nem ártalmas a maradás? De igen, ártalmas nekem. Ez is csak egy bók volt, nem volt szabad komolyan venni. A bárónő is ehhez irányítá a feleletét, megfenyegetvén a doktort a lekapcsolt ernyőjével. Nem is hinné az ember, hogy milyen nagy alamuszi, hanem megtalálja járni, ha a rosszabbik tanácsát fogadjuk meg és maradunk? Boldog leszek. Ugyan, menjen, farizeus, hiszen felénk se nézett. A nagy elfoglaltság bárónő, de ígérem, megjavulok. Nem hiszünk magának, vágott közbe Klárika. Ífajta kötekedések közt haladtak a márványasszonyig, miután a papagáj
3: a vízlövektől találtatva, nagy rikácsolással átszállt a Pózen villa fedelére. Tehát maradnak, mondá az elvállásnál még egyszer a doktor, ígérjék meg, hogy maradnak. Lehajolt, és a bárónőnek kezet csókolt. Majd meglássuk, felelte ez vidám kacajjal. Hol vacsorálnak? Mint rendesen az aranyalmánál. Én is az asztalukhoz tartok, ha megengedik. Örülni fogunk, tehát a viszontlátásig. Meghajtotta magát, és kezet nyújtott Klárikának, aki kacér hűvösséggel tette az övébe kis tenyerét, miközben a nevelőbeli bakfis félénkségével húzódott anyjához, mintha félne, hogy valami idétlen vakmerőséget mond neki a doktor. Szegény doktor, még el sem hangzottak a léptei, midőn megrázkódott a nevelőbeli kis bakfis, mint a mesékben a kis táltos lovacska, s lett belőle egy villámló tekintetű, haragos fúria, aki csípőjére rakva a kezeit, méltatlankodva sziszegi. Komisz egy fráter! A mama lassan lépegetett mellette a puha gyökérszőnyegen. Nagyokat fújva minden lépcsőfoknál, végre a legutolsónál kérdő tekintettel fordult a lányához. Hát, mi lesz vele? Feleségül vesz, mondá diadalmasan. János király. Blandiék ott maradtak. Egy hétig sem tartott a flört, és megkérte Klári kezét az orvos. Megkapta. Két hét múlva meglett az esküvő a Prixdorfi kis templomban, melynek árnyékos kertjében a franciskánus barátok kártyázgatnak. Az esküvőre eljött a katángi menyhért két bátyja, a mérnök és az ügyvéd, Blandiék részéről pedig Bodrogszegi Kristóf, Klára testvérbátyja, aki mint zsidás hadnagy Innsbruckban feküdt, és király János, Blandinénak édes testvére, mert Blandiné székely volt származására nézve, s nem ok nélkül hitták fénykorában szép királylánynak. Király Áron Dullónak volt a legkisebbik leánya. Szép, pirosposgás, fehérhajú, apró szemű, élénk öreg úr volt király János, közönségesen csak János királynak nevezték, s nagy csalafinta embernek tartották egész Erdélyben. Ha csak ugyan fejedelmi embernek születik, nyilván egész Európát megzavarta volna agyafúrt észjárásával, hálót szövegető elméjének finomságaival, s az emberi tulajdonok és gyöngeségekre épített filigrán plánumaival, de János király, hála Istennek, csak egy székelyváros, Szent András polgármestere volt. Hanem ott aztán megállt a maga lábán. Féken tartotta a gyeplőket, mint egy Napóleon. Nem szerették, de féltek tőle, imponált nekik. Kegyetlen is volt, zsarnok is volt, de persze csak a maga kis hatáskörében. Ha a Szent Andrásra való tyúkok naplót vezetnének, Heródes helyett írnák lapjaira király János nevét. Mikor a belügyminiszter meghalt egyszer a városban, ezt a Kristóf hadnagy beszéli, János kidoboltatta előtte való délután. Tudtára adatik, akiket illett, hogy szigorú büntetés mellett a Csapó utca minden lakosa a kakasait esti nyolcig megölje. Denikve az összes kakasok kiirtattak, hogy ő excellenciáját éjjeli álmában kakas kukorékolás megdezavarja. Borzasztó elgondolni, milyen elkeseredés lehetett a tyúkok társadalmában.
0: Még Magdeburg ostrománál is minden asszony kivihetett magával egy férfit, de itt egyetlen kakas sem maradhatott. Igen, János király egy született király volt, a régi zsarnokok kaptájára. Tessék elképzelni, mi lett volna belőle, ha a polgármesteri polc helyett egy gíjotinja van, s az egy szál Kék Attilás hajdú helyett egy hadserege. De a ha, csak ha. A valóság az, hogy ő így is erős és hatalmas volt, mindenféle zsírral megkent kezei messze kiértek a városka határából, s amennyi darab földet belát egy torony tetejéről, nagyító üvegen emberi szem, azon ő regnált valamely ügyes módon. Ő vezette, befolyásolta az embereket, akár akartak azok utána menni, akár nem. Az esküvő előtti reggelen jött Prixdorfba, és még aznap este elutazott. Csak éppen az esküvőn akart részt venni, halaszthatatlan dolgai vannak, úgymond Budapesten. Nem volt János királyon semmi királyi, csak a hangja volt recsegő, parancsoló még ott is, az idegen földön, és bajusza kunkorodott fel olyan formán, mint egykor a bátori Istváné. Blandiné a lányával kiment elébe a vasútra, magukkal vivén a vőlegényt is. Blandiné figyelmeztette. Ez fontos ember, legyen iránta nyájas. Miért nevezik János királynak, kérdé Katángi. Megfordítják a nevét, mert nagyon hatalmas ember odahaza. Mindjárt ott a pályaudvaron bemutatták neki hősünket. Kordiálisan ölelte át, megropogtatván a derekát, úgy. Kend azaz, a Vinci, no, az derék. Végignézte tetőtől talpig, s mintha meg volna vele elégedve, vidám nevetéssel ütött a hátára egyet. Nulcsi, agyagos! Azt mondom én neked, hogy boldog ember vagy, szép feleségre teszel szert, de ha te akarsz neki parancsolni, jól felkösd ám a nyakkendődet. Azzal felültek a két odarendelt kocsira, az öregek a két testvér az egyikbe, a jegyes párok a másikban. Épp csak annyi idejük volt azután, hogy felöltözzenek az esküvőre, mely pont fél egyre volt. A nászpár úti ruhát viselt, ám bár nem szándékoztak elutazni, inkább azt óhajtották kifejezni a ruhájokkal, hogy voltak éppen úton esküsznek, egyik sincs otthon, az öreg úr mind a mellett felölté díszmagyarját, ha már elhozta, a kócsaktollas kalpag és a rezes fringia nagy hatást tett a bámész külföldi csőcselék előtt. Fürdővendég már igen gyérem volt Prixdorfban. A perzsa sah, suttogták, valóban hasonlított hozzá valamennyire. A bizalmas diné után, amely az esküvőt követte az aranyalma egyik külön szobájában, az összes rokonok elutaztak, maga Blandiné asszony is, ott hagyva leányát a férjénél. Éppen a rendes esküvői program, de megfordítva, ott az új házasok hagyják faképnél a mulató násznépet, utazván Velencébe, vagy Isten tudja hova, emit pedig a násznép kotródik el, hogy ne legyen alkalmatlan. Érzékeny jelenetek folytak, sok sírás, rívás, gyanús suttogások, amint szokott lenni olyankor. Az egyik katángi gyerek, az ügyvéd, félrehitt a menyusöccsét a külön szoba fülkébe. Van-e? Kérdé jelentőségteljes szempislogatással, a három összedörzsölt ujjával a bankolvasás műveletét mímelve. Azt gondolom lesz, felelte Mennyhért úr ragyogó arccal. Mert ránk férne a segítség, mondá halkan az ügyvéd, öccse kezét szorongatva. Te mindig jó testvér voltál, Mennyus. Talán éppen ugyanezen percben ugyanezt szerette volna szép szerével kivenni Kristóf hadnagy Blandinéból. A mama mérgesen ütött a szájára. Csitte varjú! Később azonban úgy rémlett, mintha ilyes valamit súgna neki. Semmit se tudok, de a klientéljája óriási. Lassanként elfogytak. Blandiné a fél hat órai vonattal utazott el Klagenfurt felé a dzsidás hadnaggyal, mikor a lányát utolszor megölelt a kocsinál, elájult, úgy kellett fellocsolni. A katángi testvérek a Salzkammer útba tettek előbb egy kirándulást, onnan indulandók hazafelé kedden. János király maradt legutoljára, az ő vasútja 7 órakor indult, addig ott iddogáltak kettesben a felbokrétázott nászasztalnál, és beszélgettek mindenféléről. János királynak igen megtetszett az új rokom.
1: Tudsz-e beszélni?
0: Kérdi egyszerre váratlanul. Hogy ne tudnék, felelte Menyhért, és elmondta a Varga Mihály történetét az egyetemről. Éppen csak arra van talentumom, kedves bátyám.
1: No hát akkor olyan domíniumot adok én neked, hogy holtod napjáig benne ülhetsz.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixárd Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A Bogyós Gyümölcskertész.
9: Szent Péteres
10: Erdőjén.
11: Házasságon innen.
12: Katalin. És
13: a gyerek.
14: A Gólya Kalifa.
15: Foszti fiú esetleg.
16: Pilátus testament.
17: Szigetkék.
18: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. A 7FA Kutatóintézet friss kutatása szerint a jelentős bérfejlesztések hatására javult a pedagógus pálya vonzereje. Balázs Gábor, az intézet ügyvezetője az Inforádióban elmondta, hogy nőtt a hallgatói létszám és a pályán maradók aránya is. A megkérdezett 15 ezer tanár válaszai alapján a bérrendezés nagy népszerűségnek örvend, de a teljesítményértékelési rendszer kevésbé az. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az átlagos tanárbér elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A válaszadók további igényként fogalmazták meg a szülőkkel való küzdelemben nyújtott kormányzati segítség biztosítását. Sokan szorgalmazzák továbbá a pedagógiai tevékenységhez nem tartozó adminisztratív terhek jelentős csökkentését is. Ősztől és jövő év elejétől jelentősen változnak az elektromos autókra vonatkozó szabályok Magyarországon. Széchenyi Gábor, az autó főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorában beszélt a kedvezmények szűküléséről. November végéig le kell cserélni a zöldrendszámot a nem tisztán elektromos, tölthető hibrid autókon. 2027. januárjától ráadásul megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása is Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb akkumulátoros járművek tulajdonosai óránként akár 1200 forintot is fizethetnek majd. A szakértő szerint ezek a szigorítások és a támogatások elvonása visszavethetik a villanyautók vásárlási kedvét. Hosszú távon azonban a technológia jobb hatásoka miatt a jövő autózása ettől függetlenül teljesen elektromos lesz. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia napközis táborát. A környezetvédelmi élménytábort 3.-4. osztályos általános iskolásoknak szervezték június 20-a és 24-e között saját telephelyükön. Kovács Bence környezetmérnök tájékoztatása szerint a program célja a játékos környezeti nevelés és a szemléletformálás volt. A délelőttök folyamán a gyerekek hulladéklerakót, vegyes hulladékfeldolgozó üzemet és komposztáló telepet is meglátogattak. A táborozók kipróbálhatták az elektromos kukásautó vezetését, valamint pontgyűjtős hulladékválogatáson is részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotómunkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avas szálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalom korlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.
0: az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Stephen Curtis Chapman, amerikai keresztény zenész, énekes, dalszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

zenéjéről ismert, hogy ötvözte a country zenét és a soft rockot, ami kiemelkedő művészítette őt az 1980-as évek kortárs keresztény zenei körökben, Chapman szerény környezetben nőtt fel.

Megtanult olyan hangszereken játszani, mint a gitár és a zongora. Amikor Nashville-be költözött, szerződést kötött a Sparrow Records társasággal. Eddig 19 stúdió albumot adott ki.

That's My Dad címmel egy dalt jelentett meg apja tiszteletére. A keresztény könnyűzene területén világhírű dalszerző elmondása szerint nagyon hálás az édesapjának. Steve apja az idősebb Herb Chapman több ezer növendéket tanított zenére, köztük a saját fiát is. Az apa a srácokkal annak idején először templomban végzett zenei dicsőítő szolgálatot.

0: Zeneszászími műsorunkat hallották, melyben Steven Curtis Chapman, amerikai keresztény zenész, énekes, dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Központi Statisztikai Hivatal fontos gazdasági adatokat tesz közzé az előttünk álló héten. Szerdán érkeznek a turisztikai szálláshelyek júniusi forgalmának adatai. Májusban a turisztikai szálláshelyekre mintegy 1.800.000 vendég érkezett. Csütörtökön jelenik meg a második negyedéves GDP első becslése és a külkereskedelmi statisztika. Az első negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt éves alapon. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a szolgáltatások szektora járult hozzá. Májusban az euróban számolt export 7,4, az import pedig 6,3%-kal bővült. Pénteken közlik a júniusi ipari termelői árakat és az első féléves lakásépítési adatokat. Az első negyedévben több mint 2800 új lakás épült, ami 4,3%-os növekedés. A kiadott építési engedélyek alapján építendő lakások száma 64%-kal emelkedett. Átalakíthatja a gondosóra programot a meglévő párhuzamosságok megszüntetése érdekében a kormány. Bódi Éva helyettes államtitkár szerint a program és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás viszonyát vizsgálják felül. A gondosóra egy családi és informális hálózatra épülő segítségnyújtási forma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ezzel szemben professzionális szakmai támogatást biztosít. A gondviselő nélküli időseknél a házi segítségnyújtó szakember kerülhet fel a hívólistára. A két rendszer a jövőben kiegészítheti, vagy akár ki is válthatja egymást bizonyos esetekben. A fejlesztési tervek között szerepel a házi orvosi ellátással való szorosabb együttműködés vizsgálata is. A 2022-ben indult ingyenes programnak jelenleg már közel 800.000 felhasználója van az országban. A Turizmus Online idén is meghirdeti a Klasszis Top Design nemzetközi design versenyt. A megmérettetés a szállodaipar, a vendéglátás és a belső építészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. Nevezhetnek szálláshelyek, éttermek, belső építészek, design stúdiók és kreatív alkotók egyaránt. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a teljes pályázati dokumentációt pedig október 15-éig várják. Az idei évben megújultak a kategóriák, keresik az év formabontó szállás és vendéglátó helyeit is. Újdonságként önálló kategóriát kaptak a boros címkék, elismerve a vizuális kommunikációt. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak a kelet-közép-európai régió határon túli szereplőinek. Kiállítás megnyitóval és zenés áhítattal vette kezdetét a fesztivál misszió Talján-Dörögdön. A művészetek völgyében idén is megtelt a lélegzett református udvar a nyitónapon. Szabóné László Lilla lelkész kiemelte, a tíznapos rendezvényen a lélek útját járják be. A nyitó áhítat és a Zsongom együttes koncertje után nyílt meg Richter Sára kiállítása. A Munkácsi díjas textilművész alkotásai az imádságról és az emberi szív titkairól mesélnek. A munkák a járványidőszak és a személyes élethelyzetek szorongásos élményeiből táplálkoznak. A művész horgonyzott lemez áztató edényt, kézzel szőtt vásznat és bibliai idézeteket is használt. A beszélgetések során hangsúlyozták, hogy a gyűrött és sebzett lélek is széppé válik az imában. A programok között koncertek, imaórák és irodalmi borkostolók is helyet kaptak. A református udvar egészen augusztus 2-áig minden nap déltől várja a látogatókat. Ingyenes nyári programokkal várja a debreceni családokat a Debreceni Vagyonkezelő ZRT. A kezdeményezés célja, hogy a helyi gyermekek élményekkel gazdagodjanak a szünetben. A tagvállalatok közreműködésével megvalósuló események a közös kikapcsolódásra épülnek. A részvétel díjmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött az esemény.dvrt.hu oldalon. A jelentkezés feltétele az érvényes debreceni lakcímkártya, amelyet a helyszínen ellenőriznek. Egy család egyetlen programra regisztrálhat, a belépéshez a kapott QR kódra lesz szükség. Összevont hatósági ellenőrzést tart az önkormányzat hétfőn Miskolcon a Jukóvölgyben. Az akciót a területen történt legutóbbi kutyatámadások és egy falkás incidens tette szükségessé. Az ellenőrzésben a hatósági osztály, a rendészet és a városgazda munkatársai is részt vesznek. Jukóvölgy külterület, de a rendkívüli helyzet miatt azonnali beavatkozásra volt szükség, írja Minap. A támadó kutyát a rendőrség közreműködésével már befogták és a helyi állattelepre szállították. A Városháza emlékeztet, a felelős állattartás minden gazda jogszabályi kötelessége és felelőssége. A hétfői ellenőrzés tapasztalatai alapján dönthetnek a rendszeres akciók elrendeléséről.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
2: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Mi látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipősdoboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
1: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
3: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Presbiter választása jánosi református gyülekezetben.
4: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások.
1: A legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötet.
5: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
6: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
2: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem.

0: Nem egy cipős doboz akcióval. Mi látszik, a cipős doboz akciókkal sok minden jó indul. A cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal. Tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja. És utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szór jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok, és az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda-vissza hurcolászni ezt. Megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy fú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnában is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
1: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
0: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy még milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár ezt legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
1: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája, mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
0: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak oviba is, tehát hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy hétköznap részei, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyenlőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek, tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk. Én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop táblánál, meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán, hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Mert egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, vagy a tanítónéni elmondja ezt, és megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Hát voltunk Ungváron, az ungvári, tehát Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresztparkokat létrehozni óvodákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
1: Tehát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
0: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az út közben, főleg városon, hogy azért ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
2: Igen, a gyerekek azért a nyájhatás egyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemben mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak neki kell bukósisokat hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza a láthatósági mellény az akció keretén belül, van egy nagyon jó élmény, amely magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
0: Mi ebben bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi teszik tovább a dolgunkat a kórházban, most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körű a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert a mi alapító okiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe is, és így akarunk eljutni minél több gyermek otthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit a ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben vannak még, van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
1: Milyenek az elsődleges visszajelzések? Ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
0: Hát én látom, hogy gyerekek arcát nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert bár már volt olyan is, hogy kokártozás közben is telefonozott valaki, hogy így is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy ott nem telefonozunk közben, még azért nehezebb, mert tekerni kell a közben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
1: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
0: Csak is lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkaszának a motorja, olyan mindenki.
1: Gyerekek nem keresik rajta a start?
0: Tehát a felnőttek keresik.
1: Hol kell bekapcsolni?
0: A felnőttek keresik rajta.
2: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
0: Hívogattak, főleg ugye voltak a vakációs bibliotek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk, hát hogy van bérleti szerződés, nem bérbe, mert ingyen, itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámon keresztül, de viszont ez még kiépülő félben van, tehát hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak ért, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket, már meglévő kapcsolatokból, vagy ha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
1: Korosztályt mi az, amit elsősorban megcéloztok?
0: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan oldáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokban felnőttek simán beleülhetnek. De ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek. Tehát, hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kids-nek a projektjét itt Kárpátalján terjesztjétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
0: Köszönjük a meghívást, és tanáljon mindenkit.
3: Az elmúlt percekben Sipos József, tisztakeresztúri lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Papp Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
2: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Papp Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
3: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
2: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei Református Középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
3: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk, ugye a kecskeméti istent tisztelet után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolája, aki a második alkalmat szervezi. És ez a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
2: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
3: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
2: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
3: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez az iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
2: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
3: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
2: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
4: Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2024-ben megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hisz egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolánknak az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk Kézdivásárhelyi református kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az Erdélyi egykárkáltatán belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
2: A program sorozat az hogy néz ki?
4: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások, diákok pedig a mi diákpresbitériumunknak a vezetésével városnézés és játék lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anató kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk, Nyegestető, Csíkszereda, Csíksomjú, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogassuk meg. meg, lejtve Kisbaconta, Vibarcolvát, Vargyas nagyajtát.
2: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
4: A találkozónak, mikor a kelet ugye alapgondolatot választanak, akkor tulajdonképpen névadónknak, néhai csak állampispök úrnak a gondolatát vettük által, mert így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót, itt a tudás ötvözésével. Úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itten kezdőn szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hiszen a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
1: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az egyházi közösségek életében kiemelt jelentőségű esemény a presbiter választás, hiszen ilyenkor a gyülekezet tagjai olyan személyeknek szavaznak bizalmat, akik a következő években lelki és gyakorlati szolgálatukkal segítik a közösség életét. A Jánosi Református gyülekezetben nemrég zajlott le a presbiter választás. A gyülekezet ismét bizalmat szavazott Fodó Anett hitoktatónak, akit második alkalommal választottak presbiterré. Hogy mit jelent számára ez a szolgálat, milyen feladatokkal jár a presbiteri tisztség, és hogyan éli meg a gyülekezet mindennapjait, arról vele beszélgetünk. Ismét presbiter választásra került sorra a Jánosi Református gyülekezetben. Téged már második alkalommal kértek fel arra, hogy presbiter legyél. Hogyan fogadtad ismét ezt a felkérést?
5: Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
1: Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasztanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
5: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, hogy a hivatalos törvénynek megfelelően kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások. Azt tapasztaltam, hogy a gyülekezet abszolút részt vett benne, maga a megválasztáskor is megvolt a létszám, tehát nem kellett újra előhívni egy közgyűlést. Úgyhogy ez nagyon pozitív, hogy a gyülekezetnek is fontos az, hogy a presbiterek újra a tisztségükben legyenek, hogy szépen rendben zajladjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
1: Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? Mert ugye már neked is a második ciklusod, és már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a jánosi gyülekezetben is.
5: Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai alapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben Én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
6: Én azt gondolom, hogy családtapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
5: Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren a férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntés hozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek, vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van, és ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
6: Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérés? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra?
5: A tiszteletes úr mindenkivel elbeszélgetett mielőtt, tehát a felkérés után, vagy a jelölések után minden presbiter jelölttel elbeszélgetett, úgyhogy igazából a saját szempontomat tudom elmondani, de az ő véleményét, az ő elmondása szerint mindenki, aki elvállalta, az Istennek való engedelmességben vállalta el. Tehát aki elvállalta, jó magam is, az mindannyian éreztük azt, hogy az Isten vezet ebben, és ott akar látni bennünket.
6: Te ugye 3 gyermekes édesanya vagy, az már egy hatalmas szolgálat a mindennapokban. Mi motivált mégis arra, hogy ismét elvállalj egy ciklust? Hiszen ez azért sok plusz feladattal jár, sok időt kell odaszánni a szolgálatra.
5: Számomra a gyülekezet, aminek a közösségében vagyok, vagy amelynek tagja vagyok, mindig is nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család, vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni, néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra, hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos, és ez életszemlélet is nekik, meg nekünk is.
6: Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
5: Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása, de közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakónia szolgálat, a misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerekmisszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Van, aki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kiskörzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön, vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket, vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is minden közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket,
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval, frissen megválasztott presbiterrel beszélgettünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai hét 12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliza helyszínen beszélgetett a kötet szerzőjével, Varsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőben ezt hallhatjuk.
7: Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történeteit dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
8: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lehet gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
9: Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
7: És akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
8: Hát talán nem igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
7: Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be és mi ne kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat, és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.
8: Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrába vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült a Vigélnek ebből csinálnia, a bűnbeesés története, a világteremtése, ezt is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült a Vigélnek megvalósítani a Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek: Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
7: Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
8: Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint a két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van ugyanitt egy másik féle Dávidról, aki hadvezér, és gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100 filiszteust, de Dávid 1000-et. Családtörténetileg is abból a családból származik Dávid, ahonnan az utódját kiválasztják Saulnak.
7: És akkor most Abigail hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csodagyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
9: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket, ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, tehát a digitális világban, és hozzám is közel áll nyilván, én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképpen nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is az a komolyság.
7: És ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés? Kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
9: Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam, ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat, e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
7: Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára, vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
9: Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam, mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam. magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
7: Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
8: Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
7: Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
9: Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
7: Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
1: A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A családoknak kiszámítható árakra, a vállalkozásoknak pedig szabályokra van szükségük, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szombaton Facebook oldalán számolt be arról, hogy pénteken Bóna Szabolcs agrárminiszterrel egyeztettek a kereskedelmi szövetségekkel. A megbeszélésen azt vitatták meg, hogyan működhetne jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől egészen a boltok polcaiig. A miniszter kiemelte, hogy ahol a kereskedelem átlátható és hatékony környezetben működik, ott a végén a vásárló jár jól. Hangsúlyozta, hogy nem az irodák mögül szabályoznak, hanem előbb meghallgatják a rendszer működtetőinek a tapasztalatait. Hozzátette, hogy a pénteki találkozón rengeteg használható javaslat érkezett, amelyek beépülnek a minisztérium jövőbeni munkájába. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy folytatódik a tárcájához tartozó állami vállalatok átvilágítása. A politikus közölte, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és döntéseket. Hozzátette, hogy rendet tesznek, a feltárt ügyeket pedig továbbítják az illetékes hatóságoknak a szükséges lépések megtételére. A miniszter arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel és vállalkozókkal. A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat és a beérkezett értékes javaslatokat beépítik a döntéseikbe. Kapitány István hangsúlyozta, hogy az irány változatlan, átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd jellemez mindent. Aggódhatnak a magyar gazdák a friss hírek szerint, mivel Oroszország korlátozta a csonthéjas gyümölcsök behozatalát. A török exportőrök emiatt új piacok felé nyitnak, és Magyarországra is jelentős mennyiségű olcsó áru érkezhet. Az Agroinform tájékoztatása alapján ez a dömping komolyan torzíthatja az árversenyt. A helyzet az őszi barackot, a nektarint, a szilvát és a medgyet érinti a leginkább. A gyümölcs szezon kellős közepén a hazai termelők nehéz helyzetbe kerülnek. Várhatóan csak nyomott áron adhatják majd el a portékájukat a felvásárlóknak. Az olcsó import ráadásul a feldolgozóiparban is meg fog jelenni hamarosan. Ez mindent egybevéve tovább gyengíti majd a magyar gazdák piaci pozícióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter drámai válsághelyzetről számolt be a Volánbusz hálózat kapcsán. A Fóti Volánjavító Központból posztoló tárcavezető közölte, hogy jelenleg 290 autóbusz áll alkatrészhiány miatt. Elmondása szerint a problémát lejárt szerződések, el nem indított trendek és akadozó alkatrészellátás okozzák. Ígérete szerint a helyzetet őszre teljesen rendezik és megszüntetik a működési zavarokat. A következő hónapokban ráadásul megújítják az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát is. Emellett a regionális és az elővárosi buszállomány korszerűsítésére is új beszerzéseket indítanak. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent elkövetnek az ország buszközlekedésének fejlődő pályára állításáért. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpra állítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Idén eddig 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése ezt a számot a vízbefulladás megelőzésének világnapján hozta nyilvánosságra. A balatoni vízirendészet 5 rendőrőrsön több mint 25 szolgálati hajóegységgel vigyázza a tó területét. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a tragédiák zöme az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető lenne. Külön kiemelték, hogy extrém melegben érdemes kerülni a hirtelen fürdőzést, az alkoholfogyasztást pedig szigorúan mellőzni kell. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentő mellény nélkül semmiképpen ne menjenek a természetes vizekbe. Viharjelzés esetén szigorú szabályok vonatkoznak a fürdőzőkre, másodfokú jelzésnél tilos a tóba menni.

0: Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolcváros építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd

0: Miklós, okleveles tervező, építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
0: Ugye néhány hét, néhány hónap táblatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében, hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
1: Mindenképpen egy jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért az ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részéből, tehát nem csak a szakma részéről történt ez az elismerés, úgymond, hanem inkább ha lehet azt mondani, hogy ez egy civil visszajelzés ugye a munkásságunkkal kapcsolatosan. Az ünnepség maga az nyilván szép volt maga az ünnepség is, illetve hát jó volt rajta részt venni, illetve hát az is jó volt ugye látni a közvetlen családomnak a reakcióját, illetve az ő szemükben is a büszkeséget, hogy mit sikerült úgymond elérni, ami az nyilván valamilyen szinten ők is mind hozzájárultak.
0: Akkor ha beszélhetünk is erről az útról, hiszen ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban, és hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
1: Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, Pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, Pap Imre, Pap Sándor és Pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete. De nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az ugye az egész családba begyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakukk tojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés, úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
0: Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is ha visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit osztam meg velünk. Már ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már ekkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
1: Nyilván, tehát itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázoló geometria, akkor még ugye
0: az később
1: volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
0: A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek
1: abszolút,
0: már ott voltak.
1: A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza, tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig 4-es, 5-ös voltam, és akkor ezzel sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére jegyet.
0: Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
1: az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott ugye a tapolci elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskola évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagytestvére is oda jár tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
0: A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
1: Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, őre is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem Homona tanár úr, Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abban az irányba hagyott, tehát ezek a képzőszeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abban az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek a rajzolása, a játhatás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
0: Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
1: Gyerekként nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván ugye gyerekkoromban, egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg én kreatív leszek. Imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez én most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni. Tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül is ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppen miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abban az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
0: Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
1: Én Debrecenben tanultam, tehát Debrecenben csináltam meg a a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, ez a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot. Ekkor ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából mégsem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát el is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
0: Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságra ott megalapozhatta?
1: Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amit az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 évvel volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember, illetve hogy tanul az ember, tehát ez a jó pap is voltig tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatában rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
0: És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
1: Igen, tehát érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-jal nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ezeket kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
0: És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését csapatban?
1: Igen, csapatban, tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye a kamara pár év gyakorlatot megkövetel ahhoz, hogy saját jogosultságot szerezzen az ember, tehát igen, mindenképpen tervezőirodába, vagy ha valakinek olyan a családi háttere, akkor ugye családban tud elkezdeni ezzel foglalkozni. Én is friss pályakezdőként én egy miskolci belsőépítészirodába kezdtem el dolgozni. Én 2 évig egy belsőépítészirodába dolgoztam, ahol voltak építészeti feladatok is, de inkább talán a belsőépítészet volt a főbb profil. Jól éreztem magamat, és jó is volt, és sokat is tanultam belőle, de menet közben úgy körvonalazódott, hogy a belsőépítészeti vonal az kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni. És akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belsőépítészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Lunai Sándor művelődési háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés ez a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolc-Tapolcai Bokpálya tervezés, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
0: És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
3: Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül vesszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építő jellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektből, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Róna és Sándor művelődési ház volt az a legelső. A Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt. Ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen tér rekonstrukció volt a Színvaparti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a villanyrendőrig. Úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt, ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Bodonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Bodonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszáló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, a Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de minden esetre tervezési feladatként izgalmas volt.
2: Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak, igen, önök.
3: Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamany Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt mégis jól éljük meg, tehát mint nyilván ugye minden szakmában, meg minden házasságban itt is vannak konfrontációk, hogyha nem értünk valamiben egyet, de tudunk együtt dolgozni jól, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, meg hát szeretünk is együtt dolgozni, de ő kevésbé ebbe a tervezési vonalban van, ez inkább nála ilyen másodpálya maradt. Elsősorban most édesanyja, tehát a legkisebb gyermekünk, ő másfél éves, úgyhogy ő most évek óta a gyerekeinkkel van otthon, tehát ő velük foglalkozik, illetve ő az építészeti szakmán belül is a tanítás mellett döntött évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kós Károly építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szerezte, tehát ő okleveles mérnök tanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeként ma már 3 gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
2: Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
3: Ez egy jó kérdés. Mármint a legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
2: És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
3: Igen,
2: melyik
3: azt
2: ez?
3: Azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejezve, illetve néhány évvel ezelőtt készült el ez a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előre menetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolcváros főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén itt a Miskolc építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen, hát egy ilyen társulással lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel is fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a főépítészi hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk 2 évet dolgoztam ott, úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk, Úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózsiri várnak akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőségem, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a Fépítészi Hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett mezőkövesdi sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalált a szakma, illetve a befektetői kör, tehát itt kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat. Ugye ez apartmanház például, ugye, ami a Miskolc belvárosában ugye most a Szóvó néven ismert, ott két épületet is terveztünk. Ugye egyik az a régi főzelékfaló volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a olyan, ugye egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. Illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építésszel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
2: A mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemes szem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan?
3: Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi ház építkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amiről ugye nem számítatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
2: Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye, amit Miskolc város napján kapott 2026 májusában, és hát részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
3: Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
2: És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre. Esetleg édesapaként említette, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
3: Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb ugye, hogy csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves, tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás, úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem, külön nem terelgetjük.
2: És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
3: A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak. Ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát hogy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
2: Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is, gratulálok még egyszer a Miskolc város építészeti alkotói díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
2: Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. A Hétfa Kutatóintézet friss kutatása szerint a jelentős bérfejlesztések hatására javult a pedagógus pálya vonzereje. Balázs Gábor, az intézet ügyvezetője az Inforádióban elmondta, hogy nőtt a hallgatói létszám és a pályán maradók aránya is. A megkérdezett 15 ezer tanár válaszai alapján a bérrendezés nagy népszerűségnek örvend, de a teljesítményértékelési rendszer kevésbé az. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az átlagos tanárbér elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A válaszadók további igényként fogalmazták meg a szülőkkel való küzdelemben nyújtott kormányzati segítség biztosítását. Sokan szorgalmazzák továbbá a pedagógiai tevékenységhez nem tartozó adminisztratív terhek jelentős csökkentését is. Ősztől és jövő év elejétől jelentősen változnak az elektromos autókra vonatkozó szabályok Magyarországon. Széchenyi Gábor, az autó főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorában beszélt a kedvezmények szűküléséről. November végéig le kell cserélni a zöldrend számot a nem tisztán elektromos, tölthető hibrid autókon. 2027. januárjától ráadásul megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása is Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb akkumulátoros járművek tulajdonosai óránként akár 1200 forintot is fizethetnek majd. A szakértő szerint ezek a szigorítások és a támogatások elvonása visszavethetik a villanyautók vásárlási kedvét. Hosszú távon azonban a technológia jobb hatásoka miatt a jövő autózása ettől függetlenül teljesen elektromos lesz. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia napközis táborát. A környezetvédelmi élménytábort 3.-4. osztályos általános iskolásoknak szervezték június 20-a és 24-e között saját telephelyükön. Kovács Bence környezetmérnök tájékoztatása szerint a program célja a játékos környezeti nevelés és a szemléletformálás volt. A délelőttök folyamán a gyerekek hulladéklerakót, vegyes hulladékfeldolgozó üzemet és komposztáló telepet is meglátogattak. A táborozók kipróbálhatták az elektromos kukásautó vezetését, valamint pontgyűjtős hulladékválogatáson is részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotó munkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avas szálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth-Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Stephen Curtis Chapman, amerikai keresztény zenész, énekes, dalszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Zenéjéről ismert, hogy ötvözte a country zenét és a soft rockot, ami kiemelkedő művészítette őt az 1980-as évek kortárs keresztény zenei körökben, Chapman szerény környezetben nőtt fel.

Megtanult olyan hangszereken játszani, mint a gitár és a zongora. Amikor Nashville-be költözött, szerződést kötött a Sparrow Records társasággal. Eddig 19 stúdió albumot adott ki.

Just My Dad címmel egy dalt jelentett meg apja tiszteletére. A keresztény könnyű zene területén világhírű dalszerző elmondása szerint nagyon hálás az édesapjának. Steve apja az idősebb Herb Chapman több ezer növendéket tanított zenére, köztük a saját fiát is. Az apa a srácokkal annak idején először templomban végzett zenei dicsőítő szolgálatot.

0: Zenesrác című műsorunkat hallották, melyben Steven Curtis Chapman, amerikai keresztény zenész, énekes, dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Kultúra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Központi Statisztikai Hivatal fontos gazdasági adatokat tesz közzé az előttünk álló héten. Szerdán érkeznek a turisztikai szálláshelyek júniusi forgalmának adatai. Májusban a turisztikai szálláshelyekre mintegy 1 millió 800 ezer vendég érkezett. Csütörtökön jelenik meg a második negyedéves GDP első becslése és a külkereskedelmi statisztika. Az első negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt éves alapon. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a szolgáltatások szektora járult hozzá. Májusban az euróban számolt export 7,4, az import pedig 6,3%-kal bővült. Pénteken közlik a júniusi ipari termelői árakat és az első féléves lakásépítési adatokat. Az első negyedévben több mint 2800 új lakás épült, ami 4,3%-os növekedés. A kiadott építési engedélyek alapján építendő lakások száma 64%-kal emelkedett. Átalakíthatja a gondosóra programot a meglévő párhuzamosságok megszüntetése érdekében a kormány. Bódi Éva helyettes államtitkár szerint a program és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás viszonyát vizsgálják felül. A gondosóra egy családi és informális hálózatra épülő segítségnyújtási forma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ezzel szemben professzionális szakmai támogatást biztosít. A gondviselő nélküli időseknél a házi segítségnyújtó szakember kerülhet fel a hívólistára. A két rendszer a jövőben kiegészítheti, vagy akár ki is válthatja egymást bizonyos esetekben. A fejlesztési tervek között szerepel a házi orvosi ellátással való szorosabb együttműködés vizsgálata is. A 2022-ben indult ingyenes programnak jelenleg már közel 800 ezer felhasználója van az országban. A Turizmus Online idén is meghirdeti a Klasszis Top Design nemzetközi design versenyt. A megmérettetés a szállodaipar, a vendéglátás és a belső építészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. Nevezhetnek szálláshelyek, éttermek, belső építészek, design stúdiók és kreatív alkotók egyaránt. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a teljes pályázati dokumentációt pedig október 15-éig várják. Az idei évben megújultak a kategóriák, keresik az év formabontó szállás és vendéglátó helyeit is. Újdonságként önálló kategóriát kaptak a boros címkék, elismerve a vizuális kommunikációt. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak a kelet-közép-európai régió határon túli szereplőinek. Kiállítás megnyitóval és zenés áhítattal vette kezdetét a fesztivál misszió Talján.